Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

borzolat sosem hal el. Paralel parák közt a sorsod az akvarell, amit te festesz. Választasz színt, hogy melyikkel, választasz barát, aki szeret és nem csak belinkel, aki egy nagyobb szív, aki mindenkit nevén megismer.

0: minden ott a szemed előtt.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.
2: És a szakadékhoz érsz, ahol már mindenki farul. A szív akkor is föld alól, a föld alól.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.

0: visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Sportügyeinkkel folytatjuk, méghozzá az egykori úszóval, paralimpiai bajnokkal, Pásztori Dórával, akit nem is tudom, hogy hol érünk el és hol kapcsolunk, de ez mindjárt ki fog derülni. Örülök, hogy itt vagy. Mi régóta ismerjük egymást, ne játsszuk elő, magázódunk. Szervusz, Dóri!
2: Jó reggelt! Mínusz egy órában vagyok, úgyhogy reggel 7 óra van.
1: Akkor ez Anglia, ezek szerint.
2: Ez Anglia,
1: ott igen. Találtátok meg az életeteket, a munkádat. És ott is olyan dolgokkal foglalkozol, amiről most is beszélgetni fogunk. Ugye te közíróként vagy közéleti influencerként jelen vagy a VMN életében, és ott jelent meg az a nyílt leveled is, amivel a sport ügyeivel foglalkozol, és amiben egyrészt fájdalmadat fejezett ki, hogy a sportpolitika az arra korlátozódik, hogy egy államtitkárságot kapott, és nem minisztériumot, másrészt örömmel üdvözlött, hogy legalább van egy államtitkárság, és feladatokat osztasz. Nyilván nem szó szerint, hanem nyilván számon kérsz a magyar sportpolitikától olyan dolgokat, amiket most majd elvárnál, hogy ez ügyben lépések történjenek. Elmondod, hogy mik ezek, mik a legfontosabbak?
2: Kicsit újra fogalmaznám, mert hogy én szerintem ez nem számonkérés, hanem én azért sokszor megfogalmaztam közéleti témában kritikát, és most azt éreztem, hogy itt az ideje, hogy tényleg akár javaslatokat is tegyek az elmúlt 10-12 év tapasztalata alapján, amit itt Angliában töltöttem, illetve hogy azt gondolom, hogy elég unikális szerepben vagyok, hogy élsportolóként is van tapasztalatom a sportban, szülőként is van tapasztalatom a sportban, és most már gyerekekkel foglalkozó szakemberként is van tapasztalatom a sportban, és amúgy egy végtelen lusta emberként is, aki próbálja magát napi szinten rávenni a sportra. Tehát, hogy egy eléggé széles skáláját látom a sportnak, és hogy ezt szerettem volna tényleg olyan szinten megfogalmazni, ami talán iránymutató lehet, mert hogy érzem azt, hogy itt most lehet változás. És újra elkezdtem írni, mert azt éreztem, hogy talán van értelme, hogy hát ha ezt most tényleg meghallja valaki. Talán a legfontosabb dolog, ami szerintem borzasztó, hogy van egy nagyon erős élsportunk, és szerintem nagyon sokan Magyarországon a sport szót, azt vagy szurkoláshoz, vagy élsporthoz, olimpiához kötik, miközben nagyon-nagyon rossz egészségügyi állapotban van a társadalom. És 75%-a a felnőtt lakosságnak nem végez aktívan sportot, illetve mozgást, valamilyen rendszeres mozgást. Ez egy hatalmas probléma, és szerintem ez lenne most a legfontosabb feladat, és ez egy nagyon nagy feladat, mert ez egy teljes szemléletváltást igényel. Hogy a sportot egy kicsit újraértelmezzük. Hogy a sport az közegészségügyi kérdés, a sport az oktatási kérdés, a sport az közösségépítő kérdés. Nagyon-nagyon sok aspektusa van, de szerintem nagyon fontos lenne, hogy elkezdjük a sport sikereket más mérőszámok szerint mérni. Hány ember aktív? Javulnak-e a közegészségügyi számadatok? Látjuk-e azt, hogy egészségesebb lesz a társadalom? Egy szélesebb tömegsportbázisból egy inkluzív, az elfogadást, a sokszínűséget ünneplő sportbázisból könnyebben fognak kitermelődni élsportolók is. Ez nem jelenti azt, hogy le kéne söpörni az asztalról az élsportot, hanem egész egyszerűen nem 3-4-5-6 éves kortól arra nevelni a gyerekeket, hogy a sportban az az út, hogy valaki olimpiai bajnok lesz. Nagyon-nagyon keveseknek ez az útja. És 99%-nak nem ez az útja. És szerintem ezt nagyon-nagyon fontos lenne tudatosítani, különösen egy olyan világban, amikor én ezt látom szülőként, és látom gyerekekkel foglalkozó szakemberként, hogy mekkora áldászharcot vívunk az eszközökkel. Hogy milyen hát nehéz rávenni a gyerekeket a mozgásra, hogy ez a fajta szemlélet, ez a játszótéren kezdődik. Tehát meg kell tanítani a szülőknek, hogy a játszótér az nem azért van, hogy ne menjen az agyunkra a gyerek otthon, azért is van, nagyon fontos funkciója ez a játszótérnek, de azért is, mert ott kezdődik a mozgásra nevelés, ott kezdődik a törzsizom erősítés, a karok, a mászás, a koordináció, a szem-kéz koordináció, nagyon-nagyon sok minden a játszótéren kezdődik, és a gyerekek nem töltenek elég időt a játszótéren, mert már valamilyen eszközt néznek, vagy uram, bocsánat, esetleg a szülő néz eszközt, és nem kényelmes neki kivinni a játszótérre, hanem kényelmesebb a gyereknek odaadni, akkor azután az egész mozgására kihatással lesz.
1: azon gondolkozom, hogy hányszor fordult elő velem is, hogy ott voltam a játszótéren a gyerekekkel, és én is nyomkodtam a telefont. Ami ugye egy olyan minta, amit a gyerek előbb-utóbb magáévá tesz. Hát látja, hogy apa, anya is ugyanezt csinálja, amit ő egyébként szeretne, neki miért nem szabad. És mennyire ritkán látom azt, hogy mondjuk a Margit-szigeten a szülők és a gyerekek együtt futnak azon a futópályán, azon az 5 kilométeren, pedig egyébként meg ez lenne a megoldás. De nagyon nehéz rávenni a gyerek által is a felnőttet, hogyha ő soha nem mozgott. Tehát valószínűleg itt ennél egy sokkal mélyebb kérdés ez, mint hogy a gyerekeinkkel mit kezdünk, magunkkal mit kezdünk először, abból lesznek aztán a mozgó, a sportoló gyerekek.
2: Az így van, és azt gondolom, hogy a mi generációnk, illetve a szüleink generációja ugye van abban a helyzetben, hogy a mi felnőtté válásunk alatt változott meg nagyon az életünk, és leszünk egyre inaktívabbak. Mindenhova autóval megyünk, egy csomó háztartási feladatot már gépek csinálnak helyettünk, a bevásárlást házhoz hozzák, tehát nagyon-nagyon drasztikusan és nagyon látványosan a napi alapaktivitásunk csökkent le. És nekünk lenne a feladatunk az, hogy beépítsük a mozgást, mint napi aktivitást, ami a szüleinknek még az volt, hogy minden nap mindenhova gyalog jártak, nem tudom, a mosást föl lehozták, porszívóztak. És ez, én ebben látom a legnagyobb kihívást, és nem szeretnék abban a szerepben tetszelegni, hogy tudom a válaszokat, mert egy csomó mindenre nem tudom a válaszokat, és ezért szeretném biztatni a szakmát, hogy üljenek össze, gondolkodjanak együtt, mert itt súlyos problémák vannak, és nagyon-nagyon rövid idő alatt kellett ezt a gondolkodást átalakítanunk a mozgáshoz, rendszeres sporthoz való viszonyunkat. Mert itt már nem arról van szó, hogy a tehetségesek privilégiuma, hanem arról van szó, hogy a napi lépésszámunk, a napi izomunkánk már nincs meg. Ezt kell behelyettesíteni a szervezet rendszeres mozgással.
1: Az előző kormánynak volt egy aktív Magyarországért programja, azt nem tudom, mennyire követted, mennyire ismered. Voltak olyan megnyilvánulások az elmúlt hetekben, hogy legalább azt meg kellene mentenie az új kormánynak, és arra építve lépni tovább. Erről mit gondolsz?
2: Én látok egyébként nagyon jó kezdeményezéseket, akár a baráti körben is olyan programokat, amik tényleg megmozgatták az embereket, kimozgatták az embereket ebből a hát nagyon nehéz állapotból, amikor az ember elszokik, ez nem része a rutinnak, rohan reggeltől estig, a gyereket 4 helyre kell vinni iskola után. Az, hogy az ő sportolását megteremtse, az ő mozgását, az sokszor a felnőtt mozgásának a kárára megy. Én nagyon örülnék, ha ebben lenne előrelépés, hogy megtalálnánk olyan lehetőségeket. Ezt itt az angliai példán látom, hogy mennyire sokat segít, hogy amíg a gyerek edzésen van, abban az időben, ugyanazon a helyszínen a felnőtt is tud valamit csinálni. És ezért nem az van, hogy 2 óra megy el arra, hogy mindenki mozog a családban, hanem ezt le tudják egy helyen tudni. Tehát nagyon jó, semmi esetre sem azt mondom, hogy minden rossz volt, és majd most minden jó lesz. Tehát természetesen vannak jó kezdeményezések, ezt meg kell vizsgálni. Tudjuk azt, hogy milyen sok fantasztikus szakember van, aki nagyon sokat tett a tömegsportért. Nagyon jó lenne, ha ők több szerepet kapnának, előtérbe kerülnének, az ő tapasztalataik továbbra is fel lennének használva arra, hogy ez tovább menjen, fejlődjön.
1: Amit mondasz az angol példát, az azért is elgondolkoztató, mert Magyarországon ugye a gyereksport az úgy zajlik általában, hogy beadod a gyerekedet egy sportegyesülethez, és kitessékelnek a kapun. Miközben igazából ott vannak például hatalmas stadionok és sportcsarnokok, amelyek üresen konganak, és ugyanazon a sporttelepen van nagyon sok esetben mondjuk egy sportcsarnok, ahol éppen nem történik semmi. Tehát, hogy ezeket... Jól mondod, ezeket nyilván végig lehetne gondolni, hogy hogyan lehet összekapcsolni a szabadidősportot a gyermek sportolásával. Ez például egy alapkérdés lenne.
2: És ehhez kell a szemléletváltás, mert ehhez az a szemlélet kell, hogy ne az legyen, hogy a gyerekekből kiválasszuk az olimpiai bajnokokat, és mindenki arra fókuszál, hanem az a szemlélet szükséges, hogy 1 óra alatt hány embert tudunk megmozgatni, hogy tudjuk maximalizálni ezt a számot. Hogyha ott a nagymama, akkor nem tudom, gerincjogát csináljunk abba az órába. Ha ott a szülő, akkor legyen egy közösségi futás, vagy aerobika a füvön, vagy bármi. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon sokféle módon sok kreativitást igényel, meg leginkább szerintem edukációt, hogy tényleg felfogják az emberek, hogy ez már nem arról szól, hogy ha időd van, sportolsz. Ez egy ilyen úri huncutság, hogy csak az sportol, aki ráér. Hanem ez tényleg éveket, évtizedeket adhat hozzá az életünkhöz, hogyha elkezdjük időben, és szépen, fokozatosan felépítjük. Én most azért sportolok 40 évesen, hogy 80 évesen még tudjak majd kirándulni az idősek otthonában. Tehát, hogy ez most kezdődik el. És a 10-20 éves meg majd azért sportol, hogy amikor elkezdi az izmot veszteni, akkor legyen honnan. Tehát, hogy ennek tényleg ki kellene nyitni, mert az élsport az egy 15-20 év az ember életében, ha nagyon szerencsés. És tényleg a legszerencsésebbek. De a mozgás az nem 15-20 évre korlátozódik.
1: Dóri, szerintem te 80 évesen az idősek otthonában edzést vezényelsz majd, de majd meglátjuk.
2: Fotelból.
1: Lehet, de lehet, hogy te vezeted a csoportot. Minden esetre köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. A lényeget, a részleteket, mert hogy elég részletes az anyag, amit közzéadtál, a vmn.hu-n meg lehet találni. Pásztori Dóra, paralimpiai bajnok, köszönöm.
2: Köszönöm szépen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egy hét múlva Duna Karnevál Budapesten. Azt mondják, hogy ez a legnagyobb folklór népzenei fesztiválja a fővárosnak. Szoboszlai Balázs kulturális menedzser képviseli az ügyet, magát. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Üdvözlöm. Egy héttel előtte sehol nem tartanak, és a fejük 1000 felé, vagy ilyenkor már rég kész van minden, mert mi baj lenne, mekkora baj lenne, ha nem?
2: Hát azért még vannak olyan dolgok, amik mindig az utolsó pillanatban bejönnek.
1: De sehol nem tartanak,
2: az messze nem igaz. Az nem igaz, egy nagyon hosszú hónapok munkája. Jövő héten csütörtökön építjük a színpadot, úgyhogy indulunk.
1: Hogy épül fel egy ilyen fesztivál? Mondja, hogy hosszú hónapok, és pont ez érdekel. Tehát, hogy ez azért nem az első Duna Fesztivál.
2: Nem.
1: Ilyen már volt, de ez a karnevál, ez nyilván egy hagyományra épül, de mindig újat kell csinálni. Hogy indulnak neki?
2: Abszolút, ugye a 31. tavaly jubiláltunk a tavalyi évben. Itt alapvetően körülbelül ilyen szeptember környékén elkezdünk dolgozni a következő évben. Most 6 külföldi együttes jön, tehát azokat a meghívásokat elindítjuk, a magyar együtteseket, a programokat elkezdjük összeírni, és itt nyilván mindig van változás, és mindig alakul, aki éppen nem ér rá, éppen nem úgy tud jönni, vagy nem annyi létszámmal, vagy a vízummal van valami, tehát itt mindig azért vannak ilyen utolsó pillanatosok, de szerencsére idén is a Múzeumkert, a Kobuci kert, Budakalász, a 15. Lánchíd néptáncverseny most már az Erzsébetligeti Színházban, és szerencsére 31 éve mindig, és ugyanott a Margit-szigeti szabadtéri színpadon zárjuk a 19-ei pénteket a gála műsorral.
1: Mi a nagy dobás idén? Egyáltalán ki lehet emelni egy nagy dobást, vagy sem?
2: Én azt gondolom, hogy az első nagy dobás mindenképp, hogy itt 31 éve vagyunk. Tehát ez egy fesztivál életében szerintem nagyon szép. A mostani nagy dobásban azt látom, hogy ismét egy frissebb és 6 külföldi együttes tud érkezni. Most Brazília, Bulgária, Lengyelország, Spanyolország, Szlovákia és Türkmenisztán ból érkeznek együttesek, úgyhogy ez most így megint egy nagyon
1: szép... A vízum problémát értem, tehát itt van, akinek kell. Mi alapján választottak, hogy honnan jöjjenek együttesek, hogy kik jöjjenek, hogy mit mutassanak?
2: Ez egy nagyon érdekes dolog. Az elnökasszonyunk Vince Andreához egyébként is rengeteg e-mail és levél érkezik, megkeresés, hogy jönnének az együttesek. Úgyhogy szerencsére így a 31 év alatt most már eljutottunk oda, hogy ténylegesen tudunk választani, és a legjobbakat elhívni világszinten, akik szeretnének hozzánk jönni, de nyilván mi is azért kutatunk, akár hivatásos, akár nagyon magas szinten lévő amatőr külföldi együttesekben.
1: Mennyire vannak képben már, hogy mi a műsoruk? Tehát megnézik a videót nyilván a YouTube ebből a szempontból, egy elképesztő tárház, minden fönt van.
2: Igen.
1: Tehát pontosan tudja, hogy a türkmének mit fognak mutatni?
2: Kérünk is be tőlük videót, és egy ilyen 25 másodpercből már igen, itt a csapattal megállapítjuk, hogy ez most egy jó sztori lesz, vagy inkább még nézelődjünk az elkövetkezendő.
1: Ők meg még gyakoroljanak egy picit.
2: Igen.
1: Mindenki néptáncos a hazai szervező csapatban?
2: Igen, abszolút.
1: Az a belépési küszöb.
2: Hát nem, egy szűkebb csapat van, alapvetően négyen vagyunk, de mindenkinek van köze a tánchoz, hát sőt, Vince Andrea elnökasszonynak a férje Mucsi János alapította a Dunakar nevet, aki a Duna Művész Együttes vezetője volt sokáig, úgyhogy azért innen indult el ez az egész, de alapvetően igen, mindenkinek.
1: A magyarokról mit lehet tudni, illetve mennyire pezsgő ez a magyar táncélet most?
2: Én azt gondolom, hogy az utóbbi években ez trendi is lett a néptánc, meg a folklór, akár néptánc, népzene. Szerencsére a fiatalok nem csak a táncban, hanem a zenében is így keresik azokat a fúziókat, amik a mostani fiatalságot bevonhatják, úgyhogy mi is szeretünk e felé nyitni.
1: A fúzió alatt mit ért? Zenei kísérleteket elsősorban?
2: Igen, zenei, úgyhogy nekünk is lesz két koncertünk, ami inkább a világzene, fúziós zene irányába megy, de természetesen a magyar együtteseket is hozzuk, és akár a vasárnapi felvonásba megy, de természetesen a magyar együtteseket is

0: Itt, de alapvetően a külföldi együttesek tanítanak.
1: Hát az például egy kuriózum. Szerintem, aki egyébként táncházba jár, ő erre ki van hegyezve, mert valami mást fog látni, mást fog kapni. Én meg még arra kérdeznék rá, mert hogy ez egy viszonylag új világ a táncnak, a néptáncnak is, hogy a táncszínház megjelenik-e a programban. Ugye vannak olyan együttesek, amelyek kifejezetten színházi eszközökkel egy kicsit túllépnek a daltól dalig tartó táncon.
0: Igen, alapvetően ugye a Duna Művész Együttes és a Magyar Állami Népi Együttes egyébként is azért azt gondolom, hogy inkább már a táncszínház felé megy, nyilván a folklór és a hagyományos keretek alapján, de egyébként nagyon üdítő azt látni az utóbbi években, és most is lesz olyan amatőr együttes, akik már egy picit a táncszínház felé mozdulnak, akár kellékekkel, akár a magát a koreográfia szerkesztéssel, de jó ezt látni, hogy tényleg a hagyományból és azokból a régi archaikus dolgokból építkezünk, viszont nagyon szépen nyitnak a mostani alkotók ezek.
1: Igen, az érdekes a történetmesélés a néptánc nyelvén. Igen. Ugye egyébként is, hát azt szokták mondani, akik ehhez igazán értenek, hogy minden egyes táncmozdulat egy történetmesélés. Igen. De hát ez így akkor kibomlik hosszú percekre. Na, legyünk szakszerűek. Jövő héten kezdődik, egy hétig tart, igaz?
0: Így van, június 12-én kezdünk, Magyar Nemzeti Múzeum kertjében 3 napig ingyenes rendezvény, délután 4-től este 9-ig, táncelőadások, koncertek, vasárnap egy nagy felvonulás 6-700 közreműködővel Városháza Parktól, és akkor hétfőn Kobuci Kert Nemzetközi Táncház, ezt már ugye érintettük, kedden Budakalászon van a Művelődési Ház udvarán egy szabadtéri színpad, és csütörtökön az Erzsébet-ligeti színházban a 15. verseny, most már a külföldiek megmérettetése, és hát természetesen a hétnek a koronája,
1: a gála,
0: Margit-szigeti szabadtéri színpad 19-én, így van.
1: Jó szórakozást hozzá, Duna Karneval, Szoboszlai Balázs, köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Mi pedig Csernus Fannival fogunk beszélgetni a nemek közti egyenlőségről, meg a bértranszparenciáról, ugye megbeszéljük, hogy ez mit jelent. Fanni pedig az Amnesty International Magyarország nemek közötti egyenlőség szakértője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Erről annyit beszélünk, és annyira kevéssé látszik, hogy történne valami, pedig történik, mert azért szépen lassan ez az olló, ez csukódik össze, csak hát lassan.
2: Hát igazából, hogyha megnézzük az elmúlt néhány év nemek közötti bérszakadékra vonatkozó adatait, azért azt lehet látni, hogy Magyarországon érdemi csökkenés nem igazán történt. Még például mondjuk az Európai Uniós átlag az folyamatosan, fokozatosan csökken, addig Magyarországon nagyjából stagnál, illetve időközönként emelkedik. Ez most egyébként jelenleg 17%-os különbséget jelent, ami hozzávetőlegesen nagyjából havi 130 ezer forint, éves szinten meg körülbelül már minimum.
1: Azt értjük, hogy miért ér kevesebbet a női munkaerő, mint a férfi. És most egy pillanatra próbáljunk elvonatkoztatni attól, hogy hát ebben nyilván van egy férfi dominancia, ami évszázadok óta kialakulva kísér minket a 21. századig. De hát ma egy vezető miért ad kevesebb pénzt?
2: Hát, hogyha a bérszakadék kérdéséből indulunk ki, amit mondtam, ezen az eltérésen gondolkodunk kicsit tovább, ott azt lehet látni, hogy ennek négy főbb okát nevezi meg az Európai Parlament, illetve az Európai Bizottság. Az egyik oka az az, hogy alapvetően a nők magasabb arányban dolgoznak az alulfizetett területeken, egészségügy, oktatás, szociális szektor. Sokkal alacsonyabb arányban érnek el vezető pozíciókat, sokkal kevesebb lehetőséget kapnak arra, hogy vezető pozíciót töltsenek be, ahol nyilván magasabb lenne a bér is. A harmadik fontos ok, és egyébként ez Magyarországon is nagyon nagy szerepet játszik benne, az, hogy általában a gondozási feladatokat, legyen szó akár idősrokon vagy gyerekgondozásról, általában ők látják el, és ezért kevesebb idejük és energiájuk marad mondjuk a fizetett munkával foglalkozni, és maga a bérdiszkrimináció is, tehát hogy sokszor ugyanabban a pozícióban is kevesebb pénzt kapnak, mint a férfiak, vagy legalábbis kevesebb előléptetési lehetőséget, kevesebb bónusz vagy béren felüli juttatásokat, és ez az utolsó szegmens az, amire ez az úgynevezett bértranszparencia irányelv elsősorban fókuszál.
1: Na akkor nézzük is meg, hogy ez micsoda, mert itt van a nyakunkon, ezt elméletileg be kell vezetni a Magyarországnak is, ez egy Európai Uniós döntés, Magyarország is megszavazta egyébként a korábbi időszakban, de ez nem azt fogja jelenteni, hogy én fogom tudni, hogy a mellettem hasonló munkakörben dolgozó mennyit keres hozzám képest, és ő is fogja tudni rólam. Hanem igazán ez hogy nyilvánul majd?
2: Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos információ, és egy nagyon fontos észrevétel, hogy itt nem arról lesz szó, hogy megtudhatom, hogy XY mennyit keres. Hogy mondjuk néhány pontból összegezzem azt, hogy mik a főbb elemei ennek az irányelvnek. Az egyik nagyon fontos eleme egyébként a jelentéstételi kötelezettség, tehát a minimum 100 főt foglalkoztató cégeknek időről időre jelentést kell majd készíteniük a bérszakadék adatokkal kapcsolatban, milyen arányban vannak nők a felső fizetési negyedekben, milyen arányban kapnak bónusz, béren felüli juttatásokat, és hogy mekkora egyáltalán a különbség. És hogyha az azonos munkakörben dolgozók esetében 5%-ot meghaladja a különbség, és ezt nem tudják objektív, nemi szempontból semleges okokkal indokolni a munkáltatók, akkor bizonyos akciótervet, bérértékelést és különböző lépéseket kell majd tenni. Ez az egyik nagyon fontos, nem ez a jelentést.
1: De ez elméletileg automatikusan hozná magával, hogy ez a 17%-nyi különbség az elkezdjen zsugorodni.
2: El kellene kezdenie igen csökkenni. A másik pedig, amire ön is utalt, az, ami nem csak a 100 fős vagy minimum 100 fős cégekre fog vonatkozni, hogy a munkavállalóknak joguk lesz tájékoztatást kérni a saját bérszintjükkel, illetve a velük azonos munkakörben dolgozók, vagy munkavállalói kategóriában dolgozók esetében a férfiak és a nők átlagos bérszintjével kapcsolatban, amiből lehet majd látni, hogy a saját munkakörükön belül mekkora a különbség. És itt is, hogyha az 5%-ot meghaladja, akkor a munkáltatónak képesnek kell lennie arra, hogy ezt objektív indokokkal indokolja.
1: Figyelem, amit Fanni mondott, az iszonyú fontos, tehát nem azt fogom tudni megkérdezni, hogy a másik férfi hasonló munkakörben mennyit keres, hanem azt fogom tudni megkérdezni, hogy a nemek közti különbség hasonló munkakörben megvan-e.
2: Így van. Tehát, hogy ez az, amihez jogunk lesz. De hogy mondjuk még néhány fontosabb elemét hangsúlyozom, abban nagyon különleges ez az irányelv, hogy nem csak azokra fókuszál, akik már az adott munkahelyen dolgoznak, hanem az állás interjúk területére is kitér. Egészen pontosan nem lehet majd megkérdezni az állás interjún a jelentkezőtől azt, hogy a korábbi bére mennyi volt, vagy mondjuk a jelenlegi munkahelyén mennyit keres, ami nagyon fontos. És ami ezen kívül nagyon fontos, hogy a bértárgyalás előtt tájékoztatni kell majd a munkavállalót arról, hogy milyen bérezésre számíthat, milyen bérsávba tartozik majd a bére. Ami nagyon-nagyon fontos lesz például a bértárgyalások szempontjából, hogy lesz egy segítségünk, lesz egy mankunk, hogyha például bértárgyalásra kerül a sor.
1: Ki fogja ezt számon kérni? Ki tudja ezt számon kérni a cégeken?
2: Hát igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Ez nyilván itt lesznek majd olyan vonatkozásai is ennek a kérdésnek, hogy például a munkatörvénykönyvénél is bizonyos módosításokra valószínűleg egyébként szükség lesz, tehát törvényi kötelezettségeik lesznek erre a munkáltatóknak. Például egyébként, és akkor ez talán még egy elem, amit említenék az irányelvből, hogy nem csak hogy a tájékozódáshoz lesz jogunk, hanem a tájékoztatáshoz is. Ami azt jelenti, hogy ha a bértranszparenciához való jogunkkal szeretnénk élni, akkor meg is oszthatjuk másokkal a saját bérezésre vonatkozó adatunkat, ami azt jelenti értelemszerűen, hogy nem minősülhet ezekben az esetekben üzleti titoknak a bérezés. Tehát alapvetően egy törvényi kötelezettség lesz, az pedig, hogy ki lesz, vagy mely szerv lesz az, aki ezeket az adatokat gyűjti, illetve például a riportálásokat számon kéri, azt egyelőre még nem lehet.
1: Mikortól kell ezt bevezetni Magyarországon? Hogy szól ez az Európai Uniós direktíva, mert ez az.
2: Igen, 2023-ban fogadták el, és 2026. június 7-e.
1: Tehát hát az itt van a nyakunkon.
2: Bizony, tehát az itt van a nyakunkon, úgyhogy itt lenne a határideje ennek az implementálásnak, vagy bevezetésnek.
1: Látszik, hogy valami történik ez ügyben?
2: Mi az Amnesty-nél több ízben kértünk egyébként ezzel kapcsolatban tájékoztatást, még korábban a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, és egyébként idén is kértünk tájékoztatást ezzel kapcsolatban, hogy hol tart ez a folyamat. Egyelőre most annyit tudunk, hogy haladékot nem kért Magyarország ezzel kapcsolatban, illetve egyébként össze is állítottunk egy szakpolitikai javaslatcsomagot arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ezt az irányelvet igazán hatékonyan bevezetni, mert azért már láttunk rá példát, hogy hasonló tematikájú irányelvek, például a tőzsdéjegyzett nagyvállalatoknál a nők arányának, a vezetőtestületben való arányának növelésre vonatkozó irányelv bevezetése sem került, vagy hogyha bevezetésre kerültek hasonló irányelvek, azok is csak minimum követelményekkel lehetőleg kevésbé hatékonyan, nyilván ez még a korábbi kormány ideje alatt volt elsősorban megfigyelhető, és hát mi pontosan ezért készítettünk is egy szakpolitikai javaslatcsomagot azzal kapcsolatban, hogy lehetne ezt jól bevezetni, amit el is küldtünk a Nemzetgazdasági Minisztériumnak. Korábban erre érdemi választ nem kaptunk, de elküldtük a jelenlegi kormánynak is, és őszintén reméljük, hogy lesz lehetőségünk velük beszélni.
1: Úgy legyen, Csernus Fanni, köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Önöknek meg az egész heti figyelmet köszönöm. Jövő héten Bodasz Balázs lesz itt a Startban. Töltsék kellemesen a hétvégét, hát meg a mai napot. Viszontlátásra.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak, és mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

műsor ajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni nem ő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

már ott van, kezdetektől fogva, ami az édenből is kitaszította, bűnös természetből újra játszott kotta, azt hiszed ura vagy a létnek, pedig fogja.

0: Podru.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

ébresztésre. A színpadon mondta, de már undorodsz a backstage-be. Nézed a farkas szemed csöndesebb estéken. A sorsod alkot és a tetteid a festéke. Az ajtó nyílik újra, kint vagy, de a szív szorít. A körfolyosók mögött 10 forintos historik. Tedd le a pisztolyod, mert visszahív egy szív, ha messzire mentél és ha már nincs trolid. Az ajtó kattan újra, magad vagy. Nem a szobádnak születtél, hanem szabadnak. A város szavanna lángolt este a haragnak. De te a felhőkön állsz, Budapest alatt.

műsor ajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, ez a Multidéző adása, Kovács Klára vagyok. A mai napon 2025. május 13-áig utazunk vissza az időben. A Nemzeti Választási Bizottság ezen a napon utasította el a Demokratikus Koalíció Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásáról szóló népszavazási kérdését, és ezen a napon a Magenta Podcastban Mészégető Marcsi a Lup Színházi Társulás tagjaival, Lovas Rozival és Horváth János Antallal beszélgetett a kulisszatitkokról.
2: Sziasztok, drága hallgatók, ez ismét a Magenta Podcast, köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk. Ezúttal Mancival egy olyan témát vettünk elő, ami mindkettőnknek nagyon-nagyon kedves, és ez nem más, mint a színház. És ha már a Magenta Podcast az innovációról, a technológiáról szól, akkor hogy nem egy olyan párost hívtunk el, akik egy olyan projektet visznek, ami rendkívül jól beleillik ebbe a képbe, és itt van velünk a Loop Színház alapítói, Horváth János Antal, rendező, forgatókönyvíró és Lovas Rozi színésznő. Köszi szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
3: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Hogy vagytok? Hogy érkeztetek ma ide?
4: Fú, hát természetesen rohanásból, vagy pont azon morfondíroztunk, hogy tud beleférni ennyi dolog az életünkbe, vagy hogy lehet minél több ügyet, minél kevesebb idő alatt elintézni, meg én azon merengtem, hogy milyen jó, hogy a telefonról is el lehet intézni egy csomó dolgot, például interjújavítás, és akkor az, mire ideértünk, egyet sikerült véghez vinnem, de olyan csimára ebéd előtt.
3: Igen. Én ma már multitaskingeltem egy másfél-két órát. Tegnap előtt volt bemutatónk, és ez annak a utózöngéit heverjük még, de sikerült úgy csinálnunk, hogy együtt is ebédeltünk. És meglepően hazajött az öcsém Londonból, és ő is elnök ebédel.
2: És akkor ez egyébként egy ilyen különleges alkalom, amikor sikerül együtt ebédelnetek? Tehát ez nem egy rendszeres dolog?
4: Nem, de rendszeres. Tehát hogy viszonylag improvizatíve telnek a napjaink, és az ugye folyamatos kapcsolattartásban is történik, úgyhogy ha...
3: De hát általában, amikor megéhezem, akkor megkérdezem, hogy ő elvette már.
5: És van-e valami maradék?
3: Igen.
2: És hogy ráforduljunk a témánkra, a színházra, először is azzal kezdenék, hogy a Loop-ról, mint névről, ez nekem nagyon-nagyon tetszik abban a szempontból, hogy nagyítót, nagyítóüveget jelent, és hát a darabjaitok, amikkel foglalkoztok, az szépen reflektál is erre a névre, hiszen nagyon fontos társadalmi témákra világítotok rá. Hogyha végig gondoljátok az elmúlt pár napotokat, vagy akár heteteket, akkor mi volt az a téma, ami kettőtök között ilyen loop-szerűen felmerült? Tehát olyan témával találkoztatok mondjuk a útközben, vagy akár megoldandó feladattal, amiről azt érzitek, hogy újra visszatér, és most nagyon foglalkoztat benneteket.
4: Most ilyen ezer dolog villant fel, mert nagyon sokat beszélgetünk, szerencsére, mindenféléről, a munkánkról is, de azt hiszem, hogy viszonylag hasonló érzékenységgel vagyunk a világra, ezért nem nehéz ilyen dolgokba belefutni igazából nap mint nap. Nem tudom, nekem most az jutott eszembe, hogyha ilyen loopos téma, vagy ilyen mondjuk társadalmunkat érintő kérdés, amikor arról beszélgetünk hosszan, hogy akár a saját környezetünkben, tehát mondjuk egy ilyen szélsőséges témára, vagy egy szegregált helyzetre gondolok, hanem mondjuk a saját környezetünkben, akikkel felnőttünk emberek, vagy akikkel együtt jártunk iskolába, mi is látjuk ezt az ollót szétnyílni például, hogy ki hogyan tud bármit is, ugyanolyan erőfeszítések árán kezdeni bármit is az életével, és hogy minek a következménye, vagy ki hogyan tud megélni a saját munkájából, hogy elképesztő, ami történik mondjuk akár csak a kultúrában, vagy a mi területünkön, mondjuk az átlag fizetésekkel, vagy azzal, hogy ki mennyit kap a befektetett munkájáért, és hogy az mennyire kezd teljesen eltolódni egy irracionális irányba, és hogy emberek, barátaink, közeli munkatársaink kerülnek egyik pillanatra a másikra olyan helyzetbe, ami szinte kilátástalanná teszi az adott helyzetüket, és hogy van-e ráhatásunk erre, az, hogy mi mondjuk tudtunk kitalálni egy olyan konstrukciót a looppal, amiben biztonságban érezhetjük magunkat, bár folyamatos kockázatban, tehát ha nem jönnek a nézők, akkor nincs tovább, de mégis elképesztő melóval ezt fent tudjuk tartani és növelni, és talán egyre több embernek tudunk munkát teremteni, de hogy ezen kívül az embernek az igazságérzete azért így háborog, hogy vele pedig miért történik ez, pedig, tehát hogy a rendszer azért mégiscsak azért rendszer, hogy valamennyire vigyázzon a benne lévő emberekre, és hogy jelen pillanatban azt látjuk, hogy egyre több helyzetben nem tud vigyázni rá, sőt olyan pillanatok múlnak el, vagy olyan döntések születnek, amitől egyik pillanatról a másikra az ember alól kirúgódnak bizonyos lábak, és hogy ez hogy van. Tehát, hogy attól még, hogy látjuk, vagy érezzük, és együtt érzünk, tudunk-e tenni.
2: Meg hát, hogy van-e felelősség?
4: Igen, hogy hol a felelősség. Na, szóval hogy ez egy nehéz téma, és ilyenek, erről például merengtünk.
3: Hát igen, most amit csináltunk, a legújabb bemutatónk az ilyen soha nem érett véget, az pont a szociális mobilitásról szól, vagy így kapcsolódik ahhoz is, mint a Rózi mondott, és annak mentén azért sok mindenről beszélgettünk, és annak utána, tehát az előadás utáni reakciókból, illetve hát ez valóban, de szerintem most egyre többet így megjelenik köztünk, vagy én is egyre többet gondolkozom ezen a társadalmi egyenlőtlenségeken, és azon, hogy valóban ez az olló, ez folyamatosan nyílik, és közben tök érdekes volt, hogy miközben csináltuk az Éjjel soha nem érhet véget című előadásunkat, ami a focinak a kontextusába játszódik, vagy egy fontos témája a foci, közben és egyre több olyan kutatás van, hogy a kultúrához való hozzáférése a szegregált környezetekben mennyire, az embereknek mennyire csökken folyamatosan, úgy a focisták átlagkeresete az NB1-ben elérte az európai, vagy a környező országok átlagát, szóval jó hírek is vannak ebben a világban. Szóval vannak ilyen bizonyos egyenlőtlenségek, amik azért tudják az ember dühíteni vagy mozgatni. Nekünk szerintem ebbe az a felelősségünk színházi alkotóként is, meg emberként is, hogy ezekre felhívjuk a figyelmet, vagy beszédtémával emeljük ezeket a dolgokat, és mi is egy közös gondolkodást kezdeményezzünk. Nyilván például ennek az előadás kapcsán úgy lehet azon is gondolkozni, hogy hogyan fogjuk ezt egy cselekvéssé
2: és hogyan
3: alakítani. Hát erre szerintem különböző módok vannak, szerintem együttműködések civil szervezetekkel, vagy alapítványokkal, vagy egyszerűen tényleg beszélgetések szervezése, meg az előadásnak az utaztatása az ország legtöbb területére, amit ugye eddig is csináltuk az összes előadásunkkal, de hogy ennek az előadásnak meg kifejezetten az a cél, hogy ez minden több közegben hívja fel a figyelmet arra, hogy azért a magyar társadalomnak egy 30, talán már 40%-a is olyan körülmények között él, amiről egyszerűen a nagyvárosokban élőknek ismerete nincsen, empirikus tapasztalata nincsen, és ezért nincsen kapcsolódási pont se. És ezeket a kapcsolódási pontokat kell meglátni, hogy ez a társadalmi réteg ugyanúgy emberekből és emberi érzésekből áll, és ugyanúgy annak van egy érzelmi talaja, ami ugyanúgy megvan azokban is, akik abban a privilegizált helyzetben élnek, hogy van munkájuk, van hozzáférésük az oktatáshoz, van hozzáférésük a minőségi egészségügyhöz, ami tényleg egyre nagyobb százalékukban a magyar társadalomról nem mondható el.
5: Mielőtt rátérünk a színházra, és az, hogy hogyan az utaztatás, meg az eleve a digitalizáció, hogy jelenik meg benne. Egy kérdés, ígérem, ezen nem fogunk rugózni, de azért nagyon, nagyon érdekes így hallgatni benneteket, hogy sokat beszélgettek, és mennyire fontos, hogy nagyon ugyanazt gondoljátok. És egy kérdést engedjetek csak meg, hogy ugye ti egy pár vagytok. És mindig fölmerül az, hogy mennyire... Házas pár. Hogy mennyire nehéz az, hogy valamilyen szinten ugyanaz a szakmátok, és hogy mennyire tudjátok lerakni a munkát, mennyire tudtok kikapcsolódni, vagy mennyire iszát tulajdonképpen a délutánt, az estét, és aztán a reggelt, és hogy mennyire tudtok úgy külön-külön is lenni, vagy ez így jó, ugye van az a verzió, akik szeretik ezt, és nagyon élik ezt a pillanatot, hogy mindent együtt, és valaki azt mondja, hogy ez úgy nehézkes picit ebből kicsit így kizsilipelni.
4: Szerintem velünk ez így nem véletlenül történt, vagy nem csak úgy adódott, hanem talán így...
3: Ez volt a társkereső oldalon. Beszélgető társat keres.
4: Nem, hanem, tehát ez itt saját természetéből fakadóan alakult így szerintem. Tehát, hogy szerencsére mind a ketten azt csináljuk, ezt csinálhatjuk, amit nagyon szeretünk, és a magánéletünkön túl a szakmánkon belül is tudunk kapcsolódni egymáshoz. Én ezt nagyon nehezen tudom elképzelni, ha ez nem lenne így. Tehát, hogyha én őt egy rossz rendezőnek tartanám, vagy nem érdekelne az, amit őt érdekli, vagy nem tudnánk megosztani, vagy nem értenénk egyet bizonyos dolgokban, ha tök más lenne az ízlésünk. Tehát, hogy akkora a szelete nem tudna kapcsolódni az életünknek, ami szerintem már gyakorlatilag egy olyan piros lámba, amin fölösleges átmenni. Ez így meg teljesen természetes, tehát, hogy átíthatja a napjainkat abszolút, de nem szűkíti be. Tehát, hogy most ez a flow, amiben vagyunk, mondjuk, ha csak a loopról beszélünk, az egy elképesztően izgalmas állapot, és nagyon-nagyon szerteágazó, tehát egyszerűen nem lehet megbunni, folyamatosan történik valami, elképesztő kreatív energiák mozgolódnak, és ez kettőnk között, de négyünk között is, tehát említsük meg a Lengyel Tomit és a Molnár Áront, akikkel ők a második feleségeink és férjeink egyébként, tehát gyakorlatilag ugyanilyen nagyszerű szimbiózisban tudunk a munka életünkben, meg már nyilván összefonódtunk, tehát egy nagyon jó barátság is ez. Biztos, hogy kell, meg hát van két csodálatos gyerekünk, akik úgy az egészet körülölelik, meg úgy értelmet adnak, és ők a csúcspontjai, a kezdetei és a végei minden napnak, meg a közepei, szóval ők eleve úgy kinyitották ezt az univerzumot, hogy nem érzem azt, hogy beszűkülnénk csak a munkánkra, meg mind a ketten olyanok vagyunk szerintem, és abban amúgy a Jancsi szerintem jobb, vagy engem nagyon szokott inspirálni, hogy őt mennyi minden más is érdekli egyébként.
5: De hogy van ehhez ideje?
4: Nem tudom, ilyen indiferens dolgok, nem tudom, kézilabda meccsekre jár meg, hogy ő maga kézilabdázik, vagy képes végigszurkolni egy foci meccset hetente, meg nem tudom, volt idő, amikor borász akartál lenni.
3: Az én idem múlt el, csak arra még nincs, tehát az egy picivel több idő, mint egy 90 perces meccset nézni.
2: Sokszor 90 igen. Perc kell hozzá.
4: De egyébként
5: a tablettás borok mondjuk el tudnak készülni, ennyi idő.
4: Szóval kell azért egy bizonyos fokú tudatosság is ahhoz, meg igény, hogy együtt legyünk például, vagy olyan pillanatok, meg órák, napok, amikor nem foglalkozunk ezzel.
2: Félre tudjátok tenni egyébként? Tehát vannak olyan akár félre. Órák?
3: Én tegnap 8-10 órán keresztül nem gondoltam munkára, és nagyon jó volt. De hát ezek tudatos idők, de hogy én szerintem nem is hogy nem is olyan kikapcsolásnak gondolom ezt, vagy az olyan, mint hogyha ki lehetne ezt kapcsolni, de igazából nem nagyon lehet kikapcsolni, hanem egyszerűen azokat a, hogy mondjam, helyzeteket próbáljuk megteremteni, amikor ez eltávolodik tőlünk. De a Rozi azt szoktam mondani, hogy a legmagánéletibb pillanatokban, amikor kettesben vagyunk, akkor jönnek a leginspiratív ötleteink, és ez egy csomószor van így valóban. És még, tehát még annyit hozzáfűznek, hogy azért nem mindig van az, hogy mi ugyanazt gondoljuk, nagyon az, hogy mi egymás gondolatát befejezzük, de hogy nagyon jókat tudunk vitázni, mert hogy valahogy szerintem inkább, hogy van egy ilyen nagyon erős értékközösség.
4: Igen, nem lehet mindenről mindig ugyanazt gondolni, nyilvánvalóan nem, de hogy igen, tehát van valami olyan biztos kapcsolódás értékközösségben, vagy ízlésben, igen, gondolatban, nem tudom, hovatartásban, hogy onnantól minden vita nem is vita, hanem kíváncsiság és megértés is valahogy a terebélyesítés a saját dimenziódnak.
3: Igen.
2: 2021-ben indult el a Loop-nak a története, igen, az árvákkal, és akkor szedted össze ezt a szuper társaságot, akikkel azóta létrehoztátok a Loop-ot. Én külső szemlélőként úgy ítélem meg, hogy ez egy óriási nagy siker volt, vagy óriási nagy siker még mindig. Ti erre számítottatok-e? Ez volt a fejetekben akkor, amikor elindultatok az úton? Vagy titeket is meglepett, hogy ez mennyire nagyot megy?
3: Hát nagyon sok véletlen következménye az, hogy ma van a Loop. Tehát ez nagyon-nagyon sok tényezőből állt össze, és nem volt, azt hiszem, hogy olyan, hogy így mi számítottunk volna valamire. De nyilván, amikor elkezdtük gazdaságilag a Tomival vizsgálni azt, hogy hogyan tud felépülni egy független társulat, ami semmi központi finanszírozásban nem részesül, csak a piacról él meg, tehát akkor nyilván nekünk kellett egy olyan tervet lerakni, ami folyamatos épülést szolgálja. És akkor voltak ilyen számításaink, hogy ez hogy jöhet létre, de akkor sem kalkuláltunk olyan nézőszámokkal, mint amik most vannak. Tehát a siker, vagy ez a működőképesség ennek a formációnak, az így újra és újra meglep minket, és csak egyelőre szerintem nincs nagyon időnk arra, hogy így felfogjuk ezt, vagy hogy így azon gondolkozzunk, hogy ezt hogyan könyveljük el, mert hogy nagyon rettenetesen sok feladat van, nagyon kis apparátussal dolgozunk, nagyon sok feladatot visz mindenki, és most pont abban a fázisban vagyunk, amikor így fejlődni kell, és akkor majd egyszer csak meg lehet élni. Vannak ilyen nagyon erős ilyen sarokpontjai a működésnek, mint a, nem tudom, a karácsonyi bulink volt, vagy az évad hirdető tavaly, amikor így megállunk, és akkor így végignézzük a számokat, hogy hány fizetőnéző volt, meg hogy a karácsonyi bulin ott volt, nem tudom, 30 ember, aki az egzisztenciája az nagyon erősen kötődik ez a céghez, és ezek már olyan érzések, amik már ilyen, nem tudom, fordulópontként lehet, vagy checkpointként lehet elkönyvelni egy valóban sikeresnek tűnő vállalkozásban, de tehát az, hogy így számolgatni, hogy így majd ez ekkora siker lesz, azt nem csináltunk, hanem azt, hogy olyan, inkább azt próbáltam megfogni, hogy amit az árvákkal csináltunk, ami az árvák előadásnak a sikerének a kulcsa volt, hogy csináltunk egy nagyon jó színészekkel egy olyan előadást, ami nagyon fontos témáról beszél, és szórakoztató, és leköti a nézőt. Ezt a receptet próbáljuk meg minél dúsabban, vagy minél élőbben és szerteágazóbban csinálni, mert úgy tűnik, hogy ez egy olyan lehetőség a magyar piacon, a színházi piacon, amit nem használnak mások, vagy nem így használnak mások.
5: Ez kicsit egy olyan kabát lehet, ahogy így hallgatlak benneteket, amiben hogy bele kell nőni? Mert hogy valahogy úgy képzem, hogy valaki író, forgatókönyvíró, színész, az egy szakma. És az, hogy egy működő társulatot úgy, hogy már felelősségetek van 30 plusz emberért, akik ott vannak a karácsonyi bulin, hogy az már egy olyan típusú felelősség, és teljesen más skilleket kíván. Az, hogy igen, jegyárakat nézni, fizető vendégeket nézni, az, hogy hogyan promotálom az adott előadást, miket veszek fel a próbáról, az hol, mikor, hova rakom ki. Tehát most hirtelen elmondtam szerintem 4-5 szakmát, ami alapvetően nem a ti alapszakmátok.
4: Igen, ugye a kabátos hasonlatnál maradva én azt mondanám, hogy jó, na, kide kényelmes. Tehát, hogy figyelünk arra, hogy mindig kényelmes maradjon, és ne legyen nagyobb, se kisebb, mint amik mi vagyunk. És ahhoz véletlenek is kellenek, szerencse is kell, munka is kell, de önfegyelem is kell, meg bátorság is kell ahhoz, hogy ne legyen túl kicsi, és önfegyelem ahhoz is, hogy ne legyen túl nagy, és mindkettőre volt már példa. És egyébként nagyon komoly hozott értékek vannak ebben a négy emberben például. Tehát a Tomi részéről ez egy nagyon komoly ilyen számtek érkezett a csapatba komolyan. Tehát, hogy őt szerintem világéletében is érdekelte ez a dolog, már jó gyakorlata is volt benne, és elképesztően kreatív, és nagyon jól rááll az agya, hogy egyből átlátja a számokat. Az Áron nagyon viccesen tud beszámolni arról, amikor a Tomi például meg tud örülni egy táblázatnak, hogy wow, ez a táblázat, ez még mennyi dologra képes, és akkor hogy képes kiszámolni a cuccokat, mi az Áronnal, ha ilyenekről van szó, hogy elalszunk kávé. De a Jancs például nyilván a művészeti részre az elképesztő, nem tudom, színházi műveltsége, vagy felvilágosultság, vagy kíváncsiság, vagy tanulékonysága, az is iszonyatos motorja ennek az egésznek. Meg mind a négyen hoztunk olyan példákat az életünkbe, vagy olyan tudást, amit például nem akartunk már követni. Vagy tudtuk azt, hogy a közszínházi rendszerben mi az, amit nem szeretünk, és mi az, amit biztos el akarunk kerülni. De ez se úgy történt, hogy mi négyen megfogtuk egymás kezét, hogy létrehozzunk egy független csapatot, hanem egyszerűen jól éreztünk rá egymás vágyaira, arra, hogy ez működik, hogy ez olyan dolog, amit még mi sem csináltunk, és ez mennyire jó, és tudjuk ezt működtetni. És akkor elkezdődött valami szépen a saját tempójában, és mindig kellett lépni, mindig kellett egy bátrat bevállalni, mindig kellett hinni abban, hogy a 140-es néző, vagy 160-as nézőtér az jónak tűnik, de mi lenne, ha kipróbálnánk ezt 340-nel, és lám-lám működik, és akkor már egészen mások a számok, hogy hogyan tud rentábilis lenni egy előadás, hogy tudunk félrerakni, és jól, és minden négyünket elképesztően érdekli ez a dolog, a fejlődés is, és valahogy szerintem az egyensúlyokat így jól tudjuk így tartani, vagy visszahúzni egymást, vagy felhúzni egymást, vagy együtt rágerjedni bizonyos témákra, együtt kipróbálni, hogy jól monitorozni, vagy megvétózni akár dolgokat. Nagyon jól tudunk négyen is vitatkozni, és ez is nagyon fontos, nagyon jól tudunk kirakni. Mind a négy ember elképesztően tiszta szerintem, és ez lehet, hogy egy kicsit ilyen magasztosan meg hülyén hangzik, de valójában, és úgyhogy én most már tényleg főleg a legnagyobb százaléket a munkásságomnak így velük töltöm, így már nagyon kirívó az, amikor olyan közegbe kerülök, ahol érzek nem tisztaságot, vagy könyöklést, vagy ön előrejutást, vagy hazugságot. Tehát, hogy itt azt hiszem, hogy ez minden négyünkre jellemző, hogy ez meg se tudja közelíteni ezt, tehát kint van az asztalon mindig egy csomó minden. De mondjuk például, még egy példát akarok csak erre a dologra mondani, az egyik kedvencem, hogy tavalyra terveztünk négy bemutatót, ugye? Az a tavalyi évben. És a harmadik végén úgy éreztük, hogy ezt nem szabad belemenni. Bármennyire is már nagyjából a csapat össze volt verbúváva, de itt most kell hozni egy olyan döntést, hogy mit miért. Tehát ha most elkezdünk egy új bemutatón dolgozni, akkor egy év alatt akkora feladat és munkamennyiség hárult ránk, nem csak a játszás, de egyébként a előadás számok is bődületesen megnőttek szeptember óta, és hanem adminisztrációban, emberekben, hogy új embereket kellett bevonni ahhoz, hogy ez az egész működni tudjon, és hirtelen azt éreztük, hogy ez a kabát már egy kicsit nagy, és hogyha így folytatjuk, akkor ki fogunk belőle esni. Uh-huh. És akkor azt a döntést hoztuk, hogy ezt hagyjuk el, vagy konvertáljuk át, és ebből lett egyébként az éjjel, a mostani bemutató, és álljunk meg egy pillanatra, és akkor nem tudom, hogy melyikünk fejéből pattant ki, de csináltunk egy ilyen szervezetfejlesztést, amiről...
3: Zárom, akkor az ötlete volt.
4: Igen, és egyikünk se tudta, hogy egész pontosan ez mit akar, de azt meg a kontaktokat meg mi találtuk, egy egészen másik helyről találkoztunk egy csodálatos nővel, akivel hirtelen pont ilyesmikről kezdtünk el beszélni, aki aztán ajánlott még két csodálatos nőt, akivel heteken keresztül vagy alkalman, nem tudom hány alkalom volt, de hogy ültünk, és átbeszéltük az elejétől a végéig azt, hogy hogyan lehet ezt okosan csinálni, hogy lehet feladatokat delegálni, hogy tudjuk egymásról levenni a terhet, hogy tudjuk okosan segíteni egymást, embereket bevonni, És ez például egy olyan pont volt, amire tök büszke vagyok, mert ezt erre így közösen ráéreztünk, hogy itt most ez a dolog van.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását. 2025. május 13-án Bázelben kezdetét vette a 69. Eurovíziós Dalfesztivál, amelyet az osztrák Gigi nyert Wasted Love című dalával. Ugyanezen a napon Vogyerák Anikó az Életért című műsorban az inzulin rezisztenciáról beszélgetett vendégével.
2: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betti nevében is. Bakonyi Melinda az egyik vendégem, dietetikus. Köszönjük, hogy újra itt vagy.
3: Én köszönöm a meghívást.
2: És dr. Szent Iványi Zoltán, a másik vendégem, szintén a Ceyzel Intézet szakértője, aki szülész, nőgyógyász és termékenységi specialista is, és nem először találkozunk, úgyhogy ha megengedik, akkor tegeződünk. Köszönöm, hogy itt vagy.
4: Köszönöm.
2: Van egy talán szitokszónak számító szó szerintem, legalábbis sokak számára, inzulin rezisztencia, amit mikor először hallunk, akkor fura, és aztán egyre többen tanulják meg szerintem, hogy mi ez, és nagyon furcsa, hogy egyébként minden adásban találok valami kötődést. Én magam is küzdöttem, sőt lehet, hogy küzdök, és akkor majd adás végére megdorgáltok inzulin rezisztenciával. És azt gondolom, hogy egyébként nagyon-nagyon sok ismerősöm, barátnőm is érintett, és soha eszükbe nem jutna ez a szó, vagy ez a kifejezés, vagy hogy kivizsgálják magukat, mert hogy ez gyakorlatilag láthatatlan, és nem is akkor derült ki, amikor kisbabát szerettem volna. Úgyhogy igazából ez a felvezető, hogy miért vagyunk itt, és miért erről beszélünk. Kérlek, hogy először tegyük helyre ezt a szitok szót, hogy ez mit jelent egyáltalán? Mi az, hogy inzulin rezisztencia?
3: Kezded?
4: Szénhidrát anyagcsere zavar igazából, ami nem betegségnek klasszifikáljuk a legmodernebb hozzáállásunk szerint, mert hogy igazából ez egy állapot, amiből kialakulhatnak komolyabb állapotok, és az ezen túlmenően pedig betegségek. Tehát alapvetően itt arról van szó, hogy az inzulin felelős azért, hogy a cukrot bejuttassa a sejtekbe, ahol a sejtek energiaként vagy energiájukat szolgálja. És amikor ennek az inzulin szintnek az emelkedése, vagy legalábbis az inzulinnak a termelődése kapcsán nem érzékelik a sejtek azt, illetve a receptoraik olyan állapotba kerülnek, vagy a számuk csökken, vagy a funkciójuk csökken, hogy nem tudják ezt a jelet átvinni, akkor az erekben elkezd növekedni a glükózszint, tehát a cukorszint. A perifériás sejtekbe, tehát ahova kijutna ez a glükóz, azok a sejtek éheznek, és egyébként pedig a vércukorszint az magas. Egyre nagyobb szintű ilyen inzulin termelődés vált ki, aminek kapcsán, mivel nem tud hasznosulni az inzulin, tehát nem jut be a glükóz a sejtekbe, ezért a szervezet egyre több és több inzulin termel. Az inzulin rezisztencia kifejezés az ugye innen jön, hogy gyakorlatilag rezisztensek lesznek úgymond idézőjelesen a sejtek az inzulinnal szembe, tehát nem tudják a glükózt felvenni. Most ez az állapot egy ideig működik, tehát egyre több inzulin termel a hasnyálmirigy, egy idő után eljut odáig az a rendszer, hogy a glükózt tudja a sejtek felé felvenni, viszont egy idő után akár a hasnyálmirigy inzulin termelő sejtjei kimerülhetnek, és akkor viszont kialakul az inzulin dependens diabetes mellitus, tehát a kettes típusú cukorbetegség gyakorlatilag, ahol külsőleg kell inzulint adnunk annak érdekében, hogy ezeket a vércukorszinteket normalizáljuk.
2: Mindjárt eljutunk oda is, hogy ez hogy függ össze egyébként magával mondjuk a termékenységgel, vagy a terhességgel. Nekem akkor azt mondták, hogy ez igazából a cukorbetegség erős szobája. Ez helytálló?
3: Hát valamilyen szinten helytálló, szóval ahogy a kollégám is mondta, hogy ebből, ha nem kezeljük életmódterápiával, vagy esetleg gyógyszeres kezeléssel, akkor könnyedén kimerülhet ugye a hasnyálmirigyünk, és kialakulhat belőle a cukorbetegség. De ahogy említette a doktor úr is, ez egy állapot, tehát nem egy betegség. Szóval ez valamilyen szinten egy picit segíthet abban, hogy ne rémüljünk meg annyira attól, hogyha tényleg kiderül, hogy inzulinrezisztenciánk van, szóval visszafordítható megfelelő terápiával és kezeléssel.
2: Igen, nyilván ez fontos, hogy visszafordítható, és aztán majd beszéljünk arról is, hogy mi kell ahhoz, hogy mondjuk szinten tartsuk magunkat, és itt nekem például életem egyik legnehezebb időszaka volt egy bizonyos diétát tartani, de hogy függ ez az egész össze azzal, hogy nekem most lesz-e kisbabám, vagy nem lesz?
4: Igen, tehát igen, nőgyógyászati szempontból, meg ugye olyan nőgyógyászok, tehát ebből a szempontból vizsgáljuk mi, azért azt meg kell említeni, hogy az inzulinrezisztencia férfiakat is érint, endokrinológusokkal foglalkoznak ugye a diagnosztikával és majd a kezeléssel. Igazából a nőgyógyászati okai, vagy a nőgyógyászati aspektusában azt kell tudni, hogy a magas inzulin szint a petefészkekben androgén típusú hormonok szintézését növeli. Androgén hormonok, férfi nemi jellegű hormonok, most nagyon leegyszerűsítve, de az a lényege, hogy ezek a hormonok gyakorlatilag a peteérést, a tüszőérést gátolják. Hogyha ezeknek a hormonoknak a szintje egy bizonyos szinten túlmegy, akkor nincs tüszőérés. Ha nincs tüszőérés, akkor az a menstruációt is azért be tudja folyásolni, és ezáltal, illetve a peteérés kimaradásával akár meddőséghez is vezethet.
2: Az elmondható egyébként, ami nekem ugye nyilván nem egy közvéleménykutatáson alapuló tapasztalatom, hogy egyre többen vagy sokan lehetnek úgy érintettek, hogy egyébként fogalmuk sincs róla?
4: Ez az egyik legfontosabb jellemzője ennek az állapotnak, hogy nagyon sokan nem tudják. Én amikor készültem itt erre a műsorra, akkor azért megnéztem a statisztikát. Igazából megfogható statisztika Magyarországon nincs, mert nem egy külön klasszifikált betegség ez, tehát nincs BNO kódja, a BNO az a betegségek nemzetközi osztályozása kód, tehát nem nagyon vizsgálható, utólag követhető. Azonban ezzel szemben ugye Európában azért van egy nagyjáboli ilyen statisztika, elő tudtam szedni, és ez 20-25%-ra tette az inzulinrezisztensek számát. Ami, hogyha lefordítjuk így Magyarországra, tekintete, hogy itt vagyunk, nagyjából ugyanazok a táplálkozási szokásaink, meg egyébként, mint a többi európai országa, így akár azt is tudjuk mondani, hogy egy ilyen 2-2,5 millió ember érintett ebben valamilyen formában. Beleértve egyébként a testvéremet is, most zárójelben megjegyzem, ugye a fiú, de neki is van inzulinrezisztencia. Tehát, hogy nagyon sokan tünet nélkül nem tudják, hogy van.
2: No igen, lehetnek egy tünetei, hogyha igen, akkor még ezek az első jelek, és mondom nálam, hogy teljesen véletlenül derült ki, és nem tudom, hogy ma már része egyébként mondjuk a nőgyógyászati protokollnak, nekem eszébe jutott a nőgyógyászomnak, hogy figyelj, hogyha nem jön össze, és egyébként meg úgy tűnik, hogy minden oké, menj el egy terheléses cukorvizsgálatra, és akkor hogy derülhet ki, és egyáltalán mi a jel ennek?
3: Hát az a nehéz, hogy lehet, hogy nincs is jele. De alapvetően a hangulatingadozások, főleg egy nő esetében ciklushoz kötötten, a menstruációs ciklushoz kötötten, hogyha ezek így felerősödnek bizonyos szakaszokban, ugye a menstruáció előtti egy-két hétben, akkor ez már egy jel lehet. Fokozott falásrohamok, éhségérzet, ez a farkas éhség, amikor a falat is lekaparnám, csak valamit szeretnék enni, fáradékonyság, extrém fáradékonyság, esetleg fejfájás, társulhat hozzá olyan, hogy mondjuk jobban elkezd hullani valakinek a haja. De egyébként ugye ezek a tünetek, ez a tünetcsoport bármilyen másik hormonális betegségre is elhúzható, úgyhogy azért extrém nehéz, én azt gondolom, a diagnózisa, és hogy míg valaki eljut oda, hogy ezt tényleg kivizsgáltassa. De nekem az a tapasztalatom, hogy hála Istennek, hogyha főleg valaki babát szeretne, és elindul mondjuk a kivizsgálások folyamán, akkor azért ez már így az első vagy a második körben benne van, hogy akár a nőgyógyász, akár a dietetikusa felveti ezt a problémát, hogy, vagy lehetőséget, hogy főleg, hogy a családban már előfordult mondjuk kettes típusú diabétesz, vagy az édesanyja terhesség alatt cukorbeteg volt, akkor ugye ezek megnövelik a rizikóját annak, hogy kialakuljon valakinél az inzulin rezisztencia. Úgyhogy most már azt gondolom, hogy egyre több figyelmet kap ez az állapot, és egyre hamarabb kiderülhet. És hogyha a kiderülés, ez az úgynevezett orális glükóztolerancia teszt, ez általában egy ilyen 3 pontos terheléses vércukor vizsgálat, ugye ilyenkor kell meginni azt a 75 g glükózoldatot, és akkor a 0. percben, 60. percben és a 120. percben vesznek vért a klienstől, és itt nem csak a vércukorszinteket nézik, mert ugye ilyenkor még teljesen normális lehet a vércukorszint, viszont az inzulin szinteket is hozzánézik, és abból szokott kiderülni az, hogy igen, fennáll ez az állapot.
2: Mint hogy nekem annól próbálták magyarázni, hogy itt egyébként, amikor ugye vesznek vértőlem, akkor körülbelül egy ilyen diagramnak kéne lenni, és akkor ehhez képest az enyém ezt csinálta, bármit is jelentsen ez, és akkor ez alapján kiderült, hogy én ezzel küzdök. És akkor jött ez, hogy akkor inzulin rezisztenciád van, és akkor nyilván sokkot kaptam, pláne, hogyha ugye öngyógyítjuk magunkat az interneten keresztül. És jön az, hogy akkor dietetikus szakemberhez fordulunk, vagy legalábbis próbálunk egy adott táplálkozást tartani, ami hát nem könnyű feladat. És akkor majd beszéljünk arról is, hogy no de pláne, hogyha mondjuk már akár terhesség alatt. Terhesség alatt kiderülhet egyébként ugyanez?
4: Terhesség alatt kiderülhet, igen, de a kezelésre változik terhességi kortól függően, hogyha úgy megy bele már a terhességbe valaki, hogy inzulin rezisztens, akkor nagyobb esélye lesz, hogy a cukorbeteg idővel. Magát az inzulint a terhesség rendes második trimeszteri szűrővizsgálatnál, tehát a cukorterhelésnél nem szoktuk nézni, ott cukrot nézünk, tehát ott kifejezetten az a szűrés. Ezek a diagnózisok általában korábban derülnek ki. Aki már terhes, annál nem nagyon szoktunk inzulin rezisztenciára vizsgálatot csinálni, ugye, mert általában azt is elmondhatjuk, hogy az inzulin rezisztencia amennyiben a terhesség ellen szól, akkor nyilván az ember nem lesz terhes, tehát már előtte derül rá fény.
2: 160 g-os diéta. Annó ez volt, most is ez az, és már megy a bólogatás. Nem ma volt.
3: Igen. Egyrészt még hozzáfűznék ehhez, hogy azért vannak fiziológiás inzulinrezisztens állapotok, mint például a várandóság, szóval ott ezért sem nézünk egyébként inzulin szintet, mert ott tulajdonképpen teljesen normális az, hogy a kismama szervezete egy inzulinrezisztens állapotba kerül, tehát már egy nem inzulinrezisztenciával induló várandóságban is érdemes picit megváltoztatni a táplálkozást. És hogy akkor ez a 160 g-os diéta, hát ez hála Istennek már nem egy ilyen elsődlegesen választott diéta, hanem inkább azt próbáljuk megtanítani a pácienseknek, hogy hogyan válasszák meg jól a szénhidrát forrásokat, hogy hogyan tudjanak olyan alapanyagokhoz nyúlni, amelyek nem okoznak nagy inzulin elválasztás mondjuk egy-egy étkezés kapcsán, úgyhogy most már sokkal több mindent nézünk pusztán, mint hogy azt, hogy számolgassuk a szénhidrátokat, hanem tényleg így a komplexitását próbáljuk megnézni egy-egy étkezésnek, illetve életmódnak.
2: Igen, mert én anno azzal szembesültem, hogy akkor még ez volt a protokoll, vagy nem tudom, hogy 160 g-os diéta, és akkor mindenféle csoport. Igen, mert én anno azzal szembesültem, hogy akkor még ez volt a protokoll.

0: szénhidrát, és pont, hogy nem. Igen. Tehát mi a lényege egyébként annak, hogyha ezt most már elengedhetjük, ezt a 160 grammot, hogy valaki viszonylag egyszerűen, mondjuk dolgozó nőként is bele tudja építeni az életébe, és talán az egyik legfontosabb mindig ez volt, hogy a 3 óránként egyél valamit, vagy x percenként.
1: Igen, hát most már inkább azt mondjuk, hogy 3-5 óránként egyen, tehát a rendszeresség az most is fontos. Szóval ezek az időszakos böjt jellegű diéták azért inzulinrezisztenciában még most sem javasoltak, viszont azért az, hogy egy 3 fő étkezés és legalább 1 kis étkezés, vagy snacknek is nevezhetjük, ezt talán jobban hangzik, vagy nassolásnak, azt érdemes beleilleszteni a hétköznapokban. És tudni kell azt is, hogy azért van egy napszakos ingadozása az inzulinnak. Tehát reggel és az esti órákban az inzulinrezisztencia sokkal jelentősebb, és ilyenkor picit nagyobb figyelmet igényelnek ezek az étkezések, szóval itt tényleg ezek az úgynevezett lassú típusú szénhidrátok kell, hogy domináljanak. Illetve itt egy picit kevesebb szénhidrátot érdemes fogyasztani, és az ebéd körüli étkezések azok, amelyek mondjuk szénhidrátokban gazdagabbak, és ott lehet némi gyors típusú szénhidrátot is enni.
0: Igen, ez is különleges, szerintem igen, a gyors meg a lassú. Abszolút. Mi az, ami társulhat hozzá tapasztalat szerint? És gondolok itt arra, hogy akkor, amikor nálam mondjuk ez kiderült, akkor rögtön az volt, hogy jó, akkor nézzük meg egyébként a pajzsmirigyét is, vagy ezek tök függetlenek egymástól? Tehát amikor mondjuk egy babára váró nő fordul az orvoshoz, és visszajövök azzal, hogy doktor úr, hát úgy tűnik, hogy inzulinrezisztencián van, akkor hogyan tovább?
2: Az inzulinrezisztencia főleg ott fejti ki a negatív hatását a nemi működésre, amit mondtam az elején, hogy a petefészkeknek az androgén termelődését növeli. Tehát ugye minden ciklusban a 14. napra megérik a tűző, megreped, kiszabadul belőle a petesejt, és a 28. napon a menstruációval fejeződik be egy ciklus, és indul előről ez a folyamat. Ha ez meg van akadályozva, ez a tűzőérés, akkor az a kis tűző, ami nem nő, az is helyileg még plusz tud androgén hatást kifejteni a környező tűzőkre, és ez egy folyamat, ami elindul egy ilyen negatív spirálba, amikor ez elér egy olyan szintet, hogy már egyáltalán nincs tüszőérés, akkor megragad mindegyik tüsző egy bizonyos állapot, ilyen állapotba, és ettől lesz a PCO nevű szindróma, tehát magyarul, amikor a policisztás petefészkek kialakulnak, és ezáltal ugye se nincs menstruáció ennél az állapotnál, és az androgén hatás még fokozottabb. Az androgén hatás ugye nőknél például erősebb szőrzet megjelenése, hangmélyülésben tud megnyilvánulni, hát a laborértékek természetesen eltérnek, de nyilván ez kihatással lehet visszahatólag a cukorháztartásra is, tehát az még ronthatja az inzulinrezisztencia állapotát. Tehát elvileg az a PCO-nak akár a 70%-ában is inzulinrezisztenciával indul az egész folyamat, és a PCO-soknál az a baj, hogy ott még nagyobb a veszély arra, hogy kettes típusú cukorbeteg lesz, hogyha nem kezelik. A legnagyobb probléma tényleg az inzulinrezisztencia kapcsán emellett még az elhízás, mert ugye itt meg az elhízás is még egy faktor, amitől még erősebbé, vagy még az a spirál még jobban begyorsul. És mondom, a legnagyobb veszély ennek a kettes típusú cukorbetegség, de hát odáig nem szabad eljutni, tehát nyilván valakinél már a PCO felmerül, akkor az a legalapabb vizsgálat, hogy az inzulinrezisztenciát is megnézzük, és azt kezeljük elsősorban, mert az origója, és onnantól tudjuk menedzselni a PCO-t.
3: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a Multidéző adását hallották. Találkozunk legközelebb.

0: egy nap hallottam végre a híredet, hogy nem kell neked már a napfény sem, még mindig
1: műsorajánló. Kultúra, az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz, mit olvas, mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra, Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban, szimpátia tüntetést tartottak az állami vezetők mellett a Sándor palotánál, napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár Volodymyr Zelenszky jelegyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 1000-et. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban, a köztársasági elnöki hivatal előtt. A demonstráció szervezői hangsúlyozták, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen állnak ki a magyar jogállamiság mellett, miután Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét is. A kormányfő közleményében emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építés hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Napos, nyárias idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. A hőmérséklet napközben általában 27-32, este 21-26 fok között alakul.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. A harmadik kerületben a Királyok útján a Pünkösfürdő utcánál lezárták a félútpályát, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál burkolatot javítanak, itt sávlezárásra kell számítani. A 18. kerületben a Haladás utcában a Szarvassárda térnél az Üllői út felé korlátozásra számítsanak, mert vízvezeték javítása kezdődött. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Mára lezárták a második kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca közötti szakaszon építkezés miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, mától a középső sávot zárják le. Mától lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében, itt burkolatjavítása kezdődött. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en! A műsorvezető Bodac Balázs.
1: Jónak mondható GDP bővülést produkált a magyar gazdaság az idei esztendő első negyedévében, és a korábbi időszakban, áprilisban, illetve márciusban az ipari termelés is valamelyes növekedést mutatott, ami aztán később az áprilisi időszakban megint visszaesett. Mit látunk a számok mögött? Németh Dávid, a KNTH Bank vezető elemzője a vendégem. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Szóval mit látunk? Minek volt köszönhető az, hogy jól alakult az első negyedéves GDP, és mi volt az ugrás a márciusi ipari adatokban?
2: GDP az elsősorban a lakossági fogyasztás miatt alakul jól, de egyébként ezt már az elmúlt években is láthattuk, hogy elsősorban az az, ami támasztod a gazdaság növekedésének, és ami úgy hiányzott és tudott növekedni a GDP, az az, hogy kevesebb volt az, ami visszahúzza a gazdaság teljesítményét. Például az első negyedében pont a nagyon jó márciusi ipari termelési adat miatt az ipar az nem esett akkorát, mint az előző év azonos időszakában. Úgyhogy ez például tudta segíteni a gazdasági növekedést, de emellett például a beruházásoknak is a visszaesése az kisebb mértékű volt már az első negyedévben, mint a tavalyi év első negyedévében. Úgyhogy inkább ezek a hatások, amik tudtak lökést adni a magyar gazdaság teljesítményének. Amellett persze, hogy egyébként a fogyasztásban is az első negyedév az egy 5%-os növekedést hozott. Ugye ebben azért sok szerepe volt annak is, hogy a kormányzat elég sok támogatást adott a választások előtt a családoknak, és ezeket részben elkezdték elkölteni fogyasztásra. Úgyhogy ezek, amik segítették a gazdasági növekedést. Ugye iparban pedig már nagyon hosszú ideje azt látjuk, hogy egy ilyen farkasfokszerű mintázat van, egy jó hónap után egy rosszabb hónap. Azért azt egy kis pozitívumként kijelölhetjük, hogy a visszaesés azért nem volt akkora mértékű, tehát még mindig, hogyha az első vagy a március-áprilist együtt nézzük, akkor inkább egy növekedés látható, és elindult egy ilyen növekedési dinamika szerűség, bár ez még nagyon visszafogott, nagyon lassú, és az ipari termelésen belül Ugye, ami például márciusban húzta az ipart, a villamosberendezés gyártás, ahol az akkumulátorok is tartoznak, az áprilisban visszaesett. Viszont a járműgyártás, ami márciusban gyengébb volt, az egy picit meg jobb lett áprilisban. Inkább a probléma abból adódott, hogy például az élelmiszeripar, illetve a legtöbb ipari szektor áprilisban egy picit visszaesett, miközben márciusban a legtöbb ipari szektor enyhén növekedni tudott.
1: Ennek a farkasfogszerű mintázatnak az ipari termelés tekintetében vannak olyan részek, amiket még én is értek szezonálisan. Tavasszal jobban megy a csoki nyúl, decemberben meg jobban megy a csoki mikulás. Ezeket nagyjából értem, de mondjuk egy járműgyártásnál ott miért van az, hogy havonta akár változik a termelés mértéke?
2: Itt attól is függ, hogy egyrészt mondjuk szabadságok időszaka, tehát egy húsvéti időszakban mennyi időre áll a gyár, tudnak-e folyamatosan egy-két-három, milyen hány műszakban tudnak termelni, úgyhogy ezek is szerepet játszanak, illetve mikor éppen hány járművet adnak át, de ezek, amik leginkább befolyásolják, hogy hogyan esnek be a megrendelések, milyen hány műszakban tudnak éppen dolgozni, az ünnepek hogyan befolyásolják, a munkanapok száma hogyan befolyásolja, és ezek...
1: Bocsánat, azokra ez minden évre jellemző, hogy van egy ilyen cikcakos görbéje az ipari termelésnek?
2: Nem ennyire radikális, mert most ez tényleg nagyon régóta látszódik. Azért vannak ilyen cikcakok mindig az ipari termelésben. Ez a egy sima, egy fordított típusú nagyon egyértelmű jel, azért ez nem teljesen jellemző, hogyha sok évre visszamegyünk, de az elmúlt másfél-két évben ez elég gyakori jelenség volt.
1: Az, hogy ezeknek a középértékét, vagy mondjuk egy lokális minimumot, meg a maximumot nézzük, és akkor azt kiátlagoljuk, abból viszont azért egy trend látható.
2: Igen, tehát erre próbáltam utalni, hogy mondjuk 2024-25-ben inkább egy egyértelműen csökkenő trend volt, tehát az ipari termelés az is az év egészében az visszaesett, és valahol ott év vége felé idén, január környékén elérhette a mélypontját, mert most már három olyan adat van egymás után, ami azért egy emelkedő trendet kezd kialakítani, amire részben számítottunk, hiszen a megrendelések a főbb feldolgozóipari alágazatokban, ott már decemberben elindult egy megugrás. És általában azért 3-6 hónapos időtávon ezek a megrendelések azért beérkeznek ugye a gyártó sorra is, tehát le is kell ezeket gyártani. Tehát mindenképpen a megrendelés állomány egyébként azt sugallja, hogy a következő hónapokban élénkülnie kéne az ipari termelésnek. Ugye ami érdekesség benne, hogy egyrészt a külső piacok nem jók, tehát a német iparnál ott a feldolgozóipari bizalmi indexek az megint még gyengébb adatokat mutatnak. A másik pedig, hogyha a GDP-t nézzük, akkor ugye az export oldalon nincs nagy kiáramlás, és leginkább a készletállomány az, ami növekedett, tehát ez azt sejteti, hogy a iparban legyártják, de nem tudják még eladni, és ez is adhat egy ilyen cikcakkozást, hogy ugye legyártanak bizonyos mennyiséget, de amíg nem tudják eladni, addig vissza kell fogni a termelést.
1: Ugye elhangzott, hogy volt egy fogyasztásbővülés, ugye az állami pénzek kiáramlásának köszönhetően. Most, hogy ezt majd hol kell megfizetnünk, például államadóságban, vagy máshol, az ebből a szempontból most nálam egy másik kérdés, viszont van egy nagyon erős negatív hatás is, az pedig a Hormuzi szoros, illetve Irán környéke, ami regionálisan mindenképp, de globálisan is negatív irányba mozdította el az energiaárakat, az üzemanyagárakat, ahol bár volt némi korrekció, de még mindig sokkal magasabb szintről beszélünk, mint ahol voltunk akár csak egy esztendővel ezelőtt. Ez hogy jelenik meg?
2: Igen, ez most még részben jelenik meg. Ugye Magyarország abból az esetben szerencsés, hogy egy évvel ezelőtthöz képest például a dollár az rengeteget erősödött. Tavaly év elején még azért sokkal közelebb volt a 400-hoz, most meg inkább a 300-hz. Úgyhogy ez
1: egy... A forint erősödött.
2: A dollár az inkább oldalazgat az euróval szemben. És ez a forint erősödés, ez részben ellensúlyozta az emelkedését az olaj, a világpiaci olajárának. Tehát például, hogyha a benzinkutakon most nem lennének befagyasztva az árak, akkor azért nem 30-40%-kal lennének magasabbak most az üzemanyag díjak, hanem körülbelül 5-10%-kal, attól függ, hogy most gázolajról vagy benzinről beszélünk. Úgyhogy nálunk van egy ilyen pozitív hatása a forint erősödésének, de azért alapvetően...
1: Az exportőrök viszont nem örülnek.
2: Így van, az exportőröknek ez nem jó, de amúgy meg a szállítási költségek a világban azok meg nőnek. És ennek már egy abszolút lesz egy ilyen begyűrűződő hatása. Az ipari termelői árak, azok a világon, azok elindultak fölfelé, gyorsult az ipari termelői áraknak a növekedése, és ez idővel szintén az árakba beépül, ott pedig már a fogyasztásra visszahat. Úgyhogy sajnos ezek a folyamatok, ezek elindultak, még nem látszódnak teljesen a reálgazdasági mutatókban, de nagy valószínűség szerint meg fog érkezni Magyarországra is.
1: Erősödött-e annyit a forint, hogy a kamatcsökkentés az reális legyen a jegybank részéről?
2: Itt sok nézőpont ütközik, mert egyrészt van egy inflációs kockázat, pont az előbb említett költség emelkedések miatt, viszont Magyarországon az erősödő forint ezt részben ellensúlyozza, de azért úgy tűnik, hogy Magyarországon is az infláció az 4% vagy 5% fölé is emelkedhet majd a jövő év elején, tehát ez önmagában egy óvatosságra intheti a jegybankot, illetve ez a nagy bizonytalanság. Nem csak a Hormuz, azért Donald Trump megint a vámokról is elkezdett beszélni, hogy azzal valamit majd még kezdeni fog. Tehát vannak olyan kockázatok a világban, amit azért a jegybank nem hagyhat teljesen figyelmen kívül. Ráadásul ott van az Európai Központi Bank, aki a héten elképzelhető, hogy kamatot fog emelni, ez is befolyásolja a jegybanki Magyar Nemzeti Banknak a döntését, de valóban előjött ez a elem is, hogy a nagyon erős forint az esetleg már a magyar gazdaságnak összességében kedvezőtlen, és ez elsősorban az exportőr oldalról jön, hogy Magyarországon az exportőrök elveszítik a versenyképességüket, és ezáltal akkor a gazdasági növekedés a negatívan hat. Én ezzel azért még óvatosabb lennék, mert a dinamikája a forint erősödésnek az tényleg nagyon gyors volt, viszont összességében, ha 4-5 évet nézünk, akkor a forint az még mindig a régiós devizákhoz képest inkább alul értékelt, tehát valahogy ezt azért majd kéne kezelnie a magyar gazdaságnak.
1: Nagyon röviden, az uniós források érkezése egyrészt pénzt fog hozni a gazdaságban, vagyis keresleti oldalt, ami, hogyha nagyon klasszikusan nézzük, akkor az inflációs hatást válthat ki, másfelől pedig akár tovább is erősítheti a forintot, vagy például a kötvényhozamok azok egészen máshogy alakulnak, szóval számos hatása van, mire számítsunk.
2: Én abszolút a külföldi tőkebeáramlás, illetve a spekulatív tőkebeáramlás is inkább a forintot erősíteni tudja, úgyhogy ez azért azt jelöli ki a Magyar Nemzeti Bank számára, hogy valószínűleg lesz tere majd kamatcsökkentés, itt inkább az időzítés a kérdés, hogy mikor indulhat el, hiszen az elvált kockázat prémium Magyarországgal szemben, az már láthatóan csökkent, csak a jegybank ezt is szeretné látni, hogy ez stabilan tudott csökkenni, úgyhogy én arra számítok, hogy egyébként lesz kamatcsökkentés, illetve az, hogy ezek a külföldi tőkebeáramlások, Európai Uniós forrás beáramlások azért a gazdaságnak is adnak majd egy lendületet. Inflációban majd kérdés, hogy hol jelenik meg, hiszen egy része az már meglévő projektek lesznek, és így inkább a költségvetésnek az egyensúlyát tudják egy picit javítani.
1: Németh Dávidnak, a KNTH vezető elemzőjének köszönöm.
2: Köszönöm szépen.

0: 16,4 milliárd euró, vagyis nagyjából 6000 milliárd forint, ez persze változik a forint-euró árfolyamtól függően. Ekkora költség, ekkora összeg szabadulhat fel az Európai Unió és Magyarország között lefolytatott tárgyalások nyomán. Abban az esetben persze, hogyha augusztus 31-ig nagyon sok feltételt teljesít még az ország. Mit fog ez pontosan jelenteni? Egyáltalán ezek az összegek elkölthetők, leköthetők, melyik szót használjuk rá, vagy van szükség akár valamilyen fajta kreativitásra is ezzel kapcsolatban. Kis Gábor Ferenc fejlesztéspolitikai szakértő a vendégem. Jó reggelt kívánok! Köszönöm, reggelt, hogy eljött kíván. Hozzánk. Na szóval, egész pontosan hogy állunk?
1: Egész pontosan úgy állunk, hogy a forrás mentés 24. órájának 60. percének körülbelül az utolsó másodperceiben, de úgy néz ki, hogy sikerül megtenni azokat a szükséges lépéseket, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy ahogy az ön is által említett 6000 milliárd forintos költségkerethez Magyarország hozzáférjen. Számos feltételnek kell még teljesülnie, de elindultunk azon az úton, hogy ez megtörténjen.
0: Itt, mivel nagyon szorosak a határidők, sok esetben augusztus 31, vannak olyan kohéziós források, ahol 2029-ig el lehet húzni, legalábbis van időbeli mozgástere a magyar kormánynak, de van, ahol nincsen, csak egy most már nyárnak a jó része még, de már nem az egész nyár.
1: Igen, személy szerint nagyon sajnálom egyébként, hogy van, ami nem változik április 12 óta, ez pedig az, hogy a két tábor teljesen más narratívával közvetíti azokat az objektív tényeket, amik ezen a területen történtek. Itt két nagy forrás...
0: Mi viszont megengedhetjük magunknak azt a luxus, hogy az objektív tényekről beszélünk.
1: Két nagy forrás, vagy két finanszírozási eszközről beszélünk. Az egyik ugye a kohéziós alap, aminél egy valamivel hosszabb megvalósítási időszak áll rendelkezésünkre, a kritikus az a helyreállítási alap, illetve hogy az RRF források, ahogy közismertebb talán.
0: Ez a 10 milliárdos csomag.
1: Ez a 10 milliárdos csomag, és egy gyakorlatilag évvégéig a bizottságnak is le kell zárni a programot, ami azt jelenti, hogy Magyarország augusztusig kell, hogy teljesítsen olyan úgynevezett szuper mérföldköveket, amik szükségesek ahhoz, hogy később majd folyósítsák részünkre ezeket az összegeket.
0: Jó, tehát augusztus 31-ig nincs más dolgunk, mint a jogalkotás?
1: Ahogy azt a miniszterelnök úr is bejelentette, gőzerővel történik most a jogalkotás.
0: Augusztus 31-ig nincs más dolgunk, mint a jogalkotás?
1: Ahogy azt a miniszterelnök

0: Én egyébként a bizottság már korábban is szabadított föl forrásokat. A helyreállítási tervhez mind a 27 szupermérföldkő teljesítése kell, erre kell még augusztus 31-ig energiát fektetni.
1: Ja, azt mondja Vitézi Dávid, hogy az a helyreállítási terv, amelyet korábban bemutatott Magyarország, illetve az előző kormány, az mostanra már vagy teljesíthetetlen, vagy elavult, vagy eleve rossz volt. Tehát ezt is újra kell írni, még a jogalkotási feltételek mellett. Szóval amennyire én látom, itt két dolog párhuzamosan fut, és egyikben sem nagyon lehet az időt húzni.
0: Igen, párhuzamosan ugye szakpolitikában is kell előre haladni, újra kell ezt a tervet írni. Egyébként ez nem szokatlan, tehát a tagállamok folyamatosan az elmúlt 4 évben újra tervezik.
1: Ja, csak nem a lejárati határidőt 3 hónappal.
0: Ez kétségtelen, hogy Magyarország ebben most nem élen járó, sőt mondhatni, hogy leghátul kollogunk. Egyébként sokáig abban is lehetett reménykedni, hogy talán valami időbeli derogációt vagy kedvezményt kapunk, de úgy néz ki, hogy a bizottság szigorúan tartja magát az éven belüli záráshoz. Úgyhogy valóban újra kell tervezni a tervet is, de ennek elsősorban azért, vagy amiatt van oka, hogy el tudjunk számolni még programokat, beruházásokat, hiszen ahogy beszélünk is róla, idén zárni kell, tehát új beruházásokat már nem tudunk megvalósítani, kreatívnak kell lenni, hogy elszámolhassa Magyarország a forrásokat.
1: Ennek a kreativitásnak a része az, hogy a Magyar Fejlesztési Bankban tőkeemelés történik az EU-s forrásokból, ahonnan meg majd aztán pályázati úton lehet hozzájutni a pénzekhez. Tehát ott van az MFB-ben a pénz, és ezzel megvalósult tulajdonképpen egy adminisztratív feltétel, aztán a többi az meg majd megy a maga útján.
0: Pontosan ez az egyik kreatív megoldás, amivel élhetünk. Egyébként a lengyelek ugyanezt csinálták tavaly előtt év végén, ugyanígy a Lengyel Fejlesztési Bankba helyeztek át forrásokat, tőkeemeléssel egyfajta reformot végrehajtva, és a későbbiekben így, ahogy a lengyel példa is mutatta, itthon is lehetőség lesz arra, hogy a fejlesztési bank hirdessen majd pályázatokat, fejlesztési beruházások onnan legyenek finanszírozva, és ez már így elszámolható lesz, hiszen a bizottság elfogadja majd a fejlesztési bank tőkeemelését, mint forrásfelhasználást, így van.
1: Ezekből a forrásokból van olyasmi, amit már előfinanszírozásként a magyar költségvetés elköltött, több mint 2 milliárd eurónyi összegről van szó, talán több mint 2,5 milliárd euró, akárhogy is veszünk, nagyjából csak nem 1000 milliárd forint jelen árfolyamon számolva is. Ez azt jelenti, hogy megérkeznek az Európai Uniós források, és tulajdonképpen azt a lukat lehet egy részéből betömni, amit a költségvetésen ütöttek a korábbi kifizetések?
0: Így van, tehát ugye az elszámolás ezeknek az uniós forrásoknak most függetlenül attól, hogy kohéziós alap vagy helyreállítási terv, alapvetően bizottság utófinanszíroz. A helyreállítási tervnél némi előleget kaptunk csak a program elején, de azóta gyakorlatilag az összes kihelyezett forrás, amit a magyar állam odaadott a magyar pályázóknak, kedvezményezetteknek, vagy akár saját magának kiemelt projektek keretében, ezeket a magyar költségvetésnek elő kellett finanszírozni, úgyhogy valóban, hogyha a helyreállítási alappénzeihez hozzájutunk, akkor az a magyar költségvetés számára egy nagy könnyítést fog jelenteni a következő években.
1: Mekkora forrásvesztés történik a legjobb esetben?
0: A legjobb esetben, ugye most beszélünk egy nagyjából 6000 milliárd forintról, tudni kell, hogy még maradtak felfüggesztett források a kohéziós alap keretében, a helyreállítási alap összegei teljes mértékben megmenthetők, aztán, hogy a későbbiekben hogy tudjuk felhasználni, az kérdéses. Ugye az említettük a Magyar Fejlesztési Bank feltőkítését, mint egyfajta megoldás, ezen kívül még van arra lehetőség, és ezért is írják újra az új kormányzatban, az új adminisztrációban a helyreállítási alap stratégiáját, vagy tervét, hogy korábban már megvalósult beruházásokat számoljunk el a helyreállítási alap terhére, tehát amit mondjuk akár kohéziós forrásokból, vagy akár magyar saját forrásból finanszíroztunk, azt most mégis betegyük az RRF felszámolásba, ez megint csak kikönnyítheti a magyar költségvetést, tehát a helyreállítási alap forrásai megmenthetők, a kohéziós alapnál még maradtak nyitva kérdések, de ez, ahogy említettük is a beszélgetés elején, erre van egy kicsit több idő, úgyhogy én most azt látom, hogy a magyar kormány is abszolút a helyreállítási alapra koncentrál, és az ezzel kapcsolatos jogalkotói és szakpolitikai munka zajlik.
1: Na most pusztán csak azért, mert a magyar menekültügyi szabályozás az nem felül meg az EU-s jognak, és nem azért, mert hogy nem engedünk be migránsokat illegálisan, ezt meg lehetne tenni, az EU-s joggal összhangban nem így történik, napi 1 millió euró a bünti ezért, illetve volt, ha jól tudom, egy egyszeri 200 millió eurós felfüggesztés, amit nem kaptunk meg, és ez a kohéziós alapok terhére megy. Ez már amennyi összegyűlt csak ebből a büntetésből, az nagyjából 1 milliárd euró környékén jár, jelen állapotban is, vagy jelen helyzetben is. Tehát ezt már ilyen formán mindenféleképpen elveszítettük, nem?
0: Ez így van, a kohéziós alap terhére sajnos már voltak olyan

0: szankciók az elmúlt két évben, ami nem megmenthető. Itt említi most a migrációs kérdést, egyébként szerintem fontos tudni, és ezért is mondtam az elején a narratíva kérdését, hogy önmagában a migráció, illetve az azzal kapcsolatos bizottsági aggályok az egész kohéziós alap, illetve a teljes rendelkezésünkre álló forrás mindössze 0,1%-át blokkolja, és valóban vannak bírságok a migrációs paktumhoz való nem csatlakozás miatt. Tehát itt nagyon sok dimenzióban, nagyon sok témában vannak viták, vagy zajlik szankcionálás, nehéz valóban átlátni, de tény és való egyébként, hogy a kohéziós alap esetében vannak már olyan összegek, ami nem megmenthető a korábbi évek szankciói, illetve az elmúlt két év végén végleg elveszített források esetében. Itt van az N+2-es szabály, nem akarom untatni a nézőket, de ugye van egy olyan időablak, amin belül a kohéziós forrás pénzei is elvesznek.
1: Kis Gábor Ferenc fejlesztéspolitikai szakértőnek köszönöm, örülök, hogy itt volt.
0: Nagyon szépen köszönöm.

0: Hittásba.
1: Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Autódarú Kosvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
5: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
6: Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Start 15 óra.
7: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
9: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
10: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
11: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban, szimpátia tüntetést tartottak az állami vezetők mellett a Sándor palotánál. Napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár Volodymyr Zelenszky jelegyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500 000-et. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban, a köztársasági elnöki hivatal előtt. A demonstráció szervezői hangsúlyozták, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen állnak ki a magyar jogállamiság mellett, miután Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét is. A kormányfő közleményében emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Napos, nyárias idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. A hőmérséklet napközben általában 27-32, este 21-26 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
12: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a második kerületben lezárták a Széher út Kuruc utca kereszteződését felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni-György utca közötti szakaszon szintén lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon jár a Szél-Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia utca közötti megállókat. A Bécsi úton kifelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. Mára lezárták a második kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca közötti szakaszon építkezés miatt. A 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében mától lezárták a félútpályát, mert burkolatot javítanak. Mától rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra torlódása lehet majd készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A Kerepesi úton a Baross tér és a Hungária körút között napközben mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, csatorna karbantartása miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
13: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-éig érvényes!
14: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
3: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László Arénában. smartsportexpo.hu.
8: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben. Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbot és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
15: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
16: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró róló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
15: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz, mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
17: Szemét
18: levittem.
17: Villany
18: befizettem.
17: Klíma
18: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
17: Hol?
18: kaisai.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
19: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
20: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: Pénteken úgynevezett civil kezdeményezésre a Kodály Körönttől a Kossuth térig vonultak 1-2 ezeren talán a különböző számokból leszámozható ki, amit közöltek a különböző érintettek. Ott ugye a migrációs paktum elutasításáért tüntettek, ami azért nehezen érthető, mert ezt 2 évvel ezelőtt elfogadták az Európai Parlamentben, illetve az európai döntéshozásnak a különböző szintjein. Szóval ez most már van, és vasárnap pedig a Sándor palota előtt volt tüntetés, ott is voltak sok százan, vagy 1-2 ezeren, talán ott az alkotmányos pozíciókban ülő megbízott vezetők maradásáért tüntettek. Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgetek. Jó reggelt kívánok! Jó köszönöm, reggel, hogy eljött hozzánk. Úgy tűnik, hogy most van akkor 2 téma, amivel a Fidesz vagy a Fideszhez köthető nyilvánosság tud foglalkozni. Ezek mennyire erősek?
2: Hát a 2 tüntetést végignézve nagyon nem erősek, hiszen ugye az egyikre, ez a tegnapira maga Orbán Viktor is felszólította a híveit, hogy menjenek el, tehát magas szintű volt a kezdeményezés, és megjelent jó néhány fideszes vezető politikus, Gulyás Gergelyig felmenőleg, aki talán most a leginkább arca a Fidesznek, mint a Fidesz frakcióvezető. Most ehhez képest azért ez a néhány ezer ember és az egésznek ami kijött belőle, azért az inkább engem a 2023-as ilyen ellenzéki pártok tüntiei című történetre emlékeztet. Tehát ott tart most a Fidesz, legalábbis ezeknek a képeknek alapján, mint amikor valamikor a 23-ban Magyar Péter megjelenése előtt a ellenzéki pártok tartott, talán emlékszik még szerkesztő úr, amikor a kegyelmi botrány kellős közepén tüntetés szervezett. Ezek a 6 parlamenti ellenzéki párt a parlament elé néhány száz ember részvételével, hogy akkor közvetlen elnök választást, ez volt a legfontosabb. Így érzem most magam ezeket a képeket szemlélve.
1: Hát ugyanakkor azért ezek témák, nyilván a migráció kérdése az a Fidesznek központi témája már nagyon régóta, és akár majd ejthetünk pár szót is arról, hogy ez a migrációs paktum, ez mit tartalmaz, illetve Magyarországra nézve mi az, milyen feladatot ró. De itt a közjogi méltóságként Sőjök Tamás köztársasági elnök, aztán Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, Varga Zsé András a kúria elnöke, Vindis László az állami számvevőszék elnöke, a gazdasági versenyhivatal vagy az adatvédelmi hatóság vezetőjéért történő kiállás. Ez mennyire lehet ezt építeni, ezt a témát a továbbiakban?
2: Hát itt van egy óriási igény arra, hogy legyen változás. Itt tényleg az a kérdés, jó helyen kapizsgál, ritka nála ez, amikor azt mondja, hogy nem rendszerváltás volt, hanem csak kormányváltás Magyarországon, mondja a köztársaságnak, ezért lehet neki maradnia, ez az ő értelmezése. Na, és ez tényleg egy értelmezési vita, úgy tűnik a magyar társadalom nagy-nagy többsége úgy gondolja, magam is ezek közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy ez egy rendszerváltó jellegű változás, amit éppen átélünk. Ennek következtében azt kell mondanom, hogy nem maradhatnak helyükön azok a politikai szereplők, akik előző rendszer, Orbán maga mondja 2010-11 tájékán, hogy rendszerváltás, fülkeforradalom, ahogy ő nevezte, ugye történt Magyarországon. Ennek a rendszernek a leváltása is egyfajta rendszerváltás, és akkor nem maradhatnak helyükön azok, akik az előző rendszert szolgálták ki, akik asszisztáltak annak a rendszernek a kiépítéséhez, stabilizálásához, működéséhez. Egyszerűen
1: ez politikai értelemben ezt lehet mondani, és ez egy legitim állítás. Másfelől viszont a rendszerváltást onnan nézzük, hogy közjogi értelemben történt a rendszerváltás, vagy a gazdaság szerkezetében történt a rendszerváltás, akkor olyan, mint 1990-ben, hogy az állami típusú gazdaságból áttérünk a magángazdaságba, hogy az egypártrendszerből áttérünk a többpártrendszerbe, ilyen szintű változás nem történt. Talán a politikai magatartásban, vagy annak ígéretében.
2: Hát én azért úgy látom, hogy amit a Fidesz kiépített, az egy nagyon erőteljes egypárti állampárti rendszer. Tehát hasonlítható, sőt, elnézést, talán a durva a kifejezés, a Kádár rendszer lefele ment, egy gyöngülő, széteső állampártot láttunk itt, meg egy erősödő, ereje tejében lévő állampártot, ami ténylegesen mindenre rátette a mocskos kezeit, és hogyha a gazdaságról beszélünk, hát az a gazdaság, ahol tényleg csak a politikai kapcsolat számított, ahol azért lehetett megszerezni nagyon jelentős tendereket egyébként a magánszférában is, hiszen látjuk Balázs Gyula történetét, hogy a magánszféra is igazodott a politikához, tehát hogy kitől kell megrendelni a reklámfelületeket, és itt a nagy magyar monopóliumok is, tehát a nemzetközi monopóliumok is úgy gondolták, hogy nekik igazodni. Hát mi ez, ha nem egy állampárti rendszer? Most akkor nem beszélek a korrupció mértékéről. Itt tényleg arról van szó, hogy Orbánék elfoglalták ezt az országot. Egy kisebbség uralkodott ezen az országon, és ennek az ettől való felszabadulás az én értelmesen rendszerváltás olyannyira, hogy én 90-ben részese voltam az akkori rendszerváltásnak, ha nem is a csúcsán, szerencséjére az országnak. Részese voltam, és akkor nem éreztem azt a fajta örömöt, lelkesedést, elkötelezettséget az Isten adta nép részéről, mint most. Tehát bizonyos értelemben, ha a tömegeket nézem, az utcán lévő tömegeket, a kapcsolódást, ahogy fölment 4,4 millióra ma már a támogatottsága a Tisza pártnak, tehát az ország messze nagyobbik fele áll a Tisza mögött. Ezek mind olyan elemek, ahogy elvárják, hogy legyen végre következmény. Ugye 2009-ben nem volt következmény tulajdonképpen, hogy megúzták az előző rendszer képviselői, az előző rendszer ügyeskedői, a spontán privatizáció és egyéb folyamatok következtében azt az időszakot. Most nagy kérdés, hogy most is így lesz-e. Tehát én ezt nem tudom másnak minősíteni, mint egy rendszerváltás kezdetének. Az egy külön történelmi kérdés lesz, majd remélem, majd fölteheti ön nekem egyszer, hogy megtörtént-e ez a rendszerváltás. Ez egy nagy kérdés, de hogy ez az igény, hogy erre vállalkozott a Tisza, abban bizonyos vagyok. Magyar, amit tesz, a Tisza párt, amit tesz, az mind megígérték. Tehát nem a légből kapottak, erre kaptak kétharmados, messze kétharmados felhatalmazást, hogy menjenek Orbán, ne csak Orbán menjen, hanem az emberei is menjenek. Erre közjogi értelemben van felhatalmazásuk, mert a magyar, parlamentarizmus, a magyar parlamenti demokrácia kétharmaddal, szerintem ez egy hiba, magam ott voltam az ellenzéki nemzeti kerekasztal munkájában, elrontottuk ezt, túl könnyűvé tettük, mert nem gondoltuk azt, hogy ilyen könnyű lesz kétharmadot szerezni, ebben már a Fidesz keze is benne van természetesen, vagy nem természetesen.
1: 10 választásból 90 óta 6-szor volt.
2: Igen, azt gondolom, hogy elszúrta az akkori ellenzék, másképp gondoltunk a többpárti demokráciára, mint ahogy egyébként a nyugati világban, akár Hollandiát, Belgiumot sorolhatom az országokat, most is így van, hogy tele vannak pártokkal a parlamenti patkók. Tehát,
1: jellemzően egyébként az arányos modell díj, nálunk meg a többség, aminek ugye az volt a magyarázat, hogy a kormányzó képesség így biztosítható.
2: Talán túl kompenzáltak az akkori politikai hatalom, ezt is a Fidesz erre ráerősített, tulajdonképpen a saját dugájába dőlt, mert a mostani kétharmad, mostani nagyon erőteljes felhatalmazás, az többek között azért van, mert a Fidesz hozzányúlt a választójogi törvényhez.
1: A migrációs kérdés az mennyire lehet olyan téma, amit a Fidesz tovább tud építeni? Ugye itt most a migrációs paktumról van szó, ez június 12-én életbe lép, 2024-ben fogadták el. Három lehetősége van, ez egy hosszú összetett dokumentum egyébként, de a lényeget, hogyha kiemeljük belőle, három lehetősége van egy országnak. Vagy, és ez sem befogadás vagy letelepítés jelent, hanem az menedékkérőknek, az menedékkérelemnek az elbírálásáról dönt, ebben segít azoknak az országoknak, ahol nagyon sokan vannak ilyenek. Ugye Orbán Viktor politikai szövetséges, a Giorgia Meloni az, aki a leginkább támogatja ezt az elképzelést. Erre azt mondja Magyarország, mondta ezt már Orbán Viktor is, hogy nem. Vagy fizet azoknak az országoknak, ahol nagyon sok a menedékkérő, mert hogy azokat el kell látni, papírmunka van velük, enni kell nekik adni, takarót, orvosi ellátást, egyebeket, ezért fizetünk, vagy harmadik, tehát ezek nem és, hanem vagy kategóriák, vagy pedig felszereléssel, technikai eszközzel, élőerővel, más módon segítünk azoknak az országoknak, amelyek frontországok, tehát a határvédelemben részt veszünk. Ez is pénzbe kerül, de egyébként nem kell fizetnünk a menedékkérők ellátásért, és nem kell az ügyeikkel foglalkozunk, nem kell idehozni közülük egyet sem, még addig sem, amíg kiutasítjuk őket esetleg az Európai Unió területéről. Magyar Péter koncepciója, amit eddig hallottunk, az mindenben egy az egyben megegyezik azzal, amit a Fidesz mond, azzal az egyetlen különbséggel, hogy nem mondja azt, hogy egy Európai Uniós döntést nem hajtunk végre.
2: Orbánék sem mondták azt, hiszen elfogadták ezt a migrációs paktumot, erről hallgatás van, hogy tudomásul vették, annak idején megakadályozhatta volna Orbán ennek a létrejöttét.
1: Ugye ellene szavaztak a parlamentben nagyon sokan, igen. És voltak bizonyos részek, ahol nagyon szűk többséggel ment csak át, ez nagyon megosztó Európa
2: szerint. Így van. Azt gondolom, hogy itt az Orbán rendszer felépített egy bődületes hazugságot, egy gyűlöletkeltő hazugságot, egy idegen gyűlölő, az egész magyar társadalom, hogy mondjam, lelki békéjét megkérdőjelező hazugságot. Magyarország számára ez a migrációs paktum nem jelent valódi kihívást. Miközben részesei vagyunk egy közösségnek, ahol természetes az, hogy a közösség problémáiból valamennyit mi is vállalunk, ahogy ön ezt elmondta, legalább három útunk van, egyik sem azt jelenti, hogy tömegével akár ezeres létszámban kerülnének 1,6%-nyi, ami Magyarországra esik ebből az egész problémakörből. Tehát még ha az első utat választanánk, hogy ide jön 500 ember is, meg kell nézni évente, hogy ténylegesen menekültek-e, vagy pedig hogy migránsok, tehát gazdasági menekültek, ha úgy tetszik. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt egy fideszes 100 milliárdokból felépített hazugságnak a védőbássáit látjuk. Magyar nehéz...
1: Működik ez? Úgy tűnik, hogy eddig sem, a választás eredmény tekintve legalábbis nem volt
2: egy eredmény. De ugyanakkor meg a kutatások azt bizonyítják, hogy elképesztően idegenellenesek lettünk. Tehát föl lehet korbácsolni. Fut a pénze után a Fidesz az én értelmezésemben, megpróbálja azt, amit megépített, azt a durva, végtelenül cinikus és hamis beállítást, hogy itt egyrészt tömegesen akarnak idejönni, nem akarnak idejönni, át akarnak menni Magyarországon, félértés ne essék. Nem célállomás Magyarország a menekültek számára. Nem csak azért, mert gazdaságilag nem vagyunk abban a helyzetben, azért is, mert ez az idegen gyűlölet lerakódott a lelkekben, érzi ezt az itt egyébként élő menekült jó néhány száz, jó néhány ezer, akik egyébként most is itt vannak. Tehát nem igaz az, hogy ez egy valódi veszély. Én megmondom őszintén, nem értem magyart. Van annyi támogatottsága szerintem, hogy fölvállalhatná ennek a tisztázó beszélgetését, ahogy erről mi is beszélünk most.
1: Lannert Judit oktatási miniszter a Balzac ifjúsági média műhelynek adta első miniszteri interjúját. Ez számomra egyébként már önmagában szimpatikus, hogy fiatalokkal beszélgetett. 6 és 8 osztályos gimnáziumoknak annyi az értelme, hogy az elit kiszelektálja magát és biztosítja a helyét a társadalomban, mondta ezt Lannert Judit. Aztán utána Gulyás Gergely azt mondja, hogy utoljára a kommunizmusba gondolkodott valaki, úgy, mint ahogy a jelenlegi oktatási miniszter, aki erre válaszolt tegnap késő este, és azt mondja, hogy nem betiltásról vagy ilyesmiről beszélt, hanem arról nyissuk ki erről a vitát. Ön mit gondol erről?
2: Nagyon fontosnak tartom, hogy erről legyen érdemi vita, még ha én nem is értek egyet Lannert Judittal, akivel sokszor volt módom szakmai vitát folytatni a múltban ezekről a kérdésekről. Én magam hiszek a 6 osztályos gimnáziumokban, szerintem szerkezetváltásra van szükség a magyar oktatási rendszerben. Nem az elitnél kell ezt betiltani, hanem mindenhol ezt a folyamatot kell megvalósítani. Ez szerintem az a modell, ami felé kell menni. De ezek a fontos szakmapolitikai viták. Erről kell beszélnünk. Nem azt mondja a Lannert, amit Gulyás hazudik, elnézést a durva kifejezésére, azt mondja, hogy vitatkozzunk erről, tegyük azt arra. Örömmel vettem én is azt, hogy a Balzacnak nyilatkozott, egyébként a Balzac diákcsapatnak egy része, én iskolámban, a közgazdasági politechnikumban járom, egy 6 osztályos gimnázium. De ez nem mentség, csak tényként mondom. Úgyhogy szerintem...
1: Az új elit.
2: Szerintem jó lenne, hogyha erről lenne vita, én szívesen vitatkoznék erről hosszasan is, mert azt gondolom, hogy ez egy kitörési pontja a magyar közoktatási rendszernek.
1: Horn Gábornak, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökének köszönöm.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: A Fülöp-szigetekről, Örményországból és Georgiából, vagy ahogy talán önök jobban ismerik, Grúziából a jövőben nem engedélyezik tömegesen a vendégmunkások beáramlását Magyarországra. Ez is része annak a szigorításnak, amelyről a rendelet múlt héten jelent meg. Szűcs László ügyvéd, munkajogász a PricewaterhouseCoopers-től. Jó reggelt kívánok!
1: Köszönöm. Jó reggelt kívánok!
0: Eljött hozzánk. Milyen irányból érdemes nézni a vendégmunkás kérdést? Ez társadalmi kérdés, gazdasági kérdés, a magyarországi munkáltatóknak a kérdése, a Magyarországon külföldi tulajdonban álló munkáltatóknak, az úgynevezett multiknak a kérdése. Honnan kezdjük?
1: Hú, ez nagyon, nagyon összetett volt a kérdés is. Én elsősorban ezt nyilvánvalóan jogi kérdésként látom. Ugye a magyar idegenrendészeti szabályozás az európai szabályozásokhoz képest nagyon bonyolult. És a vendégmunkás szabályozás az ugye 2024-től került be ebbe a rendszerbe, ott is a második nekifutásra sikerült ezt a szabályozást megalkotni, és ugye akkor alapvetően az volt a cél, hogy alacsony a képesítésű kékgalléros munkavállalók viszonylag nagy számban, és viszonylag fontos garanciák mellett kerüljenek be a munkaerőpiacra. Akkor is sokan ezt kétkedéssel fogadták, hogy ez hogyan fog működni, és ugye az vendégmunkás foglalkoztatásnak is 4 alapkategóriája van, és most abból az egyiket zárták el. Tehát az, ami korábban volt, hogy a 3 másiknál ezekből az országokból jöhetnek munkavállalók, ez nem szűnt meg, csak az eljárási szabályok változtak, és azok most valóban az egyik csapot elzárták.
0: Ez jelentősen hatni fog a vendégmunkások beáramlására, az ő számukra?
1: Hát nyilvánvalóan, miután az egyik csapot elzárták, ebből következően addig, ameddig ezt a jelenlegi szabályozást felül nem vizsgálják, és új szabályozás nem lesz, és bízunk benne, hogy egy egyszerűbb szabályozás lesz, addig valószínűleg ezekből az országokból ezen a csatornán nem nagyon fognak tudni munkavállalók jönni.
0: Ez számosságban mit jelent a jövőben? Ez a 3 ország mekkora kibocsátója a magyarországi vendégmunkás közösség?
1: Hát ugye azt kell látni, hogy a magyar munkaerőpiac az olyan 4.700.000 emberről szól. A Fülöp-szigetekről körülbelül 10.000 munkavállaló van jelen a magyar piacon, és az előbb említett egyéb 2 országból pedig körülbelül pár száz munkavállaló. Tehát ezek nagyjából azok az arányok, amelyek a Fülöp-szigetek, illetve az előbb említett 2 ország munkavállalóit érintik.
0: Most a kínaiak meg a vietnámiak is majd 10-10 000 jönnek ide, tehát nagyjából összemérhető a nagyságrendjük, hogyha jól olvastam a számokat a Fülöp-szigetekről érkezőkkel. Tehát hogyha őket kizárjuk, hogy a beérkezésüket megnehezítjük, akkor ettől függetlenül van még legalább 2 olyan közösség, amelyik ekkora számban képviselteti magát, és ilyen korlátozások nélkül érkezhetnek a többiek is.
1: Tény is való, hogy ez a szabályozás, ez a módosítás, ez csak a vendégmunkásoknak az egyik kategóriáját érinti. A többi beáramlási lehetőség az úgymond továbbra is nyitva van, de a kormánypártnak a programját nézve azért ők azt ígérték, hogy gyakorlatilag az egész idegenrendészeti szabályozást felül fogják vizsgálni. Ugye ez történt 2023-ban is, hogy egy teljesen új szabályozást kaptunk, egy teljesen új törvény és annak a végrehajtási rendeletei érkeztek meg. Most nagyjából ez várható. Bízom benne, hogy ez mielőbb megtörténik.
0: Miért volna jó, hogyha a vendégmunkás beáramlást azt radikálisan csökkentenék, vagy megnehezítenék?
1: Itt nem is, tehát azt látni kell a magyar munkaerőpiacról, hogy nagyon sok olyan munkakör van, ahol munkavállaló hiány van. Itt nem is arról van szó, hogy teljesen megszüntessünk bizonyos beáramlásokat, hanem sokkal inkább az lenne a fontos, hogy a folyamatok kiszámíthatóbbak legyenek. Az egész engedélyezés egyszerűbb legyen, jobban garanciákhoz legyen kötve. A jelenlegi rendszer az nagyon nehezen átlátható. Nyilvánvalóan vannak olyan...
0: Mik a fő anomáliák, hogy mi is értsük?
1: Hát például az a fajta szabályozás, hogy bizonyos országokat privilegizálunk, bizonyos országokat kizárunk a rendszerből, azért az nagyon nehézkesen működik, főleg úgy, hogy egyébként meg viszonylag gyorsan változtatjuk ezeket az országokat, ezeket a lehetőségeket. Mondjuk úgy, hogy Európában ez kicsit egyedülálló, hogy az idegenrendészeti szabályozásnak ez az egyik logikája. Vannak olyan nézetek, amelyek szerint ez egy diszkriminatív jellegű szabályozás. Tehát mindenképpen célszerű lenne arra a típusú idegenrendészeti logikára ráállni, ami az európai országokban van, hogy bizonyos kvótákat határozunk meg, bizonyos szakmákat emelünk ki, ahol feltétlenül szükséges lenne az, hogy ellássuk ezeket a munkaköröket, oda biztosítjuk a beáramlást. Tehát alapvetően stratégiákat kellene átgondolni, és ezekhez kellene igazítani a meglévő szabályozást.
0: Nagyjából egy 90-100 ezres közösségről beszélünk akkor, amikor a harmadik országból érkezett vendégmunkásokat vesszük számba. Nekik milyen jogaik vannak Magyarországon munkavállalóként? Sokan ugye munkaerő kölcsönzőkön keresztül érkeznek, tehát nem is annak a gazdasági egységnek, mondjuk gyártnak az alkalmazásában állnak hivatalosan, mint ahol egyébként a két csavart egymásba csavarják. Az ő jogaikat kiképviseli, és van-e olyan versenyelőnyük a magyar munkavállalókkal szemben, amely miatt a magyarok viszont kiszorulhatnak ezekről a helyekről?
1: Hát itt sincsen teljesen egységes kép, tehát hogyha például a Fülöp-szigetekieket nézem, a Fülöp-szigetekiek magyarországi munkavállalása az eleve egy nagyon hosszú egyeztetés eredményeképpen lehetséges, ahol maga a Fülöp-szigeteki állam az, aki védi a beáramló munkavállalóknak a jogait, tehát azt az ő esetükben biztosítani kell, hogy egy bizonyos bérszínvonal alá, egy bizonyos munkakörülmény alá, egy bizonyos munkásszálló munkakörülmény alá ne kerüljenek az itt dolgozó fülöp-szigeteki munkavállalók.
0: Bocsánat, mert akkor mi van? Lehet menni Manilába reklamálni?
1: Akkor alapvetően az a pragmatikus következmény van, hogy azoknál a cégeknél, ahol ezeket a minimális feltételeket nem biztosítják, ott nincsen lehetőség arra, hogy a jövőben fülöp-szigeteki munkavállalókat foglalkoztassanak.
0: Ezt valakinek ki kell kényszeríteni, akkor ez a magyar állam és a magyar államnak a hatóságai.
1: Ez nem a magyar állam, ez a fülöp-szigeteki érdekképviselet az, aki nem engedi a munkavállalókat olyan munkáltatóhoz, olyan magyar munkáltatóhoz, ahol ezeket a minimális feltételeket nem tartják be. Másrészt, hogyha megnézzük a magyarországi szabályozást, ugye a magyarországi szabályozás azért nagyon szigorúan tiltja a diszkriminációt. Tehát gyakorlatilag nem lehet magyar és külföldi munkavállaló között bérezés, illetve a munkakörülmények tekintetében megkülönböztetéseket
0: Bocsánat,
1: tenni.
0: Azt mondta, hogy gyakorlatilag, nem elméletileg?
1: Elméletileg és gyakorlatilag is.
0: És ez érvényesül?
1: A gyakorlatban azért azt látjuk, hogy alapvetően ezek a munkavállalók olyan munkakörökbe dolgoznak, ahol a magyar munkavállalók, ahol a magyar munkaerőpiacról nem tudnak magyar munkavállalókat foglalkoztatni. Ennek az a gyakorlati következmény, hogy abban a munkakörben mindenkinek alacsonyabb a bére. Tehát ugye itt az azonos munkakört ellátó munkavállalók között nem lehet megkülönböztetést tenni, hogyha mindenki külföldi abban a munkakörben, mindenki harmadik országból jött, akkor értelemszerűen mindenkinek alacsonyabb a munkaköre, és így nem valósul meg egy ilyen típusú diszkrimináció.
0: Sokat lehetett a sajtóban olvasni, a Magyar Hang arról írt, hogy a BYD szegedi üzemében 6 napos munkahéten tulajdonképpen jogoktól megfosztva dolgoztatta kínai munkásokat, de az, hogy a munkakört említette, át kell szabni a munkaköröket, és abban a pillanatban megoldódik egy csomó kérdés, amit eddig mondjuk 2 vagy 3 munkakörben végeztek, azt mondja egy cég, hogy átszervezem ezeket a munkaköröket, összevonom egy munkakörbe, és ki az, aki elvállalja fele annyiért, és nem fogja elvállalni senki, viszont a külföldi harmadik országból érkező vendégmunkás el fogja majd vállalni. Ilyen módon olyanokat is olvastunk, hogy a magyarok tanítják be azokat, akik aztán utána a helyükön fognak dolgozni.
1: Hát tény is való, hogy a külföldi vendégmunkások, és hát alapvetően a harmadik országból Magyarországon foglalkoztatott személyek azért kiszolgáltatott helyzetben vannak. Tehát ők nem tudnak a magyar munkaerőpiacon úgymond szabadon mozogni, mint egy magyar munkavállaló, ezért amennyiben a munkáltatónak ilyen jellegű utasítása van, ami akár a munkaidőre, akár a túlórára, akár a napi munkaidőnek a mértékére vonatkozik, dolgozik, akkor ő nem tud mit csinálni, neki azt végre kell hajtani, ő azért jött Magyarországra, hogy munkát végezzen.
0: Világos, de ettől függetlenül ez még hat a magyar munkaerőpiacnak a magyar szereplőire is.
1: Tény és való, hogy ezt ugyanígy egy magyar munkavállalónak nem lehet ezt az utasítást kiadni. Magyar munkavállaló azt mondaná, hogy ebben az esetben ő ezt nem teljesíti. Egyébként még egy mondatot azért hadd tegyek hozzá, hogy azért ilyen visszásságok esetében Magyarországon függetlenül attól, hogy harmadik országbelit alkalmaznak, van munkaügyi ellenőrzés. Tehát a munkaügyi ellenőrzés kimegy ezekhez a cégekhez, és amennyiben ilyen visszásságot tapasztal, akkor ezt feltárja, és kötelezi arra, hogy tartsák be az irányadó magyar szabályokat.
0: Szűcs László ügyvédnek, munkajogásznak köszönöm szépen, örülök, hogy itt volt.
1: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: 100 milliárdos tételről beszélünk, amikor a József főhercegi palota, hát nem tudom azt mondani, hogy újjáépítéséről van szó a budai várban, hiszen egy új vasbeton épület készül, amelynek a homlokzatát, azt homlokzatában megidézik az eredeti épületet. Létezik ez a fajta építési irányzat. Nem feltétlenül biztos, hogy így, de erre azért sok példa van Európa és a világ nagyvárosaiban. Mégis sok kritika éri itt Magyarországon is. Bolyár Iván András építészkritikus a vendégem. Jó reggelt, szerintem, hogy eljöttél hozzám. Köszönöm. A fasszádizmusról beszélünk, de arról beszélünk-e, mert létezik az, amikor megvan egy régi épület, és akkor a homlokzatát megtartják, mögé megépítenek egy modern épületet, ilyenre is van példa Budapesten, meg van az, ez meg egy másik, amikor egy eleve egy vasbeton épületet építünk, és azt beburkoljuk, hogy úgy nézzen ki, mintha.
2: Amikor erről az építészeti stílusról, vagy módszertanról beszélnek, akkor általában két-három európai példát szoktak felhozni, és azt mondják, igen, vannak példák. Persze az, hogy alapvetően nem így építkeznek Európában sehol, se Londonban, se Párizsban. Úgy általában a kortárs építészeten belül ez egy egészen csekélyke és szélsőséges irányzat. Ezt nem szokták hozzátenni. Valóban, ha a varsói visszaépítést nézzük, varsói belváros visszaépítését, vagy a Frauenkirche Dresdában, esetleg a Berlinben a visszaépítést nézzük,

0: esetében is egyértelmű, hogy a Stella nevű építész az a spray felüli szárnyát annak az épületnek teljesen modern módon, kortárs módon alakította ki, nem akar hazudni. Ugyanez a helyzet a Frankenkirchével is, ott az épületnek a 45%-a megmaradt kövekből, ezeket egyenként befotózták, bemérték, komputerrel újra konstruálták, ez egykor volt eredeti helyére visszatették, és láttatják azt, hogy mi az, ami az eredeti volt, és mi az, ami a mai újjáépítés eredménye. A József főhercegi palota esetében egy az egyben pacekba hazudozásról van szó. Tehát itt gyakorlatilag egy olyan dolog, mintha én fognám mondjuk a Munkácsi Mihály egyik festményét, elküldeném egy vászon printelő műhelyből, szépen ráprintelnék a Munkácsi Mihálynak a festményét, odaírnám, hogy Munkácsi Mihály, és azt mondanám, hogy ez egy munkácsi kép. Ez nem egy munka, ez nem egy Korbgirl épület. Akkor sem az, hogyha a várkapitányság és a Hausmann program tervezői módszeresen nagyon keményen dolgoztak azon, hogy a mai tervezők nevét eltüntessék. De például, hogyha én ma...
1: Kirakunk rá egy táblát, és azt mondjuk, hogy ez úgy néz ki kívülről, de ez nem az, mert meg akarjuk idézni azt, ami volt, mert hogy az arculatban, a közegben van ennek egy történeti jelentősége is, annyi amennyi, de mindenképpen... De a van meg a nincs közül inkább a van kategóriába tartozik. Tehát, hogyha őszintévé tesszük ezt a dolgot, akkor onnantól kezdve oké?
0: Hát egyrészt bizonyos szempontból igen. Önmagában egy tábla nem teszi azzá. Ugye maga a Hausmann program és az egész körülötte lévő politikai szándék alapvetően egyfajta történelmi üzenettel, egy emlékezett politikai üzenettel jött létre. Az egész hazudozás ennek ez szolgálja.
1: Mindig üzen az építészet, főleg olyan szimbolikus helyeken, mint a vár. És a vár teljes történetét, ha végignézzük azt a 700 évet, így mindig üzent.
0: Most mondok egy példát, ott áll ez az új ház. Én fognám magam, és egy-egyben elhamisítom ezt a házat még egyszer, a vasbeton szerkezetével, a tűzvédelmével, a biztonságvédelmi rendszereivel, tehát mindazon modern technológiai elemekkel, amik benne vannak, a Korbgirl-féle homlokzatokkal, ezzel a faszáddal, amiről szó volt, és mellette fölépíteném még egyszer, akkor nekem nem a Korbgirl-nek kéne jogdíjat fizetnem, hanem azoknak a névtelen mai építészeknek, akiknek a nevét eltagadja a Hausmann program. Tehát, hogy egyszerűen jogi értelemben növék a jogdíj. Tehát, hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez egy bonyolult dolog, hogyha emlékezett politikailag szerintem korrekté akarnánk tenni, akkor ezen az épületen nem elég egy pici táblát elhelyezni, hanem valójában jelezni kellene olyan kortárs építészeti elemekkel, amelyek mint a Reichstag esetében, a kupola, hogy egyértelműen ez egy egykor volt épület visszaidézése, egy hangulatkedv megidézése érdekében, vagy egyfajta történelmi kontinuitás kifejezése érdekében, de mai eszközökkel.
1: A második világháború utáni helyreállításban az úgynevezett lihegő kapunak a példája, az is nem tudom, hogy mennyire analóg ezzel. Ott ugye Erzsébet királynénak a nyári lakjába volt félig meddig beleépítve, és aztán utána jött a Gerő Lászlóféle koncepció, azt a házat, kis palotát, azt onnan elbontották, és analógiák, régebbi metszetek alapján építették a lihegő kapu köré azt a ilyen tornyos, meg mit, ahogyan ki kellene néznie, mint egy megidézve az, hogy ilyen is, nem tudjuk pontosan, hogy így nézette ki, de ilyen is lehetett volna, és felhasználták hozzá persze a megmaradt középkori struktúrákat, amik egyébként benne voltak Erzsébet királynének a házában, csak azt így kibontották belőle. Az nem hasonló ehhez, mint amit a József főherceg palotában
0: történik? Bizonyos értelemben azt lehet mondani, hogy hasonló. Valamilyen igen.
1: Vagy a Buzogánytorony. A Buzogánytorony is volt egy Hausmann-féle, és aztán a Gerő-féle újra gondolásban megidézték, hogy milyen lehetett volna.
0: Igen, és mivel ennek az időszaknak, a második világháború követő időszaknak a nagy találmánya a budai középkor fölismerése és föltárásának a lehetősége volt, ezért ők a középkori Buzogánytornyot hozták vissza, és a barokk főúri réteget kezdték el lehámozni. Ebben is volt egy emlékezett politikai elem egyértelműen.
1: Ugye akkor az volt a mondás, hogy a barokk struktúrákkal szemben értékesebb építészetileg. És olyannyira, hogy Ebel meg Lechnertnek a művei azok, vagy Hausmannnak a művei esetek áldozat.
0: Így van, ez kétségtelenül így van. Én szerintem a jelenkornak pont ez az érdekessége, hogy most végre neki tudnánk látni annak, hogy egyrészt ezeket a korízléseket, vagy korlátásmódokat, vagy kor történelmi megítéléseket a maguk rétegzettségébe fogadjuk el, oké, ez így történt, így is láttassuk, és ebbe beletartozik alkalmasint az Orbán korszaknak a látásmódja is, ma már egyfajta történelmi látásmód, de hiába egy hónapja van csak új kormány, de meg lehet

0: szintélni ebben a formában, és ezen az alapon kellene a budai vár további építéseit és további kialakítását végig gondolni.
1: Ebből az is következik, amit mondasz, hogy a kortársnak helye van ott.
0: Abszolút, hát hogy mondjam, az emberek kortárs órát viselnek, és mai autókban járnak, és az életük is az. Az a légkondicionál berendezés, vagy tűzvédelmi rendszer, ami mondjuk a csodálatos József főhercegi palotában van, de még a térszerkezetek is, az összes modern irodai kialakítás, mind kortárs. Tehát mi megpróbáljuk a kortársat elhazudni, nem tudom miért, ebben tulajdonképpen van egy ilyen...
1: Mert nem akarunk idézni egy olyan esztétikát, ami mondjuk a környéket jellemzi, és nem akarjuk, hogy kilógjon belőle. Akarják most, ez a többes szemes
0: világos. Hát a külsőket illetően egyértelműen így van, de azért a dolgok mélyen ott bujkál egy olyan megfontolás is, amivel én egyáltalán nem értek egyet, hogy a mi korszakunk, a mi világunk, a mi gondolkodásmódunk alább való, mint a korábbiak voltak. Nem való alább. 21. század embere és 21. század gondolkodása épp olyan értékes, mint a 19. század vége, vagy a 16. század. Máskorban élünk, mások az összetevők. Mi ma ezek szerint élünk.
1: Én sem tudtam róla, nálad olvastam egy olyan középkori struktúráról, ami szintén ott van a várban, és talán a legnagyobb megmaradt, vagy feltárható, vagy bemutatható ilyen térről beszélünk. Ez az 1686-ban Budaostromakor elpusztult zsinagógának a gótikus elemei, amik, hát nem tudom, mi látható belőle, úgy gondolom, hogy ez vagy ház áll rajta, vagy be van temetve.
0: Semmi nem látható belőle, ez valóban egy hatalmas építészettörténeti értéke a budai várnak, és tök jellemzője a Hausmann programnak, hogy azt, ami valóságosan ott volt, hiszen ez a középkor óta ott van ez az épület, na azt nem hozták létre, azt nem újították meg, és közben meg inkább vasbetonból kamuznak egy per egy épületeket. A valóságosan ez a Babits sétányhoz köthető, Táncsics Mihály utca 22 udvarán lévő, az alatt lévő épület, ez egy nagy zsinagóga volt, Buda harmadik zsinagógája. Az első volt a Szentgyörgy téren, aztán volt egy szefárdi zsinagóga a Táncsics Mihály utca 6-ba, és ez pedig a Babits sétányon. Ez egy 9 méter belmagasságú csúcsíves gótikus tér. 1964-ben Zolnay László ásta ki.
1: Csak hogy érzékeljük, ez a panelházak léptékében 3 emelet magasságot jelent. Ezt képzeljék el egy csarnokban, középkorban.
0: És hogyha mondjuk van valaki, aki előtt emlékeiben megidéződik a budai vári nagy lovak terem, a gótikus lovak terem, mint a középkori Buda impozáns tere, ez körülbelül 3-szorosa. Tehát ez egy, vagy legalább a duplája. Tehát a középkori Buda ma ismert felelhető legnagyobb gótikus tere. És ott van homokkal feltöltve 1964 óta, akkor ennek gondolom politikai oka volt. Nem akarták a keresztény Buda koncepciót megzavarni azzal, hogy a zsinagógát tárnak föl.
1: Nem szavarná az meg szerintem, de...
0: Ma már nem. Hát ma már nyilván másképp állunk a kérdéshez, de akkor valamiért talán érzékenyek voltak olyannyira, hogy igen, hogy... Tehát tulajdonképpen a világ zsidói összeadtak egy csomó pénzt rá, hogy fel legyen újítva. Seiber rabbi annak idején összeszedte Amerikában ezt a pénzt, és nem kellett.
1: Viszont legalább még megvan és föltárható. Úgyhogy szép feladat a következő korok mérnökeinek, építészeinek, történészeinek. És Bojár Iván András építész kritikusnak köszönöm, örülök.
0: Köszönöm szépen én is.

hordok egy részem mindig, elhagyom valahol. Azt mondják, válasz és menj már, aki mindent hurcol, csak én.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban, a hit megújítására buzdított 14. Leópápa Madridban. Napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár Volodymyr Zelenszkij jelegyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették. Ukrán dróntámadásért egy vonatot az Ukrajnától elcsatolt orosz ellenőrzés alatt álló Krím félszigeten. A Moszkva és a Szimferopol között közlekedő személyvonat mozdonyát érte a találat, egy ember meghalt, a mozdonyvezető megsérült. Az utasoknak nem esett bántódásuk. A Krímben közlekedő személyvonatokat evakuálták, több helyen felfüggesztették a vasúti közlekedést. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leópápa Madridban. A katolikus egyházfő az 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. 150 szorványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. A Gárdon, Máiban és Orfűn az 5 napos táborokban vitorlás klubok képviselői és oktatói segítik a gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd szerdán néhol, csütörtökön már sok felé várható eső, zápor, zivatar.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban lassú az előrejutása a budai alsó rakparton a Petőfitől észak irányban, illetve a Margit hídtól délre. A Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Lassan lehet haladni a Hungária körgyűrűn és a Nagy körúton a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóczi úton a Baross tértől, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. Telítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a 10-es és a 11-es főúton a Városhatártól, a 6-os főúton az M0-as autóútnál, illetve a Szél Kálmán tér környékén is. Mára lezárták a második kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca közötti szakaszon építkezés miatt. A 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után folytatódik az átépítés, mától a középső sávot zárták le. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vodac Balázs.
2: Növekedési, de valahogy nem hogy növekedés, hanem egyenesen stabilitási problémát okoz az, hogyha a kis és közepes vállalkozások nem használják eléggé átfogóan mindazokat a technikai lehetőségeket, amelyek rendelkezésükre állnak, és itt most nem konkrétan a szerszámokra, eszközökre gondolunk, hanem azokra az online megoldásokra, amelyek nélkül, ezt már ők is tudják, nagyon nehéz, szinte lehetetlen megjelenni, azt viszont nem mindegyik tudja közülük, hogy mennyi lehetőséget rejtene ez még magában. Petrákovics Zoltán, a Magyar Telekom mikro és kisvállalkozásokért felelős szegmens vezetője a vendégem. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Mit látnak önök, és mi az, amiben fejlődési lehetőséget kínálnak?
3: Mi meg sajnos azt látjuk, hogy a hazai KKV-knak a digitalizációs fejlettség az még mindig alacsony szinten áll, bár vannak üdítő kivételek, és van benne fejlődés, hogyha az egész sokaságot is nézzük, de még mindig van tér, hova fejlődni, még mindig nagyon alacsony a szintje, és különösen igaz ez a 10 fő alatti mikro kisvállalkozásoknak, akiknek csak egy-két példát hozva, kétharmaduknak még mindig nincsen honlapjuk, körülbelül 70%-nál gyakorlatilag a tulajdonos az, aki az ilyen digitalizációs fejlesztésekben kell, hogy döntsön, és hogy sajnos sok esetben ez ugye a döntés elmaradásával jár, hiszen nincs ideje, nincs a szakértelme hozzá, hogy megfelelően érdemben foglalkozzon ezzel, holott ezeknek a megoldásoknak a használata, az úgy gondoljuk, hogy a vállalkozások növekedésének az egyik ilyen elősegítője tudna lenni, a nem használata az pedig a gátja. Hogyha igazán a hasznot hozó megoldást tudunk nekik nyújtani, akkor azáltal kiszámíthatóbbá válik a működésük, stabilabbá válik a működésük, több idejük jut másra, tehát effektíve növekedni tudnak ezek a kis vállalkozások. Ebben szeretnénk mi támogatni egy újabb eszközzel őket.
2: Na most az, hogyha van honlapja, van egy közösségi média profilja, meg van neki egy e-mail címe, gondolom ez a minimum, ahonnan el kéne indulni. Ezeknek mi kell legyen a célja? Az, hogy megmutassák magunknak a lehetséges ügyfeleknek, ezáltal a piachoz jussanak, vagy ezeken a platformokon vagy oldalakon keresztül önmagában is már tudjanak valami olyan szolgáltatást nyújtani, aminek üzleti önértéke van.
3: Nagyon szakma specifikus, és ezért is majd később kitérünk rá, hogy ez a megoldásunk ez szakmára specifikáltan hoz tippeket, megoldásokat, javaslatokat, de nagyon eltérő, igen, a láttatás, tehát az, hogy a honlapon elérhető legyen, hogy a social médiát használják, hogy az ügyfelek megtalálják, ez hitelessé teszi a vállalkozásokat, ez láthatóvá teszi őket, és aztán vannak olyan tipikus szakmák, ahol pedig az ügyfelekkel való kapcsolattartás, akár időpontfoglalás, a termékeknek az értékesítése egy webshopon keresztül, ez mind-mind történhet ugye automatizáltan az online megoldások segítségével.
2: Nyilván egy webshop tudja, hogy neki szüksége van a honlapra, tehát ott ez nem kérdés. De mondjuk egy kőműves vagy egy fodrász, mit mulaszt el és mi az, amire használhatná?
3: Mi azt gondoljuk, hogy minden szakmában megvannak azok a megoldások, amik előre segíthetik őket. Csak klasszikusan például egy fodrász esetén, hogy nem noteszbe, kockás füzetbe kell felírni, telefonon kell fogadni mindig a bejelentéseket, hanem egy online időpont foglaló, de akár egy kőműves esetén, mondjuk az anyagbeszerzés támogató, automatizáltabb eszköz, ez mind-mind tudja őket segíteni, levenni a vállukról a terhet, hatékonyabbá tenni őket. Ezért is egyébként ez a digitalizációs asszisztensünk, ez az egész beszélgetést úgy kezdi, ugye ez egy mesterséges intelligencia alapú eszköz, az egész beszélgetést úgy kezdi, hogy megkérdezi, hogy milyen szakmában tevékenykedik az érdeklődő, és sokkal inkább kézzelfoghatóbb megoldásokat tud nyújtani.
2: Mit nyújt? Miben asszisztens?
3: Gyakorlatilag egy ilyen lépésről lépésre megvalósítható javaslatot, egy nagyon személyre szabott szakma-specifikus javaslatot ad az ügyfelek kérdéseire. Nem csak kérdés-válasz, hanem egy tanácsadó jelleggel segíti őket a dilemmáikban, a kérdéseiknek a megválaszolásában. És egy egész csapat áll gyakorlatilag a rendelkezésre, 4 nyelvi modellt használ. A 4 nyelvi modell különböző, az adott kérdésekre különböző szempontokat hoz be, és még egy nagyon fontos dolog, hogy a Telekom már lassan 10 éve a piacon lévő Hello Business nevű edukációs platformjának a tudásanyagára is épít. Ezen rengeteg, több tízezer cikk van, edukációs tartalmak, konkrét vállalkozásoknak a való életben megvalósult példái, digitalizációs tervek, ezeket mind-mind felhasználja, mint tudásbázis, és különböző szempontok szerint hoz javaslatokat az ügyfeleknek arra, hogy akár ha szabad szövegesen ő kérdez valamit, mert elakadása van, kérdése van, dilemmája van, akár támogat is egyébként előre szakmára vonatkozóan előre megírt kérdésekkel. Tehát ténylegesen, mint egy
2: tetőfedő interaktív... vagyok, és a digitális asszisztenst igénybe veszem, akkor megkérdezhetem tőle azt, hogy ez nekem nincsen, mi az, amire szerinted szükség volna, mit javasolsz, hogyan bővítsem a portfóliómat, hogyan tegyem magam láthatóbbá, látványosabbá, stb. Ilyen, erre a fajta párbeszédre kell gondolni?
3: Így van, illetve hogyha csak az a...
2: Bocsánat, van egy csomó általános AI is, mesterséges intelligencia, azok is a világon mindenre tudnak válaszolni.
3: Én legalább három dolgot kiemelnék, amivel a digitalizációs asszisztens úgy gondoljuk, hogy hatékonyabb segítséget nyújt a kis vállalkozásoknak. Az egyik az, hogy nagyon specializált, tehát nagyon üzletfejlesztés fókuszú, nem egy általános beszélgetőpartner, egyébként nem is válaszol olyan kérdésekre, hogyha azt kérdezzük meg, hogy mit főzek otthon estére. Nagyon erre fókuszál, és nagyon ismeri a hazai KKV-knak a kihívásait, az életét, a mindennapjait, a jogszabályi környezetet, a piac, a versenyhelyzetet, tehát hogy ebből a szempontból mindenképpen egy ilyen hatékony támogató eszköz. Amit már említettem, hogy a Hello Business-nek a tudásanyaga is felhasználásra kerül, és a harmadik az pedig az, amit szintén már így korábban említettem, hogy egy modell nem modell, négy nyelvi modell, kicsit olyan jópofa módon, mint egy négy tanácsadó összehívja a csapatot, az asszisztens mindenkitől kér egy választ, és végén összegzi, és ezáltal tud hatékony tippeket adni. Tehát ebből a szempontból mindenképpen egy ilyen általános, globális keresőmotornál, vagy egy ilyen nyelvi modellhez képest több és konkrétan.
2: Személyre szabható, beköthető a vállalkozás az aktív módon, vagy pedig mindig újabb és újabb kérdéseket kell tenni, és adott esetben nulláról indulunk?
3: Folytatható a beszélgetés természetesen, vissza lehet térni az adott kérdésekre. Nagyon fontos, hogy egyébként a vállalkozásnak a személyes adatait azt megfelelő titkosítással is bizalmasan kezeli, tehát ilyen formán ez nyugodtan használható konkrét vállalkozásra szabott kérdésekre is.
2: Petrákovics Zoltánnak, a Magyar Telekom mikro és kisvállalkozásokért felelős szegmens vezetőjének köszönöm.
3: Köszönöm szépen.
1: Június 5-e a Környezetvédelmi Világnap, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a környezeti problémákra, és ösztönözze a világ országait a fenntartható jövő alakítására. Melyik évben nyilvánította az ENSZ világnappá ezt a dátumot? Start 1. 1972. Start 2. 1989. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a június 9-én megrendezésre kerülő Nemzetébresztő című történelmi lovasok musicalre az Orfűi Lovaspályán a Széchenyi produkció jóvoltából. Valamint egy páros belépőjegy az Ankonai Szerelmesek zenés komédiára Tokajba a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
2: Egészségügyi percek jönnek.
1: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
2: Sose jó a magas vérnyomás, eleve ugye az kérdés, hogy honnan szerzünk róla tudomást. Az például nem tudom mennyire megfelelő indikátor, hogyha az embernek piros a füle. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója.
4: Jó reggelt kívánok! Hát az azért sok mindennek lett az indikátor, hogy az embernek ég a füle. Tehát az nem, mondjuk, hogy nem megbízható jele ennek a betegségnek.
2: Ennél előrébb tart már a
4: hát a igen, a legmegbízhatóbb jele ennek a betegségnek, hogyha megmérjük a vérnyomásunkat is magas. Tehát anélkül szerintem nem nagyon lehet eldönteni. Több probléma van vele, hogyha az ember saját magának szeretné megítélni, hogy milyen a vérnyomás, még gyakorló magas vérnyomásosok is körülbelül egy ilyen jó 80%-ban elrontják. Tehát ha valakit megkérdezünk, hogy mennyi a vérnyomás, a satszolja meg, majd utána megméretjük vele, akkor nagyjából 15%-20% egyezés van a kettő között. Tehát satszolja, én senkitől nem, tehát nagyon jó, hogy megpróbálja megítélni, de igazán semmiféle jelentősége nincsen, neki mérni kell. És különösen most, mert hogy jön a nyár, és ilyenkor tudnak érdekes dolgok történni.
2: Mi történik ilyenkor? Melegünk van, tehát ez egy dolog.
4: Igen, melegünk van, és ugye elsősorban azokkal szokott történni dolog, akik már szednek vérnyomás csökkentőt emiatt a betegség miatt. Ezt hatszor húznám alá, hogy ez egy betegség, tehát ez nem egy állapot, meg nem egy körülményrendszer, meg nem egy majd elmúlik típusú dolog, ez egy krónikus betegség. Tehát ezt mindenki tudatosítsa magába, hogy ez erről beszélgetünk. Amit gyógyszerekkel kezelünk, és alapvetően ugye a nyár az egy csomó gyógyszernek a hatásait tudja mondjuk úgy, hogy mímelni. Tehát ilyenkor az ember izzad, mint a ló, ez nagyjából egy vízhajtó hatás, átrendezi a keringését, a bőrkeringését, azt megtágítja, mert hogy a hőháztartás azt ezt igényli. Ez különféle egyéb vérnyomás csökkentő gyógyszernek a hatásait tudja egyébként mimelni, és ennek az eredményeképpen annál, akiknél eleve egy gyógyszerszedéssel tartjuk rendben a vérnyomást, azoknál azért ez egy alacsonyabb vérnyomás értékrendszer tud majd eredményezni, és ami ennél sokkal-sokkal fontosabb, hogy az ellenregulációt, az ellenszabályozást a gyógyszerekkel lebénítottuk. Tehát, hogyha valaki szed még ezek mellé ilyen gyógyszereket, akkor előfordulhat az a helyzet, hogy az ő vérnyomása az kórosan alacsonnyá alakul a nyári időszakban, és akkor itt egy jó analógiát lehet hozni az autónak a gumicseréjével kapcsolatban, amit szezononként megcsinálunk. Autón is van egy téli szett, meg egy nyári szett, és viszonylag sok olyan magas vérnyomásos van, akinek van egy téli gyógyszerelése, meg van egy nyári gyógyszerelése. De ezt is, hogy erre szükség van-e, vagy nincs, ezt is általában az dönti el, hogy az illető milyen vérnyomást mér. És megint csak eljutottunk oda, hogy ezt mérni kell, mert anélkül nem lehet megmondani.
5: A kórosan alacsony az mit jelent?
4: Hát a kórosan alacsony ez egy egyénileg meghatározott kategória. A kórosan alacsony.
5: Bocsánat, azt sem érezzük, azt sem tudjuk magunkat diagnosztizálni.
4: Azt azért inkább érzi az ember egyébként.
5: Szédül, ájul, esik el.
4: Meg gyenge, igen, de ez elsősorban azokra az idősekre jellemző, akiknek mondjuk az agyi keringése egyébként is kihívásokkal küzd. Tehát mondjuk az érrendszerük az be van szűkülve, messzesedett, egyébként is az egyensúlyuk az bizonytalanabb, ezeken a napokon ezeken jobban szédülnek, gyengébbek, akár az ágyból se tudnak fölkelni, vannak olyan vérnyomáscsökkentők, amik kifejezetten akkor, amikor az illető fölállna egy hosszú fekvés vagy hosszú ülés után, hát azt a reflexet üti ki, ami a lábnak az artériás összehúzódását vezérelni, és konkrétan ott el tudnak állni. Most ebben az esetben, és csak ebben az esetben muszáj egyébként vérnyomáscsökkentő rezsimet módosítani, de ez egyéni, tehát itt nem tudok egy olyan értéket mondani, ami már alacsony. Hát van, akinél ez megtörténik már 130-nál, 140-nél, vannak olyanok, akik 90-ig semmi problémával nincsenek. Ha semmi problémával nincsenek, akkor igazándiból csak egy alacsony szám miatt ezt nem kell átállítani. De hogyha emellett panasz is van, akkor mindenféleképpen.
5: Jó, és a magas vérnyomásnál is ugyanez? Ha nincsen panasz, nem kell hozzányúlni.
4: Hát a magasabb értékek
5: viszont mindenképpen hozzá kell nyúlni.
4: Azok azért hosszabban már trükkösek, tehát azért a magas vérnyomást nem azért kezeljük, mert olyan nagyon szeretnénk azt a számot látni, ami ott van, és az a szám az nekünk tetszik. Itt a következő helyzet. Van egy olyan körülményrendszer, aminek a szabályozás az teljesen fölborul. Ennek számtalan oka van, tulajdonképpen egy modernkori társadalmi berendezkedéshez és diétarendszerhez történő rossz adaptációnak a végeredménye részben az, hogy a vérnyomás elkezd elmenni fölfelé. Most ezt a szervezet ezt nem tudja, hogy ebből nekünk bajunk lesz. Tehát ő neki a stabilitás fontos, tehát ő fogja magát, és a vérnyomás beállítja 170-re. Ez neki jó, semmi probléma nincsen vele. De ő nem tudja, amit mi tudunk, hogy ebből 15-20-30 év múlva milyen dolgok fognak kikerekedni. Tehát ebből lesz az, hogy az illetőt megüti a guta, ebből lesz az, hogy az illető szívelégtelen lesz, koszorúérelmesesedett, ebből lesz az, hogy tönkre megy a veséje, tönkre megy a szemfeneke, meg lehet bele vakulni, és még hosszan lehetne sorolni ezt az egészet, de ezt az agyunk nem tudja. Tehát ő odaállítja, ahol neki stabil. Mi meg a rendszer akarata ellenére odaállítjuk, ahol tudjuk, hogy hosszú távon viszonylag kevés probléma lesz belőle, ez egy nagyon nagy különbség az orvosi gondolkodás, meg a szervezetnek az önfenntartó mechanizmusai között. Rövid távon semmi probléma. Rövid távon teljesen jól vagyunk 170-nél, és egy idő után már nincs is belőle gond. Csak aztán ebből jön az, hogy 10-15 év múlva, hétfőről kedve nagyon gyorsan tönkre megy minden. Mert egyszer reggel arra ébred az ember, hogy nem tud beszélni, lóg a karja, és elcsúszott a szája.
5: Kezelhető vagy gyógyítható?
4: Hát a jelen viszonyok között ez kezelhető. Hát azt kell mondani, hogy akinek ez egyszer kialakul ez a betegség, ott nagyon, nagyon, nagyon észben kell tartani azt, hogy az alapvetően egy hosszú távú gyógyszerelés innentől kezdve. És nem tudunk velük otthon lenni. Tehát az ember otthon van a saját betegségével, tehát az adott stádiumának a felmérése, az adott vérnyomás értéknek a felmérése, az ő feladata. És az ő feladata általában jelezni azt is, hogy valami nem stimmel, vagy probléma van, magasabb a vérnyomása, mint kéne, alacsonyabb a vérnyomása, mint kéne, validáljunk és lépjünk rá, de anélkül, hogy az emberek otthon nem ellenőriznék a vérnyomását, nekünk nincs meg az az adatbázis, amiből náluk tudunk dolgozni, tehát enélkül képtelenség rendes vérnyomást beállítani.
5: Gyógyszer az akkor oké, értem, nyilván kell, de azért nem baj, hogyha életmódban is utána...
4: Hogy a fenében? Hát van egy életmód kezelése is ennek a dolognak, illetve azt lehet mondani, hogy nagyon kezdeti stádiumban, és nagyon nem elszaladt lovak esetén, az életmód kezelés, ez még működik is, csak azokat a dolgokat, amiket ilyenkor kérünk, azokat nem feltétlen szeretik megcsinálni az emberek. Tehát egyen kevesebb sót, fogjon le, figyeljen az alvás minőségére, hagyja a dohányzást, kezdjen el többet mozogni. Ezek marha jó tanácsok. De mire ez a dolog kifut, az legalább fél egy év, és hogyha nem csinálunk menet közben semmit a vérnyomásával az illetőnek, akkor fél egy évig hagytuk rombolni ezt az egészet. Tehát igen, indítsa el az életmód kezelést, mielőtt indítunk ilyenkor egy gyógyszeres kezelést, és aztán utána, hogyha kifut a dolog, és sikeres volt az életmód kezelés, mi vagyunk a legboldogabbak, hogyha a gyógyszereket abba lehet hagyni.
5: Szegő Péternek, az Ormos Intézet orvos igazgatójának köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.
1: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: vele.
1: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs. Június 5-e a Környezetvédelmi Világnap, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a környezeti problémákra, és ösztönözze a világ országait a fenntartható jövő alakítására. Melyik évben nyilvánította az ENSZ világnappá ezt a dátumot? Start 1. 1972. Start 2. 1989. Ezt a dátumot. Start 1. 1972.

0: Csokom, jó reggelt kívánok! Most, hogy már tudatos öregedésnél tartunk, hát én aztán abszolút a tudatában vagyok annak, hogy öregszem. A mindentől kezdve a teendő a saját magam számára.
1: Attól függ, hogy egyéni szinten, vagy közösségi szinten, vagy ország szintjén gondolkodunk. Hát egyéni szinten vigyázzunk magunkra, együnk jól, mozogjunk, stb. Figyeljünk, gondolkodjunk.
0: De hogyha arról beszélünk, hogy idős gondozási lehetőségek rejlenek Magyarországon, azzal együtt, hogy nagyon sokat beszélünk arról, mi is itt az ATV-ben, más sajtóorgánumok is, hogy milyen problémák vannak az idős gondozással, és milyen gondjaik vannak az időseknek, és ezek nem feltétlenül biztos, hogy csak anyagi jellegű gondokat jelentenek, vagy csak egészségügyit, vagy csak szociális, hanem társasági, társadalmi, egyéb gondokat is. Szóval amikor Európa idős gondozási mekkája kerül szóba, és ebben az összetételben Magyarország fölmerül, akkor az pontosan mit jelent, vagy jelenthetne?
1: 19-ben írtuk ezt a cikket a honlapunkra, abból a megfigyelésből, hogy ugye sokat beszélgettek arról kutatók, politika csinálók, Európa szerte, hogy Kelet-Európából elmennek az ápolók, milyen gondokat okoz ez, hogy nincs, aki gondoskodjon az idősekről, Nyugat-Európában sem, és ez még a Covid előtt volt. És mi akkor fogalmaztuk meg ezeket a tendenciákat látva, hogy mi van akkor, hogyha nem az ápolók mennek külföldre, hanem megpróbáljuk ezt a dolgot megfordítani, hogy mivel ilyen tendenciák eleve is vannak Nyugat-Európában, 300 ezer brit él Dél-Spanyolországban például, meg így egyébként is Magyarországon is élnek már hollandok, németek, hogy mi lenne, ha ezt megfordítjuk? Magyarországnak nagyon jók az adottságai, egyrészt a klíma, másrészt az, hogy egészséges élelmiszer tudunk Magyarországon előállítani, nagyon jó sokszor a szakképzés, akár az orvosok, vagy ápolók, masszörök tekintetében. Mi lenne, ha megfordítanánk ezt a dolgot, és inkább ide vonzanánk, mint tehát hogy megteremtenénk az infrastruktúráját annak, hogy Magyarországon jó legyen öregedni, és ebből egy üzleti potenciált csinálnánk. Ezt ezüst gazdaságnak hívják egyébként. Ebben hatalmas potenciál van egész Európában, Magyarországon is lehetne. Ezt 19-ben írtuk egyébként, és azóta már nagyon sok minden előre haladás történt is.
0: Pontosan. Mi változott? Mert például épp azt halljuk, mondjuk mi itt, én is sokszor, de már ezeket a számokat kapjuk meg, és ebből tudunk dolgozni. Orvosból kevés van, ápolóból kevés van, idős gondozási szakemberből kevés van.
1: Hát illetve sokan vannak Nyugat-Európában, itt ott, ugye brit egészségügyben rengeteg orvos van. Most azt hiszem egy miniszterünk is lett egy ilyen visszatérő ember. Amit például történt, 19 után ugye jött a Covid, és mi pont ennek a cikknek a kapcsán megkeresett minket János Ida önkormányzata, hogy ők pontosan ilyesmiket csinálnak, ugye János Ida egy kis település, nem is tudtunk mi se róla, hogy egyébként pont ilyen logikával, tehát ezek a dolgok történnek egyébként itt-ott amott településeken, és elkezdtük ezt a rendszert építeni, amiben úgy gondolkodunk, hogy az egész települést, illetve az egész térséget alakítsuk át, fejlesszük úgy, hogy az aktív öregedést segítse, legyenek megfelelő ellátások, megfelelő szolgáltatások, vonzóvá váljon a térség arra, hogy a fiatalok ne menjenek el a térségből, sőt, nagy Isten vissza is költözzenek, vagy újabb fiatalok költözzenek oda, motorizáljuk a térséget. Ez nagyon szépen épül. János Ida polgármestere SS Béla, ők a polgármesteri szinten szervezik ennek az együttműködéseit, a szociálisok is, civilek is, és ami nagyon érdekes látni, az, hogy amit mi építünk, ugye annak van egy nemzetközi gyakorlata is, illetve nem is úgy mondom, hogy gyakorlata, hanem vannak olyan terek, ahol ez működik, ezeket kék zónáknak hívják, ahol azt lehetett látni, hogy nagyon sok ember él 100 év fölött, és általában nagyon egészségesen öregednek az emberek. Úgyhogy kicsit ennek a kék zónának, a logikának a mentén történnek ezek az építkezések, és például a jásság ilyen szempontból most már hál' Istennek egészen sokat haladt előre.
0: Ez azt jelenti, hogy külföldi tőkeerős megtakarítása vagy nyugdíjaik révén jó bevétellel rendelkező idősek érkeznek ide?
1: Itt még nem tartunk igazából, ez egy sokadik lépés, a térségnek a stratégiáját kell afelé változtatni, létrehozni azokat az együttműködéseket, azokat a helyi rendszereket és szolgáltatásokat, azokat a képzéseket, azokat a programokat, ami képessé teszi az adott térséget arra, hogy ezt az egész szolgáltatásrendszert kiszolgálja, és ebben haladunk előre, van egy látványtervünk is már, ahol például János Hidán egy ilyen öko-permakultúrás alapon egy falu fejlesztést szeretnénk

0: megvalósítani. Reményeink szerint ez most be is fog tudni majd gyorsulni. És amikor ennek az infrastruktúrális háttere elég jó lesz, akkor gondolunk kilépni úgy, hogy akkor ezt tudjuk mondani, hogy na, akkor most már lehet idejönni. De egyébként, amire nem számítottunk, hogy sok, mert ugye a kezdeti ötlet az volt, hogy direkt külföldieket hívjunk ide, de amivel találkozunk, az, hogy magyarokat is ez a dolog érdekli, magyar középkorúakat, akik a szüleik ellátásáról gondoskodnak, vagy olyan magyar középkorúakat, akik szeretnének esetleg ebbe a térbe majd később költözni. Ha ez egy kék zónává tud válni a jársság, és szépen összeállnak ezek a ezek a rendszerek, akkor minden bizonnyal vonzóvá válik, hasonlóan, mint más olyan területek Magyarországon, mint például a Balatonfelvidék, ahol mi valami rendező elv mentén vonzóvá vált odaköltözők számára. És azt gondoljuk, hogy ezzel...
1: Kell hozzá természeti környezet is. Tehát az, hogy Dél-Spanyolországban mennek a britek, na, hogy oda mennek, tehát egész életükbe esett a fejükre az eső, amikor a tengert nézték, az is szürke volt, a víz is, meg ami fölötte van, hát persze, hogy vonzó számára Dél-Spanyolország. Magyarországon nyilván a Balaton felvidék vonzó, mert romantikus, mert lankás, mert ott van közel a tó, ott van Badacsony, bor, minden van az ég egyet a világon. Tehát vannak olyan területek, amelyek nyilván nem akarok én megöregedni, hogy ott jól érezzem magam, én már most is jól tudom érezni magam. Ezek azért nyilván kijelölik, hogy hol lehetnek ezek, hogyha úgy tetszik
0: az akció területek. Nagyon klassz, hogyha egy tér lapos, hogy jól lehessen akár biciklivel közlekedni, vagy tolószékkel közlekedni. Tehát meg tudják, ugye ezt egy olyan modellnek gondoljuk, ami az ország más területein is alkalmazható, vagy ebben lehet gondolkodni. Fontos, hogy megtalálják az adott térségek az ő saját adottságaikat, hogy ebben az öregedő Európában, az öregedő Magyarországon mik lehetnek azok a helyi lehetőségek, amik bizonyos célcsoportot vonzanak. Mi a jársságban ezt az öregedésre abszolút alkalmasnak látjuk.
1: Kell hozzá együttműködő polgármester, vagy aki úgy gondolkozik, nyilván a helyi közösség vezetője fontos, de állami szinten ott mit lehet ennek tekintetben, vagy ennek érdekében elérni?
0: Azt gondoljuk, hogy ez az országnak egy kiugrási pontja lehet ebben az idősödő Európában, meg ahogy említettem, az ezüst gazdaság logikáján. Ez egy nagyon nagy gazdasági szektor, az ezüst gazdaság. Európa ezüst gazdasága, Amerika és Kína után a harmadik legnagyobb a világon, tehát ennek a gazdasági fedezete is ott van a rendszerben, és pontosan nagyon fontos is lenne, hogy a kormányzatok jól figyeljenek, jól vegyenek részt, mert hogy ehhez megfelelő törvényekre is szükség van, meg sok mindenre jó lenne, amire jó lenne odafigyelni politika csinálás szintjén is.
1: Jó, de egészen addig, amíg a mindennapok túlélése az jelentős kihívás nagyon-nagyon sok idősnek, addig hogy lehet őt az ezüst gazdaság motorjává tenni?
0: Nem az idősekkel kell szerintem ezt elkezdeni, hanem a középkorúakkal, mi velünk, akik adott esetben vállalkozásokat keresnek. Pelenka gyártó cégek Japánba leálltak a gyerekpelenka készítéséről, és idős pelenkákat készítenek.
1: Hát annyira előregszenek.
0: Ott van az üzleti lehetőség. Magyarországon is van most már egy olyan pelenka gyártó, akik ebbe a nisbe mennek bele, mert hogy nincsen megfelelő, jó minőségű, hozzáférhető áru pelénk. Tehát, hogy ez egy nagyon szerteágazó.
1: És ez csak egy példa volt.
0: És ez csak egy példa volt, igen. De millió egy olyan szolgáltatás van, amire nincsen megfelelő megoldás már most se, vagy túl drága. Ezt kellene elég jól, mondjuk törvénykezési szinten segíteni.
1: Milánkovics Kingának, a Hekate Tudatos Öregedés Alapítvány alapítójának köszönöm szépen. Örülök, hogy itt volt. Önöknek akár az ATV-n, akár a Spirit FM-en követték a startot, a figyelmet köszönöm. Holnap reggel újra várom önöket, addig is szép napot mindenkinek.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak ütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak, és mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kiterjedt dróntámadás érte Oroszországot, átalakítaná a politikusok vagyonnyilatkozatának rendszerét az országgyűlés elnöke. Napos kora nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádint vagyok. Kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország több térségét hétfőre virradóra. Az Ukrajnától elcsatolt orosz ellenőrzés alatt álló Krímfél-szigeten egy Moszkva felé közeledő személyvonat mozdonyát találta el egy drón. A támadásban egy ember meghalt, a mozdonyvezető megsérült. Dróncsapás érte a Krasznodari terület egyik kikötővárosát is, ahol egy ipari létesítmény területén tűz keletkezett. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem 310 ukrán drónt semmisített meg az ország több régiója, valamint a Fekete és az Azovi tenger fölött. A kormányzó baloldali önrendelkezés nyerte a koszovói parlamenti választást. Az Albin Kurti vezette párt a szavazatok csaknem 43%-át szerezte meg, ami nem elég az önálló kormány alakításhoz. A második helyen a koszovói demokrata párt, a harmadikon a koszovói demokrata szövetség végzett. A szerb kisebbségnek fenntartott 10 mandátumot ezúttal is a Belgrád által támogatott szerb lista szerezte meg. A választást azért tartották, mert májusban a parlamentnek nem sikerült új államfőt választania. A vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását sürgeti az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes szerint a jelenlegi szabályozás elavult, hiányos és nem alkalmas a politikusok vagyoni helyzetének átlátható bemutatására. A házelnök úgy véli, hogy a rendszer felülvizsgálata az uniós forrásokhoz kapcsolódó vállalások teljesítése miatt is szükséges. Hozzátette, a cél az, hogy a jövő év elején esedékes vagyonnyilatkozatok már egy új szabályozás alapján készüljenek. Ma indul a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolákban a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban. A programban résztvevő fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakarosi szállodát, miután hajnalban tűzütött ki az épület alaksorában, közölte a Zala megyei katasztrófa védelem. A mosodában törülközők kaptak lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. A szálloda egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vitték. Az oltás idejére 380 embernek kellett elhagynia a hotelt, de fél óra múlva vissza is térhettek a szobájukba. Napos nyári idő várható kevés gomoly felhővel, csak az Alpok alja térségében lehet futózápor, zivatar, a szél gyenge marad, napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották.
2: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: Maradunk a színházi témánál, a Vígszínházról beszéltünk, és egy jövendőbeli tervsorozatról, a jövő évad premierjéről. Én viszont most arra hívom fel önöket, hogy egy múlt hétvégi premiért beszéljünk meg, és aztán önök megnézzék meg méghozzá az Angyalok Amerikában második részét, a Perestroika alcíműt. Nagy Péter István rendezte a Radnóti Miklós Színházban, és hát hosszú-hosszú ováció fogadta az előadást, amely nem könnyű, nem rövid, és ami azt gondolom megpróbálja a színészt is, meg a közönséget is, hogy a befogadást minél mélyebben tudjuk a magunkénak. Szóval Nagy Péter István rendező a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Üdvözlöm!
3: Én azt gondolom, hogy igen, a színészek számára is feladat egy ilyet végigjátszani, és végig próbálni is talán. És nekünk nézőknek is úgy kell odaülnünk, hogy számítsunk arra, hogy ez mélyre megy.
4: Hát mindenféleképpen ez volna a szándék, de ezzel együtt azt hiszem, hogy egy szórakoztató előadás is.
3: Abszolút, ami, persze.
4: Ami nagyon jelen időben fogalmaz, és azt hiszem, hogy sikerült most úgy elővenni ezt az anyagot, hogy nagyon ide szól. És nagyon izgalmasan kommunikál szerintem tulajdonképpen mindennel, ami körülöttünk történik.
3: Hát ide szól, de annyira szól csak ide, mint amennyire a korunk úgy általában körülvesz bennünket. Ugye Kushner darabja nem most született, nagyon nem, és ez az elmúlt néhány évtized, amióta ez a darab, ez jelen van, mint hogyha az emberem sokat nem javított volna. És tulajdonképpen ez az, amivel szembesülünk, miközben jókat nevetünk magunkon, meg másokon.
4: Igen, ez a 90-es évek elején született, és a cselekmény java része 85-ben játszódik. Aztán egy nagy időugrás van benne, az epilóg az már a 90-es évek elején van. Azt hiszem, hogy valami ciklikusság ragadható meg, mind politikai, mind társadalmi tekintetben, tehát ez nagyjából a régen korszaknak a tündöklése idején zajlódik, és hát tulajdonképpen ahogy az alt-right és Donald Trump visszatért elemi erővel, valahogy ez a típusú szélsőséges jobboldali gondolkodás és társadalmi berendezkedés az elemi erővel megjelent újra a társadalomban, annak minden problémájával, hátulütőjével, a neoliberalizmus kiteljesedésével, és hát azt hiszem, hogy ez egy olyan társadalompolitikai hátteret ad a darab újra felfedezésének, amitől mindenképp már az első rész is valahogy élesebben tudott ide szólni. Itt a második részben azért vannak pozitívabb dolgok is, nevesen például az újrakezdés és a változás lehetőségének a megtapasztalása, és azt hiszem, hogy itt most egy ilyen rendszerváltás hétköznapjait élve, azt hiszem, hogy ez a darab valahogy reményteljesen tudja megszólítani a mindenkori nézőjét, illetve jelenkor.
3: Igen, ez izgalmas volt, hogy a közönség is lereagálta azokat a félmondatokat, amik egyáltalán nem aktualizálnak, csak ideérthetők. És ez mondjuk egyfelől dicséri Upor László remek fordítását, másrészt pedig azt a képletet is leírja, igen, valóban, hogy ez egy sokkal pozitívabb, mint az első rész végkifejletű darab, mert hogy a túlélésről is szól.
4: Igen. Hát tulajdonképpen lehet úgy is szemlélni az egészet, hogy az egész nagy konstrukció, ugye ez a két rész nagyon szorosan összefügg, és tulajdonképpen a második részben ott veszi fel a fonalat a Kushner, ahol az elsőben abba hagyta. Tehát tekinthetjük úgy is, hogy ez az egész monstrum egy 7 órás, egy nagy tömb.
3: Ezzel meg is fenyegetnek minket az elején. ott például néhányan fészkelődni kezdtek, hogy úristen, csak nem.
4: Hát egy játékos provokációról van szó, természetesen. Minden esetre az egész mögött biztosan ott van egy nagy, hatalmas apokalipszis vízió, ami tulajdonképpen úgy próbál közelíteni, mint egy jófajta világdráma a világ jelenlegi állapotához, hogy nagyon erősen számba veszi, hogy milyen módon tartunk a teljes szétesés és megsemmisülés felé. De miután ezt számba vette, és miután megvizsgálta a karaktereit, hogy léteznek, tulajdonképpen egy megbillent, szétesőben lévő világnak a peremén, utána hitet tesz amellett, hogy van remény a változásra, a fejlődésre, és mindig van remény az újrakezdésre. És ebben van valami nagyon klasszikusan felemelő, és klasszikus katarzissal kecsegtető előadás született szerintem, ami persze természetesen az alapműből következik.
3: Meg a darab feldolgozásából is következik. Nagyon, nagyon nehéz volt ezt a lebegő világot szerintem színpadra álmodni, ahol hol az angyalok jönnek, hol a földhöz ragadt hétköznapiság uralkodik, és hát ez például remekül sikerült, úgyhogy ezért is külön gratuláció. De én közben azon gondolkozom, hogy valójában ez a darab azt mutatja meg nekünk, hogy úgy élünk, hogy igazán senkinek sem jó. Most kerestem a jó kifejezést, de nem akarok ennél mélyebbre menni, mert minek. De hogy mindenki keresi azt, hogy hogyan tudna boldog lenni, vagy hogy mit ígért neki az élet, vagy mit ígértek egymásnak, és közben senkinek sem jó. És hát mégis csináljuk.
4: De voltak éppen azt hiszem, hogy ezt nagyjából azért egymással csináljuk. Tehát valahogy a Kushnernek van egy nagyon erős brechti beütése, egy alapállása, ami feltétlen azt jelenti, hogy kritikátlanul nem fogad el tulajdonképpen semmit. Ugye a második résznek egy nagy gesztusa az, hogy a Pryor Walter, amikor éppen az egyik jelenetben fölmegy a mennybe, még a mennyet is kritizálja. Tehát ez sem hajlandó kritika nélkül elfogadni, ez önmagában egy politikai tett egyébként, és egy nagyon erős baloldali világlátásnak a manifestációja a Kushner részéről. Úgyhogy szerintem az, hogy problémacentrikusan jeleníti meg a maga világát, az nem jelenti azt, hogy tapicskol valamiféle menthetetlenségben, sokkal inkább azt, hogy hitet tesz a konstruktív kritika mellett, és kifejezi a reményét a fejlődés és a jobbá válás irányába.
3: Nehéz volt ezt a darabot oda rendezni a színpadra elénk? És azért is kérdezem ezt pontosan, amit az előbb megjegyeztem, hogy annyiféle síkon mozog a valóságban is, és egyébként gondolatilag is, hogy valahogy nagyon nehéz lehet ezt egységben, három részben, 2,5 órában úgy megmutatni nekünk, hogy végül úgy álljon föl a néző, hogy egyrészt jól szórakoztam, másrészt viszem haza a gondolatot.
4: Hát az a helyzet, hogy ez nekem is rendkívül szórakoztató volt. Ezt a billegést is megcsinálni egyfelől, amit a Kushner követel, mármint a színpadi megvalósítástól, hogy egyrészt ezek a látomások, ezek egyszerre tudjanak többféle értelmezési keretben működni, tehát egyrészt a saját jogukon el tudom fogadni akár valamiféle furcsa transzcendens, de objektív valóságnak is, másrészt meg valami furcsa jungi rémálomként, ami igazából a szereplők gyászfeldolgozásából adódik. És az, hogy ezek milyen fajta vízióként jelennek meg, hát nekem az egyik alapélményem még tulajdonképpen a gyerekkor és a felnőttkor határán a David Lynch filmművészete, és hát ez az anyag, ez sokféleképpen rokonítódott bennem a Lynch-féle esztétikával, és tulajdonképpen öröm volt egy ilyen jellegű anyaggal találkozni, és eljátszani ezekkel a szürreális rétegekkel.
3: Major Erik, László Zsolt, Tóth Ildikó, Lestján Attila, Berényi Nóra Blanka, Bata Éva, Krisztik Csaba és Pál András, hogy a szereplőket is megillesse a megfelelő kalaplengetés. Gratulálok, láttam a premiért, fantasztikus előadás, sok jót kívánok hozzá.
4: Köszönjük szépen.
3: Nagy Péter István rendezőt és koreográfust hallották az előzőekben, amiről pedig beszéltünk, az Angyalok Amerikában második része, az alcím Perestroika, Radnóti Színházban találják.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Következő beszélgetésünket Kocsis Gergely Jászai Díjas színművésszel folytatjuk le. Már amennyire lefolytat az emberei beszélgetést. Örülök, hogy itt vagy, szervusz, és hát egyúttal megjegyzem, hogy hát gyakorlatilag te a Katona József Színház egyik oszlopa vagy. Tehát ha arrébb lépsz, összedől a színház. Ott vagy 99 óta, nem?
2: Igen, 99 óta, 27 éve.
1: Hú, micsoda időket láttál. Hát de tényleg, hát azért az a színház is változott, a színjátszás is. Talán mi is változtunk ez alatt a bő negyed század alatt.
2: Nem beszélve a körülményeink állandó változásáról.
1: Hát ugye. Más most a Katona, mint akkor volt, amikor oda szerződtél?
2: Hát természetesen más, Amikor én oda szerződtem, Zsámbéki Gábor igazgatta még bőségesen a színházat, és hát nyilván másnak is láttam, mert egy fiatal csitriként csak egy hatalmas megtiszteltetés felhőjében úsztam évekig, aztán ahogy idősödtem, egyre változott a színház is, meg én is, és hát most meg már én vagyok, ahogy nagyon kedvesen az imént mondta, hogy az egyik oszlop. Talán nem szerénytelen azt mondani, hogy valóban legalábbis egy téglácska vagyok az egészben. Most már én vagyok az egyik öreg. Ez már önmagában egy elég markáns változás, így 27 év alatt.
1: Igen, az embert úgy meglepi, amikor így szembe jön ez vele. Igen. Mondjuk voltak itt olyan szerepek, amiket, akik a Katonába járnak, hosszan emlegettek. A Platonov például, amit igen. Székely Kriszta rendezett, de hát Gotár is rendezett jó néhány olyan előadást, ahol feltűnt az, hogy hét, Kocsis Gergely milyen jó. És szerintem ezek egy színész pályáján iszonyú fontos pontok, tehát amire úgy lehet kötni és visszaemlékezni. De amit a közönség annak gondol, az biztos, hogy ugyanaz, mint amit a színész is annak lát. Tehát te például ezt hogy éled meg?
2: Hát nem minden esetben, mert nem mindig feltétlenül az válik kultikussá, vagy nagy közönség sikerré, amit az ember belülről feltétlenül szakmailag kilométerkőként megjegyez magában. Tehát volt olyan példa, amikor úgy éreztem, hogy mondjuk művészileg egy szintlépést sikerült elérni, de mondjuk ez nem csapódott le egy hosszú szériában. Tehát ilyen ambivalenciák előfordulnak.
1: Tanítasz is színészmesterséget. Mit lehet ebből ténylegesen megtanítani? Mondjuk bárkinek, aki nem is kirobbanóan erre született tehetség.
2: Erről hosszú disszertációkat lehetne írni, akár eredménytelenül is, tehát nem tudom, hogy mik az időkeretek, de az ember mondja, ahol éri, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak. A tanítás valami olyasmire kényszeríti az embert, hogy a saját munkáját is analitikusabban figyelje, pont azért, hogy meg tudja fogalmazni azokat a dolgokat, amiket egy délelőtti próbán átél színészként, azokat esetleg délután a tanítványainak meg kell próbálni, artikulálni, és a tanítás az mindenképpen... Ennyit el tudok mondani, a tanítás az a színészi állapotot, hogy úgy mondjam, megemeli egy kicsit, vagy legalábbis koncentráltabbá, vagy tudatosabbá teszi. Igyekezni kell nem ízlést tanítani, és nem saját művészetünket erőltetni, hanem azokat a megfigyeléseket, amikben az ember biztos, azokat a működési mechanizmusokat igyekezni átadni és tanácsolgatni, és hát főként hagyni, hogy a növendékek lehetőleg saját maguk jöjjenek rá a saját működésükre, mert különben csak epigonok, vagy majmolókká válnak. Hát nagyon óvatosan kell csinálni az egészet.
1: Minden esetre egy stílusvizsgára elküldeném őket, nézzék meg a rendezői munkádat, méghozzá Csengetett Milordot, mert hogy hát az azt hozza, amit ettől elvár az ember, és mégis megvan a saját íze, úgyhogy ahhoz gratulálok például.
2: Köszönöm.
1: Az egy új szín neked, nem?
2: Ez mindenképpen egy új szín. Hogyne. Új szín és nagy vállalás, és nagy aggodalommal fogtam bele, hogy egy érzékeny ügyet hogy lehet mégis, hogy úgy mondjam, kisajátítani, és nem pedig valami vacak riméket csinálni belőle. Remélem, hogy sikerült. Egyelőre úgy tűnik, hogy töretlen sikerrel megy az előadás.
1: Ja nem, hát azt az Orlaiék addig játsszák, ameddig kedvük szottyanra.
2: Hát meglátjuk, reméljük.
1: Tehát én azt tudom, hogy ennek a műfajnak, magának, az angol humornak, meg a Csengetett Milordnak megvan a maga tömegbázisa, nagyon komoly tömegbázisa Magyarországon. Igen, ráadásul igen, ez igen, az előadás, ez meg jó. Tehát, hogy azt kapod, amit vársz, és ez nem teszi közhelyessé. És ez szerintem nagyon jó. Örülök, úgyhogy gratulálok.
2: Köszönöm szépen.
1: Te magad rajongó voltál? Én
2: egy átlag kedves fogyasztó voltam, tehát azért a rajongó szintet nem léptem meg. De ha elém került kapcsolgatás közben, akkor valahogy így mindig nagy kedvel néztem. De nem hahotáztam rajta soha, hanem inkább így, hogy mondjam, bele olyan kicsit irigykedtem őszintén szólva arra a társadalmi és arra a furcsa akkolmeleg felépítésre, ami abban a házban zajlott. Noha tudom, hogy az egész társadalmi feszültségeket penget, de mégis valahogy irigykedtem arra az életre.
1: Hát ezek nagyon angolok.
2: Igen.
1: A minden jó és rosszával a dolognak.
2: Minden jó és rosszával. Lehetséges, hogy a kulturáltság a minden szinten, még a hamis kulturáltság is, de nem tudom, talán az vonzott benne.
1: Az Üvegház viszont ezért kerestünk eredetileg, Asher Tamás rendezte, és igen, áprilisban volt a bemutatója.
2: Igen.
1: És hát nem játszátok olyan régóta, hogy ne mondhassuk el a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogy menni kell megnézni, mert hogy ez igen, egy friss bemutató a Kamrában.
2: Így van.
1: Ez is angol. Ugye Harold Pinter darabja,
2: igen,
1: munkás világ Angliában.
2: Igen.
1: De ez egy bocsáss meg, csak annyit akarok hozzátenni, hogy ez egy nagyon speciális korban játszódik. Nagyon, nagyon éles világot hoz, nem kifejezetten Anglia a lényege.
2: Nem, semmiképpen nem Anglia a lényege. Érdekes módon ezt 58-ban írta a Pinter, tehát azt hiszem a második jelentősebb darabja, és aztán beletette egy fiókba, és aztán 1980-ban mutatta be, tehát 20-valahány évvel később, és azt írja róla, hogy azért tettem el, mert csak egy fantáziának találtam, de aztán alájött a világ, vagy valami ilyesmi. Tehát azért a világ utol érte. Mert azért ez egy abszurdnak nevezhető színdarab, abszurd és rejtélyes, és megfoghatatlan, és indokolhatatlan, és irracionális helyzetekkel, és valószínűleg a Pinter azt mondta, hogy ez túlzás, és aztán eltelt valahány év, és valósággá vált az abszurd. Nem beszélve arról azóta is eltelt sok-sok évről. Tehát ma már ez teljesen a valóságnak látszik, sajnos.
1: Hogy mennyire abszurd az valójában, ugye egy nagyon fura dolog, mert hogy itt számokkal jelölt betegekkel kezdődik, igen, ez a történet. Ez igen, a 20. Igen. század történelméből sajnos ismerős.
2: Sajnos ezt már nem mondhatjuk abszurdnak, igen.
1: És akkor innentől kezdve megyünk el valami olyan világba, ami annyira nem megfogható, kicsit ilyen bizarr, kicsit síkos talaj, ami mozgunk igen, majd.
2: Hát igen. Hát igen, itt hát tulajdonképpen az arrogáns hatalom kíméletlensége rajzolódik ki, amely hatalom már a saját hazugságaiból se talál ki, És ez persze nevezhetjük abszurdnak, bár nem klasszikusan abszurdnak, tehát ezért itt vannak okozatok, tehát nem egy UNESCO, vagy nem egy Beckett, vagy nem tudom mi. Tehát mindennek megvan a háttérben a titkos eredője, csak mind-mind titkos marad, és a felszínen meg emberek egy elég konkrét hierarchiában oldottan beszélgetnek egymással, holott mindegyiknek van valami titkos ambíciója, ami aztán a feltartóztathatatlan, ezzel talán nem lövöm el az előadást, ami hát aztán a végül is a feltartóztathatatlan katasztrófába vezet.
1: Ez egy friss igazság. Igen. Ez egy friss fordítás, Hanvai Kornél fordította.
2: Igen, Hanvai Kornél csodálatos, szigorú fordítása, ezt ő maga mondja, hogy szigorú, mert minden egyes szótagon elidőzött, és halatlan szellemes, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuperul visszaadja a Pinter egyik legkomolyabb értékét, ami nem más, mint a dialógus technika, tehát egyszerűen brilliánsan beszélnek el egymás mellett ezek az alakok, és szórakoztatóan.
1: Ezt ismerjük. Ezt az egymás mellett elbeszélést, ezt kiválóan ismerjük ebben az országban. Asher Tamás rendezése tehát a Kamrában, azt jól mondom, bár itt azért sok viszonylag egyenrangú szerep van, hogy azért igen. Ez neked egy főszereped? Ruth szerepe?
2: Hát igen, azt hiszem, hogy ez főszerep. Legalábbis szereted? Én hajolok meg, és én vagyok ennek a szörnyű intézménynek, a rejtélyes intézménynek az igazgatója.
1: Szörnyű beszédekre készülve. Nagyon, igen.
2: Nagyon szeretem, igen.
1: Mészáros Bélával, Pásztor Dánielrel, Páros Hannával, Vizi Dávid, a Béres Bencével és Elek Ferenccel játszátok. És hát igen. Annyi mindenről beszéltünk, és még egy csomó mindenről beszélnék, de ebben a keretben most ez félt be, az Üvegház című darabot ajánlottuk. Asher rendezését a Kamrában, Kocsis Gergelyel. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Ez volt ma a Kultúra sok-sok színházzal, ez ma így alakult. Menjenek színházba, az remek szórakozás, és hát azon túl is remek. Úgyhogy ezt javasoljuk, és ezt kívánjuk. A mai szerkesztő Cserdi Zsolttal együtt, Róna Jégon vagyok, viszonthallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! A fővárosban tart a baleseti helyszínen, és a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál torlódásra készüljenek. Szintén baleset történt a 6-os főúton befelé az M0-as autóútnál, itt is lelassult a haladás. Továbbra is akadozik az előrejutása a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, illetve a Margit hídtól délre, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Károly körúton az Asztória felé, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt. Lassan lehet haladni a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, a Váci úton és a Megyeri úton a közös csomópontnál, illetve a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. A 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében mától lezárták a félútpályát, mert burkolatot javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Itt a Kultúra, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Nagy Angéla szerkeszti a mai műsort, és Kis Kozma Georginával, az Ifjúságkutató Intézet igazgatóhelyettesével indítunk. Volt egy konferenciájuk két héttel ezelőtt, és hát annak a tapasztalatairól, és leginkább persze témáiról kérdezem elsősorban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Az ifjúsággal foglalkoznak, és hát mostanában a digitális világban nyilván az ifjúság digitális eszköz használata és érdeklődése az, ami nagyon sok kutatót érdekel. Önök is ezzel foglalkoztak?
2: Így van, két héttel ezelőtt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal közösen egy nemzetközi konferenciát szerveztünk, és elsődleges célunk az volt, hogy egy párbeszédet indítsunk a digitális technológia és fiatalok kapcsolatáról. A kiinduló pontunk az volt, hogy a digitális technológia ma már nem pusztán eszköz, hanem mélyrehatóan formálja az új generációk gondolkodásmódját, társas kapcsolatait, jövőképét, felülírja a társadalmi interakciókat, az egyéni fejlődési lehetőségeket és a fiatalok szocializációs folyamatait. Tehát, ahogy mondtam, nem egy eszköz, hanem egy olyan életkörnyezet, amelyben a fiatalok felnőnek, és ez a közeg formálja a gondolkodásukat, identitásukat, és itt csak hadd jegyezzem meg, hogy az Y generáció volt az utolsó olyan generáció, akik még az offline világban tölthették a gyermekkorukat. Tehát valóban a mai fiatalok már születésük pillanatától kezdve ebben a közegben vannak.
1: Biztosan ki tudjuk-e mondani már azt, hogy ez káros? Vagy inkább azt kellene vizsgálnunk, és azt kellene értenünk, hogy hogyan nem lesz az?
2: Ez volt a legfontosabb célunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mai digitális környezetben egyszerűen nem tudjuk kikerülni azt, hogy teljes mértékben ezen eszközök nélkül nőjenek fel a gyermekeink, viszont amit el tudunk érni, az, hogy egy biztonságos közeget hozzunk létre, illetve őket segítsük abban, hogy tudatos digitális állampolgárra váljanak. És ennek eredményeképpen négy fontos témát igyekeztünk, vagy inkább négy fontos szemléletmódot igyekeztünk körbejárni a meghívott vendégeinkkel. Az első az, hogy a digitális technológiának milyen hatása van a társadalomra, tehát hogyan alakítja a mindennapjainkat, gondolkodásmódunkat, a munka és az oktatásnak a világát. Ehhez szorosan kapcsolódott a második fontos témakörünk, hogy ez mindez hogyan hat az egyénre. Itt elsősorban a technológia és az ember viszonyára helyeztük a hangsúlyt, tehát a legfontosabb kérdés, hogy vajon képes-e a digitális technológia az ember természetét megváltoztatni. Külön kitértünk az osztálytermekben megjelenő kihívásokra, miképpen változik meg a tudásról alkotott felfogásunk, miképpen változnak a tanároknak a szerepei, és végül, de nem utolsó sorban a szabályozási kérdések is napirendre kerültek, ahol talán nem túlzás azt állítani, hogy még mindig több a kihívás, mint a megoldás.
1: Hogyha ezt az egész kérdés kört nem csak a gyerekek oldaláról nézzük, hanem az előttük járó generációk felől is vizsgáljuk. Nyilván nekünk értenünk kellene az ő gondolkodásmódjukat, vagy legalábbis értenünk kellene, hogy az más és hogyan más, még ha nem is pontosan tudunk belehelyezkedni az ő világukba. Mi ez a megfelelő út?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a fiatalokkal nagyon sokat beszélgessünk, tehát igyekezzünk megérteni azt, hogy nekik milyen a jövőképük, hogyan gondolkodnak a kapcsolataikról. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy nekik milyen a jövőképük, hogyan gondolkodnak a kapcsolataikról.

0: Tehát ugye a technológia sok mindent befolyásol a mindennapjainkban, sokkal könnyebben kommunikálunk, sokkal egyszerűbb információt keresni, találni, nagyon sok mindent otthonról is el tudunk végezni online módon, ugyanakkor ennek a hátulütője az, hogy szinte a nap 24 órájában a globális faluban, tehát a digitális világban töltjük a mindennapjainkat, amely nagyon fárasztó tud lenni, és sokszor érezhetjük, főleg a fiatalok, azt a fajta nyomást, hogy mindig elérhetőnek kell lenniük. A munkavilágában is sok új lehetőséget tapasztalhatunk, otthonról lehet dolgozni, a határokon átívelő együttműködéseket könnyebb kialakítani, ugyanakkor számos szakma már most eltűnt, illetve arról beszélünk, hogy melyik szakmák azok, amelyek túlélhetik ezt az időszakot, és itt is érdemes kiemelni a digitális szakadéknak a jelentőségét, amely megjelenik a digitális képességgel rendelkezők és azok között, aki ezzel a képességgel nem rendelkeznek. És természetesen a kapcsolatainkat is nagyban befolyásolja, hiszen sokkal könnyebb fenntartani a kapcsolatainkat, új ismerettségeket találni, viszont ennek az érem másik oldalán ott van az elmagányosodás kérdése, illetve az, hogy a számos kapcsolatunk felszínesebbé válik.
1: Hát igen, ezeknek nincs mélységük, viszont több ezer kapcsolata lehet egy embernek, akiket nem is tudna megnevezni, hogy kit honnan ismer és kicsoda ő valójában.
0: Ez pontosan így van, illetve nagyon sok hamis illúziót is kelthet az emberben a kapcsolatai minőségét illetőleg. Itt, ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk a jeles napokon, akár a születésnapok alkalmával hány köszöntés érkezik az online médián keresztül, nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott illetőnek pontosan ilyen minőségű kapcsolatai vannak. Tehát ezekről szerintem mindenképpen érdemes beszélni, ezek adottságok, amelyek a fiatalok mindennapjait átitatja, és hogyha ezeket megértjük, hiszen akkor tudunk egy olyan fajta közeget létrehozni a számokra, amelyben biztonságban lehetnek. Ezek olyan adottságok, amelyeket nem tudunk kiküszöbölni, tehát a palackot úgymond a palacból, és ezt már nagyon nehéz lenne visszahelyezni.
1: Hát nem is tudjuk visszahelyezni, hiszen maga a szellem az, ami a korszellem, ami átitatja most a hétköznapjainkat. De egyébként, amit mondott, arra még az jutott eszembe, hogy voltaképpen nekünk azt kellene a fiataloknak elmondanunk saját gyerekeinek adott esetben, amit, hogyha végig gondoljuk, mi magunk a közösségi médiában megélünk. Mert hogy amiket elmondott, tehát a születésnapi köszöntésektől a rengeteg ismerőség, akinek a nagy része a világon semmit nem jelent számunkra, nincs mélysége ennek a kapcsolatnak, ezt pontosan ugyanúgy éljük meg mi is, mint ahogy rájuk is ez vár.
0: Ez pontosan így van, tehát én is azt gondolom, hogy amikor ezekről a változásokról beszélünk, akár a társadalmi változásokról, akár arról, hogy milyen viszonyt alakítunk ki az új digitális eszközökhöz, azért nagyon nehéz ezt korcsoportok szerint lehatárolni. Természetesen a fiatalok egy sebezhető életkorban vannak, ugyanakkor ezek a hatások azért az egész társadalomra kifejtik a hatásukat. És itt még hadd említsek meg még egy érdekes és egy fontos szempontot, ami a konferencián elhangzott, hogy pontosabban ugye, mikor beléptünk a transzhumanizmus korában, és a mesterséges intelligencia folyamatosan elterjedt a mindennapjainkban, akkor egészen egyszerűen a mesterséges intelligencia nem pusztán külső folyamatként, hanem egyfajta belső eszközé is vált, és mély és erős érzelmi kötődést alakított ki az emberrel. És itt a konferencián pont arra igyekeztek a szakértők is felhívni a figyelmet, hogy nagyon fontos az emberi cselekvőképesség elsődlegessége, és az, hogy az irányításnak továbbra is az ember kezében kell maradnia. Tehát a technológiai változások sebessége valóban gyors, de az alapvető emberi értékeket, önazonosságokat akkor változtatja meg, ha engedjük ezt. És ez egy össztársadalmi feladat, amely ugye a fiatalok köré vont védőháló szövésében kell, hogy megtestesüljön. Ez nem azt jelenti, hogy egy teljes digitális tiltás felé kellene elmennünk, viszont nagyon fontos ezekre a kérdésekre felhívni a figyelmet, illetve hogy egy olyan biztonságos közeget tudjunk teremteni a fiatalok számára, hogy ezeket az emberi kapcsolatokat, illetve az identitás fejlődésük is megfelelő módon tudjon fejlődni.
1: Úgy legyen, és

0: sokat kell nekünk is, felnőtteknek, idősebbeknek beszélnünk ugyanerről, hogy értsük őket, és jól fogjunk hozzá, amikor velük beszélgetünk erről. Az Ifjúságkutató Intézet igazgatóhelyettesének, Iskor Kozma Georginának köszönöm a beszélgetést. Viszonthallásra.
1: Köszönöm én is a lehetőséget.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Felfüggesztik a devizahiteles ügyek végrehajtását, több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen, napos, koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomag többek között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. Közben a miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, mai ülésén a parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását. Magyar Péter hozzátette, a kormány jelentősen csökkenti a képviselői fizetést és költségkeretet. Ételmegvonás, megalázó büntetések és fenyegetések miatt vádat emeltek egy speciális gyermekotthon 6 dolgozója ellen, írja a Telex a Soproni járási ügyészség közleménye alapján. A vádirat szerint 2021-ben és 2022-ben a nevelők rendszeresen szidalmazták ételmegvonással, órákig tartó sarokbeállítással és éjszakában nyúló takarítással büntették a gyerekeket, és bántalmazással fenyegették őket, hogy a nyomozáskor a dolgozók mellé álljanak. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést, valamint a gyermekekkel kapcsolatos foglalkoztatástól és közügyektől való eltiltást indítványozott. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakarosi szállodát, miután hajnalban tűzütött ki az épület alaksorában, közölte a Zala megyei katasztrófa védelem. A mosodában törülközők kaptak lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. A szálloda egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vitték. Az oltás idejére 380 embernek kellett elhagynia a hotelt, de fél óra múlva vissza is térhettek a szobájukba. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, többen meghaltak. A hetes erősséget meghaladó földmozgás miatt a Fülöp-szigeteken, Indonéziában, valamint Japán egyes partvidékein is cunami riadót rendeltek el. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpok-alja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő. Szerdától egyre több felé várható zápor, zivatar.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Jó napot kívánok, ez a gazdasági magazin itt a Spirit FM-en, a Több-Kevesebb című Hazafi Dávid, a mai szerkesztőnk, én Róna Jégon vagyok, és a focival, egy népszerű témával fogjuk kezdeni. Péntek este a magyar válogatott Finnország ellen méreti meg magát, és hát egy újraformálódó magyar válogatott, egy újjáformálódó, vagy hát kényszerből újjáformálódó magyar futball élén fog pályára lépni. Jandó Zoltánnal, a G7 újságírójával beszélünk a helyzetről, ami hát egyáltalán nem olyan, mint ahogy a szereplői a magyar labdarúgásnak az elmúlt évtizedben, mondjuk másfél évtizedben hozzászoktak. Szervusz, Zoli!
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
2: Itt látszanak az átigazolási tervek, így legalábbis néhány héttel a bajnokság befejezése után azt látjuk, hogy több az eladó játékos, mint a megvendő, és hát a legtöbb klub olyan igazán nagyon nem is próbál erősíteni, inkább elenged futballistákat. A hét szűk esztendőre készülnek?
3: Hát igazából a hét szűk esztendőre, a hétből esztendőben kellett volna valami tartalékossággal készülni, de ugye azt lehetett látni ezeknek a cégeknek, ugye a labdarúgó csapatokat fönntartó gazdasági társaságoknak a gazdálkodásán, hogy ugye ez nem történt meg a korábbi években sem, bár voltak olyan évek, amikor nyereséget termeltek ezek a vállalatok összességében és liga szinten is, de hogy ez elenyésző volt ahhoz képest, amennyi a költségük volt, meg amennyi pénzt feléltek egy adott idényben. Szóval valószínűleg korábban kellett volna gondolkodni. Én azt gondolom, hogy biztosan lesz egy nagyon jelentős átalakulás, ugye ezeknek a csapatoknak, illetve hát ugye általában a magyar labdarúgásnak a bevétele nagyon jelentős részben állami forrásból származott, és ezek egészen biztosan el fognak apadni. Nyilván nem fognak teljes mértékben megszűnni, de hát nem 10 milliárdos nagyságrendben fognak érkezni, mint az elmúlt években.
2: Valahogy olyan mondás van, még ha igazából nyersen ki sem mondva, mert hogy nem ismerjük pontosan az új sportállamtitkárság preferenciáit, hogy a többi sportra több jut, a futballra kevesebb, de a futballt sem fogják kivéreztetni. Viszont hát itt az látszik, hogy a futball első számú forrásainak egyike az MLS által birtokolt közvetítési jogokból befolyó pénz, az mint hogyha most kevesebbnek tűnne, mint a korábbi években volt, ez az a bizonyíték, hogy például egy hónappal meg kellett hosszabbítani az MLS által kiírt pályázat határidejét, mert nem érkeztek azon az áron, a kiírt áron megfelelő pályázatok. Ha egyáltalán jött, még azt sem tudom, jött-e.
3: Igen, ugye ezt még hivatalosan nem tudjuk. A legfrissebb információm nekem az, hogy a legutóbbi után már nem hosszabbították meg, ami ugye arra utalhat, hogy valamiféle előrelépés történt, de a részleteket nem tudjuk. Az MLS most én úgy tudom, hogy úgy számol, hogy 2 héten belül fogja ezt a történetet lezárni, de valószínűleg tényleg ezek a jogok a magyar labdarúgás állatorvosi lovának tekinthetőek, hiszen ugye arról van szó, hogy ezeket a közvetítési jogokat az elmúlt években egészen 2012-től a állami média vásárolta meg, és a közelmúltban, ami már az elmúlt 5-6 idén jelenti, 9,8 milliárd forintot fizettek ezért évente, ami brutális túlárazásnak tekinthető. Amikor még piaci alapon mentek el ezek a jogok, akkor olyan 800 millió és 1 milliárd forint közötti becsléseket hallottam. Most a piaci szereplőt úgy látják, hogy nagyjából 2-3 milliárdot érhetne piaci alapon, és egyébként a nemzetközi számok is ezt mutatják. A Csehországban, ahol azért ugye a gazdasági helyzet jobb, magasabb a vásárlóerő, és vélhetően a nézettsége is jobb ezeknek a mérkőzéseknek, hiszen ugye a cseh futball azért előrébb áll, legalábbis klubszinten, mint a magyar, szóval hogy ezeknél a náluk 3,3 milliárd forint volt az ottani első osztályra jutó ilyen bevétel, szóval az nagyjából azt mutatja, hogy Magyarországon ez a 2-3 milliárd közötti összeg lehet reális. Szóval, ha a piaci alapon kezd el működni, akkor kapásból a kétharmada elpárolog ennek, és valószínűleg ez az összes többi területre és a szponzorációra is igaz lehet. Szóval tulajdonképpen mindenhonnan nagyjából ennyinek kéne elpárologni a magyar labdarúgásból, és ugye főleg az élvonalbeli csapatokból, amik ugye, ahogy ez ugye a bevezetőből is kiderült, ezeket az elmúlt időszakban főleg játékosokra költötték, és ugye a legnagyobb hibája valószínűleg a magyar labdarúgásnak épp az, hogy nem alakult ki az az utánpótlás nevelés, ami egyébként egy cél volt, hanem miután nem voltak rákényszerítve a csapatok a pénzbőségben arra, hogy ilyenekkel foglalkoznak, ezért jellemzően vásárolták a játékosokat, akiket a jövőben nem biztos, hogy fognak tudni fizetni.
2: Ugye a televíziós nézettségről még egy mondatként érdemes megemlékezni oly módon is, hogy az egy játékosra jutó pénzösszeg, nem, egy nézőre jutó pénzösszeg irreálisan magas volt. Ez pont a te cikked, ami a telex.hu jelent, megmutatja meg, mert hogy kiszámoltad, hogy mi mennyit ér, és kiderült, hogy hát mennyibe kerül egy néző gyakorlatilag az MTVA-nak, igazából az adófizetőknek.
3: Hát ugye 327 forintot fizettek a egy nézőre, tehát hogyha visszaosztjuk az, hogy átlagosan egy meccset mennyien néztek, és ugye ezeket összük a teljes három idényre, és ezt visszaosztjuk a számokkal, akkor egy ilyen átlag jön ki, ami hát itt nyilván gazdálkodhatatlan, tehát pont ezért van az, hogy most az MLS valószínűleg szenved azzal, hogy értékesítse ezeket a jogokat. Ugye a szövetség úgy írta ki a pályázatot, hogy azt a csapat, amit korábban az MTV elvitt, és ebben ugye minden benne van, nem csak az NB1, hanem Magyar Kupa, a női magyar bajnokság, a női kupa, és még lehetne sorolni, hogy pontosan mik, ezt 8 milliárd forintért szerette volna minimum eladni. Ugye ez már kevesebb, mint amennyit az MTVA fizetett, de nagyon úgy tűnik, hogy ennyi sem jött be, és én meg lennék lepődve, hogy ezt egyben el tudnák adni. Valószínűleg tartom, hogy ugye olyan csomagok is vannak ebben a pályázatban, amelyek részletekben próbálják meg eladni a jogokat, tehát mondjuk 2 vagy 4 NB1-es meccset lehet egy fordulóban közvetíteni, külön csomag van a Magyar Kupa, és így tovább. Tehát valószínűleg tűnik egy olyan forgatókönyv, hogy ezeket részekben fogják megvásárolni különböző piaci szereplők. Itt egyébként még az MTVA-nak a szerepvállalása sem teljesen kizárt, hiszen hogyha teljesen kivonul az állam a magyar labdarúgásban egyik pillanatra a másikra, akkor egy nagyon gyors összeomlást fogunk látni, és valószínűleg ennek egyébként lenne költsége más sorokon, és vélhetően egy ilyet érdemes elkerülni. Tehát én nem lennék meglepve, hogyha valami visszafogottabb MTVA szerepvállalás lenne, de az egészen döbbenetesen meglepő lenne, hogyha a korábbiakhoz hasonló.
2: Hát itt azt is feltételezték egyes piaci szereplők, hogy az MTVA nem is fog pályázni a mostani bizonytalan vezetési helyzetben, ahol ugye azt követelik, hogy az aláírók, akik egy ilyen pályázat mögé állhatnak, mondjanak le, de azonnal. És ugye ez egy kormányzati követelés, tehát nem egyszerűsíti a helyzetet. Minden esetre itt az RTL, a TV2, a Network 4, amelyik, és a Sport TV, amelyik egészen biztosan pályázna, és ez aztán majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul. De hát ne csak a labdarúgást a televízión keresztül finanszírozókról beszélgessünk, hát itt azért rengeteg olyan szereplő volt az elmúlt években, aki hát nem annyira piaci alapon, de az állammal való együttműködésben, vagy éppen állami cégként vállalt szerepet a labdarúgás finanszírozásában. Kérdés, hogy velük mi lesz?
3: Hát igen, és ugye ezek a dolgok összefüggenek, hiszen a nem piaci alapon elkelő közvetítési jogokhoz, nem piaci alapon elkelő szponzoráció társult, hiszen ugye a szponzoráció annyira éri meg a szponzornak, amennyi embert elér, és ugye ezeken is lehetett látni, hogy túl voltak árazva. Igen, eléggé erősen felülreprezentáltak voltak ebben az állami cégek, ahol valószínűleg szintén lesz visszaesés, és ugye a NB1-es csapatoknak, az élvonalbeli csapatoknak a nagy többség az tulajdonképpen neres tulajdonban van, és különböző az állammal kapcsolatot tartó állami megrendelésekből élő vállalatok finanszírozták ezeket jelentős részben, vagy ilyen milliárdosok. Kérdés, hogy ők ezt a jövőben mennyire tudják, vagy akarják megtenni. Nyilván, hogyha itt is egy gyors kivonulás látható, akkor az pedig még inkább növeli annak az esélyt, hogy egy nagyon súlyos válság jön a magyar labdarúgásban.
2: És akkor a válogatottról nem is beszélünk, amely válogatott ugye alig szerepeltetett az elmúlt időszakban a hazai utánpótlás képzésben felnövekedett futballistákat, és ez nagyjából megmutatja az utánpótlás képzés erejét. És hát az, hogy labdarúgók vásárlására ment az a rengeteg pénz, amit különböző módokon, akár egyébként épp utánpótlás nevelésre adott az MLS, vagy juttatott a TAO-n keresztül jó néhány támogató, az pont azt írja le, hogy mitől tartott a magyar labdarúgás, ahol tart?
3: Igen, tehát hogy erről mi több elemzést is írtunk az elmúlt években, hogy igazából tulajdonképpen az történt, hogy azzal, hogy ilyen mértékben elöntötték forrással a magyar labdarúgás, minden ösztönzőt kiöltek a rendszerből, hiszen nem kellett semmilyen teljesítményt nyújtani, se játékos szinten, se klub szinten ahhoz, hogy ezek a pénzek befolyjanak, és ezek vezettek ahhoz, hogy ugye a kluboknak nem volt szüksége utánpótlás emelésre, a játékosoknál pedig olyan fizetések alakultak ki, amik már ugye a francia első osztálynak a közepével versenyképesek, hiszen ugye erre is voltak különböző nyilatkozatok, hogy például Dibusz Dénes Franciaországba hívták, majd amikor elkezdett számolgatni, akkor rájött, hogy igazából neki nem éri meg elmenni, és ez tényleg egészen döbbenetes, hogy a magyar bajnokság az ugye tulajdonképpen az elmúlt két bajnokok ligája győztest adó bajnokságból tehát annak a bajnokságnak, hogy a BL győztes érkezik, az annak a középmezőnyével versenyképes.
2: Hát már amennyire versenyképes, mert ezek itt csak a bérek. És hát a kormánynak azért egy dologgal egészen biztosan lesz köze. Nyilván a fanatikus labdarúgás iránti rajongás vezette arra az előző kormányzatot, hogy 500 millió forintig adómentességet adjon a futballistáknak. Nem a tudósoknak, nem az Oscar-díj várományos művészeknek, hanem a futballistáknak éppen.
3: Igen, hát valószínűleg sok helyen bele kellett be a rendszerbe nyúlni, például itt is, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy azért lehet, hogy nem olyan széles kör, akinek fontos például az, hogy bárhol ingyenesen elérhető legyen az NB1-nek a közvetítése, mint ahogy az elmúlt években az volt, de valószínűleg ez egy politikai szempontból elég hangos kör, és éppen ezért, hogyha a politikai szempontból nézzük az érdekeket, akkor azért elég jó esély van, hogy a mostani kormányzat nem fog engedni egy ilyen nagyon éles becsapódást a magyar labdarúgásnak, és nem fogja teljesen magára hagyni.
2: Jó, hát ez az a kérdés, amire egyelőre persze, hogy nem tudjuk a választ, mert hogy erre egyelőre a felállítandó és már államtitkári szinten kinevezett, de egyébként a háttérről keveset tájékozódott közvéleménynek nincs információja, hisz még az új államtitkár sem nagyon tudott ezügyben megnyilvánulni, de majd kénytelen lesz. És akkor beszélünk erről talán újra Jandó Zoltánnal, a G7 újságírójával, mint most. Zoli, köszönöm.
3: Én is köszönöm.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Kétségkívül az előző kormányzatnak volt egy olyan koncepciója, például a lakásproblémák megoldására, hogy vegyenek fel hitelt a magyarok, akinek a saját lakásukban, és ehhez még hiteltámogatást is nyújtottak. Ettől persze egészen könnyen elérhetők lettek sokak számára, és kifejezetten biztatók a hitelfelvételi lehetőségek, de azért az elgondolkoztató kérdés, hogy mire és miért veszünk fel annyira sok hitelt, mint amennyit. Gergely Péterrel fogjuk ezt megbeszélni, a biztosdöntés.hu alapítójával, pénzügyi szakértőjével. Jó napot kívánok, Péter!
2: Jó napot kívánok!
1: Van itt egy friss, a Magyar Nemzeti Banktól származó adat, az év első 4 hónapjában bőven 1000 milliárd forint feletti új szerződést kötöttünk a lakáshitelek tekintetében. Mindezt úgy, hogy közben az ingatlan piacos szakértők meg azt mondják, hogy megállt az érdeklődés az ingatlan piacon, egy kicsikét visszafogottabb lett, mint amikor a Start Plus elindult. Hát akkor mi van?
2: Ez a kettő összefügg egymásra. Idén valóban több mint dupla annyi lakáshitelt folyósítottak a bankok, mint tavaly az első 4 hónapban, és az otthonstartnak van ebben nyilván nagy szerepe. Most már 10 lakáshitelből több mint 8 kamat támogatott hitel. Egyrészt tavaly nyáron, amikor bejelentették a programot, már onnan elkezdtek emelkedni a lakásárak. Ez még jobban begyorsult szeptembertől, amikor valójában elindult a program. És van egyféle versenyfutás. Az egyik az, hogy az ingatlanárak meddig emelkednek még, mert az otthonstarttal vásárolt lakásoknál maximum 1,5 millió forint lehet egy négyzetméterre vonatkozó összeg. Tehát aki hamarabb megvette, vagy aki még most megveszi, annak még talán bele tud férni, Budapesten egyébként már nem, de vidéken talán még bele tud férni a 1,5 milliós árba, aki pedig sokáig vár vele, az egyszerűen le fog maradni. A másik ok, és szerintem ezt nagyon sokan így gondolták, ugye látva a lakásár emelkedéseket, úgymond egyféle ilyen utolsó lehetőségként gondoltak rá sokan szerintem, hogy ennél már úgyse lesz jobb kamattámogatott hitel, nem kell gyermeket vállalni, akik eddig lekéstek, vagy még befektetésre szerettek volna egy második lakást venni, azok megtehették. Illetve az is fontos, hogy a választások előtt volt egy bizonytalanság, hogy mi lesz a választások után, melyik párt fog nyerni, meg fog-e maradni az otthonstart lakáshitel, fognak-e a feltételein változtatni, és sokan szerintem úgy voltak, hogy a választások előtt felveszik, az a biztos, mert utána nem tudjuk, hogy mi fog vele történni.
1: Most viszont úgy látszik, hogy legalábbis rövid távon marad minden a régiben. Ez új lendületet adhat, vagy az történik, hogy igazából aki tudott és akart ingatlant venni támogatott hitellel, az túl van rajta?
2: Mondhatnánk, hogy túl van rajta, viszont itt nagyon sok vásárló az nem saját részre vesz lakást, hanem akár befektetésre, akár a gyermekének vesz lakást, tehát ezt látjuk a statisztikákból. Szerintem a lendület az még megvan, de valószínűleg már nem akkora a lendület, mint ami eddig volt, amit talán egy kicsit irreálisan és túl nagy volt. Amíg a program elérhető, és egyébként most még nincsen szó semmilyen konkrét szűkítésről, tehát nem kell megijedni. Ráadásul jönnek hamarosan az újépítési lakások, amiket szintén meg lehet venni ezzel. Tehát szerintem marad egy lendület, nem akkora, mint eddig volt, hiszen a lakásárak közben bedrágultak, nagyon sokan még a kedvezményes hitelből sem tudják megvásárolni azt a lakást, amire szükségük van. Ráadásul a bankoknál látjuk, hogy nagy verseny van. 4 olyan bank is van, aki a 3%-os kamat alatti még kedvezőbb kamattal kínálja az otthonstart hitelt. Ráadásul van olyan bank, aki nem ad sem ekkora ajándékpénzt az ügyfeleknek, hogyha náluk igénylik, de van olyan bank, aki pedig 500 000 forinttal megjutalmazza azokat az ügyfeleket, akik náluk veszik fel az otthonstartot. Tehát komoly a verseny, érdemes összehasonlítani az ajánlatokat, és aki lakást vesz, az biztos, hogy az otthonstarttal veszi meg.
1: Itt ugye vannak értékhatárok, amiket be kell tartani, másképp nem lehet hozzájutni ez a forráshoz. Például ez a 100 millió. Ezen itt az elmúlt időszakban már kialakult egy vita, hogy ez a 100 millió lassacskán, azt nem mondom, hogy semmire nem elég, de egy lakás, hogyha egy családot lenne kénytelen befogadni, alig ha fér bele ebbe a 100 milliós keretbe. Tehát egy 4 tagú család nagyon nehezen tud egy 40-50 négyzetméteres lakásban ellenni, miközben lassan 2 millió forint az átlagár négyzetméterenként.
2: Ez, Ez igaz, hiszen hogyha 1,5 millió forinttal számolunk, ugye maximum annyi lehet az otthonstartos lakásoknak a vételára, egy négyzetméterre vonatkozóan, akkor 60 pár négyzetméter fér ebbe bele, ez tényleg egy 4 fős családnak nem igazán lesz elég.
1: Hát és nem igazán vannak piaci ajánlatok, amik ilyenek manapság már.
2: Hát ez is igaz, tehát a használt lakások ára nagyon fölment, az új építésű lakások pedig még nem jelentek meg. Tehát az eladók azok nyilván, ahogy hallották az otthonstartnak a bevezetéséről a hír tavaly nyáron, azonnal fölmentek a hirdetési portálokra, és magasabbra állították az eladó ingatlanuknak az árait. Elmúlt 15 évben sok ilyet láttunk, ahány állami támogatás bevezetése került. Mondhatnánk az egyik oldalról, hogy ez a 1,5 millió négyzetméteres korlát, ez menjen föl mondjuk 1,7-1,8 millióra. Nyilván az új építésű lakásokat építő beruházók azok emiatt lobbiznak. Lehetne azt mondani, hogy legyen mondjuk 150 vagy akár 200 millió forint a családi házaknak a maximális vételárkorlátja, viszont ez nem lesz jó, mert hogyha ez történne, akkor mit csinálnak az eladók? Azonnal elkezdik megint emelni a lakásárakat, és megint be fog drágulni minden. Tehát ezek a korlátok, ha nem is mindenkinek jók, ezek egyféle plafont jelentenek a piacon.
1: Gergely Péter, a biztosdöntés.hu alapítója, pénzügyi szakértője számolt be nekünk a hitelfelvételek mögötti tényekről. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen!
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a 14. kerületben a Csömöri úton a Fűrész utca közelében. Az érintett BKK autóbuszok Csömöri úton lévő Bosnyák tér megállóját a közútra helyezték át. Továbbra is erős a forgalom a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Váci úton és a Megyeri úton a közös csomópontnál, az Üllői úton a Nagykörút előtt, illetve a Tököli úton befelé a Baross térnél és tovább a Rákóczi úton. Lassan lehet haladni a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt. A 22. kerületben a Rákoskert utcában mától lezárták a félútpályát a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. Mától rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződését felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni-György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz a Szél-Kálmán tér felé terelt útvonalon jár, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia közötti megállókat. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Kína és Európa, az Európai Unió között eléggé feszült a viszony, ez most már lassan évek óta így van, és hát most is egy új kereskedelmi korlátozás miatt Kína határozott ellenlépéseket helyezett kilátásba. Ezek iránt és az így kialakult helyzet iránt érdeklődünk. Salád Gergelynél, aki Kína kutató, és aki átlátja talán azt, hogy mik a kínai szándékok itt az Európai Unióban most éppen. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Szóval most a kínaiak mire fel akarnak ellenlépéseket tenni? Kezdjük talán az alaphelyzettel.
3: Az alaphelyzet az az, hogy a kínaiak nagyon sok mindent eladnak az EU-nak, az EU meg kevés dolgot ad el Kínának. Ez egy alap probléma. Ez ugye magyarul azt jelenti, hogy elképesztő nagy az EU-nak a kereskedelmi deficitje Kínával szemben. Lényegben nagyobb a deficit, mint az az érték, amennyit még összesen exportálunk Kínába. És erre a bizottság nemrég kijelentette, hogy hát ez fenntarthatatlan. És ez valóban fenntarthatatlan. Ez nem egy új helyzet, tehát ez már évek óta fennáll, de folyamatosan romlik, tehát ez a deficit, ez tavaly minden korábbi rekordot megdöntött, és hogyha ez így megy tovább, akkor idén megint meg fogja dönteni a rekordot. Tehát ez valóban fenntarthatatlan, mert elképesztő egyensúlytalanságot okoz, és ezt így gyűrögeti, gyúrogatja a EU-s szinten mindenki, meg nemzetállami szinten mindenki, hogy mit lehet kezdeni.
2: Hát csak, hogy ez a helyzet ugye attól alakult ki, mert az Európai Unió egyrészt egy csomó dolgot nem gyárt, amit a kínaiak igen, vagy nem annyiért gyárt, mint ahogy a kínaiak, és ez egyfajta versenyképességi hátránya.
3: Persze, hát ez a probléma. Tehát itt nem arról van szó, hogy a kínaiak gonoszak, és ezért exportálnak, mi meg nem tudom, ártatlanok vagyunk, és ilyen boci szemmel pislogunk, és kénytelenek vagyunk megvenni mindent a kínaiaktól, mert rákényszerítenek minket. Egész egyszerűen, tehát éppen ez a problémának a gyökere, hogy az EU számtalan területen Kínával szemben egész egyszerűen nem versenyképes.
2: Mit lehet ezért tenni? Mert az, hogy ülésezik a 27 tagból álló Európai Bizottság, amire a kínaiak reagálnak, hogy ha ti valamit döntötök, akkor mi is döntünk, és nem fogtok jól járni. Ez nyilván egy kereskedelmi háborúnak az előszere, de ettől nem lesz semmi jobb.
3: Hát ez a világ egyik legbonyolultabb kérdése, hogy mit lehetne tenni. Ugye nem csak arról van szó, hogy a kínaiak, nem tudom, késztermékeket exportálnak nekünk, hanem az európai meg a kínai gazdaság a céges szinten teljesen összefonódott. Tehát itt ilyen két hatalmas polip összes csápja össze van gabajodva a másik polip összes csápjával. Tehát a német autógyárakban van kínai tulajdonrész, kínai cégekben van német, vagy egyéb európai tulajdonrész.
2: És rengeteg kínai alkatrész.
3: És igen, pont ezt akartam még kiemelni, hogy ugye ne azt képzeljük el, hogy a tengeren a konténerekbe kész áruk mozognak. Hogyha az alapanyagokat, nyersanyagokat, egyebeket nem számítjuk, az ipari termékeket számítjuk, ott is az 50-60%-a a kereskedelemnek az félkész termék, alkatrészek. És csak így 40-50%-a kész termék. Ez az EU-kínai viszonylatban is így van. Tehát mint egy német autó az úgy néz ki, hogy az alkatrészek egy részét Kínából hozzák be, másik részét nem tudom, Vietnámból, harmadik részét nem tudom, Németországban bütykölik össze meg Magyarországon. Tehát, hogy itt ezt a két polipot szétválasztani úgy, hogy az ember ne vágja meg véletlenül a saját csápját, az szinte lehetetlen, miközben ugye az egész le van öntve egy ilyen ideológiai, politikai szószal is, hogy jönnek a csúnya kínaiak és tönkreteszik az európai ipart. Ami igaz, tényleg tönkreteszik az európai ipart, csak hogy erről mi legalább annyira tehetünk, mint a kínaiak.
2: Viszont, hogy a kínaiak ártatlanságát is egy kicsikét árnyaljuk, hát ők sem mennek a szomszédba egy kis dopingért, tehát a dömping ellenes vámok azok Európát is sújtják, amiket a kínaiak vetnek ki, például a sertéshúsra. mert hogy ők úgy élik meg, hogy jelentős kárt szenvednek az iparágban az Európai Unióból feléjük áramló húszszállítmányok miatt. Szóval, hogy itt azért ez egy kétoldalú dolog, mindenki megpróbálja felszívni valahogyan magát. Milyen ereje van az Európai Uniónak egyáltalán, azon kívül, hogy megpróbál vámokkal operálni, mint Trump egyébként, úgy látszik, ez terjed a világban, mit tud tenni?
3: Éppen az az újdonsága, ami miatt most ugye egy új fordulat, vagy új korszak várható ugye az EU-Kína kapcsolatokban, és akár egy kereskedelmi háborúhoz is vezethet, az az, hogy már nem egyszerűen csak vámokkal operálunk, hanem két törvényjavaslat van most az európai mindenféle szervek előtt. Az egyik az európai kiberbiztonsági törvénynek egy ilyen felújított változata, ami lényegében, ha nem is kizárna, de nagyon-nagyon-nagyon megnehezíteni a kínai csúcstechnológiai infokommunikációs cégeknek a mindenféle európai tendereken való indulását, meg befektetéseit. A másik az pedig, hát magyarul talán úgy lehetne fordítani, az ipar felgyorsítási törvény, ezek még csak tervezetek, az meg egy ilyen egészen bonyolult szabályrendszert szabnak ki, onnantól kezdve, hogy a Európában befektető, nem tudom, kínai cégeknek bizonyos területeken vegyes vállalatukat kell alapítani európai cégekkel, meg bizonyos tulajdoni hányadnál több nem lehet nekik európai cégekbe, meg nem tudom, olyan országból érkező befektetők, akik az adott iparát 40%-át uralják, azok mindenféle korlátozások alá esnek. Tehát ilyen elképesztően bonyolult intézkedésrendszert kezdett el az EU kidolgozni. Ez az újdonsághoz képest, mert eddig egész egyszerűen csak így megvámolgattuk el, nem tudom, különféle kínai termékeket, amit nem tetszettek nekünk. Most elkezdtünk ilyen célzottabban és bonyolultabban gondolkodni, de erre, ahogy ön is említette, a kínaiak ugye azonnal bejelentették, hogy ők válaszolni fognak, hogyha ezek a törvények el lesznek fogadva. De, ahogy ön is említette, a kínaiak ugye azonnal bejelentették,

0: a keresztbe tenni. A tejtermék korlátozásokkal az íreknek, a nem tudom, brandy, konyak korlátozásokkal a franciákkal, tehát hogy mindenkinek megpróbálják megkérdezni, hogy mi az, ami igazán fáj nekik, és azzal így szurkálódnak, és hogyha az EU magasabb fokozatba kapcsol mindenféle ilyen kínai cégeket sújtó intézkedések, akkor nyilván ezt a kínaiak is meg fogják tenni.
1: Az elmúlt időszakban arról attól volt hangos a világkereskedelem, hogy Trump éppen mit lép, és hogy kire milyen akár 200%-nál is nagyobb vámot vett ki, amit aztán visszavon, és lesz belőle 15%, meg 25%, meg megállapodás, mert hogy a zsarolás eszköze volt ez a sok-sok különféle mértékű vám. Ez most a két most szóba kerülő kínai és Európai Uniós fél között is a zsarolás eszköze?
0: Természetesen, igen, tehát mi is. Ugye az elektromos autókra, mert kínai elektromos autókra már tavaly bevezettünk egy elég jelentős vámot, ami egyébként nem akadályozta meg, hogy folytatódjon a kínai...
1: Gyakorlatilag felfalják az európai autóipart.
0: Hát fel, igen. Ez, tehát a kiderült, hogy a vámok nem működnek. Hát ugye nem kell más tenni, mint építenek itt egy autógyárat, és akkor már is a vámok nem vonatkoznak rájuk. Ugye a szegedi BYD-t azt ennek köszönhetjük. A spanyoloknál is most jelentették be egy új kínai elektromos autógyár építését. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez nem nagyon működik. Ugye ennek a... egész, hát az összes botnak a rosszabbik végén áll az EU. Tehát ugye az amerikaiak az EU-s termékekre is kivetettek egy ilyen általános büntetővámot, amit ugye is el is fogadtunk. Közben ugye a kínaiakkal is kezdünk egy ilyen kereskedelmi háborúba bonyolódni, de közben egyébként az amerikaiak által a kínaiakra kivetett vámoknak is az volt a következménye, hogy a kínaiak ugye Amerikában nem tudják eladni a termékeiket, és ezért azt szépen dömpingáron rájöntik az európai piacra. Tehát tulajdonképpen nem nagyon van olyan része a történetnek, amiben nem az EU lenne a vesztes egyelőre.
1: És hát Kínában ott a rengeteg pénz is, ugye azt is most lehetett olvasni, hogy a kínai autógyártók nem véletlenül tudnak olyan mennyiségben gyártani és olyan áron forgalmazni, mint ahogyan, mert hogy rengeteg pénzt önt rájuk a kínai állam maga, 11 milliárd dollárnál többet is, és hát ezt javarészt az a három nagy gyártó szippantja fel, amelyik itt Európában is erőből nyomul, a BYD, a Chery meg a Geely. Tehát ezek azért nem véletlenek. Ezt nem lehet ellensúlyozni, mert az Európai Unió ezeket a támogatásokat nem engedi itt Európában.
0: Hát, és ez a Bibliába be van írva, hogy tilos a hazai iparunkat támogatni?
1: Ugye?
0: Én azt gondolom, hogy ez nem egy...
1: Ezt kérdez évek óta a Volkswagen, például a német ipar egyik csillaga.
0: Igen, szóval ez nem egy ilyen isteni kinyilatkoztatásból ered, ami nem szabad változtatni, hogy nem szabad iparpolitikát csinálni. Ez egész egyszerűen egy ilyen dogma, ami még így a neoliberális korszakban beívódott az európai döntéshozóknak a tudatába. Lehet, hogy ezen változtatni kéne. Valóban az OECD most hozott egy jelentést, ami szerint a kínai autógyárak azok átlagosan 4-szer annyi támogatást kapnak, mint mindenhol máshol az autógyárak átlagosan. De hát ez egy olyan dolog, hogy egyik gyerekem focizik, és mindig, amikor kikapnak, és ezért ki szoktak kapni, akkor ugye elmondják, hogy a bíró volt a hibás, meg szembesütött a nap, meg fújt a szél, meg rossz volt a fű, meg mit tudom, egy dolgot sosem mondanak, hogy ők rosszul játszottak. Én azt gondolom, hogy itt az a tragédia, hogy már nem az a baj, hogy a kínaiak autógyártását az államuk támogatja, hanem az a baj, hogy ezek már állami támogatás nélkül is iszonyatosan versenyképes vállalatok. Tehát már persze van még állami támogatás, meg a felfutásukhoz óriási segítséget kaptak a kínai államtól, de most már nélkülük is elképesztően versenyképesek. Tehát ez az igazi tragédiája az Európának, úgyhogy én azt gondolom, hogy hát, hogyha ők megvesztegítik a bírót, akkor nekünk is megvesztegítik a bírót.
1: Ej, milyen csúnya szavak. Remélem, hogy anélkül is nyernek a gyerekek majd. Hát az Európai Unió meg hát lehet, hogy egy másik meccset játszik. Csak nem vette észre.
0: Hát, na, vagy egy másik sportágban, igen.
1: Az is lehet, hogy egy másik sportágban indult, az még nagyobb baj talán. Salád Gergely, Kína kutató, Kína szakértő volt a vonalban, köszönöm szépen.
0: Én köszönöm a lehetőséget, szép napot kívánok.
1: Köszönjük az egész heti figyelmüket, számítunk rá jövő héten is, tartsanak velünk akkor is, ez volt a Több-Kevesebb a gazdasági magazin itt a Spirit FM-en. Rónai Egon vagyok, viszonthallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Start 15 óra.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Paplászló Arénában. SmartSportExpo.hu.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: Kaisai.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Felfüggesztik a devizahiteles ügyek végrehajtását, erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, napos, koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomag többek között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvános érinteni. Közben a miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, mai ülésén a parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását. Magyar Péter hozzátette, a kormány jelentősen csökkenti a képviselői fizetést és költségkeretet. Ételmegvonás, megalázó büntetések és fenyegetések miatt vádat emeltek egy speciális gyermekotthon 6 dolgozója ellen, írja a Telex a Soproni járási ügyészség közleménye alapján. A vádirat szerint 2021-ben és 2022-ben a nevelők rendszeresen szidalmazták ételmegvonással, órákig tartó sarokbeállítással és éjszakában nyúló takarítással büntették a gyerekeket, és bántalmazással fenyegették őket, hogy a nyomozáskor a dolgozók mellé álljanak. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést, valamint a gyermekekkel kapcsolatos foglalkoztatástól és közügyektől való eltiltást indítványozott. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Ruszin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A tárcavezető közölte, ez az első uniós védelmi miniszteri találkozója, amelyen a résztvevők kíváncsiak a magyar álláspontra. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, legkevesebb 15 ember meghalt, több mint 130-an megsérültek. Sok ház összedőlt, így a romok alatt még lehetnek áldozatok. Iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. Az embereket több térségben magasabban fekvő területekre irányították. A hetes erősséget meghaladó földmozgást több utórengés követte, de a cunami riadót már mindenhol visszavonták. Napos nyári idő várható kevés gomoly felhővel, csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar, a szél gyenge marad, napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
5: Köszöntöm Önöket ismét, Fogyarák Anikó vagyok, és várom a véleményüket, hozzászólásukat. Három témát jelöltünk meg. Az egyik ugye a vesztegetési ügy. Pont most az imént, remélem vissza tudom keresni, olvastam el a Facebookon, az egyik, próbálom önöknek visszakeresni, az egyik érintettnek, Őrsi Gergelynek a posztját, amelyet, és meg is találtam, úgyhogy ezt megmutatom önöknek, amelyet nyilván az ügyvédje közvetítésével tettek közzé az ő oldalán, mert legtöbbeket igazából Őrsi Gergely letartóztatása lepett meg. Ő azt írja, hogy a jelenlegi helyzetben a legfontosabb, hogy elmondjam önöknek, a második kerületi önkormányzat működik, minden feladatot zökkenőmentesen ellát. Szeretném nyilvánvalóvá tenni, minden körülmények között tartom magam eskümhöz, és ahhoz a vállaláshoz, hogy számomra a második kerület boldogulása, fejlődése a legfontosabb. Tudom, hogy saját szemükkel látták, tapasztalták az elmúlt években, hogy eddig is ezért dolgoztam, és ez most sem változik meg. Biztosan tudom, hogy esküm és lelki ismeretem szerint mindig a törvényeknek megfelelően jártam el, ahogy a hivatal is. Felháborít és egyben elszomorít, hogy sarokba szorított ember emberek szavára alapozva történhet letartóztatás, de ez nem változtat azon, hogy az igazság ki fog derülni. Sajnálatos módon ennek a magyar igazságszolgáltatás szervei egyelőre bedőltek, a velem szemben közölt gyanúsítás azonban teljes egészében megalapozatlan, az ténybeli és jogi alapokon sem állja meg a helyét. Ennek kívánunk érvényt szerezni a jövőben. Köszönöm szeretetüket, támogatásukat, hálás vagyok érte, mert erőt ad ahhoz, hogy kiálljak az igazamért. Ezt írta Őrsi Gergely, úgyhogy ez egy viszonylag friss, bár 14 órás tegnap esti bejegyzés. Katalin van itt velünk a vonalban, üdvözlöm Önt.
8: Jó napot, kedves Anikó! Tegnap este hallgattam az egyenes beszédet, és ott Márki-Zay Péterrel beszéltek arról, hogy azt szeretnék kérni a mostani kormánytól, vagy legalább erre figyelmeztetni, hogy ne menjenek el populista irányba, és én teljesen egyetértek az ő véleményével. Én a Tiszát anyagilag is támogattam, amennyivel tudtam, szavazatszámlálója voltam, nagyon örülök, hogy így dőlt el a szavazatszámlálás, vagyis a szavazat, a választás, de mégis ezeket a hibákat meg kéne fontolni, és hát nem tudom, majd Tehát az, hogy most nem az kell, hogy a minisztereknek a fizetését csökkentették, már hoztak róla a szemrendeletet, tehát most azt nem lehet megváltoztatni. Meg a polgármesterekkel kapcsolatban is. Ja, és még azt szeretném mondani, hogy mindig, amikor ilyenről beszélnek, mindig mondj, tegyék hozzá, hogy bruttó vagy nettó. Mert amikor azt halljuk, hogy egy miniszter fizetése 3.800.000 vagy 700 most, vagy egy képviselő. Azt hiszem 2.700.000 vagy 3.000.000.
5: Mindjárt megmutatom majd önnek, de egyébként nincs annyi szerintem.
8: De talán 2.700.000 akkor?
5: Nézem közben önök.
8: Jó.
5: Így van, az alapdíj 2.182.000.
8: Egy képviselőnek. Hogy akkor mindig tegyék hozzá, hogy bruttó. Mert az embereknek egy jó része azt gondolja, hogy ennyit visz haza. Úgyhogy ennek körülbelül a kétharmadát viszi haza, és tényleg nem jó dolog ilyen fontos állásokban akkor, hogyha olyan jó szakembereket akarnak, és olyanokat szerződtettek, ugye, miniszternek, meg, akkor azoknak legyen meg a rendes fizetésük, mert akkor megint az lesz, hogy nehogy megélhetési politikusok legyenek, és akkor nehogy a korrupció. Tehát én azt nem tartom. Valóban, akik loptak, eddig sok polgármester is, meg mindenféle tisztségben, most tartóztatták le őket, fel kell jelenteni, és a bíróság ítélje el őket. Szóval nem az kell, hogy most akkor lecsökkentjük, mert akkor nem kapnak megfelelő szakembereket, és akkor a versenypiacon jobb állásokat kapnak. Hát nekem ez a véleménye most már.
5: Igen, erről elindult egyébként egy ilyen szakmai vita, és volt, aki arra hívta fel pont a figyelmet, mert említettem szerintem egy adásban, pont Holoda Attila energetikai szakértő volt a vendégem az egyik műsorban, a Tükör című műsorban, és ott is szó volt erről, hogy csökkentenék ugye a képviselők fizetését, és mondta, hogy például vannak olyan szektorok, és az ő szektora, az energetika is olyan, ahonnan nem lehet 4 évre kiesni. Mert onnantól kezdve, hogyha ő mondjuk elmenne képviselőnek, és kiesik 4 évre gyakorlatilag, mert a parlamentben fog dolgozni, és nem a saját szektorában, akkor utána nem tud gyakorlatilag visszamenni a saját szektorában, mert olyan gyorsan fejlődik, annyira halad, annyira szövevényes, tehát hogy akkor ő, ha úgy dönt, akkor el fog menni képviselőnek, és búcsút mond annak az életének, ami előtte volt, és akkor lehet, hogy érdemes ugye meggondolni, hogy mi az a pénz, amiért mondjuk egy ilyen kaliberű szakember beülne képviselőnek.
8: Igen. Pontosan egyetértek ezzel, amit most ön mondott, meg a Holoda Attila, meg amit tegnap este Márki-Zay Péter az Egyenes beszédben elmondott, hogy ugye arról is szó volt, itt reveskedik, hogy majd új önkormányzati választások, előrehozott önkormányzati választások lesznek, azt se tartom jónak, meg azt se tartom jónak, hogy most akkor egy polgármester csak 2 ciklus, meg egy miniszterelnök is csak 2 ciklus. Róna Péter beszélt erről egyszer, nem olyan régen, hogy hát ez hülyeség nálunk, nem miniszterelnökre szavazunk, mint Amerikában Trumpra, vagy mit tudom én, Obamára, meg ilyenekre, hanem nálunk pártokra szavazunk, és majd a párt eldönti. Úgyhogy azt is teljesen Márki-Zayjal értek egyet. Ja, most ebben meg Róna Péterrel, ezt nem tudom, a Márki-Zay is szerintem így gondolja, hogy nem, majd eldöntik, akik a polgármester választáson indulnak, majd eldönti a város lakossága, hogy csak 2-szer szavazza meg őket, vagy 3-szor.
5: És mit szól ahhoz, hogy ugye alaptörvényt szeretnének módosítani azért, hogy például Súlyog Tamást kitegyék a pozíciójából?
8: Igen, azzal egyetértek, mert szerintem nem Súlyog Tamás döntötte el ezt. Valahol Orbán Péter valahonnan tovább irányítja, és ő parancsolja.
5: Magyar Péter vagy Orbán Viktor, vigyázzon, mert összevonta.
8: Nem, Orbán Viktor parancsolja Súlyog Tamás?
5: Igen.
8: Súlyog Tamásnak, hogy nem mondhat le. Ez a Súlyog azt csinálja, amit Orbán mond, és az Orbán még a befolyását ezeken keresztül, a még meglévő emberei, ezek az ő emberei, az ő emberein keresztül akarja még gyakorolni, még bot akar lenni a küllők között, még persze. A Súlyog azt mondja, hogy ő nagyon jó köztársasági elnök lesz, ő mindent meg, dehogy is, meg tudja csinálni azt, hogy akadályozza az új kormányon. Én is egyetértek.
5: Azért még nem láttunk olyat, hogy akadályozza, tehát ezt majd akkor...
8: Hát még csak egy hónapja vannak kormányon, meg még persze, hogy nem akadályozza.
5: Tehát úgy, ahogy kijelentjük, ne jelentsük még ki.
8: Ne jelentsük ki. Igen, le kell őket váltani, mert ezek mind az Orbán Viktornak a megvett emberei, ezek nem a saját maguk.
5: Katalin, nagyon köszönöm, igen. Szép napot önnek. József van itt velünk a vonalban, üdvözlöm. Hello, József.
9: Kedves csokolom.
5: Üdvözlöm.
9: Én tulajdonképpen nem ezekről szeretnék hozzászólni, én csak kérdezni szeretnék. Ha valaki egy törvényes, megválasztott államrendet meg akar változtatni, erre szervezkedik hazug vagy valós tényekkel, akkor gondolom az valami büntetést érdemel. Na most a volt Orbán kormány, hát nem a legszebb módon, de szervezkedik rendesen a digitális harcosaival, a vérvonal, meg mit tudom én, micsodával. Vele nem lehet mit kezdeni esetleg jogilag?
5: De már minél? Azért, mert a Facebookon elindult egy csoport?
9: Igen, de hát van, ahol egyértelműen az Orbán Viktor.
5: Hát miért ne építhetne bárki közösséget egyébként a Facebookon, hiszen innen nőtt ki a Tisza is?
9: Egy pillanat, nem értettem egyébként.
5: Hogy miért ne építhetne bárki közösséget a Facebookon, hogy gyere, csatlakozz hozzánk, stb. A Tisza párt is gyakorlatilag
9: innen nőtt. Igen, megemlíteném ezt a vasárnapi tüntetést.
5: Igen.
9: Nem
5: vasárnap a Sándor Palota előtt lesz egy szimpátia tüntetés, csak mondom a többi nézőnek, hallgatónak is, délután, ahol szimpátia tüntetés Súlyog Tamás mellett, és egyébként egyéb állami intézményvezető mellett, akiket ugye egy alaptörvénymódosítással szeretne eltávolítani a Tisza kormány. Ehhez kapcsolódóan ugye Orbán Viktor is írta, hogy támogatja, és hogy valami mindennek van határa. De miért ne támogathatná?
9: Hát végül is akárki is támogathatja elméletileg, ugye? Hát csak egyszerűen nem értem, hogy mi ebben a jogos, ugye? Van egy megválasztott kormány, van egy bukott kormány. És most a bukott kormány akarja elmondani, hogy mi történjen?
5: Nem, a bukott kormány akarja megakadályozni, vagy nem megakadályozni, felhívni arra a figyelmet, hogy egy megválasztott, és vitathatjuk, tehát nem az a kérdés, hogy mondjuk az ő személye, vagy az ő intézkedései mit hoztak, vagy mit nem hoztak az elmúlt x évben, de azt, hogy egy alaptörvény módosítással egy köztársasági elnököt egyik napról a másikra kitegyenek.
9: Hát, én kíváncsi lennék, hogy az Orbán Viktor, amikor megalakította a kormányt akárhány évvel ezelőtt, ő az ellenzékkel vette magát körül. Tehát nem esettek a saját embereivel, mert most az egyik legnagyobb probléma, amit Orbán és a maradék fideszesek mondanak, hogy a Magyar Péter a saját embereivel...
5: Azt én értem, de egy köztársasági elnököt akkor sem lehet kipöckölni. Akkor igen, hogyha az alaptörvényt módosítják, erről van itt éppen szó. Na de maga az elnöki pozíció az más, mint hogy egyébként a kormányt hogy rakom össze, kiket ültetek oda, kik lesznek például a kormány szóvivők, ugye helyettes államtitkárok, melyik pozícióba kikerül, ugye hallhatjuk, hogy a mentőszolgálattól kezdve mindenhol gyakorlatilag lefejezik a rendszert, és más embereket ültetnek oda, de ami törvényileg szabályozva van, hogy egy X tisztségviselőnek a mandátuma hány évre szól, azt nem tudják egyik pillanatról a másikra elvégezni, ehhez kell az alaptörvény módosítás.
9: 80 éves hullottam, lehet, hogy kicsit nehéz a felfogásom, de az országnak a nagyobbik része nem ért egyet a Súlyok úrral, mert már nem. Azt gondolom, ezek is észrevették. Most akkor nem tudom, miért kell ezzel ennyi szenvedni. Tehát nem igaz, hogy nincs olyan jogi oldala, amit tehát minden erőszak nélkül le lehet váltani.
5: József, ezt mondom, van jogi oldala, egy alaptörvényt akarnak módosítani. Ez a jogi oldala.
9: Jó, de amíg az alaptörvényt módosítják, hogy nem 3 perc, tehát az idő kell, nem tudom, egy hónap. Az alatt viszont folyamatosan izgatják az embereket, főleg az idősebbek, akik
5: mivel?
9: Akinek jó részének már a szemben mondom, én is 80 múlottam, aki nem igen érti, tehát egyszerűen csak azt tudja, hogy valami baj van.
5: De nincs baj. Mi a baj? Ön miért fél Súlyog Tamástól?
9: Én nem Súlyog Tamástól félek.
5: Ha nem, mitől?
9: Én a Fidesznek a további úszítását. Nem érszik egymást. Köszönöm,
5: de én érszik. Köszönöm, József, és egy rövid szünet után folytatjuk.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál tart a burkolat javítása, ezért sávlezárásra kell készülni. A 10. kerületben a Harmat utcában a Sibri-Miklós út közelében, illetve a 18. kerületben a Haladás utcában a Szarvascsárda térnél vízvezetéket javítanak, ezért útszűkületen kell áthajtani. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Mára lezárták a második kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca közötti szakaszon építkezés miatt. A 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében burkolatot javítanak, ezért mától lezárták a fél útpályát. A második kerületben lezárták a Széher út Kuruc utca kereszteződését felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölönyi-György utca közötti szakaszon is lezárásra kell számítani. A 129-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia közötti megállókat. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Vogyerák Anikóval.
2: Folytatjuk a fórumot, köszöntöm azokat, akik most csatlakoztak be, és mindeközben egyébként az adásunkkal egy időben zajlik a kormány szóvivői tájékoztató, ahol Vitézi Dávid a vendége ennek a sajtótájékoztatónak, és az elmúlt percekben ő arról beszélt, hogy hogyan hozza haza a kormány az uniós forrásokat, és a helyreállítási alapról beszélt, méghozzá arról, hogy át kell gyakorlatilag gondolniuk az egész eddigi terveket, és újra kell tervezni, hogy mi az, amire fordíthatja Magyarország ezeket a pénzeket, mert annyira szűk a határidő, és azt is bejelentette, hogy a jövő héten a kormány elé kerül egy korrupcióellenes törvénycsomag, ami gyakorlatilag az alapja ezeknek a szupermérföldköveknek, amit teljesítenie kell Magyarországnak ahhoz, hogy valóban megkapjuk ezeket a pénzeket. Tehát ez zajlik éppen a kormány szóvivői tájékoztatón. Lászlót szólítom, üdvözlöm.
3: Jó napot kívánok, László vagyok.
2: Köszöntöm.
3: Most a Magyar Lovárral. Üdvözlöm, látom a tévét is önt. tévében is. Egy kérdéssel szeretnék igazából hozzászólni, ami saját véleményem lenne erre Orbán Viktornak ez a védvonallal kapcsolatos dolga. Hogy ő szempontjából szerintem, meg a Fidesz szempontjából nagyon jó, csak ha úgy meg tovább gondolom a dolgot, akkor Orbán Viktor, meg a Fidesz az úgy nagyjából ketté osztotta az országot, és most meg pontosan az ország másik felét, amit megosztott, arra gondolja ezt a vélvonalat, hogy őket védjék. Tehát gyakorlatilag szerintem megint egy ellenséget keres magának, vagy a pártjának, akivel küzdhet, meg harcolhat. Meg
2: de László, igazából akkor gyakorlatilag semmi új nem fedezhető fel a Fidesz kommunikációjában, hiszen az elmúlt sok évben, ahogy ön is mondja, egy újabb ellenség mindig volt valaki. Tehát vagy Sorostól kellett megvédeni a magyarokat, vagy az ukránoktól, vagy a migránsoktól, vagy a Brüsszel Bérenc új Tisza kormánytól, ugye ezt hallottuk a kampányban. Tehát, hogy ez gyakorlatilag az, hogy ők védvonal címmel építenek egy, vagy próbálnak építeni, vagy egyben tartani egy közösséget, abban nincs új.
3: Abban nincs új. Nincs új, csak arra szerettem volna olyan reagálni, hogy Viktornak annak mindig is voltak, hogy mindig kellett csinálni neki egy ellenséget, meg kreálni, vagy csinálni, akibe beleköthet, meg minden, de ez így volt különben a választás előtt is a kampányokkal, meg minden, és akkor most ők kampányolnak abban, hogy most a Tisza párt, meg más pártok, meg más emberek, azok csinálnak lejárató kampányokat. Tehát nem, a Fidesz csinált lejárató kampányokat két éven keresztül, a Tisza párttal kapcsolatban, meg mindenki, aki ellensége volt. Nekem ez a véleményem.
2: Köszönjük szépen, hogy elmondta nekünk, László. Köszönjük, szép napot kívánok önnek, és Istvánt szólítom. Üdvözlöm, István!
4: Jó napot kívánok! Elnézést kérek, először is megkérdezem a tisztelt szerkesztő asszonyt, hogy szólíthatom.
2: Anikó vagyok, vagy gyerek Anikó.
4: Anikó. Nagyon nagy örömmel, mert még nem beszéltünk, nem találkoztunk. Én a mai témákhoz is hozzá tudnék szólni, de egy kicsit a tegnap esti egyenes beszéd után bátorkodtam meg abban, hogy a mai nap fölhívom.
2: Figyelek!
4: Én Márki-Zay Péter polgármester urat, Hódmezővásárhely polgármesterét, dr. Gémesi Györgyöt, a Magyar Önkormányzat Szövetség elnökét és Csőszik Lacit is ismerem, hisz volt 30 évünk, amit együtt közösen ledolgoztunk. Itt egyetlen egy hiba történt, amit itt mondanak. Márki-Zay Péter polgármester úr, ha nézi a tévét, gratulálok neki, mert őszinte véleményt mondott, és nem azt mondta, hogy polgármester választás kell, hanem azon polgármester, akit bűncselekménnyel vádolnak, azokat, ha bebizonyították, le kell váltani, le kell, hogy mondjon. Én ezzel teljes mértékben egyetértek, azzal is egyetértek, hogy a polgármester regbérét rendezzék, de ugyanúgy természetesen a köztisztviselő és a másik részt is ugyanúgy kell. Ez valamikor is így volt, folyamatába emelték ezt a részt. Ez lenne az első gondolatmenetem. A másik gondolatmenetem az egy olyant vált ki, hogy én most is jeleztem, hogy ez az osztrák kő beérkezett a településünkre, és ott össze van csak kupcolva, ott van egyébben. Mi az, hogy milyen felhasználás, mi az, hogy egy polgármester nem ad ki menetlevelet, hogy honnét származik ez az anyag?
2: Ez ki fog derülni?
4: Érdekes dolog, rendőrség felé is jeleztem. Hát most úgy vagyok, kedves Anikó, hogy én tettem feljelentést 2022-ben is, és a mai napig még nincs kivizsgálva az ügy.
2: Hát bizon látja, benne, hogy most felgyorsulnak a folyamatok, azért láthatja a letartóztatásokból is, hogy ezek nem mai ügyek például, amikben a letartóztatások elkezdődtek.
4: Igen, látom, és Hát ez egy kicsit szégyen is, hogy ennyi évtizeden keresztül nem lépünk semmit, nem teszünk. Ez az egyik. A másik dolog az, hogy személy szerint is jelentettem, hogy lehet alkalmazni az önkormányzat tulajdonát képző gépeket, például a traktorok, szippantó, sorolhatom, tehát sorolhatnék itt végig minden. És a saját céljára használja, a tisztelt polgármester úr nem is foglalkozik vele, mert az ő udarába áll minden, és ott van. Kérem, rendőrség felé is jeleztem. Hangsúlyozni szeretném. A napokban kaptam egy visszahívást a Fejér megyéből, a Sárbogárdi térségből, és én ott is elmondtam a véleményemet, mert a kapitány úr kérdezte, hogy megbízott egy szemét, hogy kérdezze meg, hogy milyen óhajom, sóhajom van, meg mi a bajom. Hát ha én 2022-ben tettem egy feljelentést, ami környezetvédelmi szempontokból mindenben megül, és tetten éles volt, akkor én megkérdezek mindenkit, bárkit az országban, hogy ebben miért nem tört intézkedés. Én nem tettek intézkedést. És kérem, olyan hallgatás van, Anikó, hogy én türelmesen várok, mert látom a jelenlegi kormánynak, gratulálok, de nagyon sok gondja, baja van, én úgy látom, teszi a dolgát, meg itt türelmesnek kell lenni.
2: István, sok erőt a türelemhez, köszönöm szépen, hogy elmesélte a történetét, és hogyha megengedi, egy másik Istvánt még szólítok, mert maradt pár percünk, hogy ő is szóhoz jusson. Az egyik Istvánnak köszönjük, hogy velünk volt, a másik Istvánt szólítom, üdvözlöm. Össze ne keveredjenek.
5: Jó reggelt kívánok!
2: Jó napot! Vagyok, üdvözlöm! Üdvözlöm!
5: Rövid vagyok, rövid leszek. Két kérdést szeretnék feltenni. Az első, hogy jogilag mit fejez ki az a kifejezés, hogy polgári engedetlenség. Ön szerint. Halló?
2: Itt vagyok, csak nem vagyok jogász, és próbálom önnek a pontos választ megadni, mert ugye nem Somos András vagyok, aki egyébként csípőből válaszolna önnek bekezdés szerint, hogy az mit jelent. Én viszont nem szeretnék nem pontos információt adni.
5: Jó, akkor ne is...
2: Tegyük fel máshogy a kérdést, igen, jó? Hogy mit szeretne mondani, mire szeretne kiukadni, István?
5: Akkor ennek a lényege az lett volna, ami már a múlté, talán egy-két éve, amikor a volt miniszterelnök egyik éjfél utántól a következő nap kezdésére bevezette az összes nem létező autóútjainkra és autópályáinkra a fizetési matrica díjat. Na most ezzel kapcsolatban csak ugye olyan költői kérdést szeretnék föltenni önnek, hogy mi történt volna az autófelügyeletnek a fotó berendezésével, ha mondjuk, mit tudom én, 200-300 ezer ember, akinek nincs matricája, az összes létező autópályákra és autóutakra felmentek volna. Csak egy ilyen egyszerű hétköznapi...
2: Az olyan, mint egy ilyen annó taxisztrájk, igen? És akkor mi tiltakozzunk, hogy ne kelljen fizetni az útdíjak ellen?
5: Én csak arra akartam volna kirukadni, hogy akkor összeomlott volna az autópálya fotózási berendezés, hogy nem tudtak volna, hogy hány százezer embernek küldjenek ki büntetést. Na, jó, hát ez lehet, hogy ez nagyon gyerekesnek tűnik ez a kérdés. Na, jó.
2: István.
5: Igen.
2: Azért sikerült szerintem felhívni erre a figyelmet, igen, ami ön számára fontos volt. Köszönöm szépen, hogy elmondta. Még Péterre van egy pár percünk.
6: Üdvözlöm a hölgyet, én Nagy Péter vagyok Pécsről.
2: Üdvözlöm, hogy Rák Anikó.
6: Legfőképpen nem is a témához, egyetlen egy dolog van, ami szöget ütött a fejembe, és már itt el kell gondoltam, hogy betelefonáljak, hogy most nagyon úgy használ, azért kapcsolt ki a tévét, hogy Orbán Viktornak most már ugye...
2: Megteszi, hogy messzebb megy a tévétől, vagy valamit csinál, mert nagyon rossz.
6: A tévére különben átsüt a másik szobába, de neki is van kapcsolva, jó?
2: Jó, igen, csak nagyon rosszul halljuk szerintem.
6: Nem tudok most helyezkedni, de ők egész az abba pozícióban azt a...
2: Figyelek?
6: Hogy Orbán Viktor most majd az társadalomnak, ahogy vesztem már, mint a Tisza szavazói társadalé 80%-ban elégek, hogy már nem képes felelni, meg nem képes visszajönni. És azt szeretném mondani, hogy amikor a Trump megbukott, ugye azért bukott meg, mert nem jól kormányzott az első ciklusában, mert különben nem bukott volna meg, tehát a nép nem akarta. És ugyanígy témában is küzdött, mert 43 ilyen pénzügyi jogi eljárás volt ellene, csalás, hűtlenkezelés, sikkasztás, stb. Meg ilyen biztosítókkal kapcsolatos ilyen fekete üzletek, mind a mellett gyanúsítva volt ilyen szexuális abúzusért, tehát ezeket mind vádiak volt, tehát mind meg volt vádolva. Tehát összesen csak az anyagi dolgok alatt, csak a 47 rendbeli vád volt ellene, csak az anyagi dolgokkal kapcsolatban. Tehát igazándiból nagyon mélyen volt mindenféle szinten, és mégis a következő választásnál annak ellenére ugye elbukott, Orbán Viktor mondhatni, hogy azért nem bukott, ugye lehet. Igazándiból egy óriási tábora maradt, bár igaz, hogy Trumpnak is megmaradt az valószínű, de annak ellenére mégiscsak vissza tudott jönni 4 év után, és nem volt az ő bukása nagyobb vagy rosszabb. És ugye még ott volt, amikor meg akarta pucsolni a választást, amikor nem tudom hány rendőr meghalt, meg hány megsérült, ugye, akkor abban is perben volt fogva. Tehát rengeteg olyan dolog volt, ami ellene szólt. Hát Orbán ellen nem szól annyi dolog, szól, ilyen büntetőügyekben semmi nem szól, mert tudomásom szerint semmi büntetőügyen nincsen vádolva, de...
2: Még?
6: Valamilyen szinten rosszabb helyzetben volt, és mégis 4 év után az Isten tudja, hogy visszaváltott, és mégis sikerült jelzni. Tehát azért mondom is, Orbán pedig egy nagyformátú politikus, egy rettenetesen okos ember szerintem, sajnos. Már nem az, hogy okos, hanem az, hogy azt a tudását, ami van neki, azt legalábbis véleményem szerintem jó irányba fordítja. Tehát az országot nagyon rossz feleviszi. De attól függetlenül egy nagyon okos ember, és azt sem mondhatni, hogy mondjuk, hogy annyira kiöregedett lenne, mert ugye a Trump is már 1980-hoz volt, sőt, most már nekem 1980, amikor megnyerte a második ciklusát, és hát csak azt szerettem mondani, és akarunk tovább elvenni senki idejét, hogy ezzel ne felejtsük el, hogy ez az ember szerintem minden szempontból rosszabbul állt a szavazás előtt, tehát sokkal több negatív dolog volt ellene, és mégis sikerült visszamásznia, és mégis sikerült az amerikaiaknak a nagy sajnálatára szerintem, mert most még az egész világnak sajnálatára, mert ugye amit csináltam, elmogtam meg a szogat lezárásával, meg a satubi, nem akarom sorolni. Mindegy, a lényeg az, hogy egy óriási bukás után vissza tudott állni.
2: Ezek a nagy visszatérések, igen, és sokan azt mondják, hogy Péternek közben köszönöm el, hogy köszönjünk, mert véget ér most a délelőtti műsorunk, hogy igen, bármi lehet, de a visszamászáshoz annyi, hogy azért szavazók is kellenek, akik úgy döntenek, hogy őt szeretnék újra pozícióban látni. Visszamászáshoz annyi, hogy azért szavazók is kellenek, akik úgy döntenek,

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak? És mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából? Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Már a héten a parlament elé kerül a korrupció ellenes törvénycsomag. Késsel támadt járókelőkre egy férfi New Yorkban. Napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomaga többi között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. A légiutas jogokról, az egységes európai vasúti jegyrendszerről és a következő uniós költségvetési ciklus közlekedési forrásairól tárgyalnak ma az uniós szakminiszterek Luxemburgban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter utóbbival kapcsolatban azt mondta, itthon a következő évek egyik legfontosabb célkitűzése a vasútfejlesztés. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Ruszin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A tárcavezető közölte, ez az első uniós védelmi miniszteri találkozója, amelyen a résztvevők kíváncsiak a magyar álláspontra. Késsel támadt a járókelőkre egy férfi egy New York-i vasútállomáson tegnap este. A támadó válogatás nélkül késelte meg az embereket, több embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, egyikük életveszélyben van. A rendőrségnek sikerült elfognia a férfit, akiről annyit közöltek, hogy zavarodott elmeállapotban volt. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről, állapota stabil. A baleset éjfél után történt a József Attila középiskolai kollégiumban, a fiatalt kórházban ápolják. Az oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a tankerület azonnal intézkedett, a kollégium diákjai pszichológusi segítséget kapnak. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakarosi szállodát, miután hajnalban tűz ütött ki az épület alagsorában, közölte a Zala megyei katasztrófa védelem. A mosodában törülközők kaptak lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. A szálloda egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vitték. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Vogyerák Anikóval.
2: Köszöntöm Önöket, Vogyerák Anikó vagyok, és várom a hívásaikat, véleményüket. telefonáljanak nekünk. Három témát jelöltünk meg, de persze bármilyen más témában szívesen meghallgatom önöket. Nemrég volt ugye a kormányinfo, ahol elég sok mindent jelentettek be, majd ezekről is fogunk beszélni az adás ideje alatt, de például azt, hogy három országból a mai naptól már nem enged be vendégmunkásokat Magyarország, ez Örményország, Georgia és a Fülöp-szigetek. Azok, akik itt vannak, ők még egyelőre maradhatnak, de felülvizsgálják majd azt, hogy hogy vannak itt, és mi alapon dolgozhatnak tovább. Aztán ugye nyilván a vesztegetési ügyben is elmondhatják véleményüket. Elindultak a letartóztatások, közben Őrsi Gergely a Facebookon az ügyvédjén keresztül üzent mindenkinek, és hát a második kerületi lakosoknak is. Zelenszkij nyílt levelet írt Putyinnak, amire egyébként a Kreml már reagált is. Azt mondták, hogy ha találkozna Putyinnal, mert hogy ezt a javaslatot tette Zelenszkij ukrán elnök, akkor nyugodtan jöjjön Oroszországba. Most ez nem valószínű, hogy össze fog jönni. És itt van velünk Éva a vonalban. Üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok, Anikó! Szeretettel köszöntöm önt is, és minden kedves hallgatót, nézőt. A délelőtti adásban volt, hogy Magyar Péter azt merte mondani, hogy a mi országunk saját magunkkal határos. Ezt nem tudom, hogy miért kifogásolta a szlovák külügyminisztérium, ugyanis Pozsony is Pozsony, Rozsnyó is Rozsnyó, Košice vagy Kassa, az is Kassa. Na most ugyanúgy a Vajdaságban Szabadka, Novi Sad, Újvidék, tehát gyakorlatilag mi van ezen sértődni való, mert 106 éve elvették az országnak a kétharmadát, de gyakorlatilag a szívünk az vérzik továbbra is. Ez volt az egyik dolog, amit megjegyeztem, és nem szerencsétlen kijelentése volt Magyar Péternek, hanem szerintem jogos kijelentése volt. A másik dolog pedig a műsoraikkal kapcsolatban szeretnék. Nagyon hiányoznak. Az Emiliáról már nem ismerök beszélni, az Egri Viktorról pláne, a Köböl Anita is nagyon, most teljesen föl van önöknél borulva a rend, a Rónai Egon egymagába vezeti reggel a Startot, akkor tulajdonképpen holnap is hallottam, hogy majd a Bodac Balázs egyedül, tehát tulajdonképpen akkor megszűnt a Csat 1, a Csat 2, Kócián Péterrel pedig szerintem nagyon jó volt az is, önöknek a tükörse volt most csütörtökön már, úgyhogy nem tudom.
2: Éva, hát nyilván Köböl Anitának ugye sok sikert kívánunk, őt nem őszántunkból veszítettük el, hiányzik. Mint ahogy egyébként ugye Emily is saját döntése alapján ment el, és láthatóak az ő videópodcastjai. Ilyenkor egyébként nyáron, ugye beléptünk a júniusba, ez teljesen normális, és sok éve így van, hogy sok műsor leáll, vagy ilyen kvázi nyári szabadságra megy, úgyhogy... Igen, az én egyik szerelem műsoromat is említette, a Tükör című műsort, az is elköszönt a nyári időszakra. Az a terv, hogy ősszel ezek nyilván majd újraindulnak, és a nyári időszaknak, vagy ennek az átállásnak köszönhető az is, hogy ugye a reggeli Start, amiben szintén érintve vagyok, hiszen annak vagyok a főszerkesztője, az is saját gyermekem, az pedig egy ilyen rövidített műsorrenddel megy nyáron, mert ilyenkor ugye mindenki inkább már kevésbé a hard politikát fogyasztja, és inkább a nyári időszakban a pihenésre koncentrál. Úgyhogy ez, ha megnyugtatja önt egy átmeneti időszak, de szerintem két szuper emberrel találkozhat, Bodac Balázsral és Rónai Egonnal, hogyha bármelyik reggelre kapcsolja.
3: Hát, akkor megnyugtat, csak mivel állandó nézője vagyok önöknek.
2: Maradjon is így.
3: Így nagyon-nagyon szerettem a Tükröt, szerettem a Csat 1-et, Csat 2-t, az 5-öt, tehát annyira mindegyik műsor a szívemhöz van nőve, hogy hiányolom, de akkor türelemmel leszök, és remélem, hogy létszámba is fognak valamit emelkedni, mert gondolom, hogy nagy a teher önökön, mert kevesebben vannak. Nagyon szépen
2: Éva,
3: köszönöm.
2: Nagyon köszönjük a kedves szavakat. Szép napot önnek. És Lászlót szólítom. Üdvözlöm, László.
4: Kedves csókolom. Nagyon gyönyörű a haja.
2: Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Ha tudná, hogy ez az a haj, amire nem volt idő megcsinálni.
4: Nem baj, akkor is maga nagyon szép.
2: Köszönöm.
4: Na, mindegy, ez volt a bók. A tisztelet a szép gyönyörű hölgyeknek. Na, a másik. A középső kérdéssel kezdem. Hogy letartóztatták XY-t. Csak azok kizárólag baloldaliak voltak. És úgyhogy a Fidesz legfőbb ügyészsége...
2: Hát a Láng Zsolt az legkevésbé sem nevezhető baloldalinak.
4: Harmadrangú fideszeseket a látszat kedvéért.
2: Ja. És nem de gondolja, hogy ezzel az üggyel egyébként elindult valami? És még ki tudja, mi lesz a
4: vége? Dehogyis nem. Ugyanúgy elindult valami, ugyanúgy kizárólag csak balod egykori MSZP-s meg DK-sokat tartóztatok le. Orbán Viktor előzetesben van? Rogán Antal előzetesben van? 3 évig lehetne tartani őket. Megvádol a saját, nem jogállami alapon, saját törvényeik alapján előállítják, és előzetesbe helyezik, és ott adhatják. Bizony. Ennyi, igaz, hogy nem jogász vagyok.
2: Igen, László, azt nyilván jogilag meg kell alapozni, meg vizsgálatot kell indítani bárki ellen. Most azt láthatja szerintem, ja, hogy igen. Az normális. Új Tisza kormány elindult, és mindenféle vizsgálatokat minden szempontból, például egyébként akkor itt most aktuális hozzáfűzzem önnek, hogy például felül fogják vizsgálni a lélegeztetőgépeknek, tudja, mint a COVID alapján voltak beszerzések, annak a menetét, a Budapest-Belgrád vasútvonal komplett ügyét, tehát hogy ezek a vizsgálatok, ezek, amelyek az ilyen nagy projektek voltak, és az előző kormányzathoz köthetőek, ezeket most kezdik el igazából kivizsgálni.
4: Igen, csak azt mondom, én ezeket tudom, csak nincsenek előzetesben azok. Csak kizárólag.
2: Na de addig nem tehet előzetesbe valakit, amíg nincsen megalapozott oka annak, hogy előzetesbe tegye.
4: Akkor miért helyezték előzetesbe ezeket a politikusokat?
2: Hát ott nyilván az ügyészségnek volt valami. Hát be, ott nyilván. Nyilván az ügyészségnek.
4: Mit? A Port Péter féle ügyészség? A Port Péter meghosszabbított karja dolgozik ott? Itt csókolom, itt semmi nem történt. Semmi változás nem történt, csak az, hogy az egyik Fidesz lecserélték a másikra. A második az, hogy Zelenszkij írt Putyinnak. Ebben nem akarok részletezni, mert az a donbászi háború az olyan bonyolult, hogy talán még azok se értik, akik ott laktak. De 3 nap alatt, nem 3 nap, de 10 nap alatt meg lehetett volna nyerni, ha csak az orosz kisebbségek miatt indították el ezt a háborút. A vörös hadsereg annak idején Stalingrádtól Berlinig jutott el rövidebb idő alatt. Most ez már állítólag ilyen korlátozott hadművelet, és már az 5. éve tart. És mennyi ember halt meg ott, és gondolja, kedves hölgyem, hogy ez nem fog kihatni az orosz gazdaságra.
2: Hát nyilván ezt sokan mondják, persze.
4: Gondolja, nemzőképes fiatal emberek halnak meg.
2: Különleges műveleti.
4: Ugye?
2: Különleges hadművelet.
4: Nem részletezem a szakmai dolgokat, mert én csak egy híratos tizedes voltam. Csak látom, hogy mi van ott. Vendégmunkások, pedig annyi, hogy én dolgoztam. Bocsánat, dolgoztam egy emberekkel, ukrán munkavállalókkal, mindenkivel. Ugyanazt a pénzt kapják, mint a magyarok. Nem keresett meg kevesebbet, mint a magyar átlagbér 20%-nál kevesebbet nem kereshetnek, és ugyanúgy vonatkozik rájuk a magyar adó és a TB jogszabályok. Úgyhogy ennyit, Józsi, dolgoztam szarlason, dolgoztam ukrán, meg most ukrán, meg kazasztáni, még mindenféle munkavállalókkal dolgoztak rendesen, normálisan. Még nálam is jobban dolgoztak.
2: Ja. László, ja. Nagyon szépen ennyi. Köszönjük, hogy elmondta a véleményét mindezzel kapcsolatban. Legyen szép napja, igyon egy korty vizet, és egy másik Lászlót szólítok. Üdvözlöm.
5: Üdvözlöm, hölgyem.
2: Jó napot.
5: László vagyok, jó napot. Na, visszatérve arra a hőzre, az emlegette 1920-ot. Mondanák egy érdekességet önnek. Jó? Ezzel kapcsolatban.
2: Valami nagyon hangos a háttérben, László.
5: Ja, az... Na, már nem hangos.
2: Jó, akkor nem.
5: Már nem hangos. Másik tévéműsor ment. Na, hölgyem, csak azzal kapcsolatban. Ugye Trianonban 50 évre elvették Magyarországról a területeket. Ez 1970-ben lejárt. Igaz? Az 50 év. És ugye Kádár János, ugye elment Franciaországba, elment Angliába, hogy kapjuk vissza a területeket. És mi történt? Egy illető elment ki Moszkvába, feljelentette a Kádár Jánost, hogy ezt csinálja. Erre elvitték Kádár Jánost egy hónapra agymosásra. És akkor letett arról, hogy visszakapjuk a területeket. És tudja, ki volt ez az illető?
2: Figyelek.
5: Tudja, hogy ki volt ez az illető?
2: Figyelek, várom, hogy mondja.
5: Orbán Győző. Viktornak az apja. A legnagyobb kommunista volt a Kádár rendszer alatt. Ez így igaz. Ez így igaz. A Viktornak az apja volt.
2: Ebben vélhetően tájékozatlan vagyok, úgyhogy ezt...
5: Na, és akkor még egy érdekességet elmesélek.
2: Ez az ön véleménye egyelőre?
5: Nem az én véleményem, ez a valóság.
2: Ja, akkor jó.
5: Ez a valóság. A 60 pusztai birtok, meg a többiek, a dolomítványa, meg stb., akit ugye a Grósz Károlytól kapott, mert ugye kiverte a divit, hogy a Miközsdi kőbányát nem tudta megszerezni, mikor ugye megépült az új szemedgyárt, Szentlőrinc mellett, ugye mikor bezárt a Beremendi szemedgyárt, és nem tudta megszerezni, ugye kiverte a divit, az Orbán Győző, és akkor kapta meg a dolomítványát. Ugye? És elkezdte építeni a 60 pusztai birtokot, meg stb. Meg mindent. És még egy dolgot mondok, az Orbán Viktor a kommunista rendszerben tisztitkár volt, stb. Minden, úgyhogy az is a kommunista pártnak a tagja volt, és a Hor Gyulának köszönheti, hogy na, hagyjuk, hogy legyen. Na.
2: Hát látunk olyat, igen, hogy valaki egy pártnak a tagja, aztán hirtelen nem lesz a pártnak a tagja, vagy valami másba kezd. László, nagyon szépen köszönöm a véleményét, ami azért hangsúlyozzuk, hogy az ön véleménye volt, és majd egy rövid szünet után várunk.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Pesterzsébeten a Helsinki úton kifelé a Csepeli átjáró után egy sáv járható. Lassan lehet haladni a Kiskörúton az Astoria felé, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt a Rákóczi úton, illetve a Pesti Alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Lassú az előrejutása a Margit körúton, illetve a Szél-Kálmán tér környékén is. Hétköznapokon 18 óra 30 perccel másnap hajnali 5 óráig lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A második kerületben a Retek utcát mára lezárták a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. A tizedik kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után folytatódik az átépítés, mától a középső sávot zárták le. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál tart a burkolat javítása, ezért sávlezárásra kell készülni. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Vogyerák Anikóval.
2: Folytatódik a fórum, és itt van velünk Szabina, köszöntöm.
3: Jó napot kívánok, Anikó. Én csak annyit szeretnék mondani, az előző hölgy is szóvá tette ezeket a egyedüli ország vagyunk, akinek nincsenek csak saját határai. Hát valahol ezt már úgy el kéne felejteni. Tudom, hogy fájó pont, de el kéne felejteni. Főleg, ha a V4-ekkel jó kapcsolatot akarunk ápolni. Én nekem a családom kinnél Szlovákiában, és a hölgynek csak annyit tudok mondani, hogy az ott élő fiatalok 99%-a már szinte nem is beszél magyar. Arról ne is beszélve, hogy fogalmuk nincs, mi az a Trianon, és akkor hozzátegyem, amit említett, Kassa, Besztercse bánya, ha oda elmegy, senki nem beszél magyarul. Ugyanis kérem szépen, ez annyira beépült a szlovák nyelv, hiszen a gyerekek 90%-a szlovák iskolába jár, hiszen úgy tudja tovább folytatni a középiskoláját, a főiskoláját, tisztelet a kivételnek, mert vannak magyar főiskolák, középiskolák. Na de valahol már azt szerintem el kéne felejteni, és egy miniszterelnöknek ilyen elszólásokat nem kéne csinálni. Szerintem ez az egyik alapja annak, hogy a szomszédos országokkal jó viszont tápláljunk. Ő nekik fájó pont az, hogy felemlegetik állandóan azt, hogy ez Magyarország volt. Nekünk fájó pont, hogy azt tőlünk elcsatolták, innét elcsatolták. Valahogy most már olyan középútra és olyan megnyugva pontra kéne valahol jutnunk, hogy ezekből már ne legyenek konfliktusok.
2: Örülök, hogy van ellenpont is, vagy ellenvélemény. Úgyhogy Szabina, köszönöm szépen, hogy megosztotta az önvéleményét is. Ettől tud színes lenni az adás. Szép napot önnek! Gézát szólítom, üdvözlöm!
4: Köszönöm, Fispán Géza vagyok. Az előző történet tudós a vitába szállnék, ugyanis a trianoni szerződés 50 évvel lejár, ez egy mesehabban lejárő szó sincs, nem is így kötötték meg. De még viccesebb, hogy Orbán Győző beszélte rá Kádárt, hogy ne fogadja el. Orbán Győző 66-ban lépett be a MSZMP-be. Nem hiszem, hogy egy friss MSZMP-s egyáltalán szóba állhatott a főtitkárásztással, de az egészen biztos, hogy semmi köze nincs hozzá. Kádárt nem kellett róla lebeszélni, mert az 50 éves mese szóba se került. Tehát ez egy ilyen visszatérő tévhit. Szerintem.
2: De látja, hogy van olyan, hogy bármilyen tévhitet, és most ettől akár elvonatkoztatva, abszolút tényként tudunk kezelni.
4: Igen, még egy érdekességet elmondanék, készülök oda is betelefonálni a konkurens tévébe. Ott viszont egy úriember azt állította, hogy a francia külügyminiszter fiának a öngyilkossága, a csalódott a magyar feleségében öngyilkos lett, és ennek köszönhetjük Trianont. Most ez a külügyminiszter, ez a miniszterelnök lett volna Clemenceau, akinek valóban a fia egy magyar nőt vette feleségül. Ők el is váltak, de csak a trianoni szerződés után volt jóval, és nem lett öngyilkos. Úgyhogy van ilyen legenda még, hogy ez ilyen bosszú hadjárat volt a francia miniszterelnök számára. Így torolja meg a fia halált, aki egyébként nem halt meg, nem lett öngyilkos, tervezés halállal halt meg, és maga a válás is a trianoni békekötés után történt. Úgyhogy vannak ilyen legendák, én gyűjtöm az ilyen legendákat.
2: Helyes, gyűjtse is, meg akkor néha telefonáljon be, és akkor próbálja meg
4: helyre tenni. Köszönöm szépen, csak ennyit akartam mondani.
2: Géza, nagyon köszönjük, szép napot önnek. Jánost szólítom. Üdvözlöm, János.
5: Köszönöm, Radiáns vagyok Paksról, és szintén csak a Trianonhoz szólnék hozzá a saját véleményemet. Ott tartunk, hogy egy teljeskörű csatlakozás lesz az Unióhoz. Az Unió megszünteti a határokat, mindenki mehet, amerre akar. Az előző hozzászóló, hogy már magyar nyelven nem is keveset beszélnek, teljesen mindegy. Egy valamiről megfeledkezünk azért. Mi Trianont emlegetjük, de nem emlegetjük történelmi gyászos időszakát, amikor mi idejöttünk. Mi kiirtottunk egy népet, aztán végigirtottuk Európát, és most Trianon miatt siránkozunk, holott megszűnnek a határok, és mindenki mehet, amerre akar. Tehát én ezt az egészet ilyen formán nem tudom elfogadni, nem értem. Sokkal jobb lenne elfelejteni, aztán békességbe élni mindenkivel. Ennyi lenne csak az én véleményem.
2: János, köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a véleményét. Szép napot kívánok önnek is. És amíg lesz betelefonálunk, addig elmondom, hogy a mai kormány szóvivőin milyen fontos témák kerültek elő, amit az előző napi kormányülésen megbeszéltek. Például, hogy a jövő héten benyújtják az országgyűlésnek azt a korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, ami ahhoz kell, hogy az uniós pénzek jelentős része megérkezzen Magyarországra. És itt van velünk Irénke. Üdvözlöm! Irénkét szólít. Üdvözlöm!
6: Jó napot kívánok! Én csak azt szerettem volna megkérdezni, hogy a hétfőn pénteken a Csat című műsor, meg csütörtökön a Tükör megszűntek.
2: Pont mondtam egy kedves másik betelefonálónak, hogy ilyenkor nyáron, tehát júniustól, tehát ettől a héttől,
6: igen,
2: Ilyenkor minden évben nyáron van egy struktúraváltás nálunk az ATV-ben, ami azt jelenti, hogy szünetre mennek ezek a műsorok, sőt, ugye a reggeli start is rövidebb, tehát ilyenkor nyáron ugye kevesebbet szoktak az emberek hard politikát, kemény politikát fogyasztani, hanem inkább akkor, aki teheti, az pihen, nyaral, vagy a kertben dolgozik, vagy
6: akkor
2: bármit csinál.
6: És gondolom.
2: Így van, és ez minden évben így van, úgyhogy ne ijedjen meg. Úgyhogy most az én fájdalmamra is, voltak, például a Tükör című műsor is. Ennek nagyon örülök. Ezt jó hallani.
6: Hiányoznak. Na, csak ennyit szerettem volna megkérdezni.
2: Ennyi
6: köszönöm
2: történt,
6: szépen.
2: Ne aggódjon. Szép köszönöm. Napot önnek. Aztán szó volt arról is a kormányülésen, hogy mától megtiltják a munkaerő behozatalát a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból. Ez is egy téma volt. Vizsgálják a Honvédelmi Minisztérium korábbi vezetésének ügyeit. Több dolgot fognak vizsgálni, és egyébként hétfőn a parlamentben majd vélhetően döntenek a vizsgáló bizottságokról, amiket már korábban ugye fel akart állítani a kormány. De például vizsgálni fogják majd a lélegeztetőgépek beszerzésének ügyét is, szerintem emlékeznek rá, amikor még így a Covid időszak alatt érkeztek lélegeztetőgépek. Felővizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal szerződéseit, ha a kínaiak hozzájárulnak, nyilvánosságra is fogják hozni azokat, úgyhogy ez is érdekes lehet, mondjuk meglátjuk, hogy a kínai félnek mennyire érdeke, hogy ezek az iratok nyilvánosságra kerüljenek. Az üzemanyagáról egyelőre nem döntött a kormány, úgyhogy egyelőre még kvázi olcsón tankolhatunk. Ernő van itt velünk, üdvözlöm!
7: Kezit csókolom. Nagyon röviden szólnék hozzá, csak egy mondat.
2: Figyelem.
7: Igen. Betelefonált egy úr, és itt Trianonról hadovált össze-vissza.
2: Igen.
7: Hát én azt gondolom, nem akarok beleszólni, de nem szabadna hagyni, hogy ilyen butaságokat milliók előtt összehordjanak. Az úr utána hallottam, nagyon jól mondta, semmiféle határidője trianoni szerződésnek nincs. Egy, kettő, 41-be bevonultunk, akármilyen müncheni szerződés. Három, 47-es hétbe kötöttek egy párizsi szerződést, az az érvényes.
2: De azt hallotta, hogy az úr az úgy beszélt, hogy gyakorlatilag tényként kezed bármit, amit mondott?
7: Igen, és én vártam, hogy majd ő mondja, hát azért nem 8 általánosan van, mint nekem, hogy hát uram, azért ez nem egészen így van. Ugyanis megmondom, mi a baj ezzel. Én elég gyakran találkozok ilyen emberekkel, politikáról van szó, és valamit mondanak. Én kamionos voltam, ott az a hír, az volt a mondás, ha valahol a világban, a parkolóban elég hangosan mondanak valamit, mire hazaérek, jogszabály lesz belőle. Ez az ember is így van. Ez otthon a faluban elmondja, és ezt komolyan veszik. Komolyan veszik, mert jól esik a magyar lelküknek. Egy baromság. Ugyanúgy, mint ahogy az úr itt célzott rá, a Clemenceau meg mit. Sőt, tovább megyek. Annyira baromság az egész, hogyha nincs az első háború, valószínűleg akkor is Trianon lett volna a vége, mert a népek maguk fölébredtek, az önrendelkezést kérő népek, nem lehet tudni, mi lett volna a vége. Ráadásul, ha még itt verjük magunkat, mondjuk tegyük föl, lejárt volna, de nem járt le. 50, minek adtak volna 50 évre, ami 2 perc egy állam életében egy ekkora területet bárkinek is. És akkor most nem lennénk valószínűleg Európai Uniós tagok.
2: Köszönöm, hogy ennyi. Elmondta a véleményét.
7: Köszönöm szépen.
2: Szép napot. Lászlót szólítom még. Üdvözlöm.
8: Szeretem.
2: Halló.
8: Anikó, ugye?
2: Üdvözlöm, vagy gyerek Anikó.
8: Köszönöm, Anikó. László vagyok, és üdvözlöm a Star TV nézőit. Hát az első téma, hogy ez a kormány 3 országban nem enged, helyes dolog, nem engedében. Következő van. Ugye legelőször is arról szólt a törvény, illetve ez a rendelet, hogy beengednek ide vennék munkásokat, hogy elsősorban magyar munkásokat kell alkalmazni. Itt belül kéne vizsgálni a szociális pénzjuttatásokat is elsősorban. Azt megnézni, hogy felkínálni a munkalehetőséget, ugyanúgy, hogy ezeknek a külföldi vendégmunkásoknak esetleg nem egyezik meg a lakhely munkahelyel, akkor a szociális szállásokat kell biztosítani ezeknek az emberek, mind hogy magyar emberek, mind hogy a külföldieknek, tehát hogyha a lakóhelye máshol van. Tehát elsősorban a magyar embereket kell, ha kell, akkor bizonyos mértékű kényszerítéssel, hogy szociális segélyeket megszüntetni, mivel hogy van munka lehetőség. Valamikor volt a szocializmus alatt, volt ez a kommunizmus alatt, volt a AMK, ez a közösséges munkakerülés, aki 30 napig nem talált magát, nem volt munkahelye, akkor azt rendőrség előállítottak. Nem azt mondom, ezt kell visszaállítani, de valamilyen formában rá kell az embereket kényszeríteni, hogy nem szociális segélyből kell megélniük, vagy illetve nem családi pótlékból kell megélni. Ennek ugye van meg is komoly következménye, hanem munka és a munka. Ez az, ami kilábal az ember mindenki él. Tehát azok az emberek, akik ebben a hátrányos helyzetben élnek, csak ebben tudnak, munkába tudnak, illetve tanulásra tudnak a helyzetükön változtatni. Ez az én halvány véleményem ez. Vesztegetési ügy. A vesztegetéssel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy mindenkit le kell tartóztatni, aki jogszerűen, meg tudják bizonyítani, hogy valóban megtörtént. Ezt a rengeteg marhaságot, amit mondanak, le kell csukni az Orbánt azonnal, le kell csukni a őszét, mindenkit le kell csukni. Ez ilyen marhaságot felejtsük el, nem így működik a dolog, hogy oda megy a rendőrség, és vagy te egy gyanús vagy, és elviszük lecsukni. Nem így működik, hát vannak törvények. Ezeket a törvényeket mindenkinek be kell tartania. Amennyiben bizonyított a dolog ahhoz, hogy hiába van az a 30 napra lehet, ilyen nincs, hogy valakit 30 napra lehet csukni minden ok nélkül, vagy kitaláljuk, hogy miért fogjuk lecsukni. Ilyen marhaságot nem is értem, hogy miért mondhatnak emberek.
2: Ez nem lenne jogállam, igen, megint csak.
8: De normális kell gondolkodni. Épesző ember, ha gondolkodik, a ilyen hülyeséget nem mond. Elnézést. Tehát a bűnösök, igen. A megtorlás, tehát ez amit itt már pezegetnek, sajnos a miniszterelnök úr is beszél nagy marhasságokat, mert fenyeget meg azért, ez nagyon-nagyon visszaüt ez a történet, már a tisztásoknak is elegük van, a sok tisztásnak elege van ebből a fenyegetésből, mert nem, a rendben van, a bűnösöket kapják el, büntessék meg, csukják le, erről van szó. Na de nem lehet unblock fenyegetni egy társadalmi réteget. Tehát ez felejtős ez a történet. Zelenszkivel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy hála a Jóistennek, hogy talán most elkezdődik valami a béke irányában, és le fognak ülni négy szem között, és elkezdik a tárgyalásokat. Ez lesz a megoldás. Amit tudomásul kell venni mindenkinek, sajnos Nyugat-Európa ezt nem veszi tudomásul. Az Oroszországot nem lehet legyőzni. A hagyományos fegyverzetben a NATO és az Európa erősebb, mint az orosz. A hagyományos fegyverzetben csak egy van. Ugye a NATO-nak, illetve a Nyugat-Európának van 500 atombombája, 6500 van az orosznak. Nem fogják legyőzni az orosz. Tehát hogyha végső megoldásként, sajnos én úgy gondolom, hogy az orosz akkor egy olyan fegyvert is be fog dobni, aminek a következménye beláthatatlanok. Értem ez alatt az atomfegyvert. Tehát nem fogják tudni ebbe a helyzetbe jutatni az oroszokat, hogy megmátráljanak ilyen területen. Mindenképpen a tárgyalásokra van szükség.
2: Így tárgyalásokra, igen. Muszáj befejeznünk, mert körülbelül 15 másodpercünk maradt. Nagyon köszönöm, hogy betelefonált, és el tudta mindenről mondani a véleményét. Ha marad hiányérzete, akkor jelezze a kollégáknak, és bár nem velem, de délután, hogyha gondolja, akkor lehet folytatni a beszélgetést. Köszönöm szépen, önöknek pedig a figyelmet köszönöm, és délután 4 órától ismét fórum. Viszontlátásra!

0: műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Mától Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány, újra elérhető a vonatinfó. Napos kora nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mától Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Heves megyei rendőrfőkapitányságot vezette, az URFK élén Balogh János rendőraltábornagyot váltja. Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola mellett jogászdiplomát is szerzett. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese is volt. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Ruszin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A tárcavezető közölte, ez az első uniós védelmi miniszteri találkozója, amelyen a résztvevők kíváncsiak a magyar álláspontra. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, jelentette ki a külügyminiszter. Orbán Anita a minisztérium második állománygyűlése után emlékeztetett rá, hogy az elmúlt hetekben új lendületet kapott a magyar-lengyel párbeszéd. Elindultak a magyar-ukrán egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, és megszületett a megállapodás az uniós forrásokról. Hozzátette, az Erasmus program újraindítása több ezer magyar hallgató előtt nyithat új lehetőségeket. A légiutas jogokról, az egységes európai vasúti jegyrendszerről és a következő uniós költségvetési ciklus közlekedési forrásairól tárgyalnak ma az uniós szakminiszterek Luxemburgban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter utóbbival kapcsolatban azt mondta, itthon a következő évek egyik legfontosabb célkitűzése a vasútfejlesztés. Újra elérhető a vonatinfó, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állította le a korábbi Lázár János vezette minisztérium, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar, a szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, szerdától egyre több felé várható zápor, zivatar.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, itt a legfrissebb húzós, amit látnak. Persze, hogyha később nézik, az már nem lesz a legfrissebb, de amiről beszélünk, az azt hiszem, hogy sajnos, tulajdonképpen nyugodtan mondhatom, hogy sajnos aktuális lesz akkor is. A romák helyzete, a szegénység Magyarországon, ez két különböző téma, rendre összemossuk, és van egy alakja a magyar közéletnek, mondhatnám, hogy a magyar médiaiparnak, majd mindjárt meglátják, meg tudják, hogy miért, aki erre rendszeresen fel is hívja a figyelmünket. Mondhatnám, hogy ő a hétköznapok hőse, de majd ezt is megbeszéljük.
3: Orsós Lajos, újságíró, közösségszervező, aktivista. Egy pici falu cigány telepéről jutott el a nagyvállalatok és cégvezetők világába. Közel 20 évig dolgozott az RTL hírigazgatóságán. A Kiút a cigány telepről program és a Másik út platform alapítója. Meggyőződése, hogy a szegénység ma nem egy szűk társadalmi réteg problémája. Magyarországon legalább 7 millió embert érint valamilyen formában, csak más neveket adunk neki. A DE akció közösség egyik alapító tagja. Az egyesület nevéhez kötődik többek között a Szavazat ára című dokumentumfilm, az Országos Civil Őrszemhálózat, valamint a Pilvax Live online műsor is. Jelenleg a Mind elbukunk című könyvén dolgozik.
2: Örülök, hogy itt vagy. Szervusz, Lajos.
4: Köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Elfogadod, ha azt mondom, hogy a hétköznapok hőse vagy? Mert semmi felmutatsz egy mintát.
4: Nem szeretem a hős titulust a működésemben. Sokkal inkább apostrofálom magam úgy, hogy egy olyan figura vagyok, aki igyekszik a saját nehézségei, a saját negatív tapasztalatai és példája mentén mutatni egy olyan utat, amiből mások kivehetnek esetleg valamit.
2: Ez az út. Szerintem ez az, ami fontos, meg az, amire fordítod az útmenti lehetőségeket. És ezért gondolom, hogy ezt én rád mondhatom, hogy a hétköznapok őse vagy, de ezt ki fogjuk fejteni, jó? Csináljuk ezt így. Jó. Minden esetre a Szavazat ára című filme sokaknak felnyitottad a szemét.
4: Hát nem egyedül, szögezzük le, többen voltunk.
2: És nagyon sokaknak a munkatársaiddal együtt felnyitottad olyan módon is a szemét, hogy ez nem csak arról szól, hogy van egy csúnya párt, amelyik szavazatokat akar vásárolni másoktól, hanem az arról is szól, hogy mekkora az éhség. És most nem is feltétlenül a korgó gyomorról gondolok, hanem az éhség afelé, hogy valaki észrevegyen, és valaki azt mondja, hogy adok neked egy kiló krumplit, gyere el, mert te is számítasz. És ez a kettő, a krumpli, meg hogy számítasz, ez együtt hathatott szerintem nagyon komoly közösségekre, hogy meginduljanak, és leadják a szavazatukat nagyon sokszor. Hogy ez most nem sikerült, ez egy másik, egy sokkal bonyolultabb dolog, ezt nyilván nem most fogjuk megfejteni, bár hogyha van rá gondolatot, szívesen várom.
4: A Szavazat ára című film az én fejemben úgy apostrofálódott, hogy mutassuk meg azt a magyar valóságot, amiről mindenki tud, vagy sejteni vél valamit, de gyakorlatilag nem feltétlenül a teljes igazságot látja, nem feltétlenül néz amögé, ami társadalmilag megérkezik. Nagyon régóta már megérkezik. És az én feladatom a filmben az volt, hogy szakmailag vezessem a szegénység ábrázolását, mint olyat. Hogy mutassuk meg úgy a szegénység közegét, hogy ők ne bűnösök legyenek ebben a történetben, mert nem azok, amikor értékesítik valamilyen formában a szavazatukat, hanem áldozatok legyenek ők, mert ők valóban áldozatok. Ők kiszolgáltatott emberek, akik azért adják el vagy pénzért, vagy drogért, vagy alkoholért, vagy a tartozásuk fejében a szavazatukat, mert nem nagyon van választási lehetőségük. És szerintem ez a film ezt meg is mutatta. Az én legnagyobb élményem ezzel kapcsolatban az volt, miután megjelent a film, akkor a barátaim, az alkotótársaim hívták fel a figyelmemet arra, hogy a kommentek között, mert ugye feltettük a YouTube-ra a filmet, és a kommentek között rengeteg olyan visszajelzés van, ami nagyjából így hangzott, hogy eddig ezt gondoltam ezekről az emberekről, most már értem őket. Most már nem hibáztatom őket. Ez volt az én fő célom. És úgy tűnik, hogy ezzel a filmmel sikerült ezt elérni. Ha azt kérdezed, hogy miért alakult ez így, hogy miért van a társadalmunknak egy olyan rétege, ami ennyire ki van szolgáltatva, azt nem lehet egyetlen egy mondattal megválaszolni. Annak rengeteg oka van. Van ennek kulturális, társadalmi, politikai és gazdasági oka is. És nem lehet azt mondani, hogy csak is kizárólag az elmúlt 16 év eredménye ez. Jóval messzebbre lehet nézni ezzel kapcsolatban. A rendszerváltásig hova tovább, még sokkal tovább is. De talán ez egy másik beszélgetés.
2: Másik beszélgetés is lehetne, igen, bár tudva azt, hogy nagyon sokáig például a városi politika és politikusok elintézték ezt a szavazatvásárlást annyival, hogy hát persze oda mennek, aztán osztogatnak nekik, azok meg leadják a szavazatot, és igazából másnap már senki nem foglalkozott velük. Most is az a kérdés, hogy ma másnap van, ma foglalkozik-e velük valaki? És ez lesz a következő éveknek is a nagy kérdése. Hogy akkor most kinyílt-e a társadalom szeme? Én nekem van ismerősöm, aki azt mondta, hogy a ti filmetek miatt szavazott a Tiszára. Mert megértette, hogy milyen folyamatok zajlanak az országban, ez nagyon fontos.
4: És el sem hinnéd, hogy hány olyan visszajelzést kaptunk az Egyesületből, ez ugye a Deakció Közösség Egyesülete, amik ugyanezt hangosították fel visszajelzésként. És ez egy óriási felelősség nekünk, mindannyiunknak. Azt gondolom, hogy a civilek ereje, a civilek társadalma meg kell, hogy érkezzen ma Magyarországra, ebben az új érában. És ez lehet egy biztosíték. Nem azt mondom, hogy mindent megold, de lehet egy biztosítéka annak, hogy ez 4 év múlva, 8 év múlva ne ismétlődje. Vagy hova tovább közelebb, ugye jönnek az önkormányzati választások, ezek ne ismétlődjenek meg. Ezért lenne fontos egy olyan polgári, civil, társadalmi energiát építeni minden demokráciába, ami ezt tudja ellenőrizni. Nem kontrollálni, az egy nagyon erős kifejezés, és szükségtelen is, hanem ellenőrizni. És például a Deakció Közösség a választások után az aktivistái között, a szimpatizánsaink között megkérdeztük őket, hogy ők mit gondolnak arról, hogy mivel kellene foglalkoznunk a továbbiakban, hogy hogyan nézzen ki a Deakció Közösség identitása, és képzeld el, hogy a visszajelzések elképesztően nagy mértékben, több mint 70%-ában, ha jól emlékszem, az volt, hogy menni kell tovább ezen az úton, civil, polgári társadalmat kell építeni. Ez fantasztikus dolog, mert ez azt jelenti, hogy az emberek öntudatára ébredtek.
2: Maradjon így. Ötvöskúnyi cigány során nőttél fel.
4: Így van.
2: Nagy szegénységben. Hogy képzeljük azt a szegénységet, ami egy ilyen településen?
4: Te figyelj, nagyon szerettem egyébként. Nagyon-nagyon nagy élmény volt gyerekként a cigánytelepen élni. Este a szomszéd tehenének a frissen fejt tejéből készült a tejbedara. Uh-huh. Mezitláb mászkáltunk ilyen melegben nyáron az utcán. Loptuk a szőlőt a hegyből, vadásztunk, gombáztunk, halásztunk, mindent is csináltunk, ami a természethez köt minket. Ezt tettük azért, mert nem lehetett kihagyni a mindennapokból, a konyhából a természetet. Hiszen nem feltétlenül volt meg mindenkinek annyi anyagi java, hogy azt a boltból megvásárolva tudja beszerezni, ami a konyhába kell, hanem akkor jártuk az erdőt, gombáztunk, gyógynövényeket gyűjtöttünk, abból készítettünk teát, vagy mi ájusnak hívjuk, és ez a medvehagyma, nemrég volt ennek szezonja.
2: És mostanában nagy divat.
4: Így van. Tehát az édesanyám olyan medvehagymás bogácsát, csak hetekig azt tettük. Fantasztikus élmény volt gyerekként a cigánytelepen felnőni. A probléma ott kezdődött, amikor nyílt a világ, azzal, hogy idősödtem. Amikor iskolába jártam, és másokkal is kapcsolódtam, másokkal is szocializálódtam, nem csak a cigánytelepen.
2: Vegyes iskolába jártál, tehát nem egy szegregált.
4: Elsőtől negyedikig jók voltunk, a faluban csak cigányok voltunk, szinte. Aztán utána mentünk a szomszéd faluban, 5-től fölfelé, ott már megérkeztek az igények, mint olyanok. És amikor azzal találkozol gyerekként, hogy a, hogy az iskola menz büféjében akkoriban még volt kereskedelmi televízió vagytok, ugye? Vagy
2: nem,
4: mert. Lehet márka? Jó. Akkoriban még volt ez a Csokító nevű csokoládé. Egyébként már kivezették.
2: Kivezették, úgyhogy nyugodtan nincsen, lehet.
4: Igen.
2: Ronda, de finom.
4: Így, az. A kedvenc csokoládém volt. Az alatt, a 4 év alatt, amíg abban az iskolában jártam, felsőtagozatban, összesen 3-szor volt lehetőségem Csokítót vásárolni a büféből, míg az osztálytársaim szinte minden nagy szünetben vásároltak. Cserébe én, azért, hogy ne lássam azt, hogy mi történik ott, mert hogy azzal én nem tudok érdemben kapcsolódni, kimentem az udvarra, és ilyen hatalmas nagy köröket rótam a nagy szünetben, még akkor is, ha tél volt, hogy minél jobban távol tartsam magamtól azt a világot, ami nem lehet az enyém. Tudnék még mesélni nagyon-nagyon-nagyon hosszan, de...
2: Tele voltál vágyakkal?
4: Mint a húzat. Ne viccelj, persze. Vágyakkal, álmakkal, elképzelésekkel, olyan gondolatokkal, amikről tudtam, hogy nem az enyémek, hogy nem lehetnek az enyémek, hogy nem kaphatom meg őket. Főleg akkor, amikor már ugye kamaszottam, 14-15 évesen, elkezdtek érdekelni a lányok is, de nekem nem volt a zsebemben annyi pénz, hogy meghívjak egy lányt a helyi kiskocsmába egy jaffára, vagy egy szódára. Akkoriban még jaffát ittunk.
2: Igen. Ronda üvegből öntötték a szóda alvá.
4: Így van.
2: De azt foglalkoztatod, hogy nekik miért van, és neked miért nincs? Uh-uh. Vagy hogy az ő családjuknak miért van, és a tiéteknek miért nincs?
4: Nem, engem azt foglalkoztatod, hogy nekem miért.
2: Hát jó, de hát ez ugyanaz. Tehát, hogy ő fizet, de hát te meg nem tudsz. Hát neked miért nincs a zsebedben pénz?
4: Figyelj, bennem az volt gyerekként, viszonylag fiatalon már, hogy mindent meg akarok érteni, ami nem az enyém. Pontosan azért, mert azt éreztem, hogy egy csomó minden nem az enyém. Mindent meg akarok tapasztalni abból, ami nem lehet nálam, amit én nem birtokolhatok, amit én nem érezhetek. Éppen ezért, mivel pénzem nem volt, ezért a könyvek felé fordultam. Azon belül is a versek felé fordultam. A versekben olyan érzéseket, olyan érzelmeket és gondolatokat vehettem magamhoz, és elutazhattam akár Petőfi Sándorral a Tisza partjára. Életemben nem jártam, vagy akkoriban nem jártam a Tiszánál.
2: Pár de elképzeltem.
4: Pár napja jöttem onnan egyébként haza nemrég. Pont azt a térséget jártam körbe, ahol Petőfi alkotott, a Szamos és a Tisza környékén. De igen, elképzeltem, és innen indult az a fajta motiváció egyébként, úgy, hogy közben egyébként meg a saját szükségleteim kielégítésének köszönhetően tettem azért kamaszkoromban olyan dolgokat, amikre már egyáltalán nem vagyok büszke, de már megértettem, hogy azt miért csináltam, és igyekeztem, vagy még néha igyekszem is vezekelni emiatt leginkább édesanyám felé. Mert hogy ő rengeteget sírt éjszakáról éjszakára.
2: Mi lesz ezzel a gyerekkel?
4: Mi lesz ezzel a gyerek? Hol van ez a gyerek? Mit csinált Hol már megint ez a gyerek? Nem ment jobbra-balra. Csibészkedett, maradjunk ennyiben, az a gyerek kamaszként. Aztán szépen lassan megérkezett belém annak az érzése, hogy ez így nem lesz jó. Ha így folytatom tovább, akkor jó eséllyel börtönviselt leszek, de jobb helyzetben is közmunkás, és nincsen semmi baj ezzel a munkával, de én többre vágytam. És nekem piszkosul nagy szerencsém volt egon, de tényleg hihetetlen nagy szerencsém volt. Annyi, de annyi ember volt körülöttem, akik engem támogattak és engem segítettek, hogy az már szinte csodának számít. Ott volt az édesanyám, aki nem tudta, hogyan kell jól gyereket nevelni, elég volt csak kimenni a cigánytelepre, és ezt ő nagyon jól látta, hogy hogyan nem szabad. Ezért ő azt mondta, hogy ő éjjel-nappal dolgozik kétkezi betanított munkásként, emellett 3 műszakban dolgozott gyárakban, emellett elment és napszámban dolgozott még csak azért, hogy meg tudja teremteni azt a minimumot, amire szüksége volt a nővéremnek és nekem, mert hogy az édesanyám egyedül nevelt fel minket. Aztán ott volt a nővérem, aki ma már tudjuk, mit jelent, parentifikálódott, hiszen amíg az édesanyánk dolgozott, addig a nővérem volt az, aki a anyám helyett az anyám is volt.
2: Mennyi
4: 18 hónap van kettő.
2: Ó, hát majdnem gyerek volt ő is.
4: Határozottan, így van. De ő volt az, meg az édesanyám is őt szólította meg, amikor kölykök voltunk, mi a tesómmal azt az időszakot a cetlik évének hívtuk, mert hogy édesanyám cetliket ragasztott ki a bejárati ajtóra, ami átszelelt egyébként. Tényleg nem volt annyira jó, és akkor mindig ilyen rongyokat tettünk oda a szegélyek mellé, hogy ne legyen annyira hideg, Anita, menjetek be a boltba Márti néhéhez, kérjetek magatoknak szendvicset, ha majd jövök az esti busszal, bemegyek és intézem. Hát vagy intézte, vagy nem, mert nagyon sokszor hitelbe kért. De hogy az édesanyám egy nagyon fontos tényezője az én működésemnek, vagy annak, hogy mi ketten itt most beszélgethetünk, ahogy a testvérem is, sőt, önmagában ők még mindig nem lettek volna elegek ahhoz, hogy ebből a társadalmi rétegből érdemben egyet följebb tudjak ugrani, vagy kettőt. Társadalmi mobilitás fölfelé nem működik. A mai napig sem működik. Lefelé annál könnyű.
2: Lesüllyedni könnyű.
4: Nagyon-nagyon könnyű zuhanni. Aztán ott voltak...
2: De várj, ne felejtsd el, kik voltak még ott, de nagyon fontos dolgot mondtál ezzel a társadalmi mobilitással kapcsolatban. Azért nehéz, mert a közeg, amiben vagy, sem támogat ebben, vagy azért nehéz, mert aki fölötted van, az nyom vissza, mert elegen vagyunk itt fönt. Nem kell még egy.
4: Is, de aki nyom vissza téged, abban kevésbé van ez a tudatosság. Ez egy megküzdési mechanizmus. Tehát az, aki valamivel följebb van, de nem túlságosan följebb van tőled, annak a fej... Az ember agya egyszerűsít, mindig a legegyszerűbb megoldásokat keresi, nincsen más varia, ez egy alapmondás. És hogyha találkozik valaki valakivel, aki mondjuk valamivel lejjebb van nála, akkor nagyon könnyen, és ez megint egy tételmondat lehet a beszélgetésünkben, nagyon könnyen stigmatizálja őt azáltal, hogy eltolja magától, és őt tartja hibásnak, felelősnek mindentől, saját magát feloldozza, és ez teljesen tudatlan, tényleg az. A másikra viszont minden más rától. És most eljutunk arra a pontra, és most nagyon-nagyon előre futottunk, hogy miért cigányozunk. Ez erről szól. Részben erről szól, de van egy csomó más vetülete is. De az, hogy valaki...
2: Találtunk egy társadalmi méretű bűnbakot?
4: Pontosan. Nagyon jól fogalmaztál. Így szoktam én is megfogalmazni. Pontosan. A cigányság társadalma, a cigányság közege, a bűnbak. De mondok rá egy másik példát, menj el Amerikába. Ott a feketék a bűnbakok. Ha megnézed a történelmünket az elmúlt 100 évben, a nagyon fontos történelmi fordulópontokban Magyarország mindig a rövidebbet húzta. És az önreflexió, mint olyan, nem nagyon érkezik meg. Egyetlen egy társadalomban se. Talán az északiakban valamivel jobban, mint nálunk.
2: Mert ott nincsenek ekkora súlyos traumák.
4: Pontosan.
2: Ott könnyebb egy
4: fokkal. Pontosan. És mindig kell egy bűnbak. És a cigányság Magyarország bűnbakja.
2: Nem érzed úgy, hogy tesz is érte? Tudom, megint igen, nagyon
4: mi volt ele, vagy lyuk, vagy a tojás?
2: Igen, de ezt nem fogjuk megfejteni. Én csak arra gondolok, hogy ugye volt egy életforma, amit ráerőltettek a cigányságra, ez a telepedj le, neked ott a helyed, ahol kijelöljük. Ez gyakorlatilag a második világháborút követően lett így. Előtte oda ment a cigányság, ahol van, erre akart. És ettől megváltoztatták az életformát, viszont nem adtak hozzá lehetőségeket.
4: Így van.
2: Pontosan. Így van?
4: Pontosan. Pontosan. És noha ma már, de ez nem az aktuális kormányoknak a valid eredménye, ma már azért valamivel több társadalmi rétegben létezik a cigányság, mint olyan. De amúgy ez is egy tök izgalmas kérdés, és mindjárt elmondom, hogy miért. De leginkább ez azért van, mert hogy a technológia fejlődött. És a technológia megérkezik a legalsóbb társadalmi rétegekbe is.
2: És ott egyenlőség van.
4: Igen, így van. És a technológiának köszönhetően azért a cigányság is tudott valamennyit fölfele lépkedni, meghaladni, de... És ez egy új ilyen pszichológiai érdekesség, hogy ha valaki mondjuk az alsó társadalmi, azaz deprivált társadalmi rétegből indulva feljebb jut egy vagy két társadalmi réteget, akkor a közege, és nyugodtan beszélhetünk rólam is, róla, akkor maradjunk nálam, akkor engem már nagyon sokszor nem is cigányként azonosítanak bizonyos közegekben, hanem mondjuk indiainak látnak, vagy eszükbe sem jut.
2: Te biztos nem cigány vagy, hiszen.
4: Hiszen én olyan helyeken vagyok, olyan helyeken fordulok meg, olyan közösségekkel kapcsolódom, például üzletileg, vagy társadalmilag, ahol ez értelmezhetetlen, hogy mit keresne ott közöttük egy cigány. És így aztán az a társadalom, ahová bekerülsz, az a társadalom már nem néz téged cigánynak, és mondok még durvábbat, te magadat sem titulálod cigánynak.
2: Akartam kérdezni, hogyha most visszamész Ötvös Kónyéba, nem tudom, szoktál-e?
4: Rendszeresen.
2: Ott téged még a mi fiunknak néznek, vagy inkább egy kívülálló vagy, aki odalátogat, vagy akár áruló?
4: Tudod, mi van? Az van, hogy én sehol nem érzem magam otthon. És ezt nagyon sokan megénekelték már azok, akik mobilizálni tudták.
2: Az egyiket elvesztetted, a másik fölfelé. Nem a tiéd.
4: Igen.
2: De ezt te meg is éled?
4: Tehát van ilyen érzetet? De ebből én előnyt kovácsoltam. Tehát, hogy a származásomból, abból, hogy én cigánynak születtem, szegénynek születtem, abból én, nekem sikerült előnyt kovácsolnom, plusz abból, hogy sehol nem vagyok igazán otthon, rájöttem arra, hogy ez egy óriási érték, ez egy óriási kincs, hogy a társadalom azon perifériáján tudok szörfözgetni, amiken csak nagyon kevesen tudnak. És nem csak, hogy szörfözgetek, és kibe tudok lépkedni a társadalmi ranglétrák bármelyikében, többé-kevésbé, mert az elithez nincsen közöm, hanem még fordítani is tudok. Hanem, hogy tudom segíteni a megértést az emberek és a társadalmi rétegek között. És
2: most arra nem válaszoltál, ötvös konyhában téged most milyennek látnak?
4: Az unokatestvéreim nagy része még ott él, velük könnyen tudok kapcsolódni. Az idősebbekkel is könnyen tudok kapcsolódni, de érzek egy távolságtartást. Mert hogy én már nem az ő kutyájuk, kölyke vagyok. De ez nekem nem fáj.
2: De azért fura, mert hogy az ember azt remélné, hogy ez a büszkeség alapja.
4: Egy darabig ez megvolt.
2: Hogy kitört
4: addig voltak büszkék rám, legalábbis én ezt így tudom magamban helyre tenni, amíg odáig jutottunk el, hogy RTL televízió. Mert azt így könnyen be lehet fogadni, hogy én az RTL televízió munkatársa vagyok, hogy élő híradós műsorokat csinálok, hogy fókuszt csinálok, hogy riporterkedem, hogy gyártást csinálok, meg felvételt vezetek, meg akármi. Addig ők velem tudtak jönni. Azóta, hogy már nem az RTL-nél dolgozom, és a versenyszférából élek meg, ott már nem feltétlenül tudják, mi az a podcast, ők nem is feltétlenül nézik a húzós beszélgetést.
2: Mondjuk azt nem értem.
4: Én sem, amúgy. Ott már nagyon nagy lett a távolság, én ezt érzem. Uh-huh. De nekem ez nem rossz. Tudomásul
2: test közelből elkerültél valami megfoghatatlan világba. Az RTL még befogható, az nézzük este.
4: Igen.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek. Korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter. Újra elérhető a vonatinfo. Napos nyári idő várható kevés gomoly felhővel. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Ruszin Szendi Romulus közölte, a megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomag a többi között az igazságszolgáltatás függetlenségét, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. Közben a miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, mai ülésén a parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását. Magyar Péter hozzátette, a kormány emellett jelentősen csökkenti a képviselői fizetést és a költségkeretet is. Ételmegvonás, megalázó büntetések és fenyegetések miatt vádat emeltek egy speciális gyermekotthon 6 dolgozója ellen, írja a Telex a Soproni járási ügyészség közleménye alapján. A vádirat szerint 2021-ben és 22-ben a nevelők rendszeresen szidalmazták ételmegvonással, órákig tartó sarokba állítással és éjszakában nyúló takarítással büntették a gyerekeket és bántalmazással fenyegették őket, hogy a nyomozáskor a dolgozók mellé álljanak. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést, valamint a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozástól és közügyektől való eltiltást indítványozott. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állította le a korábbi Lázár János vezette minisztérium, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: Sok mindenkinek akartál köszönetet mondani így, anélkül, hogy ezt így megtennéd, mert ugye beszéltünk édesanyád, testvéred, és mondtad, hogy még egy csomó mindenki van, ott folytottam beléd a szót. Hát nyilván az is egy út volt, hogy te 20 évesen az RTL-hez kerültél. Az sem egy tök természetes helyzet. Nem, hogy romának nem, másnak sem.
3: Nem 20, 18.
2: Ráadásul.
3: Éppen csak betöltöttem a 18-at.
2: Érettségi után rögtön?
3: Rögtön. Gyorsan elvégeztem egy újságírói gyorstalpalót, meg itt Budapesten forgattam azzal a Laokon filmmel egy játékfilmet, aminek én voltam főszereplője, akik néhány évvel ezelőtt a Saul fiával Oscar-díjat nyertek. Nagyon izgalmas élmény volt, akkor mérgeződtem meg a kamerák világával úgy igazán.
2: És ők ott egy roma fiút kerestek, vagy egy fiatalt?
3: Akkor egy cigány gyereket kerestem. Aha.
2: Roma vagy cigány?
3: Na, ez jó kérdés, egyik sem jó válasz. Az igazi válasz a romani. Ugyanis a romani a cigány ember, a cigány maga, a roma pedig a cigány férfit jelenti. Tehát, hogy ez egy ilyen elcseszett gondolkodás.
2: Roma asszony az a férfi asszony.
3: Igen.
2: Az ilyen, szép.
3: Tudod, mennyi félreértés van a cigányság közegében? Hova tovább a szegénység közegében? Elképesztő. És most pont azon dolgozom egy ideje, hogy ezeket a félreértéseket leporoljuk. Nézzünk rá, hogy hol csúsznak félre a kommunikációs üzeneteink. Ha sikerül megérteni azt, hogy a másik miért gondolkodik így, miért viselkedik így, akkor van esélyünk kapcsolódni. De nem csak társadalmilag, nem csak a zene, meg nem csak a tánc területén, hanem gazdaságilag is, üzletileg is, ami egy ország érdekét jelenti. De visszakanyarodok, és nagyon röviden válaszolok, hogy lezárjuk ezt a témát. A tanáraim hihetetlen jó tanáraim voltak. A Kiút a cigánytelepről előadásaimban nagyon felhangosítom az ő jelentőségüket. Hova tovább? Van egy olyan videós sorozatom is, amit a weboldalamon elérnek például a tanárok, ami abban segíti a tanárokat, mert elképesztően fontos az ő munkájuk, de tudom, hogy hihetetlenül terhelt is, főleg, hogyha ha szegregátumokban tanítanak. Abban segíti ez a videós sorozat, vagy próbál segíteni nekik, hogy megértsék, hogy miben vannak azok a gyerekek, akikkel dolgoznak, és olyan módszertani megoldásokat igyekszem adni nekik, amiktől egyrészt talán könnyebben tudnak kapcsolódni ezekkel a gyerekekkel, másrészt saját magukat is felmentem. Nincsen felelősségük, nem vihetik haza azt a sok-sok feszültséget, azt a sok-sok terhet és bántást, amit kapnak, ha kapnak, abból a közegből, ahol ők teremteni próbálnak, mert nem rajtuk múlik.
2: Hadd fordítsam ezt vissza, azt nem lehet elérni, hogy a roma közösségekben legyen becsülete a tanárnak? Tehát, hogy legyen érinthetetlen, mondván, hogy értetek dolgozik. Ez rengeteget segítene azon, hogy például haladni lehessen.
3: Onnantól érdekes ez, hogy van egy pont a társadalmi rétegek között, ahol már nem fontos a tanár jelentősége, ahol már nem fontos az idő múlása, ahol máshol mi, ahogy már ők már máshogy mérik az időt is, segélyhez kötve például.
2: Éjségtől éjségig.
3: Pontosan. Hogy a fenébe várjuk el ezektől az emberektől? Nem csak cigányokról beszélünk, de a cigánya látható. Ezért vele azonosítjuk.
2: Igen, igen, ez fontos. Majd beszéljünk
3: jó.
2: is.
3: De hogy a fenébe várjuk el tőle azt, hogy a többségi társadalmi normatívák mentén működjön, gondolkozzon, adja át a gyerekének ezeket a mondásokat vagy attitűdöket, hogyha neki a legalapvetőbb működési nehézségekkel kell megküzdenie, nem hónapról hónapra, napról napra. És akkor, amikor azt mondod, de hát akkor miért cigizik? Akkor miért iszik? Akkor erre az a válasz, hogy annyira terhelt az élete. Miért van ekkora nagy, baromi nagy televízió otthon?
2: És a mobiltelefont szokták szemükre hányni, a legkorszerűbb mobil, na az persze van.
3: De tudod miért? Mert minden kell, ami egy kicsit is elnyomja a fejükben és a lelkükben dübörgő feszültség ordító hangját. Ugyanis, ha szegénynek születsz, Ha cigány szegénynek, ha szegény cigánynak születsz, akkor gyárilag van benned egy feszültség, egy állandó feszültség. Nincs, nem jut, nem jár. Hogy a fenébe tudod ezt kezelni magadban, ami egyébként egy állandó traumaélmény, egy állandó traumaélmény a legalsóbb társadalmi rétegekben, úgyhogy megpróbálod elnyomni ennek a hangját, mert ez ordít benned. Mivel nyomod el? Már csúnyán beszéltem.
2: Nem beszélsz csúnyán.
3: Barami könnyen addiktívvá válsz, mert ha rágyújtasz egy cigarettára, az stresszoldó. Ha felnyomsz egy tüskét gyorsan reggel, még a kisbolt előtt reggel, akkor egy picit lelazít téged. Ezzel kezdődik. És utána a függővé válsz, most már ugye ezek a designer drogok is megérkeztek egy jó pár éve.
2: Az meg pusztító.
3: Pusztító.
2: Nem, mint az alkohol nem lenne, az meg a cigi.
3: Igen, de ennek pont ez a lényege, és ezért van a nagy tévé is, mert amíg abban vagyok, amíg azt nézem, és röhögök, vagy elvonja a figyelmemet, addig nem kell a saját nyavajáimmal foglalkoznom. És mindaddig, amíg ezen a szinten élek, nekem, itt nem beszéltünk a személyes felelősségről, tényleg nem beszélhetünk. Egy bizonyos ponton túl már csak is kizárólag rendszer szintű felelősségről beszélünk. De sokkal könnyebb a személyes felelősséget tolni ezekre az emberekre, nem csak cigányokra. Sokkal könnyebb azt mondani, hogy az ő hibája. Nézd meg, neki sikerült, itt a Lajos, neki sikerült.
2: Miért nem mész dolgozni?
3: Így van.
2: Azért nem megy dolgozni, mert elindulni sem tud.
3: Például.
2: Nem tud felülni a buszra, mert nincs pénze buszjegyre.
3: Így van.
2: Nem fogják felvenni, mert nincs tiszta ruhája.
3: Így van.
2: És így tovább.
3: De
2: ezeket közhelyszinten tudjuk. Gyakorlati szinten nem értjük, hogy nem tudunk ezen segíteni.
3: Várjál, valamit kihagysz. Az pedig egy másik oldala ennek a vagy egy ilyen hozzáadott érték oldala ennek a történetnek. Ez pedig idegrendszeri kérdés. Nem szó szerint értve, de nyugodtan szó szerint értve is. Hogy a nyavajába várod el? Mert ő nem tud ugye cégvezető lenni, ő nem tud projektmenedzser lenni. Hogy a nyavajába várod el tőle azt, hogy beálljon a szalag mellé a gyárba, és naponta 5000-szer csinálja meg ezt a mozdulatot? Csak ezt. Miközben ő a rendszertől teljesen távol éli az életét. Hova tovább? Ellenségként tekint a rendszerre, a munkaügyi központra, az orvosi ellátási rendszerünkre, a behajtóra, meg mindenre is, ami rendszer. Teljesen máshogy létezik és működik, így aztán az ő idegrendszere nem képes abban gondolkozni, hogy struktúrát társadalmi folyamatokba integrálódjon bele. Ezért mondom azt, hogy egy ponton túl rendszer szintű megoldásokra van szükség, és ezek a rendszer szintű megoldások nem egyik napról a másikra fognak valódi eredményt hozni. Van olyan, ami hoz viszonylag gyorsan, de ez nem.
2: Oktatás?
3: Is. Egészségügy, oktatás, jogrendszere, ahogy te mondtad, a közlekedés rendszere, és még egy fontos dolog, mentálhigién és folyamatmenedzsment. Az egész országra kiterjedően. És ez azért is kell...
2: Jó, mondjuk az nem csak a mély szegénységben élőknek kell.
3: Ezt mondta,
2: kell,
3: igen, pontosan ez a
2: mély. Látva azt, hogy itt mi élünk.
3: Ez ezért is kell, így van, mert hogy van mögöttünk két... Van egy rendszerváltás, ami nem jött be, és van egy másik rendszerváltás, amit éppen élünk, és mit tudjuk mi, hogy mi lesz belőle.
2: Torzít a média, amikor a szegénységről beszél? Te ugye, mert eltöltöttél benne két évtizedet, tehát talán egy kicsit kritikusabban és mélyebben is látod. Lehet, hogy meg voltak a saját harcaid is, bár az RTL-ről ne beszéljünk nyilván.
3: De nyugodtan. Inkább mondjuk azt, hogy a média azt csinálja, amit a politika egyszerűsít. Mert hogy a politikának az a dolga, hogy egyszerűsítsen, mert ez egy olyan állatfaj, ami ezt kell, hogy csinálja, mert így tudja eljuttatni az üzenetét minél szélesebb körök felé. A médiának, bár nem ez a célja, de nem tud mit tenni. Főleg, ha kereskedelmi médiáról beszélünk, hiszen nincsen helye, lehetősége és piaca annak, hogy tényfeltáró, hosszú, mély, értelmező, edukatív tartalmakat állítsanak
2: elő. Ezért volt fontos a filmetek.
3: Pontosan. Ezért is. Így van. Így van. Ilyen szempontból elképesztő szerepe és felelőssége lenne, van a médiának, és leginkább egyébként az állami médiának. Mert az állami média nem kereskedelmi szempontból gondolkodik saját magáról, hanem van egy állandó keretrendszere, költségkeretrendszere, így aztán ő megtehetné, hogy olyan minőségi tartalmakat állítson elő, ami edukatív.
2: Viszont a média használja a cigányságot.
3: Hána-ná.
2: És hát két dolgot lehet tudni, az egyik az az, hogy az összes beszavazós, kiszavazós műsorban kell, hogy legyen egy fiatal ember, vagy egy ifjú hölgy, akire a cigányság szavazhat, mert hogy ők szavaznak, mert hogy összezárnak mellette.
3: Sőt, most már nem egy van.
2: Hát és most már gyakorlatilag a túlsúly. Igen. A másik pedig a hát győzike jelenség. Amikor felemelünk valakit, és bolcot csinálunk belőle. Ő adta magát hozzá, de ez közben meg a kiemelkedés módszere és lehetősége is. Számukra egyénileg. Ez egy nagyon fura dolog, mert pont azért ítéljük el mondjuk személyesen is őket. Sokszor, hogy részt vesznek ilyen megalázó helyzetekben. Hát azért Győzike ült a bakon egy autóban ülve, vagy nem is tudom, tehát az egészen döbbenetes látvány volt, a szekér és valami autó, és
3: valami,
2: nem tudom, igen. Szóval, hogy olyan helyzetekbe kerül, amiben értelmes ember nem kerül bele. De hát ezzel ő vagyont szerez, kiemelkedik.
3: Már amikor kiemelkedik.
2: Megmutatja azt, hogy ez egy út.
3: Ez nézd egy meg út. A tehetségkutató műsorokat. Leginkább arról beszéltél, plusz a győzik.
2: Igen, igen.
3: A reality show tehetségkutató műsorok, ez a két folder. Nem nagyon találsz olyan énekest, vagy táncost, vagy művészembert ezekből a tehetségkutató műsorokból ma már, akik érdemben meg tudnak ragadni a piacon.
2: Hát te pont a saját podcastodban felmutatsz ilyen példákat, Karamelt vagy Pápai Jocit lehet említeni.
3: De ők még a régi kornak számítanak ilyen szemben.
2: Már ők is a múlt.
3: Igen, igen, igen, mert borzasztó. akkor még az volt igaz, amit te mondtál, hogy egy vagy kettő hátrányos helyzetű cigánygyerek van ezekben a televíziós műsorokban. Ma már többnyire belőlük áll a paletta, mert fontos a történet, fontos a szociósztori, és az sem baj, ha valamennyire azért tud énekelni. De kitermeljük ezeket az embereket. És tök fontos, tényleg hihetetlenül fontos, hogy reprezentálódjanak ezek az emberek a kereskedelmi médiákban. A hogyan, az nem mindegy. És én azt szoktam mondani, mert rengeteg ilyen fiatal, hátrányos helyzetű gyerekkel találkozom, aki énekel, táncol a Kiút a cigánytelepről program keretein belül.
2: És most mindenki rapper akar lenni, hogy
3: határozottan, igen. Hogyha eltöröd a lábad, akkor lehet, hogy már nem fogsz tudni utána táncolni. Hogyha valami történik a hangszalagjaiddal, akkor már lehet, hogy nem fogsz tudni utána ugyanúgy énekelni. De az agyadat nem veszi ki senki. Ezzel fogsz tudni dolgozni. Ez az, ami mindig itt van. Meg ez. Ezzel a kettővel dolgozzál. És közben mehetsz a művészetek vonalán is, hajrá. Meg az nem játszik, hogy beszélsz cigányul, amikor azt kérdezem, hogy milyen nyelven beszélsz. Tök jó, tényleg, tök jó. De azzal nem fogsz tudni lehozni egy üzleti tárgyalást. És azt próbálom átadni ezeknek a gyerekeknek, hogy olvassanak, és tanuljanak meg valamilyen világnyelven beszélni. Legalább egyen. És hogyha ez megtörténik, akkor már nem is feltétlenül van szükség ezekre a kereskedelmi televíziókra. Márhogy nekik szerepelni.
2: Igen, persze, világos.
3: Talán még igényük sem feltétlenül lesz rá. Így van, pontosan.
2: Mert lesz egy másik. Valójában az elmúlt 4 évtizedben volt különbség a különféle kormányok roma politikájának sikeressége vagy sikertelensége között. Mert azt láttuk, hogy néhány roma politikus rendkívül szerencsés módon meggazdagodott, majd eltűnt.
3: Hát meg annyi politikus gazdagodott de, meg, és majd eltűnt.
2: Igen, de volt itt út a
3: munkavilágába és
2: rengeteg milliárd forinttal, aminek a bottal üthettük a nyomát, de az Európai Unió azért bevasalta. Szóval itt rengeteg minden történt, csak előrejutás nem annyira.
3: Oké, kettő dolgot szögezzünk le. Az egyik, és ez egy újabb tételmondat, ha lehet, hogy minden társadalmi réteg kitermeli a saját bűnözőit. Nem kell cigánynak lenned hozzá, és nem kell magasabban lenned, vagy alacsonyabban lenned, minden társadalmi réteg kitermeli a saját bűnözőit. A másik, hogy annyira nem néztem figyelemmel, vagy nem követtem figyelemmel a saját bűnözőit. A másik, hogy annyira nem néztem

0: addig tart minden, ameddig a projekt is tart. Legyen az 3 hónap, vagy legyen az fél év. Onnantól kezdve, és ez egy óriási hibája a rendszernek, onnantól kezdve, ha elfogy az a projektköltés, akkor utána azt, amit 3 éven keresztül építettek, 3 hónap alatt csúszik le. Úgyhogy szerintem, ha a megoldásról beszélgetünk, akkor a megoldás az az, hogy vegyük tudomásul, hogy az állam nem mindenható. Nem tudja az állam egy szemében megoldani a szegénység kérdéseit. Nem problémáról beszélünk, kérdésekről beszélünk, mert a szegénységben elképesztően sok potenciál, hihetetlen potenciálok vannak. A feladat az, hogy minden szereplőnek a társadalomban meg kell találnia a saját felelősségét. Az államnak minden társadalmi rétegben van felelőssége, a cégeknek is van felelősségük, főleg azok, akik a kék galéros, azaz a kétkezi munkásokat foglalkoztatják, a civil szervezeteknek is van felelősségük, és az egyénnek is van felelőssége helyzet függően. És hogyha ezt nem egy rendszerben kezdjük el értelmezni, ahol az állam, a rendszer elismeri azt, hogy tényleg nem mindenható, de én megadom a kereteket, kezdjünk el együtt gondolkozni és dolgozni ezen, akkor a büdös életben nem lesz a szegénység kérdése megoldva, sőt, egyre rosszabb lesz.
1: Ott kezdődik egyébként ennek a problémakörnek a megoldása, hogy az oktatást kellene olyan módon odavinni, hogy legyen lehetőségük valóban tanulni és szakmát szerezni?
0: Nem elég.
1: Az miért nem elég? Az miért nem egy lehetőség?
0: Egy lehetőség. Egy út, amin mindenképpen menni kell.
1: Mi kell még?
0: Egyszerre sok minden. Ezt hívjuk társadalmi mobilitásnak.
1: Na de pont te mondod, hogy ez milyen nehéz út, ez a társadalmi mobilitás.
0: Mintát. Hogyne, de ha könnyű lenne, már rég megoldotta volna egy csomó.
1: Nyilván.
0: Tehát, hogy példák, minták, struktúra, rendszer kell, közös összefogás, társadalmi összefogás kell hozzá, és a fejekben kitakarítani azokat a stigmatizált félreértéseket, amik hosszú-hosszú évtizedek óta ott gyűlnek bennünk, és azokból feszültség, harag, frusztráció keletkezett. És az oktatás az egy piszkosul fontos eleme, mint ahogy a foglalkoztatás is hihetetlenül fontos bele. És nem...
1: Nem közmunka.
0: Első körben az alacsonyabb kétkezi munkát végző folyamatokra érdemes fókuszálni, hiszen nem tudsz megtanítani egy hátrányos helyzetű embert fél év alatt angolul. Plusz ugye június 1-e óta, ezt Ruf Bálint is, plusz a miniszterelnök úr is elmondta, hogy június 1-től a külföldi munkavállalók nem jöhetnek már be az országba. Tök jó, tényleg tök jó. Ma körülbelül olyan 105 ezer külföldi munkavállaló van most az országban, officially, hivatalosan. Valószínűleg ennél jóval több. De a kékgaléros válság 2010 óta itt van, jelen van, azaz a kétkezi munkás válság, és nem tudunk mit kezdeni vele.
1: De ez a 300 ezer ember, aki ma a munkaerőpiacra bevonható lenne minden statisztika szerint, de nem dolgozik. Hát ők nem véletlenül nincsenek ott.
0: Nem igaz.
1: Tehát őket egy az egyben nem fogod tudni kicserélni azzal a 105-110 ezerre.
0: De. Képzeld el, hogy abból a 300 ezerből pont ennyit tudsz kicserélni.
1: És a BYD fog neki körülni? A Samsung vagy az összes többi külföldi, amelyikhez jönnek a külföldi vendégmunkások?
0: Hát szerintem a BYD-nak meg a Samsungnak pont mindegy, hogy indiai vagy cigány dolgozik nála, végezzel a munkát, nem?
1: Egyébként igen, persze.
0: Az van, hogy az a 300-320 ezer ember, aki nem aktívan létezik a formális munkavilágában, abból legalább 200 ezer ember nem is fog. Egészségügyi, meg minden olyan nyavaják mentén. Viszont van nagyjából olyan 100 ezer ember, inkább 80, valahol 80-100, nagyon nehéz ezeket jól látni, mert nem nagyon készültek ilyen statisztikák az elmúlt években. Piszkosul nehéz, ezt ki kell szaszerolni ügyesen, okosan, minden onnan összetéve. Az a nagyjából 80-100 ezer ember viszont egyik hétről a másikra beállítható a munkavilágába, a formális munkavilágába, és első körben a kétkezi munkáról beszélhetünk, a gyárakról beszélhetünk, hiszen más lehetőség nincsen a skilljük, a képességeik mentén. De muszáj elengednünk az így szoktuk gondolatát és kifejezést a rendszerből, a foglalkoztatási rendszerből, és egy csomó dolgot máshogy érdemes gondolni saját magunkról, mint foglalkoztatóról.
1: De úgy gondolod,
0: tudom,
1: hogy el tudod hozni a szegregátumból azt az embert, aki nem dolgozik?
0: Jó, ide jó vagy. Nagyon jó vagy. Nem a szegregátumból kell elhozni. Ezek az emberek nem a szegregátumban vannak. Nagyon kevés jön a szegregátumból. Ugyanis ők azok, akikről korábban már meséltem, hogy...
1: Akik nem mozdulnak.
0: Nem mozdulnak, tudnak. Nem tudnak mozdulni, pontosan. De

0: a fölötti társadalmi rétegekben, az instabil generációs szegény társadalmi rétegben és a mély szegény társadalom felső szakaszaiban még megvannak azok a képességek. Viszont ha nem foglalkozunk velük, akkor 2 év múlva már nem lesznek, vagy 3 év múlva csúszunk lefelé mindannyian. De megvannak azok a képességek, amiknek mentén ők tényleg beintegrálhatóak lennének a formális munkavilágába, de a formális munkavilága az, ami nem tudja őket betenni. Mondjak rá példát, ugye?
1: Igen.
0: Mondok. Például. Nagyon szívesen eljönne dolgozni. Hajlandó lenne egy órát, másfél órát is utazni az otthonától, ha van rendes buszjárat vagy vonatjárat. Tényleg megteszi, de nem tud egy hónapot kihúzni fizetés nélkül. Légyszi, kedves foglalkoztató, tedd már meg, hogy nekem hetente fizetsz. Légyszi, kedves foglalkoztató, ne 4 oldalas PowerPoint dokumentumot tegyél elém, amit nekem értelmeznem kell tűzvédelmi oktatás címén, hanem mutass meg nekem 4 darab 30 másodperces kis zenés videót, ami az én nyelvemre készült, mert azt jobban fogom érteni. Légyszi, ne várd el tőlem azt, hogy másfél óránként menjek ki 5 perc cigi szünetre, mert úgyis ki fog lógni, hanem akkor inkább úgy alakítsd ki azt a rendszert, hogy ne azt várd el tőlem, hogy 8 órán keresztül dolgozzak magas minőségben, hanem vedd tudomásul, hogy 6 órát fog dolgozni, de az neked jó lesz. Mert így sem fogom ledolgozni azt a 8 órát, sőt, még kevesebbet fog dolgozni.
1: Azért ez egy kemény alkú, amit ez igényel, amit elmondtál, mert hogy nem ehhez vannak szokva a foglalkoztatók.
0: Ezt mondom, pontosan ezt mondom. Képzeld, de mi van most a foglalkoztatás világában kékgaléros vonalon? Óriási fluktuáció, ami minden esetben kidobott pénz. Mert hogy? Költ arra, hogy valahol meghirdesse valamilyen nagyon menci webfelületen, hogy nála kellenek dolgozók. Ezek a dolgozókat nem is lehet onnan behúzni, mert ők nem nézegetik ezeket a felületeket. De valahogy megérkezik, és ő költött már rá, hogy leinterjúzzon, nem tudom, 15 embert arra a 3 pozícióra. Költ arra is, hogy a HRS kolléga interjúztatja őket. Felveszi őket, kapnak munkaruhát, betanítás, izéhozé, és 3 napon már be se jön dolgozni. Ez cég méretétől függően, vannak ilyen kimutatásaim, akár 100 millió forintos tétel is lehet egy évben, Q1-től Q4-ig.
1: Ezt szokták érteni a cégek, hogy ilyenkor mi lenne a feladat? Tehát te most elmondtad nekünk, elmondod ott nekik. Erre mi szokott a válasz lenni általában? Így szoktuk?
0: 2 variáció van, amikor tárgyalok ezekkel a cégekkel, mert az a mondás, hogy nem tudom megoldani a kék galléros válságot, mert rendszer szintű folyamatokra nincsen hatásom, de nálad enyhíteni tudom, ha elengeded az így szoktuk kifejezést, vagy működést, és nagy mértékű, nagyon magas felhatalmazást kapok tőled ahhoz, hogy javaslatokat tegyek a szervezeti kultúrád átalakítására. De ezt teszem úgy, hogy 2 irányból megyek, tehát föntről a CFO-kkal, a borddal, meg mindenkivel is egyeztetek arról, hogy mi a vízió, hogy mi a mondás, mi a stratégia, meg a struktúra, és ott dolgozom lent a kétkezi munkásokkal napokig, vagy hetekig én is, és pontosan ugyanazt csinálom, amit ők, hogy megértsem, hogy ők miben vannak.
1: Ahogy így hallgatlak, keresek egy, lehet, hogy találtam egy szót, méltóság. Hogy ebben a végtelen szegénységben és kiszolgáltatottságban előbb-utóbb a méltóság vészel, és ha az elvész, onnan nagyon nehéz feltápászkodni.
0: Ez jó. Ezzel tudok veled együtt menni. Ez jó.
1: Hagyjuk így abba?
0: Folytassuk.
1: Folytassuk máskor.
0: Köszönöm.
1: Most meg örülök, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, hogy jöttél.
1: Hú, mennyi mindent hallottunk. Szerintem fontos mondatok hangzottak el. Lesz mind gondolkoznunk. Nem beszéltünk egy csomó mindenről, és én tudom, hogy majd most jönnek a kommentárok, hogy és a bűnözés, és a szegénység, és a bűnözés összekapcsolódása, és a kis települési tyúktolvajlás, és a minden. Igen, de. És a, mi most a de részét beszéltük meg, hogy hogyan lehetne ennek mindnek elejét venni, hogyha egy kicsikét másképp gondolkoznánk, ha nem úgy, ahogy mondtad, ahogy szoktuk.
0: Ahogy szoktuk.
1: Igen. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm a figyelmüket, jövünk egy hét múlva is, minden jót, viszontlátásra.
2: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
4: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából. Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes.
5: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
6: Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
7: Autódarú Kosvéber.
8: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
9: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: Napos nyári időre számíthatunk, az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak Cipruson. Újra elérhető a vonatinfo. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Sajtóértesülés szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO Ukrajna számára. A brüsszeli Politico a katonai szövetség több diplomatájára hivatkozva azt írta, a tervet a jövő havi ankarai NATO csúcson mutatnák be, és azt tartalmazná, hogy a tagországok egyedi megállapodásokat kötnének Kijevvel. Az ukrán elnök közben elismerte, hogy Roman Abramovics orosz üzletember a nyilvánosság kizárásával közvetíteni próbált Kijev és Moszkva között. Ukrajna azonban továbbra sem hajlandó átadni a Donbász régiót Oroszországnak. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van aszbesztszennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 20%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, például az 1-es, a 3-as és a 4-es 6-os villamost, a 2-es metrót, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrs vezérterét és a Korvin negyedet érintette. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, délután az Alpokalja térségében lehet futó záporzivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél, éjszaka 12-17, kedden napközben 28-33 fok valószínű.
9: A Spirit FM híreit hallották.
2: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
11: Biztos veszem, hogy a hallgatók sokszor hallhatták már azt a mondatot, hogy méhek nélkül nincsen élet a Földön. Ez első körben picit, biztosan drasztikusnak adhat, de nem áll messze a valóságtól, hiszen ezek az élőlények rendkívül fontos szerepet játszanak Földünk működésében. Na de valóban ekkora bajban lennének a méhek, mint ahogyan azt gondoljuk? Erről fogok beszélgetni ma professzor dr. Gál Jánossal. Állatorvos, vadgazdamérnök, halászati szakmérnök, az MTA doktora és a European College of Zoological Medicine tagjával. Sok szeretettel köszöntöm nálunk.
12: Köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat.
11: Mi történne egy olyan világban, ahol nincsenek méhek? Egyáltalán történne valami? Tudna zajlani bármi is?
12: Hát a méhek, és itt egy pillanatra meg is szeretnék állni, nem csak a méhek, mint a házi méhek kérdése érdekes és tartozik ide, hanem általában azoknak a rovaroknak a köre, amelyek beporzó tevékenységet végeznek. Ezeket a rovarokat pollinátoroknak nevezzük, és a házi méheken kívül még rengeteg fajcsoport, taxon tartozik ide, a poszméhektől kezdve különféle viráglátogató bogarakon át a pillangókon, nappali pillangókon keresztül. Igen, széles a paletta, széles a kör. Valójában a méheket szoktuk néven nevezni ebben a rendszerben, de itt azért sokkal szélesebb az ízeltlábúaknak a köre, akik a beporzó tevékenységet, a pollinációt végzik. És bizony, hát a növényvilágnak jelentős részét ezek az ízeltlábúak porozzák be, ők végzik a pollinációt. Ezek az ízeltlábúak, ezek a beporzó rovarok kiesnének az ökológiai rendszerekből, akkor hát jelentősen beszűkülne azoknak a növényi fajoknak a köre, amelyek életképes populációkat adnának a Földön, és ugye, mint tudjuk azt, a földi életnek minden apró láncszeme nagyon fontos, hisz egy táplálékláncban, vagy egy ökológiai folyamatban nagyon fontos szerepet töltenek be. Tehát a kérdésre visszakanyarodva, ha kiesnének a méhek az ökológiai rendszerből, bizony az komoly fejtörést okozna az emberiségnek, hisz jelentősen beszűkülne az a növényi kör, növényi fajkör, amely megtalálható lenne a rendszerekben, illetve hát az agrárium számára fontos haszonnövények, termesztett növények is kieshetnének, vagy kiesnének az agrárium látóköréből beporzó rovarok nélkül.
11: Ha beporzókról beszélgetünk, mint élőlényekről, miért pont a méhek vannak kiragadva ebből a szekcióból? Ők látják el a legeslegnagyobb feladatot, vagy ők a leghasznosabbak? Hogyan lehet ezt értelmezni?
12: Igazából a méhek azok, amelyek az emberek számára könnyen megfoghatók, könnyen elképzelhetők. Tulajdonképpen ők csak az egyik eleme, vagy egyik tagja a beporzó állatoknak a világának. Csak zárójelben mondom, hogy trópusi területeken nem csak rovarok végzik a beporzást, hanem madarak közül a viráglátogató madárfajok, kolibrik például, de vannak olyan hüllők, gyíkfajok, amelyek szintén nektárt nyalogatnak, és a nektárnyalogatás közben megtörténik a beporzás. Ilyenek a Madagaszkár és környező szigetvilágban élő nappali gekkók. Tehát visszatérve az első kérdésre, vagy az kiinduló ponthoz, a méheket ismeri úgy a szélesebb körben a hallgatóság, ezért nevesítjük őket meg, és ezért tekintjük őket. Jelentős a szerepük egyébként, hisz a méhek, mint kolóniaalkotó rovarok, nagy családokban élnek, és hát az emberiséggel gyakorlatilag majdnem egyidős a méheknek a tartása, gondozása, szaporítása, ugye méztermelés, és a történelmi időkben még számos egyéb hasznos terméket is adtak az embereknek, így például a viaszt, a gyertyaöntéshez, a propolisz, szóval elég széles a hasznosítási lehetőségük, és hát őket szoktuk nevesíteni, de ez alatt tulajdonképpen sokkal szélesebb ízeltlábú kört kell érteni.
11: Világunkon most rengeteg sok veszélyeztetett faj él, többek között sajnos a méhek is. Milyen veszélyek fenyegetik ezt a fajt? Egyébként világszerte veszélyben van? Azt kijelenthetjük?
12: Igen, a méhek tartása során, akik méhekkel foglalkoznak, a méhészek számos kihívással állnak ma szemben. Rengeteg nem fertőző és fertőző kóroki tényező feszélyezteti ezeket az állatokat. Nem fertőző kóroki tényezők közül az ökológiai rendszereknek a szennyezése, nehéz fémszennyezés, fényszennyezés, elektromágneses smog, tehát nagyon sokféle olyan hatás éri őket, amelyek negatívan befolyásolják az ő kolóniájuknak a funkcióját, működését. Ugye az agráriumban egyes elterjedt vegyszerek, növényvédőszerek, ezeknek a maradványai is hatással vannak ezekre a rovarokra, és különféle fertőző kóroki tényezők. Régen tudtuk, hogy léteznek bakteriális gombák okozta, paraziták okozta megbetegedések a méheknél. Egy-két évtizede derült fény arra, hogy számos vírusos megbetegedés is megtalálható ezeknél az állatoknál, amelyek közül egy-kettő önmagában nem nagy tragédia, de ha már hozzávesszük a környezetszennyezést, nehézfém terhelést, növényvédőszerek okozta ártalmakat, akkor mint egy piramis tetejére fölkerülve a vírusok már sokkal nagyobb kártétát tudnak tenni egy méh család életében, mint hogyha minden rendben menne.
11: A globális felmelegedés nem veszélyeztető tényező?
12: Minden bizonnyal a klímaváltozás hatással van ezekre az élőlényekre. Különösen a mérsékelt égővízónában, ugye a mérsékelt égővízónának az élőlényei egy periódikus élet szakaszában, a téli időszakban, téli pihenőt tartanak, nyugalmi időszak van. Ugye a méheknél is ők visszahúzódnak a lakhelyükbe, a kaptárba, ott egy telelő fürtöt képeznek, ahol középen az anya helyezkedik el, és a dolgozó népesség pedig gondozza az anyát, hőtermeléssel biztosítja a megfelelő maghőmérsékletet a telelő fürtben. Most a gyors, hirtelen történő hőmérsékletváltozások, egyik héten mínusz 10 fok van, másik héten meg plusz 5-10-15 fok van. Ez azért befolyással van a telelőfürt viselkedésére, illetve magának a kaptár belső mikroklímájára is. Tehát hatással van, és hát nézzük a nyári tavaszi időszakot, ugye méhek életében az akác, méhek és a méhészek életében az akác virágzás egy nagyon kiemelt periódus. Bizony, egy aszályos időszakban nem megfelelő a nektár termelése az akácnak, vagy ha nézzük például az éjszakai lehűléseket, fagyhatásokat, ez az akác virágot tönkre teheti, de a méheknek a hordási tevékenységére is hatással van egy csapadékos esős időjárás, vagy ugyanígy a nagy nyári aszályok idején, amikor ők nem találnak elegendő nektáradó növényt. Tehát elég összetett a kérdés, és bizony hatással van. Ha nem is feltétlen közvetlenül, de amit az elég említettem, egy piramis építőköveként hozzájárulhat a méh család gyengüléséhez és a méh család egészségi állapotának a romlásához.
11: A kaptáron belül egy méh család pontosan milyen tagokból áll? Van nyilván az anya, vannak dolgozók, ezen belül vannak-e még eltérő különböző szerepek?
12: Hát a kaptárban tulajdonképpen, ha nézzük a kaptár népességét, csak női rovarokból áll. Ez nem teljesen igaz, mert van egy pici időszak, amikor a hímek is megjelennek. A méhész szaknyelv a hímeket heréknek nevezi.
11: És ők, bocsánat, nem élnek együtt, tehát külön?
12: De nem, együtt élnek, tehát a kaptárban fejlődnek ők is, egy bizonyos élet szakaszában, vagy bizonyos periódusában a méh családnak van egy olyan szakasz, amikor a dolgozó népesség, akik igazából nőivarú méhek, csak inaktív ivarszervvel rendelkező nőivarú méhek, ők gondozzák az anyát, aki rakja a petéket, ő felel a családnak a szaporodó képességéért. Tehát ők gondozzák az anyát, ők gondozzák az álcákat, illetve egy bizonyos időszakban a méhek nevelnek ki olyan álcákat, akikből majd anyák, illetve herék lesznek, és ezek a bábból való kikelést követően kirepülnek a kaptárból, megtörténik a párzás, és utána egy újabb méhkolónia fog kialakulni. De alapvetően, ha méhész szemmel nézzük, akkor a méhkaptáron belül női varú aktív és inaktív női varú méheket fogunk találni.
11: Egészen elképesztő. Hogyan tudnak egymással kommunikálni? Ha jól tudom, veszélyt is tudnak jelezni. Nagyon sok mindent tudnak egymás felé közvetíteni. De ezt hogyan teszik?
12: Igen, a méhek kommunikációja nagyon összetett. Egyrészt nagyon sokan a hallgatóságból biztosan hallották már a méhek táncáról, ugye, amikor a dolgozó méhek, a kiáró nektárgyűjtő dolgozó méhek találnak egy újabb méh legelőt, a méhészeti szaknyelv a gazdag nektárforrást adó növényi borítást méh legelőnek hívja, találnak egy olyan méh legelőt, ahol jó a nektárforrás például, akkor ezek a visszatérő dolgozók egy speciális tánccal fogják majd átadni az információt, amely a napállása és a méhlegelő helyzete alapján beazonosítható lesz a többi dolgozó számára. A kaptáron belül pedig az anya kommunikál a dolgozó népességével, ezt feromonokkal teszi meg, különféle feromonokat termel, amellyel jelzi a család számára, hogy minden rendben van, jó a petéző képességem, jó az egészségi állapotom, tehát a dolgozók nyugodtak. Ha az anya egészségi állapota romlik, a feromon képzés megváltozik, akkor a család izgatottá válik, idegessé válik, megváltozik a viselkedése a méheknek. Ezt a méhészek nagyon jól föl szokták ismerni, föl tudják ismerni, de alapvetően ez a két kommunikáció van a méheken belül. Nyilván, ha veszélyt éreznek a méhek, akkor szintén ezt feromonnal jelzik a kaptár népessége vagy dolgozói számára.
11: Miben másabb mondjuk egy természetes méh családnak a működése, mint például mondjuk egy méhészetben élő mesterséges családdal szemben? Van különbség egyáltalán?
12: Igazából nincs. Tulajdonképpen annyi a különbség, hogy egy természetben élő méh család odvasfában készíti el a lépet, még a méhészek pedig hát különféle ember által kreált építményekben, kis kaptárakban, különféle fölépítésű kaptárakban helyezi el a méheket, de alapvetően a család életében, a család funkciójában nincs igazából nagy eltérés, nem lehet eltérést megfogalmazni.
11: A méhek népességét tekintve egyébként mennyire rohamos a csökkenés világszerte? Egyértelműen megállapítható az, hogy mondjuk akár 30-40%-os kipusztultság is van esetleg?
12: Itt igazából egy picit javítanék, nem a népesség csökkenés, hanem a családszám csökkenés az érdekes. A népesség csökkenés is érdekes, hiszen ha a kaptáron belül a még dolgozó száma kevesebb lesz, tehát csökken a népesség, akkor a dolgozók által ellátott funkciók szenvednek hiányosságot. Vannak olyan dolgozók, olyan életkorú dolgozók, akik az anyát etetik, vannak, akik a méh lépsejteket tisztogatják, az ácákat nevelik, etetik. Vannak, akik a dolgozók által behozott nektárt átveszik, és betárolják a sejtekbe. És hát az életciklus végén lesz a dolgozó méh, egy kiáró méh, aki gyűjtögeti a nektárt és a pollent. Tehát a családon belül a népesség csökkenés az magára, az anyára fog, illetve a következő dolgozó generációra fog negatívan hatni. Viszont a világszerte, amit említett, világszerte jelentkező vagy megfigyelhető méh populáció csökkenés, az tulajdonképpen egyrészt a méhészeti ágazatban jelentkező különféle ökonomiai és egyéb okokra visszavezethető méhész szakmának a kiesésére visszavezethető dolog, kevesebben méhészkednek, kevesebben tartanak méhet, kisebb családszámmal dolgoznak, nagyon nagy kérdés az, hogy hogyan fogja majd a társadalomban az elidősödő méhész kollégákat kiváltani, majd egy újabb, fiatalabb méhész generáció. Tehát itt erre vezethető vissza. Általában ökonómiai kérdésekre vezethető vissza az, hogyha kevesebb méh családdal dolgoznak a méhészek, ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy kisebb lesz az a összességében vett méh populáció, aki a beporzást, illetve a mézgyűjtést, pollengyűjtést fogja végezni.
11: Hogyan tudjuk őket megmenteni? Jogos lehet a kérdés, hogy milyen eszközökkel tudjuk könnyebbé tenni az ő működésüket. Egyáltalán mi közemberek akár tudunk ezzel a kertben valamit kezdeni?
12: Hát igen, egyrészt a méhész szakmának a megbecsültsége nagyon fontos a társadalom szintjén. Nagyon fontos az, hogy, és ezt biztosan már a médiumok különböző területein hallották a hallgatók, hogy helyi termelőtől szerezzük be a mézet, a virágport, a propoliszt, ezzel tulajdonképpen támogatjuk a méhészeinket. De nem csak a méhekre kell gondolni, hogyha kicsit szélesebb irányba megyünk, hanem a teljes pollinátor populációra, a különféle beporzó rovarokra, és bizony a otthon, a kertünkben is tehetünk értük, egyrészt a nyári nagy hőségekben teszünk ki kis rovaritatókat, ahol ezek a hasznos rovarok találhatnak megfelelő vizet, folyadékot. Gondoskodunk arról, hogy a kertünkben esetleg olyan növényeket is ültetünk, amelyek nektárt és pollent adnak ezeknek a rovaroknak. Ugye mindenki hallott már a méh hotelek kérdéséről, ezt otthon elkészíthetjük. Ez egy jó kis szabadidős elfoglaltság is lehet a család számára, amikor készítünk egy rovarhotelt, ahol különféle méh és egyéb rokonfajok tudnak fejlődni, növekedni, illetve menedéket találni. Az is hasznos, ha már a kertünkben pázsit van, akkor nem törekszünk csak az egyszikű összetevők jelenlétére, hanem örülünk annak, hogyha megjelennek ott különféle herefélék, vagy egyéb pitypang, és ezek szintén. Szerintem a hallgatóság nagy része, ha nem is mostanában, de gyermekkorában, mikor pitypang virágot gyűjtött, akkor emlékszik rá, hogy ott a méhek és egyéb rovarok jelen lehetnek, és ha visszagondolunk erre az időszakra, akkor talán emlékszünk rá, hogy ezek szinte sárga, mintha sárga porral belennének hintve. Ez a pitypangnak a pollenje, ami nagyon hasznos és nagyon fontos a beporzó rovarok életének a kezdeti ciklusában, a tavaszi időszakban fontos fehérjeforrást jelentenek ezek. Tehát nagyon sokféle, apró pici kis dolgokkal tudunk tenni annak érdekében, hogy ezek a rovarok valamilyen szinten menedéket találjanak, vagy ha nem is emelkedő populáció, de legalább a populációk csökkenését meg tudjuk gátolni.
11: Mint szakértő, hogy látja, mekkora a baj? Egyáltalán visszafordítható az okozott kár?
12: Erre nehéz felelős választ adni, és nem is szeretnék ebben állást foglalni. Az egyetemünkön Sótonyi Péter rektor úr fölismerve a rovaregészségtan, méhegészségtan fontosságát, lehetőséget adott számunkra, hogy ebben az irányban is elinduljunk. A tanszékünk nevében is megjelent a méhegészségügy, és ez letükrözi azt, hogy mi foglalkozunk ezeknek a hasznos ízeltlábúaknak a kórképeivel. Elsősorban mi a vírusos megbetegedésekre fókuszálunk, de az egyetemünkön más tanszékeken folynak különféle növényvédőszer maradványok okozta viselkedészavarokat kiváltó tényezőknek a vizsgálatai. Tehát az egyetemünk ezzel a kérdéssel foglalkozik, rektor úr maximálisan támogatja az ilyen irányú aktivitásunkat. Az biztos, hogy, és érdekes, hogy a rovaregészségtan, vagy az invertebrate medicine, az egy fiatal ágazat az állatorvos tudománynak. Nemzetközi szinten is nagyon kevés olyan műhely van, aki erre specializálódott. Mi kapcsolatban vagyunk a kínai egyetemek közül, a Wuhan Egyetemmel, illetve az amerikai egyetemek közül a Purdue Egyetemmel, ott együtt gondolkodunk ezeknek az egészségügyi kérdéseknek, ökológiai kérdéseknek a vizsgálatával, tehát az egyetemünk nemzetközi szintéren is igyekszik ebben aktívan részt venni. Nagyon sok dolgot meg kell értenünk még, nagyon sok dolgot vizsgálnunk kell. Ahogy mondtam, ez nem egy tradicionális ágazat, mint mondjuk a lógyógyászat vagy a szarvasmaragyógyászat. Ez egy-két évtizede indult el ennek a vizsgálata. Nem olyan régen tudunk arról, hogy a méheknek vannak vírusos betegségei például, amelyek befolyásolják a családnak az állapotát, a kolóniának az állapotát. Minden bizonnyal ezek a vírusok jelen lehetnek az egyéb beporzó rovarokban, egyéb beporzó rovar közösségekben is. A tanszékünk a múlt évben talált olyan méhvírusok, lódarásban, amelyekről eddig nem nagyon volt tudomásunk, és ez érdekessé teszi a kérdést, hiszen a méheknek vannak természetes predátorai, ilyen a lódarás például, de érdekes kérdés az, hogy a lódarás populációra esetlegesen egy-egy ilyen méhvírus milyen hatással van, milyen hatást fog kiváltani a lódarás populációban. Ugye vannak az invázív rovarok kérdései. Ez is nagyon érdekes kérdés, hogy megjelenik egy újabb invázióra képes rovarfaj. Ez milyen saját rovar kórokozókat hoz? Hogyan reagál az új fajra a helyi, lokális populáció? Nagyon összetett a kérdés, és ebből kifolyólag nem is szeretnék állást foglalni. Meg kell ismerni a problémát. Abban biztos vagyok, hogy a problémák megismerése és a problémák feltárása az egy hosszú és nemzetközi kollaborációt igénylő folyamat, amiben igyekszünk jelen lenni.
11: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az összetett és rendkívül érdekes témában segített nekünk jobban eligazodni. Professzor dr. Gály Jánost hallhatták ismételten. Köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk.
12: Nagyon szépen köszönöm.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit. Én Tóth Peti Lili vagyok, ez pedig az Adj esélyt állatvédelmi műsorunk. Izgalmas, mert már mondhatni állati témákat állítottam össze ma is, szóval nem húzom az időt, kezdjünk is bele. A nyári melegben nem csak mi, hanem négylábú kedvenceink is szívesen csobbannának egyet. Az elmúlt években egyre népszerűbbé váltak a kutyabarát strandok, amelyek új lehetőséget kínálnak a közös kikapcsolódásra, gazdik és kutyák számára egyaránt. De vajon hogyan működik egy ilyen strand, milyen szabályokat kell betartani, és mennyire más egy hagyományos fürdőhelyhez képest? Erről beszélgetünk a következő percekben a Fonyódi polgármesterrel, Erdei Barnabással. Köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, üdvözlök én is mindenkit.
1: Honnan jött az ötlet, hogy kutyabarát strand nyíljon a településen?
2: Azt láttuk 10 évvel ezelőtt, 2016. június 1-én döntött úgy, akkor nyitottuk meg a kutyás fürdetőhelyet, előtte döntött úgy a képviselőtestület, hogy kialakítunk egy kutyás fürdetőhelyet, hiszen azt láttuk a településünkön, hogy nem csak, hogy rengetegen érkeznek a nyári idegenforgalmi szezonban Fonyód városába, hanem rengetegen érkeznek a kis házi kedvenceikkel, a kutyusokkal, és korábban az volt, hogy lejöttek nyaralni, és vagy az apartmanba, a szálláson voltak kénytelen hagyni a kutyusokat, amíg ők fürödtek, vagy vitték magukkal közterületekre sétálni, parkokba programokat kínálni a kutyusoknak, ugyanakkor a strandra nem tudták magukkal vinni, és ekkor jött az az ötlet, hogy alakítsunk ki egy volt szabad strand területen egy kutyás fürdetőhelyet. Mi ekkor végigjártuk a hatóságokat, végigjártuk a lehetőségeket, megvizsgáltuk, hogy van-e már ilyen a Balaton partján, és végül arra a következtetésre jutottunk, hogy belevágunk, és megpróbálunk lenni a Balaton part első igazi kutyás fürdetőhelye, és az idő én azt gondolom, hogy minket igazol, hiszen azt látjuk, hogy nagyon-nagyon szeretik a kutyatulajdonosok ezt a strandot, fürdőhelyet.
1: Szerintem nagyon sok emberben felmerülhet a kérdés, hogy mennyire tiszták és biztonságosak az ilyen kutyás strandok.
2: Mi nekünk a 10 év tapasztalata azt mutatja, hogy nagyon biztonságosak, nekünk semmiféle problémánk nem volt még ebből. Minden évben egyébként hatósági ellenőrzések, tehát az ANTS is ellenőrzi a mi kutyás fürdetőhelyünket. van egy limit, ami azt jelenti, hogy megvan határozva, hogy mennyi kutyust engedhetünk be a kutyás fürdetőhelyre, és ezt mi be is tartjuk, be is tartatjuk, és az is a szabályzatban le van fektetve, hogy csak csippelt és féregtelenített kutyák látogathatják a kutyástrandot, és természetesen az oltási könyvnek is ott kell lenni a kutyatulajdonosoknál, tehát mi próbálunk minden szabályt betartani, amik akár felsőbb jogszabályok, akár a mi kutyás fürdetőjeink szabályzata mondja ki, de mindig kérjük a felelős állattartást, a felelős állattartói magatartást is, és én azt gondolom, hogy most már azt mondhatjuk, hogy Magyarországon a legtöbb állattartó vagy házi kedvencet kutyus tartó azért nagyon felelősen tartja a kis házi kedvencét.
1: A következő kérdésem ezzel kapcsolatos lett volna, hogy létezik-e egyfajta kutyás strandetikett, ha tetszik így, amit a gazdiknak érdemes betartaniuk, amikor mondjuk egy kutyás strandra érkeznek?
2: Igen, hát úgy, mint amikor egy kutyatulajdonos elmegy a kutyusával a parkba, egy köztérre vagy egy közparkba, gyakorlatilag ezen a strandon is hasonlók az etikettek, vagy hasonló a szabály. Egyébként egy tulajdonosra szabályozzuk, hogy maximum 3 kutyus hozhat a strandra. Mi azt gondoljuk, hogy ennyi az, amivel biztos, hogy tud bírni, még akkor is, hogyha ez a kutyus esetleg egy túljátékos, vagy egy olyan kutyus, aki esetleg a többi kutyával ismerkedne. Nekünk az elmúlt 10 évben még egyetlen ilyen etikettbeli problémánk sem volt a kutyás strandon, ugyanakkor azt is tudni kell, hogy ez egy több mint 1 hektáros terület, tehát tényleg egy hatalmas nagy terület, ahol a kutyusok tényleg önfeledten tudnak szórakozni, tehát nem egy túl zsúfolt strand, illetve fürdetőhely, és az etikettet ténylegesen a gazdik be is tartják, tehát hogy mi azt gondoljuk, hogy nincs ezzel semmi probléma.
1: Mennyire gyakoriak a konfliktusok vagy összetűzések a kutyusok között? Szokott erre példa lenni?
2: Nem, szerencsére nem. Gyakorlatilag az elmúlt 10 évben egyetlen komoly konfliktus volt, egyetlen sajnálatos eset volt, de nem jellemző. Tehát én azt gondolom, hogy kijelenthető, hogy nagyon biztonságos a strand, és nincs konfliktus a kutyusok és a gazdáik közt.
1: Ha valaki először látogatna el mondjuk egy kutyás strand, mire érdemes előre felkészülni, hogyha mondjuk egy egész napot szeretne egy ilyen strandon eltölteni a kutyussal? Mit vigyen magával, mi az, amit megtalál a helyszínen, és mondjuk nem kell pakolnia magával?
2: Amint mi 2016-ban, amikor ezt a strandot kialakítottuk, akkor csak gyakorlatilag kijelöltünk egy nagy füves területet, és azt gondoltuk, hogy jöjjenek oda a kutyusok a gazdáikkal, vagy a gazdák a kutyusokkal fürödni a Balatonba. Azóta viszont évről évre mindig az igényeknek megfelelően fejlesztjük ezt a strandot. Tehát, hogyha valaki ellátogat erre a strandra, ez a strand június 15-től van nyitva augusztus 31-ig, és reggel 9 órától este 7 óráig, tehát 9 és 19 óra között van nyitva, és gyakorlatilag azt látjuk, hogyha valaki ellátogat erre a strandra, akkor az egész napját el tudja itt tölteni, hiszen már olyan szolgáltatásokat tudunk nyújtani a strandon, ami gyakorlatilag lehetővé teszi azt, hogy egész nap jól érezze magát ott a kutyus és a gazdája is. Azon kívül, hogy van a strandon, eleve tele van fával a mosdó, tehát nagyon árnyékos területek vannak, ezen kívül a vízbe juttatás nem csak lépcső, hanem a lépcső mellett rámpa segíti, tehát a kutyusok rámpán tudnak vízbe jutni. A kutyás strandon rengeteg kutya ürülék zacskót helyeztünk ki, az üzemeltető, tehát mi, tehát tényleg még a higiéniára is tudnak figyelni a gazdik, valamint van büfé, tehát az emberek is ki tudják az igényeiket elégíteni egy büfével, természetesen kultúrált mosdó várja a kutyatulajdonosokat, és ezen kívül például van egyéb szolgáltatás is, van egy SUP pontunk, ahol a kutyusok együtt tudnak ennek a vízi sportnak, a SUP-nak örvendezni a gazdáikkal, és például ilyen naplemente SUP túrát is szoktak szervezni az üzemeltetők, tehát hogy minél több szolgáltatást próbálunk nyújtani, és így azt látjuk, hogy akik a kutyás strandot látogatják, ők nem 1 vagy 2 órára váltanak jegyet, hanem ténylegesen gyakorlatilag az egész napjukat ott töltik, vagy itt tudják tölteni.
1: Egy ilyen kezdeményezés mennyire tudja erősíteni a közösségi életet és a turizmust?
2: Azt látjuk, hogy, és ezt pont egy tavalyi évben csináltunk két-három napon keresztül is csináltunk kvázi közvéleménykutatást, és azt látjuk, hogy a tavalyi évben 11 környező nemzet látogatta a kutyástrandunkat a magyarokon kívül. A magyarok az azt jelenti, hogy nem csak a Dunántúlon, hanem gyakorlatilag az egész országból érkeznek a kutyás fürdetőhelyünkre, de tavaly, amikor csináltuk ezt a közvéleménykutatást, azt láttuk, hogy 11 országból, tehát a környező összes országból látogatják ezt a strandot, de még érkeznek Hollandiából, Dániából, Angliából is ide turisták, és Németországból pedig kifejezetten sok turista érkezik. Tehát mi azt látjuk, hogy nem csak, hogy egy, hát azt mondhatom, hogy egy viszonylagos nemzetközi térképre is fölkerültünk ezáltal, egy turisztikai térképre fölkerültünk ezáltal, hanem ténylegesen a magyar kutyás közösségnek is az egyik desztinációja lettünk mi, és ez nagy öröm számunkra, hiszen ténylegesen nincs gyakorlatilag már olyan közösségi kutyás portál vagy felület, ahol Fonyód ne lenne fönt, és ne lenne pozitív példával fönt, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon is közösségépítő ereje van, nem beszélve arról, hogy mi amikor 2016-ban kitaláltuk ezt a kutyás fürdetőhelyet, akkor megszólítottuk a fonyódi szállásadókat, megszólítottuk a fonyódi vendéglátóhelyeket, kávézókat is az ügyben, hogy ők is legyenek kutyabarátok, és engedjék be a kutyusokat a vendéglőkbe szálláshelyekre, és hál' Istennek ez megértő fülekre talált, mert a legtöbb szálláskiadó és a legtöbb vendéglátóhely, kávézó fonyódon már kutyabarát. És még annyit fontos megjegyeznem, hogy rengeteg ezáltal 2016 óta rengeteg program is tarkítja az idegenforgalmi szezont. Most például Pünköst hétvégén volt a fogyatékkal élő kutyusoknak az országos találkozója, amit a szervezők harmadik éve szerveznek meg országosan, de második éve már Fonyódon, és amikor én nem voltam most Pünköst hétvégén ezen a rendezvényen, azt beszéltük, hogy gyakorlatilag minden évben szeretnék itt megrendezni. Ezen kívül vannak kifejezetten kutyafajtáknak szóló találkozó, tehát most például az idei nyáron terveznek egy uszkároknak szóló országos kutyus találkozót, de volt már a tacskóknak is itt találkozója, tehát én azt gondolom, hogy mind a mellett, hogy turisztikai és közösségépítő szempontból is szerepe van a strandnak, mind a mellett versenyek, találkozók is egyre több kerül megrendezésre a kutyás fürdetőhelyen, és ez nagy büszkeség számunkra.
1: Hát nagyon szépen köszönöm Erdei Barnabásnak, kutyusokban gazdag strandszezont kívánunk!
2: Köszönöm szépen!

0: A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Belegondoltak már valaha abba, hogy hogyan látnak minket a kutyák? Valóban csak fekete-fehérben érzékelik a világot, vagy ez csupán egy régi tévhit? Mennyire éles a látásuk, hogyan érzékelik a mozgást, a teret vagy akár a sötétséget? A következő percekben ezekre a kérdésekről lántjuk rá a leplet, miközben a kutyák szemének egészségéről, a szürkehályokról és a látás problémákról is beszélgetünk dr. Lévai Péter szemészállatorvossal. Sok szeretettel köszöntelek nálunk!
2: Én is sok szeretettel köszöntelek téged is, meg a kedves hallgatókat is.
1: Hát kezdjük a legalapvetőbbel, ami szerintem minden hallgatót érdekel. A kutyák valóban feketén-fehéren látnak, vagy ez csak egy általános közhiedelem?
2: Igen, ahogy a bevezetőben is mondtad, ez egy tévhit, nem igaz, egyértelműen tudom cáfolni. A kutyák színesben látnak, nem pontosan úgy, ahogy mi, de érzékelik a színeket.
1: Milyen színeket érzékelnek? Milyen színpalettáról látnak ők, ha lehet így fogalmazni?
2: Sokféle szint érzékelnek, csak különböző intenzitással. A kutatások alapján a sárgát, illetve a kék színt látják jól. A többit, mondjuk a pirosat és a zöldet kevésbé. Hogyha így meg kéne határoznom, vagy le kéne festenem, akkor egy kicsit szürkébbnek látják a világot, mint mi, de azért a színeket mindenképpen meg tudják különböztetni.
1: Ha össze lehetne hasonlítani a mi látásunkkal, azon kívül, hogy ők kevésbé érzékelik a színeket, és ahogy mondtad is, hogy szürkében látnak, ezen kívül még milyen eltérések vannak a mi és az ő látásunk között?
2: Itt mindig azt kell megvizsgálni, hogy mire való egy élőlénynek a látás. Ugye nekünk embereknek fontos, hogy nagyon élesen lássunk pici részleteket, mert olvasunk, számítógépet nézünk, már évszázadok óta olyan tevékenységeket csinálunk, ami az éles látás kell. A kutyáknak erre nincs igazából szükségük, ezért ők kevésbé látnak részleteket, kevésbé látnak élesen. Amire szükségük van, mint ragadozók, hogy a mozgást észrevegyék, ezért a mozgás érzékenységük úgymond sokkal fokozottabb, mint az emberi. Tehát bármi, amit mozog, azt egyből észrevesznek, hogyha valami áll, nem mozdul meg, azt kevésbé érzékelik.
1: Ezzel egy időleg felvetül bennem a kérdés, hogyha a mozgásokat nekik jobban kellett látniuk evolúciós okoknál fogva, akkor szélesebb lehet esetleg mondjuk a látókörük is, vagy ez a látószög is, ha lehet így fogalmazni?
2: Igen, ez megint hasonló kategória, mint az előző, ugye az, hogy egy élőlény mennyire, milyen látó térben lát, az attól függ, hogy a szemei előre állnak, avagy oldalra. Minél inkább előre állnak a szemek, annál kisebb a látótér, viszont annál nagyobb az a terület, amit mind a két szemmel látunk, és amit mind a két szemmel látunk, azt látjuk térben. Az embereknek nincs szükségük itt nagyon nagy látótérre, előre állnak a szemeink, és nagyon nagy területet látunk térben. Ez körülbelül mondjuk emberben egy ilyen 180 fokos mondjuk a látótér. Kutyákban ennél nagyobb, akár ilyen 240-250 fok is lehet, kicsit oldalra állnak a szemei az emberhez képest, és kisebb területet érzékelnek térben. Ezzel szemben például, ha megnézzük a lovakat, akiknek mi a feladatuk, az, hogy bárhonnan jön egy ragadozó, azt észrevegyék, nekik oldalra állnak a szemeik, és szinte maguk mögé is tudnak látni.
1: Van még egy nagyon személyes, fontos kérdésem a látásukkal kapcsolatban, hogy éjjel sötétben mennyire látnak az én kutyám? Bevallom, már korban van, és nem a legjobb a látása, de van, hogy még éjszaka még mindig mászkál, és soha nem megy neki semminek. Létezhet az akkor, hogy ők sötétben sokkal jobban látnak, mint mi?
2: Igen, ők sötétben sokkal jobban látnak, ugye erre megint csak szükségük volt, mert éjjel is kellett vadászniuk. Hogyha emlékszel arra, hogy mész autóval és rávilágítasz egy rókára vagy egy macskára, akkor látod, hogy sárgán vagy zöldesen csillog a szemük. Ez azért van, mert van egy ilyen sárgás zöldes tükör a szemükbe, ami visszaveri a fényt, ezáltal felerősíti, és ugyanaz a fény többször megy át a retinán, ami érzékeli a fényt, ezért van az, hogy sokkal-sokkal jobban látnak sötétben, mint mi.
1: Ha már a kutyák szeméről beszélgetünk, berendezésükről és hát tulajdonságaikról, fontos szerintem megemlítenünk még azt is, hogy nyilván őket is érinti különböző szempanaszok, betegségek. Ilyen a szürke hályog is többek között, de gondolom van ezen felül még nagyon sok más gyakori probléma is.
2: Igen, hát az utóbbi időben legtöbbször az úgynevezett rövidfejű kutyákkal találkozunk mi a rendelőbe, ezek a bulldogok, mopsok, ezek a fajták nagyon elterjedtek, viszont miáltal a tenyésztés során a fejük, az orruk rövidebb lett, olyan, mintha összenyomták volna előről hátrafele, ezért a szemgödrük sekélyebb lett, és gyakorlatilag egy ilyen gülű szemük van, ami sokkal többet kap a külvilág káros hatásaiból, úgyhogy manapság legtöbbször ezekkel a kutyusokkal találkozunk. Hogyha betegségeket kéne nézzünk, akkor talán a száraz szembetegség az, ami gyakran van, kötőhártyagyulladás az, ami gyakran van, különböző szaruhártya sérülések, szaruhártya fekélyek, illetve természetesen a szürke hályog és a zöld hályog is gyakran előfordul.
1: Miből sejthetjük, hogy valami nem okés a kutyusunkkal, mondjuk, hogyha belenézünk a szemébe, és első körben nem látunk semmit? Milyen jelekből következtethetünk arra, hogy nem tökéletes a látása? Veszít ilyenkor a kutyus a magabiztosságából?
2: Nagyon érdekes, mert...
1: Arra, hogy nem tökéletes a látása, veszít ilyenkor a kutyus a...

0: neki erre megtanulta. Úgyhogy ez abszolút ez így túlzásnak hangzik, de nem, ez így van, tehát sokszor az emberek nem tudják, hogy a kutyájuk nem lát. Egészen addig, amíg ki nem viszik egy olyan környezetbe, ami ismeretlen az állatnak. Tehát mindenképpen, ha a kutya látását tesztelni akarjuk, akkor azt javaslom, hogy idegen környezetbe kell vinni, olyan helyre, ahol akadályok vannak, például egy lépcső, tehát ha idegen helyen le vagy fölvisszük a kutyát a lépcsőn, akkor egyértelműen kiderül, hogy lát vagy nem lát.
1: Idősebb korban szerintem majdnem elmondható az, hogy a kutyusok több mint felének egy ilyen hályok képződik a szemén, és sokkal opálosabbnak tűnik ezáltal is a tekintetük. Többek között az én kutyusom is ilyen, mert már benne van a korban, ahogy említettem. Na de mikor lehet tudni azt, hogy ennél nagyobb a baj? Egyáltalán mi meg tudjuk ezt állapítani, hogy esetleg milyen hályog van a kutyusunk szemén?
0: Nem, ezt ti nem tudjátok megállapítani. Amiről te beszélsz, az nem a szürke hályok, hanem azt úgy hívják, hogy nukleáris szklerózis. Ez egy normális időskori folyamat, minden kutyában 7 éves kor felett elkezd kialakulni. Ez azért van, mert a szemlencse az bőrből fejlődik, így befele fordul a bőr, és szegény egész életében növekszik, de hát nem tud levedleni, vagy lekopni, mint a külső bőrünk, hanem befele nő, és besűrűsödik a középső része. Ezért látjuk szürkésebbnek a kutyák szemét időskorba, de ez extrém esettől eltekintve nem zavarja a látást, és nem okoz semmi problémát. De ezt, hogy egy erősebb ilyen elváltozás, szürke hályog vagy nem, ezt még nekünk is csak egy alapos vizsgálat után tudjuk kideríteni, tehát otthon ezt nem lehet eldönteni. Ha van erre gyanú, akkor mindenképp érdemes megvizsgáltatni a kutyust szemészállatorvossal, illetve ha abszolút nincs semmi probléma, én azt gondolom, akkor is néha érdemes szűrővizsgálatra vinni, mert mint más területeken, itt is igaz az, hogy minél hamarabb felfedezünk valamit, annál sikeresebben tudjuk kezelni.
1: Hányféle szürke hályog adódhat a kutyusok szemén?
0: A szürke hályogokat sok szempontból lehet csoportosítani, hol kezdődik, hol helyeződik el, milyen gyorsan alakul ki, de talán a legfontosabb az, hogy milyen okból alakul ki. Ezekről beszélnék egy picit bővebben, mert ennek van a legnagyobb jelentősége. Ugye az emberekben leggyakrabban időskorban jön a szürke hályog, kutyákban is létezik ez, de ezek általában kis területeket érintenek, ritkán mennek el odáig, hogy vakságot okozzanak, a kutyákat meg annyira nem zavarja, amikor egy-egy kis terület becsillan, úgyhogy nekik azért az időskori szürkehályok kevésbé jelentős. Viszont ami nagyon jelentős, az két dolog, az egyik az örökletes, tehát nagyon sok kutyafajtában, illetve akár keverékkutyában is lehet genetikai szürkehályok, ez kialakulhat fiatal korban is, és rendszerint mindkét szemet érinti, és vakságig vezet. Illetve ami nagyon-nagyon fontos, hogy kutyákban a cukorbetegség az egyértelműen szürkehályogot okoz, gyakorlatilag szinte 100%-a a cukorbeteg kutyáknak előbb-utóbb szürkehályogos lesz.
1: Mikor válik szükségessé mondjuk a műtéti beavatkozás?
0: Igen, ez mindig egy jó kérdés. Itt a szürkehályog ugye két okból rossz nekünk, egyrészt mert zavarja a látást, másrészt pedig a szürkehályogos lencseanyag az egy másféle fehérje, mint ami eredetileg volt a lencseanyag, és az a másféle megváltozott szerkezetű fehérje, ez idege a szervezet számára, ezért a saját immunrendszer elkezdi támadni a szemet. Úgyhogy ezokból mindenképpen azt mondanám, hogy minél korábban érdemes műteni, hogy az a gyulladásos immunfolyamat ne haladjon előre, mert ez tönkreteszi a szemet, de azért a kutyák nyilván általában akkor kerülnek először vizsgálatra, amikor már valamilyen látászavaruk van, tehát általában az emberekhez képest sokkal későbbi stádiumba kerülnek műtétre, aminek vannak olyan káros következményei, hogy sajnos sokkal több szövődmény lehet, mint emberekben, ahol már nagyon korai stádiumban műtétre kerülnek.
1: Hogyan zajlik egy ilyen beavatkozás a gyakorlatban? Hogyan kell elképzelnünk?
0: A gyakorlatban a beavatkozás, ugye, ami nagy különbség az emberekhez képest, hogy altatásban történik. Emberekbe éberen műtenek, állatokban ezt nem lehet. Tehát altatásban történik, és az egész egy operációs mikroszkópon keresztül történik. Tehát én egy operációs mikroszkópban nézek, és nagyon nagy, 15-20-szoros nagyításban látom a szemet. Ideális esetben egy pici 3 mm-es lyukat ejtek a szaruhártya szélső részén, és ezen a 3

0: milliméteres lyukon keresztül dolgozom. A szem belsejébe, itt egy pici ultrahangfej van, egy speciális ultrahangfej, amit fakó emulzifikátornak neveznek, ezzel megyek be a szembe, töröm el, roncsolom el és szívom ki a lencseanyagot, ideális esetben a lencsetok megmarad üresen, és ebbe a lencsetokban lehet ugyanazon a kis 3 mm-es lyukon keresztül egy műszemlencsét ültetni, úgyhogy a műszemlencsét összehajtogatom és befecskendezem, ahol ez kinyílik a lencsetokon belül.
1: Ez a beavatkozás manapság már rutin eljárásnak mondható, vagy még mindig gyerekcipőben mozog?
0: Hát igen, ez egy nehéz kérdés, igazából rutin eljárásnak mondható annak, aki műt ilyet. Magyarországon azért kevesen műtünk szürkehályogot, a technikai felszereltség az ugyanaz, mint az embereknél. Itt a pár ember, akik műtenek Magyarországon, nekik rutin eljárásnak számít, de az nem azt jelenti, hogy egyszerű és szövődménymentes lehet minden esetben a műtét.
1: Ha már a szövődményekről beszélünk, a műtét után milyen előírásokat kell betartani a gazdinak a kutyussal szemben, hogy minél gyorsabb legyen a felépülés? Egyáltalán van egyfajta utógondozás, ami szükséges és megkövetelendő?
0: Nagyon szigorú utógondozás van, itt egy 2-3 hét az nagyon munkás, dolgos a gazdinak. Az első 2-3 hétben gallér van a kutyuson, mert nem érheti trauma a szemét. Naponta többször kell nagyon sokféle szemcseppel csöpögtetni, és az első 3 hétben körülbelül egy 4-5 kontrollvizsgálatra kell jönni. Utána egy 3 hét után lesz már lazább a történet, mikor lekerül a gallér, kevesebb szemcsepp van, de akkor is jönni kell egy hónap múlva, majd 3 hónap múlva, majd az állat élete végéig fél évente kontroll van, mert sajnos késői szövődmények is kialakulhatnak.
1: Ki is újulhat esetleg akár a szövődmények következtében a hályog újra?
0: Nem jellemző, ugye a szürkehályogos lencseanyagot eltávolítjuk, nem marad benne lencseanyag. Fiatal kutyákban néha előfordul, hogy visszanő valamilyen mértékben a lencseanyag, illetve még maga a tok, ami bent maradt, azt tud szürkülni. Ezek általában azért nem érik el azt a szintet, amik lényeges látás romlást okoznának, úgyhogy inkább az a válasz, hogy nem, szürkehályog nem újul ki.
1: Kicsit tekintsük át a prevenciót is, mint kutyatartók. Meg lehet egyébként előzni a különböző szembetegségeket? Mi, mint kutyatartók, mit tehetünk, hogy megőrizzük kutyusunk szemének egészségét?
0: Hát igazából megelőzni kevésbé lehet a szembetegségeket, illetve például azoknál a fajtáknál, a rövidfejű fajtáknál, buldogoknál, mopsoknál, ahol tudjuk, hogy 100%-ban beteg a szemük, ott meg lehet előzni, hogyha már fiatalkorban elkezdjük kezelni a nem jó irányba kifejlődött szemeket. Egyébként pedig más fajtáknál is csak azt tudom ajánlani, hogy időnként szűrővizsgálat, hogy időben észrevegyük a problémát. Otthon nehéz egy szemet vizsgálni, még egy általános rendelőben sem tudják általában megvizsgálni, úgyhogy itt mindenképpen azt javaslom, hogy időnként, ez, hogy milyen gyakran, ez inkább fajtafüggő, korfüggő, de érdemes megvizsgáltatni szemészakorvossal.
1: Dr. Lévai Péter, szemész állatorvost hallhatták. Köszönöm, hogy vendégem volt.
0: Én is köszönöm szépen, és szép napot mindenkinek.
1: A mai adás zárásaként pedig érkezem Fogadj örökbe rovatunkkal. Ezúttal a Noé Állatotthon Alapítvány két védencét mutatom be a nagy közönségnek. Kezdem is Blankóval, egy gyönyörű kuvasz jellegű fiatal kutyussal, aki nehéz módja ellenére mára igazi szeretett gombóccá vált. Amikor bekerült a gondozásba, rendkívül rossz állapotban volt. Csont és bőr volt, ráadásul súlyos bőrbetegségekkel is küzdött. A sok dörődésnek és gondoskodásnak köszönhetően azonban teljesen kivirult, és ma már egy bujós, kedves, végtelenül emberközpontú kutyát ismerhetünk meg benne. Blankó most egy olyan szerető gazdit keres, aki végre megmutatja neki, milyen érzés biztonságban, szeretetben és valódi családban élni. Második gazdi keresünk pedig Lotti Cica, egy igazi kis szépség, aki testvéreivel együtt egy budapesti cica kolóniából került biztonságba. Gyönyörű, sötét szirmos bundája és különleges mintázata miatt első pillantásra kitűnik a többi cica közül, de nem csak a külseje, hanem a természete is igazán szerethető. Bár eleinte félénkebb volt, már a bújós, kíváncsi és rendkívül barátságos cicává vált, aki imádja az emberek társaságát, és persze a jutalomfalatokat is. Fiatalkora miatt nagyon játékos, más cicákkal és kutyusokkal is jól kijön, így akár más állatok mellé is szívesen költözne. Kedves és nyugodt természete miatt kezdő cicatartóknak is remek választás lehet. Bízom benne, hogy valamelyikőjük felkeltette érdeklődésüket, és kedvet kaptak ahhoz, hogy személyesen is megismerjék őket. Ez volt a mai Egyesét állatvédelmi műsorunk. Hallgassák legközelebb is. Tóth Peti Lili búcsúzik most önöktől. Viszont hallásra!
2: Ha lemaradtál adásunkról, ne aggódj, hiszen a Spirit FM YouTube csatornáján pótolhatod. És ha azt szeretnéd, hogy másokhoz is eljusson, akkor oszd meg tartalmainkat! Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Napos nyári időre számíthatunk, 14. Leópápa felszólalt a spanyol törvényhozásban. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, délután az Alpok alján, holnap pedig a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap napközben 28-33 fok valószínű. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leópápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Sajtóértesülés szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO Ukrajna számára. A brüsszeli Politico a katonai szövetség több diplomatájára hivatkozva azt írta, a tervet a jövő havi ankarai NATO csúcson mutatnák be, és azt tartalmazná, hogy a tagországok egyedi megállapodásokat kötnének Kijevvel. Az ukrán elnök közben elismerte, hogy Roman Abramovics orosz üzletember a nyilvánosság kizárásával közvetíteni próbált Kijev és Moszkva között. Ukrajna azonban továbbra sem hajlandó átadni a Donbász régiót Oroszországnak. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van aszbesztszennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az építési vállalkozók országos szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
4: A vendégváros hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket. Debrecenbe megyünk ma, és az akvatikumba látogatunk először. Dr. Fazekas Lajos vár minket ott, aki az ügyvezetője az akvatikumnak. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
4: Mivel várnak minket? Ugye a helyszín az csodálatos, ott a nagy erdő, tehát a környezet az adott.
5: Így igaz, tehát azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon ritka, hogy egy nagy város, hiszen mégis Debrecen Magyarország második legnagyobb városa, a belvároshoz 4 villamos megállóra található Magyarország első természetvédelmi területe, a nagy erdő, aminek a kellős közepén helyezkedünk el, tehát maga a földrajzi fekvés is, én azt gondolom, hogy egyedülálló, és hát egy olyan komplexumba látogathat el, aki eljön hozzánk, ahol nagyon sok mindent egy helyen tud igénybe venni, akár vízszolgáltatást, akár azon kívül, és hogy még egy picit fokozzam a érzéseket és a vágyat, hogy eljöjjenek a hallgatók Debrecenbe. Néhány száz méterre található tőlünk Magyarország egyik legnagyobb vidéki állatkertje. Itt van a szabadtéri színpad, a debreceni szabadtéri színpad 200 méterre, tehát olyan lehetőségek vannak a környékünkön, amely azt gondolom tényleg egyedülállóvá teszi a szolgáltatásokat.
4: Ez így valóban igen komplex, és akkor ezt tegyük hozzá azt is, hogy ott van az élményfürdő, meg a termálfürdő, meg hát a hagyományos strand is, tehát így nyári időben itt tényleg a minden egyben élmény kapja meg a látogató. Igazából mit keresnek? Igazán, aki az önök vendége, miért az önök vendége?
5: Egy picit átalakultak azért ma már a pihenési szokások, és nekünk is ahhoz kellett alkalmazkodnunk, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok élményt vár a vendég. Ma már nagyon ritkák azok a 2-3 hetes nyaralási időszakok, amikor egy-egy család vagy egy-egy pár tud erre időt szakítani ilyen hosszan. Úgyhogy igyekszünk mindig mi sűríteni a programokat. Alapvetően azt tudni kell rólunk, hogy mi egy családbarát környezet vagyunk, tehát a gyerekekre építünk fel mindent, akár az élményfürdőbe, akár a strandon, amelyet én azt gondolom, persze mindig hazabeszél mindenki, hogy Magyarország legszebb strandja most. Nagyon kevés olyan strand van, amely nem csak horizontálisan, hanem vertikálisan, és azaz függőlegesen is terjeszkedik, és mi itt a nagy erdőn ezt így tettünk.
4: Na várjon, ezt hogy képzeljük?
5: Hát úgy képzeljük el, hogy ez a strand többszintes, tehát itt medencék találhatók nem csak a föld szintjén, hanem emeleteken is található, illetve a mínusz szintekre van elrejtve például az öltözők és olyan terek, amelyeket itt nem szerettük volna, hogy a zöld felületet foglalja, hiszen mégiscsak egy természetvédelmi terület közepén vagyunk.
4: Hogyha önökhöz látogatunk, az általában ugye ezek szerint, ahogy a mondatait hallottam, a hosszú hétvége, főleg családos programként, és főleg tanévben.
5: Ez így igaz, de ha belegondolunk, akkor több mint 150 nap szünetmentes, tanításmentes nap szünettel ellátott nap, amikor a gyermekek nem kell iskolába menni. Úgyhogy ilyenkor a tulajdonképpen a nyári szünet beköszöntével nem csak a hétvégén, hanem a hétköznapokon is a családoké a főszerep isten igazából. Nem.
4: Vannak családi szobáik is, akkor ennek megfelelően, tehát ahol akár több gyerekkel is el lehet lenni?
5: Olyannyira, hogy annyira szerencsés a szálloda kialakítása például, hogy sokkal több a családi szobánk, mint a sima kétágyas, több mint 50 ilyen szobánk van.
4: És hát akkor az utolsó döntő kérdés, Debrecen maga, a város maga. Tehát azért, hogyha az ember Debrecenbe megy, akkor azt nem érdemes kihagynia, hogy magát a várost is megnézze. Mi most ott az igazi látnivaló?
5: Teljesen igaza van, és szerintem ebben rejlik még a nagy erősségünk, mert gyönyörű fürdővárosok vannak Magyarországon, viszont itt, mivel mi egy igazán nagy város vagyunk, legalábbis magyarországi viszonylatban, nagyon sok olyan lehetőség van, amely kiegészítő programként, vagy akár főprogramként is vonzó lehet. Ha csak itt a közeljövőbe tekintek, a Debreceni Gourmet Fesztivál, a Campus Fesztivál, a Borés Jazz, Katonazenekari Fesztivál, ezek mind olyan nagy rendezvények, a világkarneváról nem is beszélek, amely önmagában is azt gondolom, hogy egy komoly vonzerő, és hát ne felejtsük el, hogy Debrecennek a másik neve a kálvinista Róma. Isten igazából azért a református kollégium, a nagy templom, a könyvtár, ezek egy olyan komplex kulturális élményt tudnak nyújtani, amely ugyancsak önállóan megér egy misét, ha már az egyháznál tartunk.
4: Hát kezd csinálónak ez jó volt, és hát szerintem, hogyha valaki programot keres nyára, és még nem tudja, hogy hova menjen, akkor például nyugodtan ajánlhatjuk neki az akvatikumot Debrecenben. Dr. Fazekas Lajos várja önöket, és önnek, Fazekas úr, köszönöm ezt a kalauzolást is.
5: Én is köszönöm a lehetőséget.
4: Minden jót!

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Az előző beszélgetésben már szóba került az állatkert, aminek ugye igazából az a neve, hogy Nagyerdei Kultúrpark, és Tomaszowski Fehér Regina marketingért felelős kollégája az állatkertnek áll a rendelkezésünkre, hogy meséljen nekünk, mi mindent láthatunk ott. Hát én most azt olvasom, hogy vietnámi mohabéka érkezett. Jó napot kívánok, Regina!
2: Jó napot kívánok, köszönjük a lehetőséget. Igen, hát az állatkertünkben nem csak, hogy mohabékák, hanem közel 170 faj, mint egy 500 egyede is példánya található meg. Kezdve az ázsiai oroszlánoktól egészen a kis és nagy, fiatalabb és idősebb kapibarákig, de megtalálható nálunk víziló, zsiráf, illetve akár kisebb egyedek is. Tehát akinek van valamilyen kedvenc állata, nagy valószínűséggel nálunk meglátogathatja.
1: Hát, amire szerintem nem gondoltam, az abesszin szarvasvarjú, de hát ő is egy frissen érkezett darab, igaz?
2: Hát nem annyira frissen, de nagyjából 2 éve érkezett hozzánk, de azóta is nagy népszerűségnek örvend mind a látogatók, mind pedig a gondozók körében is.
1: Önnek melyik a kedvenc állata?
2: Hát azért én nem az abesszin szarvasvarjú felé húznék.
1: Gondoltam.
2: Én inkább az ázsiai oroszlánok felé. Különleges tény, hogy nagyjából egy időben érkeztem az egyik legújabb egyedünkkel, Rivel, az ázsiai oroszlánnal, úgyhogy most már 2 ázsiai oroszlán várja a kifutóban a látogatókat, akik nagyon nagy szerelemben élnek közösen, mint ahogy a látogatók is szokták látni, illetve videózni, úgyhogy talán pont ezért Ri a kedvencem.
1: Mennyire lehet, ha valaki ott dolgozik, nyilván nem az oroszlánhoz feltétlenül, de közel kerülni az állatokhoz. Tehát ugye az ember azt gondolja, hogy ha valaki egy állatkertben dolgozik, az egy kivételes helyzet, mert oda tud menni a majomhoz, megsimogathatja, nem tudom, a bölényt, fogalmam nincs. Lehet ezt?
2: Mindenféleképpen kivételes helyzet, tehát nem sok munkahely mondhatja el magáról, hogyha éppen egy kicsit sok a gép előtt töltött idő, akkor elmehet és akár a makik között sétálhat, vagy megnézhet egy lámaetetést. Viszont ezt a teljesen közelkerülést, ezt azért nagyon sok állategészségügyi szabályzat is védi, és azért az iroda nem ebben a legelfoglaltabb, úgyhogy igazából az állatgondozóink azok, akik közel kerülnek, és gondozzák őket a megfelelő szabályzat szerint, hiszen minden állatunk egy-egy veszélyességi kategóriában van, mindenki különleges kezelést igényel, különleges figyelmet igényel, amit ők tudnak nekik megadni.
1: Nem csak állatkert ez, hanem vidámpark is, igaz?
2: Igen, igen, pontosan, és ez egy nagyon különleges tény, hogy itt található Magyarország egyetlen fix telepített vidámparkja, ami már több évtizede várja a látogatókat, és pont ezért egy egész napos programot tudunk minden ide látogatónak felajánlani, hogyha éppen az állatkertben megnézték az állatokat, és szeretnék egy kicsit többet mozogni, vagy pár játékgépet kipróbálni, azt egy belépő jeggyel meg tudják csinálni.
1: Nyáron nyilván jobban pörög egy ilyen hely, mint a téli hónapokban, de várható-e az, hogy lesznek különleges kifejezetten a nyárra, meg mondjuk a gyerekekre szánt programjaik is?
2: Minden, mindenféleképpen, ugye hát csak a nyár a fő szezon, és már itt kopogtat a kezdés is. Ahogy beköszönt az iskolákban a nyári szünet, azzal egy időben elindítjuk zótáborunkat is, amely egész nyáron több turnusban várja az érdeklődő iskolásokat, ahol belenézhetnek az állatkert mindennapi életében, kicsit a kulisszái mögé, és érdekes, de egyben edukatív foglalkozással várjuk őket egy egész héten keresztül, mint említettem, több turnusban. De ugye nem csak az iskolásoknak készülünk programokkal, hanem azért a családoknak, fiataloknak is. Több ismétlődő programunk van, például az esti séták, amelyek június 19-ével kezdődnek. Itt az állatkert zárása után egy igazán emelkedett, exkluzív programban, egy szakvezetett sétában vehetnek részt az ide látogatók, megnézhetik, hogy hogyan viselkednek este az állataink, illetve vendéglátással is várjuk őket. Illetve, hogyha már egy kicsit tovább megyünk a nyárban, ki szeretném emelni a Galiba fesztiválunkat, amely a Debreceni Virágkarnevál egyik kihelyezett programja, amely az augusztus 20-ai hétvégén egy egész hosszú hétvégén keresztül várja az érdeklődőket, különböző tánccsoportokkal, elfoglaltságokkal, élményszigetekkel. És ugye még számos kisebb programunk is van, úgyhogy bárki bármikor látogat, biztos fog találni nálunk valami érdekeset.
1: Amikor kislány volt, akkor is ilyen lelkesen látogatta az állatokat? Vagy éppen a Vidám Parkot?
2: Mindenféleképpen azért mind a debreceni állatkert, illetve a Vidám Park, sőt a játszótér, a Szigetkék is egy, ami szintén hozzánk tartozik, egy nagyon fontos pontja volt a gyermekkoromnak, családdal nagyon sokszor látogattunk ki, mindig fix programja volt, akár a nyárnak, akár az őszi időszaknak is, úgyhogy most nagy öröm, hogy már a másik oldalról én várhatom a látogatókat.
1: Hát hazatalált akkor ezek szerint.
2: Pontosan.
1: Köszönöm szépen, hogy beszélt róla, és hát érezze ott ilyen jól magát mindig, mint amilyen szeretettel beszélt az állatokról, az állatkertről, a Vidám Parkról, szóval a Nagyerdei Kultúrparkról. Tomaszewski, Fehér Regina, marketingért felelős munkatársat hallották innen a Kultúrparkból. Köszönöm szépen, viszont hallásra,
2: köszönöm a lehetőséget.
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Eddig Debrecenben jártunk a vendégváróval, de hát hogyha ott vagyunk, akkor nem lehet kihagyni, de ha ki is lehet hagyni, kár megtenni ezt, hogy nem megyünk el a Hortobágyra. A végtelen pusztával azonosítjuk, és hát ugye a pusztát a semmivel, de hát ennél ez sokkal-sokkal gazdagabb, és pontosan erről fogunk beszélni. Monoki Ákossal, aki a Közép-Tiszajásság természetvédelmi tájegység vezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ugye ezt úgy tanultuk hajdanában, hogy a végtelen Alföld a maga különleges világával, meg a délibábbal, meg a gulyákkal, és hát gyakorlatilag ez ennyi. De hát ez messze nem ennyi.
2: Ez így van. Maga a Hortobágyi Nemzeti Park egy olyan változatos és sokszínű életközösségnek az otthona, aminek mondhatjuk azt, hogy Európában igencsak kevés hasonló élőhelyét találjuk. Gyakorlatilag itt a szikes pusztai mocsarak mellett magukat, a kopár szikeseket, valamint a különböző szárnyékerdőket, hogyha tekintjük, egy olyan mozaikos és sokszínű élőhelyet látunk, aminek mindnek sajátos élővilága van. Gondoljunk arra, hogy a legeltetett szikes pusztákon a jószág egykori terelésére szolgáló szárnyék erdőkben ott költenek a varjúkolóniákban a kékliecsék, amelyek egy nagyon impozáns madarai a pusztai környezetek, vagy éppen a magasúlyi pusztákon találkozunk a túzokkal, a kopárpusztákon az ugartyúkkal, ami egy olyan izgalmas életmódú madarunk, ami kimondottan azokat a rövidre legeltetett gyepeket használja, ahol rendszeresen jár a jószág, és a talajon mozgó különböző rovarokat fogyasztja. Jó rész éjszakai aktivitású madár, és sajátos hangja az esti pusztának mindenképpen egy sajátosság, amikor az ember ugye a csillagos égbolt alatt egy gémeskút közelében pihen, és akkor ugye hallja az ugartyúknak a sajátos hangját, ez egy olyan hangulat, amit nem nagyon tud más visszaadni. De hogyha mondjuk a pusztai mocsarakra tekintünk, ugye ott is rengeteg olyan állattal találkozunk, amelyekkel ugye máshol különösebben nem. Rengeteg nádi énekes fészkel ezeken a helyeken, gondolunk itt a kékbegyre, vagy itt a cserregő nádi poszátára, fülemülesítkére, amelyek mind-mind olyan fajok, amelyeket az átlagember azért ritkán lát, de hogyha ilyen nádas helyeken megfordul, akkor időnként még a hangjukat is hallhatja ezeknek a madaraknak. És egy kicsikét nyugat irányba haladunk, akkor meg ugye elérjük a Tiszának a vonalát, és ugye a Tisza folyón pedig ugye pont a napokban zajlik a Tisza virágzása, a kérészeknek a násza, ami egy, mondhatjuk azt, hogy egy világszínvonalú és egyedülálló természeti jelenség, amit nem sok helyen lehet látni a világon. Mondhatjuk azt, hogy itt a Kárpát-medencében még ugye fennmaradt ez az állat, de a Európa többi folyójában sajnos napjainkra már teljesen kipusztultak.
1: Több mondatban is felvetette az én nagy problémámat ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy ugye ritkán látható, meg hogyha késő este, meg hogyha alkonyatkor, meg hogyha a Tiszánál éppen most. Az ember elmegy a 9 lyukú híthoz, mert a legtöbbünk számára a Hortobágy ezt jelenti. És hát ezek az állatok, ezek a madarak például nem tudják, hogy nekik ott meg kell jelenniük és be kell mutatniuk magukat. Tehát ott vagyunk, állunk a puszta közepén, és nem történik látszólag semmi. Hogy lehet ezt áthidalni?
2: Türelemmel. Ez az egyes szavam van rá, mert gyakorlatilag ugye minden, ami a természetben zajló jelenség, az nem úgy működik, mint amikor a moziba beülünk, és akkor tudjuk, hogy 18 óra múlva, akkor el fog
1: indulni. Hát igen, pedig el vagyunk kényeztetve, ez így van.
2: El vagyunk kényeztetve, így van, nem ahhoz vagyunk hozzászokva. Na most a természetben ahhoz, hogy az embert ilyen élmények érjék, ehhez bizony meg kell érte dolgozni. Ez nem adja magát könnyen, olyan, mint a jó házasság, hogy ott azért komoly munkát kell az embernek belefektetni ahhoz, hogy ez működjön. Ezért is rá kell szánni az időt, az embernek föl kell kelni ilyen hajnalban. Megmondom őszintén, hogy kint a pusztában 12-kor én sem szívesen átsorok még kint, mert valóban kevés dolog történik, bár ezt is meg kell, hogy hazudtoljam, mert sokszor azért az élet nem áll le, délben se, bár az állatokat ugye ritkábban látjuk, hiszen mind elhúzódik a tűző nap elől, keres egy kis árnyékot, egy kis szélárnyékot, hogyha mondjuk szeles idő van, és próbálnak a szikpatkák mögött egy kis árnyékot, vagy egy kis hűs helyet találni, vagy éppen a bokrok, fák tövébe húzódni, és ugye ott átviszelni a meleg órákat. Persze ezt nem minden faj tudja megtenni, és nyilván valami kint mozog a pusztákon, így a pusztai madarak, azok ugye kint van mezei pacsirata, az például kint van, ugye az nem keres magának ilyen helyeket, a pusztán megtaláljuk, meg látjuk. Tehát ahhoz, hogy az ember ilyen élményekkel tudjon gazdagodni, az tényleg az kell, hogy korán kell fölkelni, meg az estibe nyúlóan kint kell lenni, és a déli órákat meg ugye a csárdában kell tölteni, ugye a hűvös falak között, és slambúcot fogyasztani, illetve marhalászár pörköltet. Azt gondolom, hogy mindennek megvan a maga ideje. Tehát, hogy a természet az akkor adja az igazi szépséget, hogy az ember egyedül van kint, nem csoportra, meg busszal érkezik egy ilyen helyre, hanem rá tudja szárni, és akkor egy alkalmas, szép helyen időt tud rászállni, vagy pedig szakember segítségét kéri. Például az őszi dorvonulásra a szakembereink nagyon szívesen állnak rendelkezésre a látogatóknak, és meg tudják mutatni egy emberek számára is fogyasztható időszakban, meg elfogadható idősávban a darvaknak a vonulását, őszi gyülekezését. Nyilván, mondjuk, hogyha valaki a túlzónak a násztáncát akarja megnézni áprilisban, az megint az hajnalban kell hozzá fölkelni, de aki mondjuk hajnal 4-kor szeretne pacsirtaszót hallani a Hortvágyi puszton, az 4 óra, akkor már ott kell lenni a helyszín, vagy éppen kint kell aludni, és akkor ugye az ember hallhatja ezeket a...
1: Igazgató, sokan vannak, akik erre rászállják magukat meg az idejüket?
2: Vannak.
1: Az jó.
2: Nem mondom, hogy sokan, de vannak, sőt, ugye külföldről is érkeznek nem csak szakemberek, hanem ugye érdeklődők, akik be akarnak ezekbe a dolgokba tekinteni, vagy éppen át akarják élni ezeket az élményeket, hiszen vannak olyan látogató közönség számára nyitott látogatható helyszínek, ahol ezt meg tudják tenni az emberek is, erre van igény. Az emberek tudatában nincs ez olyan szinten benne, hiszen azért nyilván fölmerülnek olyan kérdések, hogy no, de hát éjszaka, mi van az éjszakai vadakkal? Hát nincs olyan vad a Hortvágyon, ami az emberre igazából veszélyt jelenthetne, vagy gondot okozhatna. Ezektől ugye nem kell különösebben félni. A természet része minden, és mi is ugye a természet részei vagyunk, tehát ezekkel igaz, hogy elszoktunk tőle, és mondjuk 9. emeleten ritkán találkozik az ember olyan madarakkal, meg állatokkal, amik ugye este felbukkanhatnak, és nyilván meglepő, amikor egy bagoly este ránk likolt az éjszaka sötétjében, de ezektől nem kell tartani, mert az ember, mint egy túlszagadozó, ugye biztonságban ezektől az állatoktól.
1: És hát lehet, hogy ő inkább azért likolt, mert ő maga van megijedve tőlünk. Így van viszont önöknek egy vadasparkjuk, a Hortobágyi Vadaspark. Az mennyiben látogatható? Mert úgy tudom, hogy például úgy, hogy az ember jön autóval mondjuk Debrecen felől, csak úgy nem lehet bekanyarodni.
2: Igen, érdemes bejelentkezni, mert ugye külön buszjárat viszik a látogatókat a Vadasparkba, és ez időpontot kell egyeztetni, mert amúgy is elég sok látogató szokta egyébként igénybe venni a létesítményt, tehát mindenképpen olyan időszakra kell tenni az időpontot, amikor ugye nem ütközik más csoportokkal, és ugye élvezhetővé válik maga a létesítmény.
1: És hát van még kisvasút, van vadaspark, ahogy említettük, és ha minden igaz, akkor ugye ősszel még a darvak világával is meg lehet ismerkedni, ez egy külön meghirdetett program. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy a Hortobágy világát alaposabban megismerni, ez több körben, több hullámban is megteheti.
2: Így van, így van, így van.
1: Örülök, hogy ennyi mindent mesélt ilyen rövid idő alatt, izgalmas világ. Még akkor is, hogyha igen, a városi zajból lehet, hogy unalmasnak tűnik, de aki ebben benne van, számára meg gondolom minden nap kínál valami újdonságot.
2: Ez így van, ez így van. Nincs két egyforma nap. Ez biztos.
1: Hát egyet legalább töltsünk el önöknél ott a Hortobágyon. Monoki Ákost várjuk hallották, önöket. A Közép-Tiszajásság természetvédelmi tájegység vezetőjét. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.

0: Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: És itt a műsor végén egy hortobágyi kalandot követően visszatérünk Debrecenbe, de nem akármilyen célból ám, valami kis édességre vágyunk, és akkor irány a mandulacukrászdák, valamelyik a háromból, ha jól tudom, három van, de majd mindjárt Csordás László elmondja nekünk, hogy jól tudom-e. Jó napot kívánok!
2: Szép jó napot kívánok! Csordás László vagyok a Mandula Familia Kft-től, és igen, részben jól mondta, mert hogy három cukrászdánk van Debrecenben, viszont van kettő cukrászdánk Miskolcon is.
1: Na hát akkor terjeszkedtek. Budapesten sajnos nem, úgyhogy én ezt most megkóstolni nem fogom, hogy miket csinálnak, de majd elmeséli. Hadd legyen kedvünk már csak ezért is Debrecenbe menni. Ez egy családi cukrászda, ugye a cége nevéből is kiderült. Hogyan lett ez apáról fiúra, anyáról fiúra szálló hagyomány?
2: Nagyon jó következtetés. Ez tényleg egy családi vállalkozás, ami ráadásul idén 40 éves, tehát mi 1986-ban nyitottunk, akkor én még hetedikes voltam. Hát onnan indult, hogy ez egy édesapám, ő mindig vendéglátással foglalkozott, és mindig érezte azt, hogy az éjszakázás, ugye kocsmákat vezettek az üzlettársával, a régi gebines rendszerbe még, hogy ez annyira már nem fekszik neki, és olyat akar csinálni, amihez ért, ugye a vendéglátás, viszont nincs éjszakázás, nincsenek részegek, tehát ez és ráadásul még valószínűsítetően szereti is csinálni, és ezért esett a választása a cukrászatra.
1: És ki volt cukrász a családban? Vagy honnan tudták, hogy milyen az a jó süti, amit meg is tudnak csinálni?
2: Jó kérdés. Úgy történt a dolog, hogy ez két generációs még, bár a fiam most már lassan beszáll az üzletbe, tehát lassan három generációs lett. Ő nem értett a cukrászathoz, megtanulta, és úgy lett cukrász, vezető is, üzemben is, és irányításban is.
1: Világos. Mi a specialitásuk? Van olyan? Egyáltalán kell majd egy cukrászdának, hogy legyen valami, amit csak hozzáfűződik? Ugye régen olyan süti nevek voltak, amiket egy-egy cukrász vagy egy cukrászat birtokolt. Ilyen volt a dobostorta, az Eszterházi, meg egy csomó hagyományos. De ma már ez talán nem így van.
2: Két részre osztanám. Tehát nekünk, mi egy tortás helyi vagyunk. Nagyon-nagyon szeretik, a hála Istennek szerencsére a vendégek a tortáinkat. Hát ebből aztán van olyan, amit már nagyon-nagyon régóta, szinte 40 éve készítünk, például a somlói torta, de vannak újítások, amik azért már jó ideje vannak, de a vendégek nem tudják megvonni. Guru torta, vaníliás mána, ezek a gyümölcsösök, ezek nagyon-nagyon népszerűek. Tehát ezek egyrésztről, másrésztről viszont nagyon-nagyon kedverik nálunk. Például nosztalgia krémes, ez egy ilyen hagyományos krémestől egy kicsit eltérő, krémesebb, tejszínesebb jellegű krém, vagy például a sajtos roló, ami szintén már 40 éve a repertoárban van.
1: Ezek... Az azért gyengém a sajtos roló, meg kell, hogy mondjam. És annyira kevés helyen csinálják jól. Az önöké ropog?
2: Hát ugye ez a titka, hogy ez nem egy két-három napos termék, ezt nem lehet eladni, ugyanúgy, mint a krémesünk sem, hiszen alap, mind a kettő azonos tésztából készül, a vajas tésztából, ha megszívja magát akár a hűtőben egy kis levegőben levő folyadékkal, vízzel, akkor már nem ropog, és akkor már nem finom.
1: Hát ez ami az.
2: Igen, igen, és ráadásul füstölsajttal készül, csak úgy mondom. Hmm.
1: Na jó, hát ezt most engedjük el, ezt a témát. Sajtos rólótól menjünk vissza a tortákig. Manapság nagyon divatos az, hogy nem egy 12 szeletes tortát kérnek, hanem valami különlegeset, valami művészeti terméket. Tehát, hogy mit tudom én, ábrázolja a gyerek kedvenc játékát, vagy a feleség nyakékét, vagy mit tudom én mi minden. Szóval ezekkel hogy boldogulnak? Egyáltalán mi mindenre tud felkészülni egy cukrász?
2: Cukrásznak nagyon-nagyon felkészültnek kell lennie, mert ugye a vendégeknek az igényei az egyre inkább a végtelen irányába megy el. Igen, tehát változtak az igények azért rendesen, kapkodja az ember a fejét. Ugye a cukrászat ugye egészen a vajas tészta kezelésétől, vagy az előkészítési munkálatoktól, van, aki nálunk csak azt végzi, egészen a művész irányzatig, mikor a tortát már valaki festi, vagy díszíti különböző motivumokkal, marcipánból, azért a kettő között nem nagyon van átjárás, hatalmas nagy különbség van. Cukrászaink egy része marcipánból, azért a kettő között nem nagyon van átjárás, hatalmas nagy

0: anyagiak, hogy ez nem kifizetődő megcsinálni, a vendég nem fog annyit fizetni érte, hiszen olyan sok időt venne igénybe ennek a tortának az elkészítése, hogy az nem éri meg valamelyik félnek.
1: Annyira drága lesz az, hogy akkor meg az lesz a baj. Világos ez. Mostanában itt mindenféle van. Paleo, cukormentes, lisztmentes, tojásmentes, süti, tejmentes, nasi. Gondolom, hogy ez is tipikusan az, hogy hát minden süteményt nem lehet mindenmentesen megcsinálni. Ebből tessék választani, vagy rosszul gondolom?
0: Nagyon-nagyon megnőtt az igény a mentes süteményekre. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy régebben volt mondjuk Mariska néni, a hasfájós, senki nem tudta, hogy miért fáj a hasa, valószínűleg gluténérzékeny volt. Hát azon felül nem is voltak felkészülve a cukrászatok, meg úgy általában arra, hogy valaki valamilyen cukrászat gluténmentes süteményt készítsen. Most, hogy így már egyre több vizsgálat van, és egyre több embernél derül ki, inkább úgy mondom, bár ez azért ezen el lehet még beszélgetni, hogy mi miatt növekedett a száma. Egyre nagyobb az igény a gluténmentes termékek iránt, az látszik talán a legjobb a növekedésnek. Van a laktózmentes termékek iránti igény növekedése, és van a cukormentes. A cukormentesnél ott persze előfordul, hogy vannak követők, akik fogyókúrázni akarnak, és az is azért egy nagy piacot nyit ezekre a termékekre.
1: És hát akkor ott van az alapcukrász, de az ugye a kismandula a belvárosban.
0: Nem.
1: Nem? Nem ott kezdődött?
0: Nem, az egész történet az kint a nagy erdő szélén kezdődött a mandula cukrászdával. Én pont a vele szembeni iskolába jártam, akkor voltam ugye hetedikes, mikor nyitottuk ezt a cukrászatot, és rögtön így a nyolcadik elvégzése után én már ugye mentem a cukrász szakiskolába.
1: Elég rendesen beszippantotta a dolog.
0: Hát se tudom mondani, hogy mennyire. De azért
1: mondjuk könnyű volt sikert aratni az osztálytársak körében is, tehát ott van az iskolával szemben a apa cukrászdája, hát így nem kunst.
0: Nem, igen. Van erről egy aranyos történet, hogy mennyire hálás azért ez a szakma. Édesapám, mikor régebben, annak idején még, akkor nem volt ennyire bonyolult az ügyintézés. Mielőtt ügyintézésre indult, egy kicsi vaníliába a kezét bele mártotta. És akkor elment az ügyintézéshez, tudom, a postára, a postás kiszaszolni, mondta, hogy úristen, de jó illat van itt. Hát igen, vanília. Hát hogy vanília? Hát, ez. Hát hogy a cukrászda? Melyik cukrászda? Hát a mandula cukrászda. Komolyan, hát én azt nagyon szeretem, és hogy ott azt a süteményt. Hamarabb meg volt az élet.
1: Édesapja a legjobb marketinges volt. Ezt így kell csinálni, nyilván, hát persze.
0: Igen, próbálok én is a nyomdokaiból
1: Na, szóval akkor tehát ez volt az eredeti, és akkor a kismandula jött később a belvárosban.
0: Kismandula így van, 1999-ben, jóval később, tehát 83 évvel később.
1: És akkor most három helyen, plusz ugye most elmondta azt is, hogy Miskolcon. Mi most a kedvenc süti, mit visznek a legjobban?
0: Hát a trendek, azok nagyon-nagyon működnek. A trend az, amit ugye hallunk különböző közösségi médián. Most a legutóbbi ilyen volt, amivel kezd lefutóba lenni, ez a rezgő cicák, rezgő kapibara, nem tudom, hogy hallottál.
1: Igen,
0: hallott
1: a kapibarák. Hát van nekem kislányom, úgyhogy a kapibara ügyben jól fel vagyok készítve.
0: Igen, tehát ez volt akkor egy kicsivel előtte, az még mindig fut. A realisztikus gyümölcsök, ugye, ami roppanó, hogyha valaki beleharap, nagyon sokáig kísérleteztünk, hogy az tényleg úgy roppanjon, ahogy kell, és más legyen, mint amit azért másról lehet kapni, hogy meg tudjanak bennünket azért különböztetni, valami pluszt tudjunk adni ezekhez a kis gyümölcsökhöz. Ez a vonal, ami most fut.
1: Félve kérdezem, dubai csokis sütéjük volt?
0: Volt, igen. Abba egy kicsit későn szálltunk be, de még úgy érzem, hogy Debrecenbe elsőnek.
1: Az szerintem az évtized átverése, úgyhogy ez az zseniális. Na hát az is egy marketing termék, zseniális.
0: Ezzel kezdődött minden, igen, a dubaival. A pisztácia, ugye, a pisztácia őrület, tulajdonképpen azzal indult be.
1: Hát így van. Szóval, hogyha Debrecenben vagyunk, akkor nem hagyjuk ki önöket, vagy a kicsit ott bent a belvárosban, vagy az eredeti nagyot, a mandulát, pedig ott a nagy erdő környékén. Csordás László, örülök, hogy beszéltünk, köszönöm szépen.
0: Részemről a szerencse, nagyon szépen köszönöm.
1: A mandula cukrászdákat ajánlottuk a figyelmükbe, és Debrecen meg a Hortobágyot ebben a műsorban. Tartsanak velünk egy hét múlva is, és kiránduljanak egy jó utat, viszontlátásra.
2: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
2: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
4: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Napos nyári időre számíthatunk. Ukrajna újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. A héten folytatódik a szúnyogírtás ezúttal Szabolcsban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julia Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van aszbesztszennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az építési vállalkozók országos szövetségének elnöke. Kói László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 20%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrs vezérterét és a Korvin negyedet érintette. Az akcióban ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát, illetve a taxikat is. A rendőrök 58 emberrel szemben intézkedtek, és elfogtak egy körözött férfit is. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, délután az Alpok alján, holnap pedig a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap napközben 28-33 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
7: A gazdasági magazin jelentkezik a Spirit FM-en a Több-kevesebb című műsor. A mai Messzényi Zsófi szerkeszti, én pedig Róna Jégon vagyok. Jó napot kívánok! Azt mondja az Európai Bizottság, hogy értik ők a szándékot, de így a 14. havi nyugdíj nem lesz az igazi. És hát miközben persze a korábbi kormány képviselői folyamatosan azt mondják, hogy persze támadja az Európai Bizottság a 13. 14. havi nyugdíjat, közben azért ez a kép ez árnyaltabb, mert amiket megfogalmaznak, őszintén szólva a hazai nyugdíj szakértők is általában ezt szokták a szemére vetni a döntésnek meg a bevezetésének. Farkas András nyugdíj szakértő például már többször elmondta, hogy hát nem kifejezetten azok a célzottak ezzel a nyugdíjemeléssel, akik a leginkább rászorulnának, itt is van a vonalban. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
7: Szóval ez egy fura dolog, mert az Európai Bizottság friss országjelentése valójában semmi olyat nem mond, amit ne hallottunk volna itthon már. Csak éppen azt lesöpörte mindig a kormány.
8: Igen, hát szerintem az új kormány ezt meg fogja hallgatni és hallani. Részben már meg is hallották, hiszen a bizottság is nehezményezi, hogy a legszegényebb nyugdíjasok helyzete az rendkívül hátrányos Magyarországon. Ugye ezt kezelné a Tisza javaslata azzal, hogy a minimál nyugdíjat fölemelnék 120 ezer forintra, és utána külön nyugdíj emelésekkel próbálnák meg a legszegényebb nyugdíjasok helyzetét rendezni. Ez összhangban állna az országjelentésben foglalt elvárásokkal is. Más kérdés, hogy az országjelentés tényleg nagyon sok olyan témát is felvet, amit mi évek óta hangsúlyozunk itt Magyarországon is. Hát nyilván azért, mert a figyelik azt, hogy a magyar szakmai vitákban mi hangzik el, és ezeket a Európai Unió szakértői is megfelelő mértékben figyelembe.
7: Én ezt úgy fordítottam ám le magamnak, hogy, mert hogy ők a józanész szabályt fontosabbnak tartják talán, mint egy kormányzati propagandát. Mert hogy igen, például, hát mit is mondanak? Az, hogy a 14. havi nyugdíj növeli a költségvetési terheket, és pont nem azoknak segít leginkább, akik a legjobban rászorulnának.
8: Hát igen, ez a 13. 14. havi nyugdíj, nőkedvezményes nyugdíj, ez örökzöld téma, mert plusz költségeket hoz be a nyugdíjrendszerbe, miközben a fedezetét nem teremti meg legalábbis a járulék bevételi oldalról. Ez egy, mi is folyamatosan erre hívtuk fel a figyelmet az utóbbi években, hogy büntetlenül azért nem lehet folyamatosan plusz juttatásokat beleépíteni a rendszerbe, ráadásul úgy, hogy nem veszi figyelembe a rászorultság mértékét, hanem egységesen mindenkinek adunk. Például a 13. még 14. havi nyugdíjra a legnagyobb gond, hogy mindenki a saját nyugdíja összegével megegyező plusz ellátást kap, az is, akinek 60 ezer forint a nyugdíja, meg az is, akinek 6 millió forint a nyugdíja. Tehát ez nyilvánvalóan rendkívül méltánytalan, ezt nehezményezi a Európai Bizottság is, de ők nem azt mondják, hogy bármit meg kell szüntetni, vagy bármit meg kell változtatni, ez a magyar államnak, a magyar kormánynak a hatásköre és felelőssége. A bizottság csak arra hívja fel a figyelmet, hogy ne engedjék elszaladni az államadósságot olyan szintre, ami az egész költségvetés veszélyezteti, és ami a jövőbeni nyugdíjkifizetéseket teszi rendkívül nehézzé. Tehát ez egy jövőbeni kockázatokra figyelmet felhívó anyag, semmi olyan nincs benne, amire korábban ugye azt lehetett volna gondolni a magyar politikai vitákból, hogy Brüsszel ezt meg azt el akarja rendelni, el akarja venni, meg akarja tipolni a magyar nyugdíjasokat. Egyáltalán szó nincs erről, ők csak azokat a tényeket sorolják föl, amik megnehezítik a nyugdíjrendszer jövőbeni finanszírozását, és amire külön oda kell figyelni. Ennek a 90%-ával egyet lehet érteni.
7: Hát és ugye, amire azt mondja az előző kormányzat újra, és még most a Fidesz képviselői is ragaszkodnak ehhez, hogy a bizottság diktálna és diktátumának megfelelni, az azt jelenteni egyúttal, hogy ki kell vezetni a 13. 14. havi nyugdíjat, ahogy ők fogalmaznak, támadja ezt az intézményt. Ezzel kapcsolatban annyit mond a bizottság, hogy a magyar kormány a 2025-ös ajánlások óta semmit nem tett a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságáért, és nem változtatott a különféle járulékok kifizetésének módján. Tehát ebben szerintem a világon semmi támadás nincsen, ez egy ténymegállapítás.
8: Ebben mi teljesen egyetértünk, és feltehetően a új kormány is ezzel a szemlélettel ért egyet. Ebben semmilyen támadás nincs, hanem egy nagyon megalapozott figyelemfelhívás, hogy a kormánynak mire kell, milyen intézkedésekkel kell a hosszú távú fenntarthatóságot is biztosítani, és egyébként külön hangsúlyosan többször is az országjelentés kiemeli, hogy a nyugdíjrendszer méltánytalanságait kell enyhíteni, hogy azokat is enyhíteni kell, és ez például a legszegényebb nyugdíjasok helyzetének a rendezését jelenti. Ez jelenteti azt, hogy a járulék plafon hiánya miatt a nagyon magas keresetőek nyugdíjvárománya az egekbe szaladhat el, ezt is majd kezelni kell, ezzel szerintem semmilyen normális embernek nincs semmilyen problémája, és még egy sor ilyen dolgot fölvetnek, hangsúlyozom, sem diktátum, sem elrendelés, sem ilyesmi nincs ebben az országjelentésben. Az Európai Unió az pontosan tudja, hogy a nyugdíjrendszer az abszolút nemzeti hatáskörben van. Tehát az a mindenkori magyar kormány felelőssége, és a mindenkori magyar parlament felelőssége, hogy eldöntse, hogy a nyugdíjrendszerben milyen változtatásokat kell beépíteni. Én egyébként ennek kapcsán is hangsúlyoznám, hogy az a bizottsági értékelés, miszerint a nyugdíjrendszer fenntarthatatlanná válhat, az nem igaz, ők sem mondanak ilyet. Ők annyit mondanak, hogy 2070-ig a GDP-hez képest 4% ponttal nőhet a nyugdíjkiadás, azt meg én teszem hozzá, hogy még ezzel is el fog maradni az Európai Unió átlagától a magyar nyugdíjakra fordított magyar közkiadás aránya. Tehát ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy olyan típusú változásokat kellene bevezetni, ami a nyugdíjasok helyzetét rontaná, sőt, kifejezetten a nyugdíjasok helyzetét javító és emelő intézkedésekre is lehet lehetőséget teremteni.
7: Egyébként, hogyha már a különféle ajánlásoknál és megállapításoknál tartunk, azt is kimondja a bizottság, hogy az új nyugdíjak a bérekhez kötődnek, a régiek meg az inflációt követik, mert hogy azok régi bérekhez voltak kötve, amikor azok a nyugdíjak megszülettek. Következésképpen folyamatosan nő az olló a frissen nyugdíjba vonulók és a régebb óta nyugdíjasok között. Ezzel is valamit csinálni kellene, ezzel a jövedelmi szakadékkal. Hát ez sem különbözik attól, amit már öntől is hallottam.
8: Hát már hányszor beszélgettünk mi is erről, pont ezt akarom mondani. A nyugdíjasok jövedelme az folyamatosan csökken az aktív keresők jövedelméhez képest. Ez az a bizonyos relatív elszegényedési csúszda, amit a bizottság ország jelentésében az OECD korábbi tanulmányára hivatkozva akként próbálnak rendezni, hogy a frissen megállapított nyugdíjak összegét próbálják kicsit rosszabbá tenni, amivel én maximálisan nem értek egyet, ugyanis most a frissen megállapított nyugdíjak nagyjából követik a nettó átlagkeresetek alakulását Magyarországon. És azután kezdődik el az elszegényedés folyamata, amiatt, hogy a nyugdíjakat meg már csak az inflációval emelik. Tehát ezt úgy lehet kezelni, hogyha nem akarom elrontani a friss nyugdíjasoknak a nyugdíjösszegét, hogy a nyugdíj emelés rendszerét kell megváltoztatni, amire szintén van hajlandóság az új kormányzatban, tettek rá utalást a választási programjukban is, hogy a nyugdíjrendszert úgy lehet átalakítani, hogy az infláció mellett még meg lehet emelni a nyugdíjakat, egyébként a környező államokban mostanában bevett gyakorlattal teljes összhangban, az előző évi reálkereset emelkedés meghatározott százalékával, a környező államokban 33 és 50 százalék közötti mértékekkel még az infláción felül megemelik a nyugdíjakat, így Magyarországon is lehetne kezelni ezt a relatív elszegényedést, mert meglátjuk, hogy az új kormányzat mennyire hajlamos erre a kezelésre, mert ők most egyébként betettek plusz javító intézkedéseket a szépkártyára, mindenki már nagyon vár a nyugdíjas társadalomban, ez az évi 200 ezer vagy 100 ezer forint értékű szépkártya. Ezzel kapcsolatban meg nyilván az lesz majd a álláspontja az Európai Bizottság következő ország jelentésében, hogy ez egy egyszeri juttatás, ami jobb lenne, hogyha beépülne például a nyugdíjemelés kapcsán a nyugdíjasok jövedelmében.
7: Minden esetre fontos leszögeznünk így a beszélgetés végén, hogy marad a 13. és 14. havi nyugdíj. Ezt marad. A választási kampányban is így ígérte a Tisza párt és Magyar Péter, és most, hogy kormányra kerültek, ezt újra és újra minden egyes esetben kérdésre válaszolva megismétlik, hogy nem terveznek hozzányúlni ezekhez a mértékekhez és plusz juttatásokhoz. Hát, hogy aztán az Európai Bizottság javaslatai közül pont ezek hogyan épülnek be a nyugdíjrendszerbe, az még várat magára, mert igazából nem látjuk, hogy hogyan alakul át, de van rá ígéret, hogy átalakul. Vagy lehet, hogy önnek már több információja van?
8: Hát a nyugdíjrendszerben ugye az most az új kormány álláspontja, hogy mindent megtart, ami eddig megillette a nyugdíjasokat, és egy csomó plusz emelést és plusz juttatást ad a részükre. Ez jelen pillanatban még teljesen fenntartható, mert összesítve kiszámoltam, hogy még így sem érné el a magyar GDP 8%-át a nyugdíjakra fordított kiadások összessége, még akkor sem, hogyha minden olyan pluszt is beszámolunk, amit most a Tisza kormány ad a nyugdíjasoknak. Tehát ez egy fenntartható nyugdíj egyelőre. Itt, amikor a nyugdíjrendszer jövőbeni kockázatait elemezzük, akkor arra kell gondolni, hogy 10 év múlva mi lesz, meg 20 év múlva mi lesz. Tehát most idén, meg jövőre az égvilágon semmit nem kell tartani a nyugdíjasoknak, és különösen nem kell attól tartani, hogy megemelnék a nyugdíjkorhatárt, és a nőknek meg nem kell attól tartani, hogy elrontanák a nők 40 feltételeit.
7: Sőt, ugye itt előkerült a férfiak 40 is, de arról most...
8: Igen, az már egy külön.
7: Azt most engedjük el, majd meglátjuk, hogy abból mi lesz, nem most lesz abból valami. Farkas András nyugdíjszakértő, köszönöm szépen!
8: Nagyon szívesen! Mondd meg!

Az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: meddig tűrhetem ezt?
1: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Pedagógus ügyek, oktatás kérdése, ezzel folytatjuk, akkor már szeptembertől eltörölni ugyanis a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, ez ugye rögtön a következő tanévre érvényes lenne, úgyhogy ez egy nagy tempóban létrejövő változás. Nagy Erzsébetnél, a PDS választmányi tagjánál érdeklődöm az iránt, hogy elégedette ezzel. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Igen, ezzel mindenképpen, de egyébként ez egy még gyorsabb változás, ugyanis a kormányhatározatban szerepel egy szó, hogy azonnal, tehát tulajdonképpen már mostantól sem él ez a bizonyos teljesítményértékelési rendszer, úgyhogy én innen is üzenném a kollégáknak, hogyha ezt még rajtuk be akarják hajtani, akkor mutassák már meg a magyar közlönyben a kormányhatározatot az igazgatónak. Tehát ez
2: most praktikusan mind változtat? Tehát, itt vagyunk 2026. június 8-án, most ez mind változtat, hogy már ma sem érvényes.
3: Most ért igazából finisébe ez a rendkívül megalázó és nagyon rossz rendszer, tehát most történne igazából az igazgatói meghallgatások sorozata, és hát a pontozása, a kiértékelés, aminek a végeredménye általában az szokott lenni, hogy elég sok az elégedetlen pedagógus, nem kell megvárni ezt a kiértékelést, sőt ennek meg se kell történnie.
2: Azt mondja az Európai Bizottság, hogy elégtelen a magyarországi oktatás, hogyha a helyzetét és a részleteit vizsgáljuk, mert hogy csak növeli a különbségeket, amelyek a születéstől léteznek gyermek és gyermek között. Mennyire látja ugyanígy?
3: Igen, ezt mi is így látjuk már nagyon régóta, és hát ezek ellen a lépések ellen, tehát a szegregáció ellen azért édes kevés történt nagyjából semmi az elmúlt évek során, pedig hát ugye emlékszünk rá, mind a ketten már régóta vagyunk itt a területen, hogy Hoffmann Rózsa mit ígért annak idején. Ugye bárhol, bárki, ha tanul, ugyanazt a színvonalat meg fogja kapni, stb. Hát ez messze menőkig nincs így. Úgyhogy sajnos egyet kell, hogy értsünk ezzel a jelentéssel, és hát bizony ez ügyben nagyon sok tennivalója van a kormánynak. De egyébként vannak azonnali lépések is, amiket meg kellene lépni annak érdekében, hogy tényleg érezzék a változás szelét végre a kollégák, mert szerintem ez az első, a bizalom, hogy itt azért majd változás következik, és ők is tudnak ezért tenni.
2: Mondjon párat, kíváncsian várom.
3: Hát konkrétan nagyon fontos és sürgető lépés lenne az elmaradt jubileumi jutalmak kifizetése. Ez körülbelül 2000 embert érint, és hát Totyik Tamásék számolták ezt ki, hogy 2 milliárd forintot jelentene, de mi ezt úgy részleteztük kicsit a Tamással, és átszámolgattuk, valószínűleg nem éri el a 2 milliárd forintot ennek a bérigénye, mert hogy itt arról van szó, hogy azokat az elmaradt jubileumi jutalmakat kellene kifizetni, ami az előző rendszer szerint még a kollégáknak nem járt, mert más volt a számítás. Az új szerint pedig már több szolgálati időt, tehát több szakmai gyakorlatot tudtak összeszedni, és hát az volt erre Maruzsáék válasza, hogy hát sajnos letelt az esedékesség ideje, és hát ezért nem kaphatják meg ezt a pénzt. Amiről egyébként most már van ítélet is, én úgy tudom, most már jogerős bírósági ítélet, amely kimondja, hogy de még a mostani szabályok szerint is jár ezeknek a kollégáknak a jutalom. Ez azt erősítené, hogy végre egy rendes jogállami rendszerben élünk, ahol ami jár, azt ki is fizetik, és ez tényleg egy apró, de nagyon fontos lépés lenne. A másik az kevésbé apró, de azért össztársadalmi szinten, vagy költségvetési szinten ugyancsak nem nagy, mindössze 3000-ig, ez a nevelést és oktatást közvetlenül segítő, illetve egyéb munkakörökben dolgozóknak a nagyon-nagyon szükséges és nagyon várt béremelés. Ez mindössze 3000-et jelentene a központi költségvetésből. Ezt mi annak idején halál pontosan kiszámoltuk, és ebben az egyben nagyon egyetértettünk még az előző kormányzattal, hogy ez a számítás halál pontos, úgyhogy ezt most már csak ezt a forrást elő kéne keríteni minél előbb, és akkor tényleg talán egy nagyobb bázissal és több segítővel lehetne nekiállni például a szegregáció elleni küzdelemnek, illetve az esélyteremtésnek, mert hogy ez is rendkívül fontos lenne az iskolákban, tehát hogy legyen elég segéd személyzet, úgymond, hogy ilyen csúnya szót használjak, leginkább talán azt kéne, hogy segítőket nevezzünk meg, akik akár a tanórák alatt, akár azon kívül tudnak olyan gyerekekkel foglalkozni, akiket egyrészt speciálisan kéne fejleszteni, illetve az is nagyon szükséges lenne, hogy a többieket is lehessen ezáltal fejleszteni, hogy ők együtt vannak egy osztályteremben, egy közösségben.
2: Közben pedig az Európai Bizottság azt is megállapítja, és ez ugye ez a közben meg ez egy visszautalás az előző mondatára, hogy segítők kellenének a tantermekbe, hogy pedagógusok is kellenének, mert hogy az egész Európai Igen. Unióban a magyar pedagógus társadalom a legidősebb, ami azért előrevetíti azt, hogy itt néhány éven belül elképesztő gondok lesznek.
3: Így van, és ezért nagyon fontos lenne végre helyreállítani a jogállási törvényeket, és azon belül például visszahozni a bértáblát. Tehát, hogy legyen végre egy előmeneteli rendszer, egy látható perspektíva a kollégák előtt, mert most ugyan ténylegesen többen jönnek be a rendszerbe fiatalok, de ha betöltik a 25. életévüket, akkor már érzékelnek egy fizetet, egy nettó fizetés csökkenést, illetve hogyha belépnek a pedagógus egy fokozatba, rögtön felemelkedik az óraszámuk, amit el kell látni, 20-ról 24-re, tehát igazából hátrányosabb helyzetbe kerülnek, mint ahogyan beléptek a rendszerbe, és érzékelhető béremelésük viszont nincs. Ez a minősítési rendszer is, hát azért, hogy úgy mondjam, nem állta ki az idő próbáját, tehát ezt is nyilvánvalóan át kell alakítani, úgyhogy mi abban vagyunk érdekeltek, hogy álljanak helyre azok a háttérszabályok, jogállási törvények, amelyek alapján ténylegesen lehetne nem csak a pedagógiában, egyébként más területen is egy perspektívát nyújtó, közfeladat ellátó, hogy mondjam, személyzet számára biztosítani a törvényi hátteret. Erre egyébként vannak nagyon komoly szakemberek, akik bejelentkeztek, hogy ebben nagyon szívesen részt vennének, úgyhogy én ezt a névsort átadtam Lannert Juditnak is és Szűcs Dórának is.
2: És hát szerencsés helyzetben vagyunk, mert Lannert Judit maga is szakember, tehát kivételesen egy olyan miniszterhez tartozik az oktatásügy, aki pontosan tudja, kutatta és érti, hogy mi itt a probléma. Nekem közben az jutott eszembe, hogy tavaly évvégén a civil közoktatási platformmal készítettek egy 100 pontból álló listát, egy javaslatsort, hogy mit kellene tenni a magyar oktatással. Az például Lannert Juditnál ott van?
3: Igen, egészen biztosan ott van. Egyébként a civil közoktatási platformot is fogadta Lannert Judit.
2: Hát
3: tehát nem csak
2: van.
3: A szakszervezeteket, diákokat is, így van, mindenféle más szervezeteket. Szerintem ez is egy óriási lépés és egy nagy nyitás, és ez szerintem nagyon-nagyon sokat fog jelenteni a későbbiekben.
2: Olyan állításról ad kérem a véleményét, ami elég sarkas és meglepő, de jól esett a lelkemnek. Azt mondta Lannert Judit, hogy megvizsgálja a középiskolai felvételi rendszert, mert szerinte a jelenlegi Igen. egyszerűen kegyetlen, ráadásul Igen. a különbségeket növeli, és kifejezetten a kiválasztott gyerekeket számára kedvező.
3: Igen, igen. Hát ez nekem is zene volt füleimnek, nem csak mint pedagógusnak, hanem mint nagymamának is, bár most már az én unokám sikeresen gimnazista, de hát azért itt családon belül is érzékeltük ennek a rendkívül kegyetlen voltát. No meg hát azt, amiről a műsor elején beszélt, ugye, hogy itt ez is sajnos erősíti a szegregációt, ami egy nagyon rossz folyamat.
2: Azt magyarázza el nekem, hogy mi indokolja azt, hogy egy általános iskolás gyereknek felvételiznie kell. Amikor mi fiatalok voltunk, akkor is volt egyfajta felvételi, vittük a bizonyítványunkat, és beszélgettek Igen. velünk. Belenéztek a szemünkbe, és megkérdezték, hogy tényleg ide akarsz-e jönni, és mit akarsz te itt. De egyébként a bizonyítványunk, az osztályzataink, a tudásunk, amit hozunk magunkkal, az döntötte el, hogy alkalmasak vagyunk-e arra, hogy gimnáziumba lépjünk. Ez ma miért nem jó? Miért kell kínozni a gyerekeket?
3: Igen, illetve az a beszélgetés is, amit említett, hogy hát mit keresel te itt, fiam, mit szeretnél, és mégis mik az elképzeléseid, mert hogy lehet, hogy még az utolsó kanyarban kapna olyan instrukciót vagy információt, hogy ja, bocsánat, mégse ide készültem. Hát szóval ez igen, igen, ennyi elegendő lenne, és egyébként benne is van a rendszerben, hogy nem lenne kötelező a felvételi. Ez igazából az intézmény döntésén múlik, eredendően, csak aztán itt közbelépett egy teljesen káros folyamat, egy eljárás, amikor ugye a Klebersberg központ elkezdett itt ez ügyben ügyködni, és meghatározni, hogy itt legyenek majd minimumpontszámok és egyebek, szóval azt hiszem, hogy ott siklott nagyon félre ez az egész, illetve, hogy egyes iskolák, nem is egyesek, kettesek, és már elég sok is, úgy gondolja, hogy az adja meg az intézménynek a presztízsét, hogyha ő felvételiztet. Hát szerintem is ez azért egy nagyon átgondolandó dolog. Nem valószínű, hogy szükséges lenne egy ilyen felvételi
2: rendszer. Az nagyon elrugaszkodott a világtól, hogy nem az adja meg, hogy hogy lépnek be a gyerekek, hanem hogy hogy távoznak onnan 4 év elteltével?
3: Így van, teljesen igaza van. A kimenet a lényeg.
2: Nagy Erzsébet a PDS választmányi tagja volt itt velünk néhány mondat erejéig, mert hogy a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány mondja, hogy szeptembertől, de mint halljuk, akkor ezek szerint már mostantól is eltörölte ez az első lépés egy normálisabb oktatás irányába, aztán majd meglátjuk az összes többit. Köszönöm szépen.
3: Így van, nagyon köszönöm.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A mai műsorban a változásokról beszélünk, hogy változik-e a nyugdíjrendszer, szóltunk róla, hogy változik a pedagógusok teljesítményértékelése, és rengeteg minden az oktatásban remélhetőleg. Erről is beszéltünk, és most arról is szólunk, hogy szigorít az akkumulátoripari szabályokon a kormány. Erről néhány dolgot már tudunk, mert van, amiről döntöttek, és van, amit június 30-i határidővel éppen előkészítenek. Simon Gergely, a Greenpeace vegyélanyag szakértője a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot!
1: A legutóbbi hetekben is debreceni rémisztő híreket hallottunk furcsa színű és furcsa tartalmú vízről. Itt van a Gödi történet, és még jó néhány ideje volt, nem?
2: Abszolút látszódott, hogy nagyon nagy a bizonytalanság az akkumulátorgyárak és az akkumulátorgyártás kapcsán, de hát azért teljesen rendet tenni még nehéz lesz, hiszen ugye nincs egységes uniós szabályozás, és amíg nincs tényleg egy jó központi ipari előírás rendszer az akkumulátorgyárakra, addig azért sajnos félek, hogy csak toldozni, poltozni tudjuk a jelenlegi állapotot, de hát az biztos, hogy nagyon sok lehetőség van előrelépésre.
1: Azt mondta a kormány szóvivő Köbel Anita, hogy még júniusban elkészül az országos ellenőrzési terv és a legfontosabb létesítmények átfogó vizsgálata. Igazából mi az, amit nem tudunk, vagy mi az, amit pontosabban kellene tudnunk ezekről az intézetekről, intézményekről?
2: Hát ugye a magyar közlönyben két jogszabályt láttam, hogy kijött. Az egyik az valóban az volt, hogy kell felállítani egy munkacsoportot, ami megvizsgálja, hogy hogyan lehetne jobban rendbe tenni és szigorítani ezeknek az akkumulátor létesítményeknek a engedélyezését és a működését. Azt, hogy ezt hogyan fogják pontosan tenni, ezt nem tudjuk, mert ez a munkacsoport, ez még nincs tudomásunk róla, hogy felállt volna, mi és a partnereink se kaptak még egyelőre érdemi vagy semmilyen megkeresést ez ügybe, csak a jogszabályt láttuk, illetve egy fontos jogszabály szintén kijött, ami visszavonta azt a vészhelyzeti eseti szabályozást, hogy a miniszterek jelölhetik ki az adott miniszter, hogy hol épüljön akkumulátor hulladék feldolgozó létesítmény. Ennek nagyon örülünk, hogy ezt visszavonták, mert nyilván ez nem egy miniszteri hatáskör kellene, hogy legyen, hanem egy részletes vizsgálat után a helyi lakosok, helyi civilek bevonása után kéne legyen egy úgymond egy közös kollektív döntés.
1: Hogyha a legfontosabb létesítmények átfogó vizsgálatáról beszél a kormány, ezek nyilván pont azok, amikről beszélünk, a Seattle, a Samsung és ezek, amiket állandóan szóba hozunk, és amelyekkel gyakran van gond, vagy úgy véli a lakosság, hogy gond van vele. És ez az utóbbi félmondatom szerintem nagyon fontos. Nem mindig van ott gond, ahol azt gondoljuk, és egy csomó helyen van, amiről meg nem is tudunk, igaz?
2: Hát azért van egy-két egyértelmű helyzet, a Gödi Samsung esetén, nyilvánvaló.
1: Hát azt most már tudjuk, igen.
2: Hát igen, ott a zajkibocsátás, az folyamatos, most hirtelen a polgármester úr is észrevette, hogy folyamatos határérték feletti zajkibocsátás van. Ugye ott egyéb rengeteg szabálytalanságra is kiderült, amelyek az évek során fölmerültek, illetve hogy rengeteg légszennyezőanyagot bocsájtott ki a levegőbe is. Nem pontosan érthető, hogy milyen szabályok és milyen engedélyek alapján. A Komárom és az Iváncsai üzemnél is több szabálytalanság vált ismerté, ahogy egyébként az akkuladék feldolgozó esetén is, mind a szángéldarálói, mind pedig az éltek telephelyei kapcsán. Azt, hogy milyen szabálytalanságok vannak a jelenleg épülő, vagy jelenleg ugye fejlesztés alatt levő üzemekben, az viszont még egyáltalán nem egyértelmű. Ugye a CITL-nél jelenleg ugye fejlesztés alatt levő üzemekben, az viszont még egyáltalán

0: engedi ezt 150 helyet. De hát nyilván itt egy sokkal pontosabb részletszabályozásra lenne szükség, hogy milyen anyagokat lehet felhasználni, hogy kell helyettesíteni a káros anyagokat, illetve hogy mit és hogy kell monitorongozni, mert mi azt tartanánk fontosnak, hogy egy csomó szennyező anyagra, mind a levegőbe, mind pedig a vízbe való kibocsátásra legyen egy folyamatos online elérhető mérés, hogy folyamatosan tájékozódhasson arra a lakosnak, hogy mégis csak mi jön ki ezekből a gyárakból, illetve legyen légszennyezés és vízmérés is, hogy tudják, hogy van-e bármi szennyezőanyag a környezetükben, hiszen azért nem ok nélkül elég nyugtalanság van ezek között az üzemek körül.
1: Az előző kormány úgy tekintett ezekre a gyárakra, mint a magyar gazdaság fellendülésének letéteményeseire. Ez a mostani, mintha nem így gondolna rájuk, és mintha egyébként szabályozni is szeretné azt, hogy terjeszkedhetnek-e, hogyan működhetnek. Tovább a Seattle kapcsán jelezte például a magyar kormány, hogy nem járul hozzá a bővítéshez. Gondolom, ez nem meglepő, nyilván ezzel egyetért, de egyébként korlátozná, ha már engedélyt kapott gyárak működését a Greenpeace vagy ön személyesen?
0: Hát nehéz kérdés, mert ugye nem született meg soha az a stratégiai környezeti vizsgálat, ami megnézte volna, hogy ezek az akkumulátorgyárak hogyan tudnak az ország számára környezeti szempontból fenntarthatóan és elfogadhatóan működni, energiaellátásukat, hogy lehet biztosítani, vízellátásukat, hogy vannak rákényszerítve a víz újrahasznosításra. Én nyilván visszamenőlegesen nehéz elvenni az engedélyeket, de azt gondolom, hogy rászorítani őket szigorúbb működésre, az mindenképp fontos lenne, hiszen többször hallottuk korábban kormányzati, az előző kormányzat kommunikációja, hogy majd például a szürke vizet fognak használni. Ugye nincs olyan a magyar jogban, hogy szürke víz, de igazából nincs érdemében előírva a szennyvízüknek a visszanyerése, újrahasznosítás ezeknek az üzemeknek. Ez például a szuper asszályos időszakokban még sokkal indokoltabb lenne. Az energiállátások is teljesen ismeretlen egyelőre, hogy hogyan gyakorlatilag a magyar áramellátásnak kb. A harmadát föl tudnák venni, hogyha megépül az összes üzem. De az, hogy további gyár semmiképpen nem indokolt, azzal mindenképpen egyetértek, és az, hogy hogyan lehetne egy sokkal környezetbarátabb, elfogadhatóbb működésre, és sokkal biztonságosabb működésre rávenni a meglévő gyárakat, azt meg nagyon-nagyon is indokoltnak tartom.
1: Simon Gergely, Greenpeace vegyi anyag szakértője. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
1: Arról szóltunk itt a végén, hogy szigorít az akkumulátoripari szabályokon a kormány, és hát egyébként is a kormány különböző irányú szándékairól szólt a mai gazdasági magazin, amit Meszlényi Zsófia vezetett. Róna Jégon vagyok, viszonthallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: meg tényleg. Túl sokat voltál tőlem távol, felnőttünk már, teljesen másod látom. Ugyanúgy csinálnám végig ezt az egészet, fogom a kabátomat is kötni, válok.
1: Műsorajánló Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kacsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben. Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
4: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
5: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Napos nyári időre számíthatunk. Ukrajna újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Kevés briccelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
7: A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julija Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Kói László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 20%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrs vezérterét és a Korvin negyedet érintette. Az akcióban ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát, illetve a taxikat is. A rendőrök 58 emberrel szemben intézkedtek, és elfogtak egy körözött férfit is. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
8: Tiszteltel köszöntöm Önöket, a Kultúrát látják és hallják, hogyha YouTube-on néznek és követnek bennünket, akkor láthatják is, hogy a mai műsorban személyesen fogadunk egy vendéget itt rögtön az elején. Szabó Betty a szerkesztője, Rónai Egon vagyok, az első vendég pedig Szapanos Anett, azaz Annett.
9: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és üdvözlöm én is a hallgatókat, nézőket.
8: Örülök, hogy itt vagy. Mutatok egy könyvet a nézőknek, a hallgatóknak, nem tudom megmutatni, ők magukra vessenek, hogy csak hallanak minket. Az a címe, hogy Rabmadár, Annett a szerzője, szóval Annett.
9: Így van.
8: De minek az álnév, hogyha vállalod a sajátodat?
9: Ennek egészen egyszerű technikai oka volt. Szerintem az van, hogy Magyarországon nehéz magyar névvel eladni egy könyvet. Különösen akkor, hogyha ilyen kicsit úgymond extra neve van valakinek, mint a Szappanyos. Tehát ez egy ilyen, meghallják is, hogy mi van, fura ez az egész. És hosszú is egyébként, úgyhogy így a keresztnevemmel játszottam egy kicsit.
8: Első kötetes, fantasy szerző, nem vékony könyvvel, magyar író. Szóval itt vannak hátrányok mondhatni lehet, de a fantasy az például éppen, hogy előny, mert az most óriási divat.
9: Igen, hát ugye a fantasy mindig is egy divatos és közkedvelt műfaj volt, és hát így a Covid beköszönte után egy kicsivel nagyon-nagyon berobbant a romantizmus, főleg természetesen először az
8: amerikai. Amit oda robbant be?
9: Romantikus fantasy, kérlek szépen. Tudom, ez egy, engedj meg egy személyes történetet, mikor... Tavaly év elején bementem egy könyvesboltba, és néztem ezeket a műfaj táblákat, és láttam kívül, hogy romantezi, és így ez mi a fene ez a romantezi, tök hülye hangzik, és hogy ez egy romantikus fantasy kellek szépen, ennek az a lényege, hogy nagyon-nagyon erős fontossági szerepe van, vagy fontosságot kap a történetben a romantikus szerelmi szál is. És egyébként itt nagyon sokan szoktak így száját húzni meg nevetni, hogy jaj, hát ez biztos valami nyálas hülyeség, de nem, mert ha belegondolunk, egyébként a szerelem, a romantika mindig egy ilyen nagyon erős motiváció tud lenni egy történetben, vagy egy karakterben, és az, hogy a fantasyval együtt ez valami egészen elképesztően addiktív dolgot alkot, meg ad ki, az, hát az tény, mert látjuk, hogy nagyon-nagyon közkedvelt ez a műfaj.
8: És amit te most írtál, ez most ez?
9: Romantezi, igen, én annak szántam, bár néhány nagyon kedves olvasom, első olvasom közölte velem, hogy hát ez egy picit ilyen dark romantezi, és akkor tudom, itt megint így pislognak a szemek, hogy mi a fene az a dark romantezi. Én sem nagyon tudtam, hogy ez így létezik. Ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy egy ilyen sötétebb hangulatú, olykor erőszakos cselekményekkel és eseményekkel kiszínezett.
8: Szóval nem egy gyerekregény.
9: Nem, abszolút nem, és ezt igyekszem is hangsúlyozni a leendő nagyon kedves olvasóknak, hogy kell hozzá egy... Hát egy ilyen érzelmi strapabíróság és fejlettség, ha elolvassák, és inkább az idősebb olvasóknak ajánlom.
8: Te mióta tudod magadról, hogy tudsz írni?
9: Nem tudom, tudok írni, ezt döntsék majd el az olvasók.
8: Hát itt van egy, nem tudom, 400 oldalas könyv.
9: 496, de kiszámolja.
8: 490 oldalas könyv, tehát azért azt megírtad, azt elolvasta, szerkesztő elolvasta, kiadó, azt mondták, hogy ez jó a net. Hát akkor
9: igen,
8: tudsz?
9: És meg is döbbentem, mert hogy nem nagyon hittem el, amikor felhívtak a Bookself kiadótól, hogy kiadásra javasolják ezt a könyvet. Hát így pislogtam, mintha lesz a
8: csorban. Nem hittél magadban?
9: Mondhatjuk. Mondhatjuk ki, írni mindig szerettem, tehát, hogy ötödikes korom óta, az újságíró szakkör óta, amit Magyarosi Sándornak köszönhetünk, azóta én szeretek írni. Komolyabban nem foglalkoztam vele soha, de tavaly volt egy olyan több összetevős élethelyzet, amikor így úgy voltam, hogy én írok egy történetet magamnak tulajdonképpen, és csak annyit tudtam, hogy romantikát szeretnék olvasni. Még sokat.
8: És akkor most írni is innentől kezdve.
9: Hát most írni is, igazából ez úgy, egész úgy kezdődött, hogy ugye nagyon kevés romántezi szerző van Magyarországon, tehát magyar szerzőkre gondolok. Ott van például Onszáj, vagy Eszes Rita, Szabó Krisztina, akik szuper-szuper romántezi írók. Viszont itt elég szűkös ez a csapat, és nagyon sok külföldi írótól jön be ugye anyag. Viszont itt általában a romantiziknál, meg a fantasyknál is nagyon gyakoriak a sorozatok, ami tök szuper, mert sokáig maradhatunk egy történetben, csak hogy mire a fordítás elérkezik Magyarországra, addig az olyan könyv olyan, mint én, így agyvérzést kapnak, hogy függővéges egy könyv, és igazából ez volt az egyik motivációm, hogy pont benne voltam több sorozatban is, és olyan mérhetetlenül ideges voltam a függő végek miatt, meg amiatt, hogy sokára jön a folytatás következő rész, hogy tudjátok mit, akkor én írok egy történetet magamnak, kifejezetten stand-alone-t, tehát, hogy nem függő véges lezárt történetet, és így indult.
8: És akkor ez véget is ér ez a történet. Itt
9: ez véget ér.
8: A 491. oldalon. Igen. Egy lányról szól, jól gondolom?
9: Igen, ez ugye a romantizikban még megfigyelhető az, hogy általában ilyen nagyon fiatal, 16-17 éves főszereplők vannak, én ezt nem szerettem volna. Nem azért, mert nem szerettem ezeket a történeteket, csak azt akartam, hogy legyen a picit idősebb olvasóknak is egy ilyen kapcsolódási pont a főszereplő karakteremmel, és hát ő raboskodik, 10 éve van egy zsarnok börtönében, nagyon durván bánnak vele, és most nem fogok itt természetesen spoilerezni, de ez a lány, Selin egyébként ez a neve, kiszabadul a börtönből, megszökik, és egy idegen országban, egy tájon, egy másik tájon fog egy picit békére találni, de nem sokáig, mert ott újra az adott országnak a leendő királya tulajdonképpen elfogja, mert azt hiszik, hogy az a vád, amivel őt illették és bezárták, az egy valós vád, de nem az. És akkor innen majd elkezdődik a mindenféle izgalom.
8: Ő egy 20 éves főszereplő?
9: Egész konkrétan 32 éves.
8: 32.
9: Ez onnan jött, hogy amikor elkezdtem, 32 volt, és akkor why not, legyen akkor 32.
8: Magad látod ebben a karakterben?
9: Nyomokban, de nyomokban mindegyik karakteremmel látom magam. Szerintem egy író mindig beleírja magát a karaktereibe egyébként, ha nem akarja, akkor is. Tehát ha csak egy mimika, vagy egy mozdulat, vagy egy szófordulat, biztos, hogy benne vagyunk a karaktereinkben, bár még így nehezen... nevezem magam, meg tartom magam így a magyar írói csapatnak a tagjának.
8: Hát van már egy köteted, legyél íróvá sok könyv által. Nyilván ez a cél.
9: Amen.
8: Hát ennyi. Van olyan előképed, akihez tudod magad kötni? Tehát, hogy egy kicsit az volt a kiindulási alap, ahogy ő ír, vagy egy kicsit az volt akár magyar, akár külföldi, ahogy az ő történetei gomolyognak. Van ilyened?
9: Sok olyan történet volt, ami nyomot hagyott bennem. Természetesen a Harry Potter volt az egyik induló pont, de azt gondolom, hogy minden könyvmolynak a Harry Potter, ez egy ilyen alapkő. Ami elindított, vagy hát újra visszahelyezett így az olvasás, meg az írás vonalára, az Rebecca Yarros volt, aki a Negyedik szárny című sorozatot írta. Ez tett tulajdonképpen egy világsiker ez a sorozat. Egy ilyen sárkányos, katonai iskolás, kicsit szerelmes, kicsit háborús, most nevetgélve beszélek róla, de amúgy tényleg egy félelmetesen jól felépített világgal rendelkezik a sorozat. Nagyon jó fő és side karakterekkel rendelkezik a sorozat, és hát iszonyat cseleménye van. Úgyhogy azt szippantott be, hát nem is az, hogy ilyen mintaként szolgál, de az biztos, hogy az így lökött egyet azon, hogy ez megszülessen.
8: Megvan a következő a fejedben?
9: 80%.
8: Lendületet kaptál?
9: Abszolút.
8: Akkor nem is a fejedben, hanem gépben már.
9: Van egy második rész, és ez úgy második rész, hogy alapvetően ebben a világban játszódik, ahol a rabmadár, de más karakterek lesznek, más cselekmény szál lesz majd benne a fontos. És van még 2-3 történet a fejemben. Egyet engedj meg, hogy kiemeljek. Édesapámnak, akinek ajánlottam egyébként ezt a könyvet, ilyen partner in crime volt az én életemben, ő sajnos elhúgy, de mindent együtt csináltunk, többek között a fantasy olvasását is. És írogatni is szeretett apa, és elkezdett egy történetet, egy fantasy történetet írni, még füzetbe, tollal, nagyon csúnyán írt, úgyhogy atya úristen, de az az egyik fő célom, hogy azt befejezem, és akkor egy ilyen közös kiadásban bárhogyan, de megjelentessem majd.
8: De most itt van a Rabmadár Ennet első kötete. Gratulálok.
9: Ez nagyon jó volt hallani, köszönöm.
8: Szappanos Anett a szerző, egy első könyve szerző, de hát az első után már hallják, mindjárt itt a második, lehet, hogy mindjárt itt a harmadik, hogyha ezt jól viszik, jól olvassák, akkor azt gondolom segít.
9: Hát remélem, nagyon szépen köszönöm.
8: Megjelent már? Vagy csak az első kötet van a kezemben?
9: Megjelent. Az egyik első kötet van a kezedben egyébként. Április 30-a óta lehet online is megvásárolni a Möbius oldalán, illetve nagyon-nagyon sok könyvesboltban is kapható már, és hát brutál érzés volt. Azóta picit többet jár a könyvesboltban, megmondom őszintén, és így nézem, hogy hol van.
8: De ez milyen rossz, látod, ide az van csak írva, hogy Ennet. Ebből nem lehet téged azonosítani ott a könyvesből, hogy jé, hát itt a szerző.
9: Dehogy nem. Aki esetleg használ TikTokot, ami egyébként nagyon fontos közvetítési csatorna ma a magyar olvasási és könyvpiacon, ott ezen a néven vagyok fent, úgyhogy megtaláltak.
8: Hajrá! Rabmadár Ennettől, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
9: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Mit csináljunk a gyerekkel, ha nem tudjuk kivenni a kezéből a mobiltelefont? Az Ifjúság Kutató Intézet családbiztonsági szakértője a vonalban. Ákos, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Egon, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Hát jön majd a nyári szünet, a nap egy részében lehet, hogy nem is látjuk a gyereket, mert kiki megy a dolgára, a gyerek meg otthon van, és egész nap nyomkodja a telefont, ezt simán el tudjuk képzelni, mert bármelyikünk gyereke erre egész nap képes lenne. Igazából azt szokták mondani, hogy kínáljunk neki más programot, de könyörgöm, mit, amikor a telefon az maga a világ számára.
2: Hát ez így van, és a nyár azt is szoktuk mondani, a nyár az egy nagy kihívás, meg egy nagy lehetőség is egyben ebből a szempontból. Ugye a gyerek nyilván több időt tölt egyedül, de ugye ebben az időszakban vannak a táborok egyébként, tehát olyan helyek, meg olyan dolgok, amit a gyerek tud csinálni, a szabadban tud időt tölteni, egy táborba el tud menni, ami nagyon, nagyon jó, tematikus és szuper táborok vannak, ami jó lehetőséget ad arra, hogy telefon nélkül mondjuk egy természetközeli sport, vagy valami kreatív tevékenységet űzzön, hogy ebből elég sok van, hál' Istennek, úgyhogy mi ezt szoktuk javasolni a szülőknek, hogy ezt próbálják vinni, illetve nyár ugye alapban is sok időt töltünk inni, és hogyha a barátokkal a gyerek mondjuk sportol, vagy elmegy különböző ilyen programokat, akkor azt lehet telefon nélkül. Persze ezt nem könnyű megtenni nyilvánvalóan, és még talán kevesebb kontroll van, tehát az a kontroll elvész, ami az iskolában megvan ugye napközben, hogy nincs a gyerekeknél okostelefon. Itt lehet azt csinálni, hogy a táborok mellett még egy kicsit a gyerekekkel beszélgetve próbáljuk tudatosítani bennük, hogy milyen egyéb jó tevékenységeket lehet végezni, ugyanolyan jó hatással lehet rájuk egyébként, mint amikor sportolnak. Tehát ez egy nagyon, nagyon jó lehetőség ilyenkor, de minden esetre ez egyértelmű, hogy ez nem egy könnyű időszak. Tehát ezt sajnos ki kell, hogy jelentsük.
1: Hát igen, és hát ugye a másik probléma az, hogy ők egymással is telefonon tartják a kapcsolatot, tehát amikor a barátok, az osztálytársak, a csapattársak szétválnak, mert hogy a nyári szünet az erre is egy lehetőség, meg egy alkalom, hogy ki a családjával menjen, akkor is a telefonon keresztül próbálják tartani a kapcsolatot, sőt, azon keresztül játszanak, ezt például látom a sajátjaimnál.
2: Igen, abszolút, tehát hogy ez nyilván most van egy ilyen társadalmi norma, és ezért szoktuk mondani, hogy ez azért különösen nehéz ez a terület, mert hogyha lenne könnyű megoldás, akkor mindenki ezt csinálná, akkor nem kellene erről itt beszélnünk a kultúrában, de ennek nincsen könnyű megoldása, csak a nehezebb úton lehet megoldani, és a megoldás az egyedül csak egy irányba mutat, a közösségi szintű szabályozás. Tehát a gyereknél is akkor tudjuk ezt igazából jól előrevinni, hogyha az adott közösségében, ahol van, legyen ez egy sportközösség, egy iskolai vagy egy baráti közösség, ott többen ugyanezen az elven gondolkodnak, és mondjuk a gyereknek lehet kapcsolatot tud tartani mondjuk egy interneten nem rendelkező telefonon is, mondjuk ilyen klasszikus analóg telefonon, amit szoktunk javasolni, nyilván ezt az általános iskola időszakában, aztán hogyha ott már ezzel ezt megszokta, és mondjuk áttér a középiskolában szép fokozatosan megfelelő kontroll mellett az okostelefonra, akkor ez jobban tud működni, de ez is csak akkor működik, hogyha egy olyan közösségben, tehát olyan értékközösségben van a gyerek, ahol mondjuk a barátoknak a szüle is ugyanazt ugyanezt vallják, ugyanezt az értékrendet, és akkor tud igazából, mert akkor nem lesz a gyereken kortárs nyomás. Mert ugye itt a legnagyobb probléma az, hogyha én nem csinálom, mint gyerek, tehát nem engedem a gyerekemnek, de minden barátja megcsinálja, mondjuk telefonozik, meg játszik, meg ott van egész nap log a neten, akkor az nagyon-nagyon nehéz, óriási a kortárs nyomás a gyereken, meg a szülői nyomás is egyébként. Úgyhogy ezért szoktuk javasolni, hogy a közösségi megoldás tud jó lenni. A táborok ezért jók ilyenkor nyáron, mert a táborokban a legtöbb jó tábor az alapban telefonmentesen működik. Tehát összeszedik a telefonokat, és a gyerekek ezért tudnak időt tölteni egymással, igen, meg azokkal a tevékenységekkel foglalkozni, amikkel. Hozzáteszem, azért vannak olyan táborok is, akik felülnek erre a könnyű marketingban arra, és például Roblox táborokat hirdetnek. Erről szoktam én beszélni, szóval a szülőknek jó odafigyelniük, hogy milyen táborba viszik a gyereket. Meg kell kérdezni, hogy hogy kezelik a telefon használatot a táborban. Ez mindig egy nagyon fontos kérdés.
1: Van egy alapvető tanács tehát, hogy ne hagyjuk magára a gyereket azzal a telefonnal egész nap, mert hát ugye az egy reménytelen kihívás, hogy majd ő megtartóztatja magát, nem fogja, vagy nagy valószínűséggel nem fogja. És igen, a táborokban például van egy olyan lehetőség is, hogy a legtöbb komoly sportegyesület a maga szakosztályaival is szervez nyári táborokat. A gyerek lehet, hogy kedvet kap a sportoláshoz.
2: Így van, pontosan, és egyébként magunk is tehetünk azért, hogy a gyerek mondjuk kevesebbet használja a telefont. Már a nyári időszakban is megcsinálhatjuk azt, hogy elkezdhetünk ilyen egy-két nagyon egyszerű szabályt alkalmazni, ami könnyen megvalósítható. Tehát kezdhetjük onnan például, hogy most nyáron bevezetünk egy olyan szabályt, hogy éjszaka mindenki kirakja a telefonját a szobájából. Tehát amikor otthon vagyunk, éjszakára nem viszi be se a szülő, se a gyerek a telefonját, ezzel már nagyon nagyot teszünk. Az érdekében, hogy csináljuk egy olyan kihívást szülőként, mert a szülőknek is problémát okoz, mindig az okostelefon, ők is sok időt töltenek, szoktuk mondani, hogy a gyereket úgy lehet rendbe rakni a gyereknek az okostelefon használatát, hogyha először a szülő rendbe rakja a sajátját. Tehát ezt a szülőt kell lehozni az okostelefonról, hogy egy olyan mintát adjon. Tehát lehet olyan kihívást csinálni, mondjuk, hogy mindenki megnézi, hogy mennyi az átlag képernyő ideje, és akkor elkezdik csökkenteni mondjuk. Tehát nyárra csinálnak egy kihívást, hogy ki mennyire tudja csökkenteni a képernyő idejét, mert azt látjuk, hogyha egy órához közelíteni tudjuk a képernyőidőt, minél jobban, annál egészségesebb képernyőhasználatot jelent az a gyerek számára.
1: Azt tudjuk már egyébként, mert hogy erről mindenféle kutatások vannak, de eléggé szórtnak tűnik a végeredménye, hogy a gyerekre milyen hatással van a mobiltelefon használat, és ezt azért is kérdezem, mert közben meg a digitális világ elsajátítása az meg gyakorlatilag kötelezővé válik, mire ott hagyja az általános iskolát.
2: Hát igen, ezen próbálunk mi is most dolgozni. Én például a Semmelweis Egyetemen és a Semmelweis Egészségfejlesztési Központban is ezt a témát most elkezdtük vinni előre nagyon erőteljesen. Rengeteg sokat tudunk már a kutatásokból, és teljesen egyértelmű, tehát a szakma ebben teljesen egységes, és egységesen látszanak az adatok, a különböző módon érinti a fiúkat, lányokat. Talán nagyon röviden a lányoknál leginkább a közösségi média használat, az én kép, nek a torzulása, az önértékelési zavarok jellemzőek, és ez általában depresszió, szorongás, öngyilkossági gondolatokhoz vezet. A lányoknak az elmúlt 10 évben meg háromszorozódott a depresszióval küzdő fiatalok száma, különösen a lányoknál. A fiúknál pedig inkább a videójátékok, amik a való életből beszippantják a játékba, és egy sokkal könnyebb jutalmat ígérve, és könnyebb megvalósítható csoportos játékot, meg különböző küldetéseket teljesítve, könnyebb, mint a való életben. A gyerekeket beszippantja oda, a való életben kevesebbet töltenek együtt, és érzéketleníti őket az erőszak iránt, ez a belső nézetű lövöldözős játékok. A fiúknál meg leginkább ezt tapasztalható, szóval erről már nagyon sok adatunk van, látjuk, és sajnos ezek a gyerekek megjelentek a klinikumban is, tehát a pszichiátriákon és a pszichológus praxisokban.
1: Hát az a szélsőséges eset, de hát azt viszont soha nem tudhatjuk, hogy a gyerekünk erre hajlamos-e. Egészen addig, ameddig ki nem próbálta, ne engedjük, hogy ideig jusson a dolog. Önnek pedig, Ákos, köszönöm szépen, Pöltl Ákos jó tanácsait kaptuk meg mi szülők a gyerekeink mobiltelefon használatával kapcsolatban, különös tekintettel a nyári elharapozó használatra, mert hát aztán ott igen, hogyha nem szabunk korlátot, akkor az végtelen is lehet. Az MCC Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértője volt a vonalban. Köszönöm.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Best of adást hallottak.

apukatást vágod, közben sorokat ír. Nem kell a korona dísz, csak várok, hegyek és marad a highness. A kenúba születem én, yeah. Sírom egy katamarán lesz. Robog a lokomotív, fekete szenes a talpam.

Da ostis újra cseréli. Semmi sem marad a régi. Te is a tája, a változó baby. Mögött a full üres vagonok végig. Egyet választhatsz. Robog a lokomotív. Remélem sohasem áll

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Gáspár Máté, az Örkény Színház igazgatója a vonalban, és évadot hirdetett az Örkény István Színház. Erről szólt a tájékoztató. Jó napot kívánok, szervusz!
3: Jó napot, szervusz, Egon! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Vannak itt olyan hírek, amiket nagyon sokan nem akarnak elfogadni. Én olvasom a közösségi médiában, hogy az például, hogy Csúlya Imre nyugdíjba vonul, az teljes értetlenséggel fogadják. Hát ereje teljében van, hát miért akarja abbahagyni, teszik fel a kérdést. Nyilván ez a művész saját ügye és legbelsőbb döntése, de sokakat meglepett. Benneteket nem?
3: Nem, mert már tavaly igazából ő elköszönt, el is búcsúztattuk az évad záron, de akkor még mondta, hogy a futó előadásait egy évig még tovább játssza, és valójában itt csak annyi a kiegészítése a tavalyi hírnek, hogy a futó előadásokból is kiszáll. Ebből is látszik, hogy Imrét mennyire szeretik, nem csak a társulaton belül, hanem széles a hazába, mert úgy látszik, ez akárhányszor bekerül a médiába, újra és újra ugyanazzal az erővel fáj, de Imre már ezt előkészítette, és igazából itt csak lezárul egy folyamat, amit már tavaly is elindítottunk.
2: A vers műsorát is abba adja? Erről, tudom, az nem a színház programja, de erről mennyit tudsz?
3: Én azt hiszem, hogy ő egyébként fogja járni a vidéket, csak a vagy országot, várost, de ő igazából azt a típusú kötöttséget, amivel egy ilyen társulati lét jár, azt engedi el. Én abban bízom, és azt remélem, hogy ő aktív marad egyébként, csak a maga ura akar lenni, ami teljesen érthető.
2: Hajrá, minden jót hozzá. Hámori Gabitól is elbúcsúztok, ő meg mostanában inkább életmód tanácsokkal véteti észre magát, meg jógával, ha jól tudom. De hát ettől még kiváló színész.
3: Hát így van, és vesztesége is úgy a társulatnak, mint az egész magyar színház életnek, de valóban úgy van, ahogy látod, hogy őnek az élete másfelé kanyarodik, és hát ő egy nagyon-nagyon érzékeny, gondolkodó ember, aki szintén nem könnyen, sőt, hát ez is már évek óta zajló beszélgetés társulaton belül, de most jutott el arra a pontra, hogy kimondta, hogy máshova helyezi a prioritásokat, másfele akar figyelni. És ezt elfogadjuk. Imrével szemben viszont Gabi megtartja a szerepeit, úgyhogy őt a továbbiakban is lehet látni abban a néhány előadásban, amiben remekel.
2: Úgy megy, hogy marad. Az jó. És Kerekes Éva is megy, ő nem tudom mennyire marad.
3: Ő sem ennyire, ő visszaadta az összes szerepét, emiatt is vannak nem is műsorváltozások, hanem emiatt is kerül le jó néhány darab a repertoárról. Természetesen ez, hogy mondjam, Nem úgy értem, hogy Éva miatt, de egyszerűen bizonyos szerepekben ő pótolhatatlan, meg sem próbáljuk. Ő is abszolút a személyes érdeklődésének más irányú alakulásával indokolt, tehát ő ugye alapító tagja az Örkény Színháznak, tehát neki ez egy rendkívül gazdag és fordulatokkal is teli kapcsolódás, amiben én, aki ugye csak tavaly év óta vagyok igazgató, éppen csak így a végébe belekóstolhattam, és azt tudom mondani, hogy a legnagyobb megértéssel és kölcsönös szeretettel búcsúzunk.
2: Viszont van érkező is, kis végemőke szempontja lehet még izgalmas ebben, hogy hát ő ugye színészként és rendezőként is ismerhető az Örkény Színházban, és csatlakozik a társulathoz, tehát hogy mondja, megszerette.
3: Igen, kölcsönösen megszerettük egymást, és emőke tényleg az a jelenség, aki egy olyan színház csináló, amiből nagyon kevés van, legalábbis a mi látókörünkben, és valóban több sikeres együttműködésen vagyunk túl. A siker alatt egyébként azt is értem, hogy nagyon megosztó is a szónak a jó értelmében, tehát nem lehet nem észrevenni, amit ő ír, vagy rendez, vagy játszik, és azt gondoltuk Polgár Csaba művészeti vezető együtt, hogy ezt az energiát, ezt a nagyon-nagyon eredeti és különleges hangot minél közelebb szeretnénk tudni a színházhoz, úgyhogy, és hát ránéztünk a repertoárra is, hogy 5 előadásunkban játszik, tehát csak hajtag ugyanolyan szinten foglalkoztatott vendégművész volt eddig, mint a társulatból is többen, sokkal kényelmesebb és komfortosabb helye lesz neki itt a társulaton belül. nem beszélve arról, hogy ez lehetőséget ad arra is, hogy olyan közös projekteken gondolkodjunk, mint amilyen például a nemrég bemutatott országkórus, amit ugye íróként is jegyezés játszik is benne.
2: Viszont nézve a jövő évi menüt, a premierek listáját, hát ez nagyon menő, hogy nektek 6 új premierből 4 ősbemutató lesz, és hát kortárs drámát visztek a közönség elé, tehát egyrészt a jelen idejűség az mindig nagyon menő, de hát ez egyúttal a drámaírodalmat is, és a drámaírók életét is megkönnyíti.
3: Nekünk mondhatom egy meggyőződésünk, hogy egy belpesti művészszínháznak folyamatosan arra kell figyelnie, hogy hogyan tudja azoknak a szellemi, társadalmi, közéleti hangulatoknak, poétikai megérzéseknek a legfrissebb termését közvetíteni, ami a máról, vagy akár még a holnapról is szól, tehát a mi programunk az egyértelműen erre hangolódik, és valóban, ahogy mondod egyébként, ez nem mellesleg lehetőséget biztosít írók, alkotók számára is, vagy a bemutatkozáshoz, vagy pedig ahhoz, hogy szélesebb körben is ismertek váljanak, és tényleg ezt is tükrözi az évad terve, ahol a eddig meghirdetett 6 produkcióból 4 kifejezetten a mi felkérésünkre született, és hát mindegyik nagyon különleges ízt és hangulatot fog reményeink szerint hozni.
2: Hogy van egy ilyen felkérés? Mert hogy van egy témátok, amit kitaláltatok, és ehhez kerestek szerzőt, vagy tudjátok a szerzőt, és tudjátok a szerzőről, hogy miben jó, és ezt bízzátok rá, hogy abban bontakozzon ki.
3: Mindegyik bemutató, mindegyik új produkció más ilyen szempontból van, olyan projekt vagy fejlesztés, ami már évek óta zajlik, ilyen még Szilágyi Eszter Annával végzett közös munka. Ő már évekkel ezelőtt kapcsolatba került a Csabával, hát jó régóta ismerik egymást, de ennek az új darabnak az ötletén már folyamatosan dolgoznak.
2: Izlandi buszos társas operán?
3: Az izlandi buszos társas opera valóban, ami egyébként, ahogy a formálódott alakult, inspirálta egyébként az egész évad tematikát, amire utaltál, ami ugye azt vizsgálja, hogy nekünk magyarokként mi a helyünk Európában, hogyan viszonyulunk mi az európaisághoz, hogyan néznek ránk Európában, és ennek egy nagyon egyedi, vicces és különleges pillanatát ragadja majd meg ez a bemutató, ami egy izlandi társas utazás rejtelmeibe és kavarásaiba enged majd betekintést. Úgyhogy ez az a szerencsés eset, amikor egy régóta kibontakozó alkotói szándék, és a nekünk itt és most fontos tematika találkozik. De például mondjuk ezzel párhuzamosan Bíró Kriszta új darabjának bemutatójára készülünk majd a stúdióban, mert kifejezetten azért ezt találta ki, vagy azért jött, mert van egy belső pályázatunk, egy belső alkotói pályázatunk, amit a munkatársaink körében hirdettünk meg, ahol feltétel az, hogy a kitűzött évad tematikához képest találjanak darabot, mert nekik, tehát ők hozzák össze, de hogy dolgozzanak, hogy jöjjenek javaslatokkal. Tehát van ilyen is, és olyan is.
2: Lesz nektek Kincses Réka a premieretek, ez egy családtörténet, és lesz egy Márton Dávid rendezésetek, ebben az az izgalmas, hogy hát alapvetően operista, és zenés művekkel foglalkozik leginkább, ehhez képest nálatok ugye a Berlin Alexanderplatz lesz az, ami a színpadra kerül.
3: Igen, hát tehát a Dávid megjelenése a színházban az több szempontból is esemény, és szintén egy szándékot, ami az egész évadot áthatja, tükrözi. Egyrészt ugye jellemzően külföldön él és alkot, egyébként a Zeneakadémián végzett, és hát tényleg sikerre halmozott az elmúlt 2-3 évtizedben Európa szerte, de Magyarországon még nem rendezett. Nagyon régóta ismerjük, nekem még a kritikusban is volt alkalmam vele dolgozni, de Csabával is régi az ismeretség. És hát nagyon büszkék vagyunk, és nagyon várjuk, hogy az itthoni debütálása az Örkény színpadán történik meg. Dávidra jellemző, hogy ilyen hatalmas műveket vesz kézbe, és azokat addig desztillálja, addig szűri, addig alakítgatja, még egy ilyen nagyon-nagyon finom és különleges eszenciaként, tehát én mondjuk a tokai borokhoz tudnám hasonlítani az ő munkamódszerét, ahogy így lepárolja, és a végén valami nagyon különleges ízek maradnak. Dolgozott így Eszterházén, dolgozott így még legutóbb Krasznahorkaim, vagy Kurtágon, tehát ő egy nagymestere ennek a formának, és most a választása valóban Dublin klasszikus meghatározó regényére esett, amit ő maga adaptál meg színpadra, és természetesen a zeneisége az nagyon erősen meg lesz, tehát ez is egyfajta kórusműként, vagy egyfajta zenészínházként is értelmezhető, mint ahogy az előbb említett izlandi helyszínen játszódó előadás is, és a kettő között egyébként még, hogy az izlandi helyszínen

0: Fontos, hogy egy színház maga az örkény friss legyen, hogy valami olyat mutasson, amit más színházban nem kapok meg, tehát hogy ne legyen egy klasszikus Molnár Ference maga hangulatával, ne legyen egy klasszikus Shakespeare a maga hangulatával, hanem bármihez nyúltok, legyen valami, ami örkényes, és ami egyedi, és azt lehet mondani rá, hogy jé, ez mennyire mai ezzel a buta kifejezéssel élve.
1: Őszintén szólva, ez egy nagyon pontos kérdés, amire megoszlanak a válaszok. Tehát hazudnék, hogyha azt mondanám neked, hogy nem találkozom olyan hangokkal, akár házon belül, akár a leghűségesebb követőink körében, akik ezt megkérdőjelezik, és azt mondják, hogy de azért milyen jó lenne egy olyan darab, aminek a címéről rögtön eszembe jut valami, vagy milyen jó lenne egy olyan előadás, amiben, ahogy mondjuk például Molnár Ferenc esetében, amit említesz, hogy egy jól megírt színdarab, ahol elejétől a végéig egy szerepívet le lehet követni. Mi most arra tettünk kísérletet Polgár Csabával, hogy megpróbáljuk ezeket a bizonyos szempontból biztonságosabbnak tűnő ösvényeket elhagyni, és kicsit vágni a susnyásban az utat, ezzel magunkat is egy kényelmetlenebb vagy nagyobb erőbefektetést kívánom helyzetbe hozni, és a kíváncsiságot, mert nekem ez a kulcskérdés, hogy mennyire tudunk kíváncsiak lenni mi magunk az új iránt, és milyen módon tudunk kíváncsiságot kelteni a nézőkbe, akik pedig arra felkapják a fejüket, hogy jé, ez mi lehet. Ehhez persze jól el kell tudnunk mesélni, hogy mire is készülünk, és abban mi az izgalmas, hát itt most ezt csináljuk, te meg én.
0: És remélem, hogy a hallgatók figyelmét fel is keltettük, és akkor az Örkény István Színháznak az értékesítése sem lesz gondja, de nektek egyébként sincs, úgyhogy ez egy olyan mondat volt, ami a semmibe ment, mert hát az Örkénybe azért elég nehéz jegyet kapni.
1: Valóban, bár itt mindig a jó idő az minden színháznak egy komoly versenytársa, úgyhogy egy csodálatos évadunk volt egyébként, remek látogatottságokkal és házakkal, itt a végén egy kicsit többet kellett rajta dolgozni, de igazából már jók vagyunk, és hát ezért is fordulunk rá minél előbb az őszi időszaknak a bemutatására és értékesítésére.
0: Mikor kezdődik a szezon?
1: Hát az Örkénykert a szeptember 12-én lesz, ugye ez a hagyományos évadnyitó minifesztiválunk itt a Madách téren, és most már a Merlinben is, és ekkor találkozunk hivatalosan először, és utána rögtön el is kezdünk játszani. Az első bemutató pár az október legelején kerül színpadra, és azután karácsony előtt lesz a második bemutató párunk, majd pedig tavasszal, húsvét után jövünk az utolsók. Még ezt gyorsan hozzáteszem, egy előadást nem említettem, Dohi Balázs, aki az utóbbi években eléggé fontos előadásokat rendezett a színházban, gondolok itt az Anyegimre vagy az Orosz Barátra, jövőre is munkát kap, és egy Vörös Marti vígjátékot fog rendezni, ami ugyan régi darab, de mégsem mondanám, hogy klasszikus, hiszen azt hiszem, hogyha rendeznénk egy ilyen műveltségi vetélkedőt, hogy Vörös Marti Mihály egyetlen befejezett komédiája, akkor valószínűleg kevesebben lennének, akik eltalálják, hogy ennek a címe a Fátyol titkai, és mi ezt a darabot vesszük elő.
0: Hát gondolom, segítetek azért Vörös Martinak, mert annak oka van, hogy ez nem egy agyon játszott darab.
1: Ennek bizony oka van, de maga a szüzsé nagyon, nagyon izgalmas, jó pofa, ráadásul egy tényleg egy komédia, és na, ebben például ott van az, amiről az előbb kérdeztél, hogy kiváló szerepek és egy olyan történet, aminél majd arra kell figyelni, hogy ne legyen esetleg túlságosan is magától értetődő.
0: Na jó, izgalmas évad lesz. Kíváncsian várjuk az Örkény István Színház igazgatóját, Gáspár Mátét hallották a 26-27-es évadról. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
2: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a meleg nyári idő. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Adománygyűjtést indított az ökumenikus segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren, továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julija Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az építési vállalkozók országos szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Adománygyűjtést indított az ökumenikus segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban legkevesebb 32-en meghaltak, és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt, és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8 erősségű földmozgás miatt néhány órára a cunami riadót rendeltek el a térségben. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuban. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Nagy örömmel köszöntünk mindenkit. Ez itt a Provokatőr. Elképesztő, amit itt láthatunk és tapasztalhatunk a stúdióban, mert hogy négyen még egyszerre sosem ültünk itt, de hát ennek is eljött az ideje, Mona Márk és Hoppá Hunor, sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok! Sose volt még ilyen jó?
2: Külön utasok, hát volt ilyen már ilyen sokan. Jó? István! István, halló!
3: Ja.
4: Te hát itt vagy amúgy?
3: Lett a sarokba.
2: István, szárnyoztuk a sarokba.
5: Az itt eltűnhet.
2: Megsértődött. De én mondtam, hogy fia, cserélhetünk. Lekezeled a rendszert.
3: Ránéztem az élőre, és nem láttam magam, és megnyugodtam.
2: Kit akartam a nagy busa fejemmel?
4: Kérjük a technikai munkatársakat, hogy Dévényit jobban mutassátok.
2: Ja, igen, nem, ha lehet, Dévényi akkor helyettem is.
3: De, mégsem úszom meg, oké, jó, most már.
2: Na, fiúk, váltsunk komolyra, külön utasok lettetek, meg ugye vannak itt komoly témáink, friss témáink, azokról is beszéljünk majd, de pici felvezető, hogy akkor ti kik vagytok, mik vagytok, illetve hogy a néző is értse, ha korábban Orbán Viktort egy 10-es skálán 10-esre szerettétek, akkor ez most milyen értékre esett le azzal, hogy külön utassá váltatok, tessék, tegyetek a szó.
4: Nem Orbán Viktorról szól legfőképpen, az Orbán Viktor alatti furcsa struktúrákról és furcsa emberekről legfőképpen, tehát az láthatták a kedves nézők, hallgatók, hogy mi akár a Fidesz frakció vonatkozásában, akár az elmúlt 4 év vonatkozásában milyen kritikai megjegyzéseket tettünk olyan témákkal kapcsolatban, amik külön-külön és együtt is fontosak nekünk értékrendileg, a világlátásunk, neveltetésünk és a felnőtt életünk iránytűje kapcsán, mint jó barátoknak, akik kollégák is voltak, illetve most már üzlettársak, vagy egy saját projektben csendes társak, hogy mit tudom, hogyan mondjam. Tehát ez főleg arról szól, hogy egy rossz személyzeti politika miatt mondjuk azok az eredmények, amik 2010-től 20-ig elérhetők voltak, azok hogy mentek nagyon félre 2022 után, és ezek fájdalmas pontok voltak számunkra. Nyilván majd gondolom arra is kitérünk, hogy na, miért most világosodtak meg a fiatalok, miközben mi azért belső fórumokon ezt rendszeresen jeleztük. Hát azért Tomi veled mondjuk egy röpke 2,5 éve ismerünk egymást, és mi műsorokon kívül is sokat beszélgettünk, és te azért megmondhatója vagy annak, hogy egyszer-egyszer egy vitriolos megjegyzés elhagyta a számat erről és arról.
3: Hősöm.
4: De a lényeg az, hogy nyilván...
2: Kérem a kamerát, hogy most engem mutasson.
4: Boros mutassátok, de hát jó, oké.
2: De volt,
4: hogy... A lényeg az, hogy saját oldalunkat...
3: Te voltál a belső fórum, mert ezt többször hallottam tőletek egyébként.
4: Tehát, hogy a saját meggyőződésünket, a saját értékrendünket mi nem hagytuk el, tehát nem ez jelenti a különutasságunkat, pont az jelenti, hogy mi az értékrendünkhöz ragaszkodunk, ami egykor a Fidesz mainstreamnek is fontos volt, talán most már a Fidesz mainstreamnek kevésbé fontos, hát, az a fajta polgári gondolkodás, amit mondjuk mi is képviselünk, és itt tényleg az elmúlt 4 évben ment valami félre Földvár felé félúton, de ettől függetlenül baromira fontos eredményekről és baromira jó és hasznos emberekről ugyanúgy be tudunk számolni a Fidesz házatájáról, tehát ez nem egy ilyen, nem is tudom, most akkor átváltozó művészként tiszások lettünk, vagy nem tudom, akár nem tudom, mivé váltunk, tehát mi maradtunk ott, ahol voltunk. Másik kérdés, hogy az elmúlt 4 év az hol ment félre?
5: Abszolút, és illetve hogy hát azért is csomóan kérdezik, hogy miért most, meg hogy amit Hunor is említett, hát azért, mert mi úgy gondoltuk, hogy egy közösségnek van egy kampánya, ott szerintem az a legtisztább, hogyha ott összetart egy közösség, ott végigmegyünk egy úton, ismerjük az eredményt, és egyébként már ezt említettük más műsorban is, hogy mi már decemberben egyébként Szalai Zoltán igazgatót megkerestük az MCC-ben, hogy mi szeretnénk kiválni ketten. Ő akkor azt mondta, hogy várjuk meg a kampányt, várjuk meg a választásokat, és akkor természetesen, hogyha úgy van, akkor elenged minket. És
4: mi egy saját kritikus jobboldali művét egyébként szerettünk volna már felépíteni, igen.
5: Igen, és ez már december óta érlelődött bennünk, és akkor gyakorlatilag bárhogy is alakult volna a választás, mi ezt a döntést meghoztuk volna, mert úgy gondoljuk, hogy vannak politikai ciklusok, vannak kampány utáni időszakok, és ennek most látszik, hogy még nagyobb értelme van, hiszen az egész jobb oldal most jelenleg a padlón van, és valahogy valami új hangot kéne, valahogy újra kéne az egészet kommunikációnak is szerveződni, valahogy az egészet újra kéne értelmezni, és azért láthatjuk, hogy az elmúlt időszakban nem abba az irányba megy még mindig egyébként szerintem a Fidesz és a jobb oldal kommunikációja, amit mi egyébként kívánatosnak tartanánk.
4: És ez is katalizálta azt, hogy mikor eljöttünk egy projektben, de látom, hogy szó benszakadt hangban.
3: Ja, nem,
4: pontosan. Megszegik,
5: úgyhogy... Én azt imádom bennetek, hogy most olyanok vagytok, mint amikor bemegyünk vizsgázni az egyetemen, és akkor a vizsgabizottság, én mindig így egymásra nézek, így írogatnak a papírra, és nézzük, hogy mit mondanak a srácok.
4: 5 perce vagyunk az egyestől, de jó van, csináljuk.
2: De jól hangzott, fiúk, mintha készültetek volna.
3: Nekem is van személyes kapcsolatom veletek, ugye? Leginkább munka, bár Hunor, ugye veled találkoztunk is egy ilyen 2-3 ilyen baráti összejövetelen, és az rémlik, hogy úgy összevesztünk, hogy, tehát, hogy hangos vitába torkolott.
4: Miközben én mindig a végén mosolyogtam, hogy István, neved véresen komolyan a dolgokat, és én akkor is kedvelni foglak.
3: Ja, de nem a személyes kedvelés, csak hogy, de én arra emlékszem, hogy úgy álltál bele az összes fideszes ostobaságba, hogy öröm volt nézni. Tehát, hogy bármilyen baromság szóba került, akkor nyomtad. Nekem ez egy ilyen Szűcs Gáboros trigger pontom meg Deák Dani is, amikor így megy a darálás.
4: De te is nyomtad, és ennek a hatására is nyomtad. Szerintem egy egymás gerező folyamatos volt, de nem akarom eltagadni.
3: Igen, de nekem igazam volt, ugye?
4: Természetesen.
5: Itt a kampányflow, igen, az megmérkezi
4: az ember. Volt egy pszichózis mindkét oldalon, Tomi. Azért ezt ne tagadjuk el. Mindkét oldalon úgy belement ebbe az egészbe.
2: Én nem akarok. De nekem nincs dolgom a másik oldalon, ha majd olyan szereplő ül itt, vagy olyan vendég ül itt velük, ugyanígy fogok beszélni erről, de kampányflow. Tehát itt nem arról van szó, amit ti megfogalmaztatok, hogy a családi összezárás szabályai miatt kampányban hallgattatok, hanem ti fullba toltátok a fejezétekbe a mondatot.
5: Mit?
2: Amit.
5: De hát mit? De hát akkor mondtad, hogy a kretén.
2: A kretén. Mondom nyugodtan.
4: Provokatőr című műsor vagyok. Aztán mindjárt adom a...
2: Például a Tisza program kapcsán.
4: Oké, erről beszéljünk, erről a Tisza programmal. Sikerült rohadtul benézni.
2: Kár volt.
4: Abszolút. Ez sikerült rohadtul benézni, mert valószínűleg akkor nem létezett, csak mi egyébként arra alapoztunk, hogy egy, ugye Tar Zoltán mondta hirtelen
2: békesség.
4: Elmondta azt a mondatot, hogy választás kényes, nem mindent lesz, és nem lesz mindent megmondani, mert akkor megbukunk.
2: Nem menjünk bele részletekbe, de nem ez a lényeg.
4: Körül megjelentek olyan szakértők, akik ilyesmiről beszéltek, ami a
2: de az, igen, de a másik oldalot cáfoltak, és ti megszüntetek újságíróknak lenni, ha ti az egyik oldalt fogadtátok el, ami a ti politikai táborotoknak megfelelő üzenet volt, és ti ezt hangosítottátok föl. Ez nem újságírói tevékenység volt ott abban a pillanatban. Onnantól.
4: Jó, a klasszikus újságírói formulák is szerintem
5: ez egyébként még a választási kampányban beszéltem, most Kapsi Fuzsinál is erről, én akkor is elmondtam, hogy én nem tartom magamat újságírónak, mert szerintem az egész újságírás önmagában szerintem már így nem létezik.
2: Hát, politikai
5: nyilván a maga az egész fogalom, ez egy ilyen, aki mondjuk akar használni egy közéletben megnyilvánuló politikáról beszélő, de nem politikust, akkor az újságírónak hívja, vagy politikai influencernek, szóval azért itt maradt bennünk, de én már úgy mondom, hogy igazából az újságírás már ami van, hiszen már mindenkinél ott a telefon, minden politikusnál, és ők elmondják, hogy mi lesz, és akkor az újságíró meg szerkeszti azt, na, amit hát mondott a politikus. De mindenki úgy definiálja magát, hogy szeretné. Igazából mi
3: de, inkább... Figyelj, de ez az a baj ezzel...
5: Ne.
3: Az a baj ezzel...
5: Tényleg, te műsor igazad van.
3: Az a baj ezzel, hogy nem csak akkor, hogyha sok kemény állítást nyomunk egymásra, akkor egy része ott marad, és akkor azt nem tudjuk meg. De ez fordítva is, tehát, hogy mi is, hogyha elkezdjük önteni, akkor mondjátok nyugodtan, mert akkor ez a Hutgergős módszer, hogy 15 izét szalmakalapot.
4: Én a szalak címet akartad mondani.
3: Oda csapok, és akkor egyszerűen tudsz reagálni mindenre, és akkor 9 ott marad a levegőbe, hogy na, azok az ott. Szóval, hogy itt visszatérve az újságírásra, hogy ez szerintem ez egy ilyen nagyon-nagyon könnyű út, ezt az elvet felvállalni, és ezt vinni, mert abban a pillanatban, hogy ezt mondod, így ledobod magadról az etikai meg a jogi gátakat is, és azt mondod, hát akkor nekem nem kell csinálni, nem kell azt csinálni, rám nem vonatkozik ez, rám nem vonatkozik
5: de
3: az.
4: Azért hogy mondjam, sajtópert mi nem veszettünk.
5: Soha.
4: De mondjuk ez szerintem egy szemantikai vita, térjünk vissza a fullba toljuk a kretént kérdésre. Szerintem térjünk rá a fullba toljuk a kreténtre. Mert nem tudom, hogy mondjuk mikor hallottátok a Márkot vagy engem bütyöközni a miniszterelnököt, mikor hallottátok petyázni vagy petifiúzni a miniszterelnököt, mikor hallottatok eszementen fröcsögni, és egyébként teszem hozzá, hogy például volt, hogy meglepődtek a baloldali vitapartnereim a csatban, amikor, na mondd ki, ki az agresszor? Mondom, elmondom, Oroszország, Putyin, és néztek, hogy de hát hogy ki mondja, hogy jobboldali? A Márk meg én mindig kimondtuk ezt.
2: Hívtad-e Magyar Pétert mondjuk Temús fénymásolónak?
5: Valami ilyesminek.
4: Nem hívtam Temús fénymásolónak.
2: Akkor jó, akkor rossz információim vannak.
5: Fénymásoló, de ez hogy jön ki?
4: Azt mondtam, hogy másolja Orbán Viktort mondjuk azzal kapcsolatban, hogy mondjuk a nemzeti menet az hasonlít a békemenetet. Temús fénymásolót azt nem hangzott el.
3: Szerintem ez így felszínes lesz, mert le fogunk ragadni ilyen
2: igen.
3: Ki mit mondott, ki mit írt, ki mit emért.
5: Bocsánat, ti szabjátok meg, hogy miről van szó eddig.
3: De mi össze szoktunk egymással is veszni, tehát ezzel nincs probléma.
4: Szerintem
3: ez tényleg így felszínes lesz attól függetlenül, hogy ti szerintem tényleg nyomtátok ugyanazt, amit
4: Bocsánat, és nem nyomtuk ne,
3: velem szemben mindig azért van bajban mindenféle aktív vagy volt fideszes, egyébként majd csak szólok, hogy olyan 15 év az elévülése annak, hogy áruló lettetek, de még akkor is azt fogjátok megkapni, úgyhogy hajrá.
5: Most abban, hogy bocsánat, akkor itt várj, elnézést, okay. Itt gyakorlatilag most én kiraktam egy posztot, hogy kiálltam, na igen, Lentolai Krisztián mondta mindig, hogy aki ki tudja mondani először, hogy Kapskis Fruzsina az diplomát érdemel, igen, ez egy poénos, igazán szóval a Fruzsi mellett én kiálltam ma a Facebookon, és ott olyan mértékű gyűlölet cunamit kaptam, és én megírtam, hogy de hát ő a barátom, én voltam a műsorában, én volt szokott tartani ilyen kis szeánszerűségeket, ahol így összeülünk páran, és beszélgetünk így a nem politikáról, hanem könyvekről. Nem tudom, hogy titeket hívott-e, vagy nem volt még ilyen?
3: Én már voltam. Majdnem az elsők közül valamikor ott még, amikor indult ez az egész. Hát mi öregek vagyunk. Hát.
5: Na és akkor én úgy voltam vele, hogy én abszolút ki fogok mellett állni, mert nekem is vannak baloldali újságíró barátaim, akikkel egyébként szoktam találkozni, és össze szoktunk járni, és szerintem ez nem bűn, hogyha valaki egyébként jobban van a másikkal, hogyha nem attól függ, hogy nem politikailag nem értenek egymásra egyet. Szóval ezt én nem értettem, és olyan fajta gyűlölet szó, amit kaptam, hogy elképesztő, de kaptam, de most mondjuk, igen, mintha két tűz közé kerültünk gyakorlatilag, hogy így mindenhonnan kapjuk az ívet.
4: Persze, hát a vérfideszesek meg a szektár...
2: a világomban.
4: A vérfideszesek meg a szektárcisztások ugyanúgy támadnak, és erre hadd rakjak rá egy réteget.
3: De ez nem jelenti azt, hogy jót csinál az ember, azt nehogy a hibába esetek, mert azt, ilyenkor szokták azt mondani a kedves kollégák sokszor, hogy hú, innen is támadnak, onnan is támadnak.
4: Ez jelenti azt, hogy jó. Persze, mi folyamatos visszaezést.
3: Csak, hogy
4: azért is vagyunk itt, hogy tőletek és egyébként egy visszajelzést kapunk, csak egy réteget hadrakök rá erre. Még volt olyan egyébként baloldali, de egyébként jobboldali emberke is, tehát nyilván jobboldali volt talán több, aki kijött a kampányhajrában a csattokra, és akkor mondta, hogy fú, de legyőztem a Lipsiket, azt a rohadt. Miközben én mondjuk mit csináltam, mindig kiraktam egy képet, tök jó, vagy parázsvita volt, mindig jó itt lenni, és egyszer kiraktam egy videót, hogy Somogyi Zoltán barátommal hangolunk a csatra, és hogy jó vita lesz, és akkor jöttek a kommentek, hogy hunor neked, ez a Lipsi a barátod.
3: Én ezt
4: vállaltam, hogy a Somogyi Zolival én jobban vagyok, és a kampányhajrában is akkor is, hogyha ez, nagyon hangos
3: ez kritikus a felszínes része
4: a dolognak. A Fidesznek,
3: mindenki jó
4: bocsánat,
3: fej. Mindenki jó fej. Mindenki jó fej a magyar médiában.
4: De Pista, de
3: ez,
4: nem, de
3: ez megint a felszínesség, mert a mélysége az lenne ennek a történetnek, hogy nem volt gyanús az, hogy milyen a közeged, hogy mit kell mondanod időnként,
4: bocsánat,
3: hogy
4: mit
3: kell
4: előadnod. Bocsánat, szerintem elszabadult a kampányban.
3: Nem,
4: a tiszás közeg is,
3: de,
4: de a fideszes közeg is.
2: Igen, csak ti a másik alkotói voltatok ennek a közegnek, amely jó, de hergelt a másik oldalon.
3: Mindegy, árulók lettetek, csak mondom, hogy szokjátok meg. Okay, ezt 15 év múlva is ezt fogjátok kapni, ugye jó magam már meg.
4: Miközben minden régen. Már tiszásokkal az a legnagyobb poén, de hát önálló véleményt akarsz megfogalmazni, akkor már kint is ment is. Ezért mondom azt, hogy...
3: Kiszálltál a buliból, és figyelj, de higgyétek már el, hogy innentől árulók vagytok.
5: De milyen buliból
4: ez vagytok? De mi a középen állókhoz szólunk. Tehát, hogy pont ez István, a lényeg, hogy nem a szektárs fideszeshez, vagy a vértiszáshoz akarunk szólni, hanem mondjuk ahhoz a polgári középhez, ami nagyon-nagyon sok van a Fidesz táborban, és most tényleg szegény már nagyon sokat csuklik, de Navracsis Tiborokra nagyon szükség van szerintem a Fideszben, meg Cserpákra, és közben meg sajnos...
5: Palkovics Andrásra gondolok,
4: és közben pedig, bocsássatok meg, de közben pedig a Tiszához is szakadtak nagyon-nagyon-nagyon sok olyan ember, aki szerintem még 10-ben, 14-ben, 18-ban, ne adj Isten, még 22-ben is a Fideszre szavazott. Ez egy felkiáltó, és ezt fel kell vetni, azt gondolom, hogy a polgári oldalnak, jobb oldalnak, van, aki nemzeti oldalnak mondja, hogy ez hogy történhetett meg. Csak, igen, és ezt a kérdést nem teszik fel sokan.
5: Reagálni akarok, hogy azt mondtad, hogy kiszálltunk a buliból, szerintem a buli megszűnt, hogy a bulinak vége van.
4: És 12. éve.
5: Igen, és egy új buli kell, hogy legyen, és szerintem ennek nagyon fontos, hogy legyenek olyan hangjai, akik nem azt a radikális vonalat képviselik, ami most sajnos egyébként a Fidesz, jelenlegi Fidesznek a vezetői közül azért elég sokan megpendítik ezt a radikális vonalat. Mi elmondtuk, hogy szerintünk nem jó az az irány, hogy még mindig ugyanúgy kommunikál. Ez a petizés, ez nem, láttuk, hogy mi lett a petizésnek a vége, most nem kell már petizni. Be kéne menni és egyébként Gulyás Gergely most ez tök jól csinálta még előző héten, bevitt eredményeket, és elkezdte sorolni az eredményeket. És nem petizés van, meg nem a mi van kicsi időszaka van, kár is volt, hogy az volt, hanem most tényleg...
3: De akkor melyik a színjáték egyébként? Az a baj, hogy most egy csomó kérdésem lenne. Hát melyik a színjáték? A szélső jobboldali Fidesz, ami a legprimitívebb módon tolja a Sándor Palota előtt meg a másik tüntetésen, vagy a parlamentben Gulyás Gergely? A kettő együtt nem lehet ugyanaz a Fidesz, tehát itt valami
5: pont
3: probléma
5: ezt
3: van.
5: Pont ezt akarom mondani, hiszen az egész jobboldal jelenleg formálódik, de most nincs olyan, hogy... Szóval, el kell fejteni azt, hogy mi volt korábban, mi volt az a buli, ahogy te mondtad korábban, és hogy most hogyan definiálja magát egyébként a jobb oldal. Nézzük meg, hogy mondjuk 2010-ben, akkor elbukta a baliberális oldal a választásokat, utána mennyi ideig voltak padlón, és meddig formálták át magukat, mire össze tudtak egyébként szedni valamennyi erőt, vagy magukat 2014-re. Szóval szerintem most annak az időszaka van, hogy most csinálja a kormány, amit csinál, adjunk neki a 100 napot, remélem, hogy amit csinálnak, az jó lesz Magyarországnak, és addig el kell kezdeni szerveződni.
4: Hú, ezt sem mond, hogy lehet ilyet mondani?
3: Na, nem sikerült befejezni ezt az árulós dolgot, tehát hogy azért mondom, hogy...
5: Annyira örül, hogy...
4: Azért megpróbáltam végig mondani,
3: azért mondtam, hogy szokjatok, de én sem tudtam, hogy még az előbb, tehát, és akkor utána lezárhatjuk ezt a részt, csak hogy azért mondom, hogy szokjatok hozzá, mert az a közönség, aminek ti aktív alakítói voltatok, aktív edukátorai voltatok, az a közönség 15 év múlva is köpni fog rátok, hogy árulók vagytok. És hiába mondjátok majd azt, amit már most mondtok, hogy nem én változtam, hanem a Fidesz ment el valahova. És ezt a közönséget ti aktív közreműködésével hozta létre a Fidesz. Én csak ennyit mondok, csak hogy szokjatok hozzá.
4: Köztünk annyi a különbség, hogy mi mondjuk látunk jó flesseket még a Fideszben. Meglátjuk a rossz flesseket is. És mondjuk valahogyan ezeket a szinergiákat hát össze kell rakni. Többet hozzá, talán te nem biztos, hogy már látsz jó flesseket. Mi azért még látunk, azért és lehet, bízunk a pislákoló fényben.
5: Lehet, hogy te mondod ezt, hogy mi hozzátettünk ez a bulihoz. Tehát Magyar Péter aktív részese volt, hogy hozzátettünk
4: 14 évig.
5: Kármán András aktív részese volt. Orbán Anita aktív részese volt.
4: Vitézi Dávid.
5: De hagyd mondjam már végig. Mindenki. Az a poén szerintem, hogy jelenleg a politikában, akik bennülnek a parlamentben, valahol mindenki Orbán Viktor köpönyege alól bújt ki. Szóval most itt lehet mondani, hogy ki volt fideszes, hogy volt fideszes, konkrétan mindenki az Orbán köpönyege mögül bújt ki.
4: Most exponáltuk magunkat nagyjából, és mi az elmúlt egy évben lettünk jobban exponálva, az most mekkora húga, mint hogy az elmúlt 16 évben mi végig ilyen Mentzer Tamási hangot vittünk volna. Én 10-ben még 10 éves voltam, te meg 9. Hogy ez egy ránk húzni, ez azért minimum vicces.
3: Micsoda.
4: De hát mondjuk az elmúlt 16
5: évben. Aktív részesei voltunk.
3: Azt mondtam az elmúlt 16, azt mondtam, jó, az a közönség, aminek a formálásában aktívak voltatok. És egyébként még egyet is értek nagyjából veled, már csak...
5: Az országban mindenki fideszes volt, vagy fideszes, vagy fideszes.
4: Miközben a 10-től 20-ig tartó időszakot szívesen magamra húztam, mert az egy tök jó, egy 10 év volt.
3: Nem törtem pálcát felettetek, hanem vettétek volna észre, csak azt mondtam, hogy milyen közeggel kell majd valahol megtalálnotok a célközönségeteket, amit fogalmam nincs, hogy mi vagy ki, de majd ti azt megpróbáljátok. De ez a közeg, ahonnan jöttök, annak, és igenis annak a munkálásában ti is részt vettetek, az, csak mondom, hogy onnan erre számíthattok. Tehát ez pusztán ennyi.
5: Okay.
3: Ja, és amivel egyetértek veled, az, hogy ez a mondjuk Magyar Péter...
2: Ez az oldal Istvánnak.
3: Magyar Péter előzmény története, oké, igen, csak ott ugyanúgy, mint ahogy ti is most a nép kezére bízzátok magatokat, amit most esetetekben közönségnek hívunk, ő is ezt csinálta. Neki úgymond nem, hogy megbocsátott a nép, hanem még fel is emelte. Nekünk nehezebb és szerintem nektek se lesz könnyű.
2: Hozhatjuk példaként Magyar Pétert, és behozhatunk bárkit példaként, csak én tényleg ti ültök itt veletek, szeretnék beszélgetni, és az én számból nem fog olyan elhangozni, amiről ti akár kicsit felszódászva is, de ne beszéltetek volna. Ez a családi összezárás, kampány van, hallgatunk bizonyos dolgokról, belső fórumokon elmondjuk a kritikánkat. Engem tényleg az érdekel, hogy ezt a hitelességképet akár a fideszes tábor számára, akár a centristek, akár a tisztások számára hogy fogjátok tudni megteremteni, ha ti, mondom még egyszer, ugyanazt az üzenetet mondtátok, hangosítottátok fel a kampány során, amit a Fidesztől is hallhattunk, azért, mert valószínűleg volt egy ilyen erős belső elvárás.
5: Bocsánat, de ez rossz a kérdés, elnézést. Bocs, Tamás.
2: Még nem is értem a végére, de megkérdőjesek.
5: Mert amit mondtunk a kampányban, amit üzentünk egyébként, nyilván volt egy vagy két olyan dolog, amit ugye itt a tiszta adótervező, mi is becsúsztunk, és bocsánatot kérünk.
4: Benéztük, és bocs.
5: De amúgy, amit mondtunk, amit a műsorokban elmondtunk, ahogy hozzáálltunk az orosz-ukrán háborúhoz, ahogy hozzáálltunk egyébként a tisztának a politizálásához, amit egyébként velem nem műveltek tisztás politikusok, az ugyanazt gondolom most is, és akkor is.
4: Pontosan.
5: Itt bocsánat, nem arról beszélek, hogy én úgy érzem magam, hogy mindig hiteles vagyok, mert ugyanazt mondjuk. Most azt mondom, hogy beállt egy új helyzet, és ezt az új helyzetet, vagy a jobboldali közösségnek ezt valahogy formálni kell. Valahogy el kell indulni egy olyan úton, ami más, mint eddig, mert úgy látszik, hogy a választópolgárok ezt a közösséget, ezt a politikai erőt megbüntették. Ezért úgy gondolom, hogy mint ahogy a politika egy változó műfaj, és egyszer fent, egyszer lent, mindig lehet gyakorlatilag megújulni, újat csinálni, új dolgokat kipróbálni, kísérletezni, hiszen erről ebben szól a politizálás,
2: van.
5: Nem?
2: Ebben igazad van, és igazad lenne, akkor ha nem lett volna egy meccs, amit lefújtak április 12-én. Tehát a 12-e előtte hasonlóképpen kommunikáltál volna a Fideszről, mint teszed azóta az új csatornádon, ugyanúgy megfogalmaznál kritikákat, amit ti minden adásban megtesztek. Ma 3-4 olyan pont, ami 12-e előtt elképzelhetetlen lett volna, hogy ti kiejtsetek.
5: Nem is az a frakció ült be.
2: És nem ez a kérdés. Aha, tehát most azt mondod, hogy változott a frakció, és most tudtuk. Hirtelen 12-e óta jöttek elő, 2010 óta.
4: Nem tudtuk az NK ügyet. Látom, hogy lejárt az idő.
2: Igen, innen folytatjuk. Látom, hogy jönnek a kérdések, ezekre majd reagálni fogunk, hogy mindenkit arra biztatunk, hogy nyugodtan küldjön kérdéseket, és akkor majd én ezeket felolvasgatom. De lesznek itt híreink is egyébként, amikkel foglalkozunk. Bíró Ferenc, Puzsé Robert, Skrapszki Fruzsina, ki tudtam mondani, kérem a diplomát, bár Lentulaitól nem kérem. Úgyhogy jövünk mindjárt.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szobany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Itt vagyunk újra, itt vagyunk, és hát föl kéne venni a fonalat, amit elejtettünk, ledobtunk.
2: NKA.
1: Akkor hajlandos vagyok bármit elhinni, mert én baromi naív fiúnak tűnök, vagy ha nem is tűntem eddig, annak most már próbálom ezt magamra húzni. No de, tehát ti azt mondjátok, hogy 2026. április 12-e előtt előletek mindent elkendőztek, egy ilyen maja fátyol volt a szemeteken.
2: Például azt is, hogy a Fidesz akkorát fog bukni, mint ide Lackháza.
1: Igen, na, jó, igen, csak ez meg az a probléma, hogy ha nem bukott volna ekkorát, és tényleg bejött volna,
2: akkor pedig a decemberi terv alapján, ne ragudja, hogy közbeszólok, akkor, szintén egy kritikus jobbos médiát akartunk csinálni. Ezt most nem tudjuk bizonyítani.
1: Azért mondom, hogy amit nem tudunk, csak hogy az az alapállás, hogy azóta eltelt pár hétben ti annyi ügyet vettetek észre, amíg ott a tűz közelében voltatok, nem, de azóta, 12-e óta annyi ügyet, a frakció, az NKA botrány.
3: De hát ezek mind április 12-e mindről. Után jöttek.
1: Előtte ugyanígy.
3: Tamás, nem?
1: Nem. Előtte ugyanígy ömlöttek a különböző...
2: Az NKA az nem április 12 után.
1: Különböző,
2: az NKA botrány, akkor derült ki a 17 milliárd.
1: Ömlöttek a hírekben a visszaélések, a nyilván végső bizonyíték és bírósági ítélet nélküli Mészáros Lőrinces ügyek, a repülőraj, és még sorolhatnám, az annyi ügy volt, hogy nyugodtan csemegészhettetek volna, és felháborodhattatok volna, de nem, akkor ugye ez rendben volt, és most 12-e óta ezek az ügyek most már hirtelen nem jók, nem okék. Jó. Most már el kell mondanunk, hogy azért ez felháborító, hogy NKA. Tudom, csak nektek ez az alaphelyzetetek, és ezt várjátok, hogy ezt elhiggyék, és ezt befogadják az emberek, hogy már pedig ez így van.
3: Jó, majd a Tamás ebből jó sortot ki fog rakni. És akkor válaszoljunk le.
2: A mi oldalunkról ez őszinte, tehát, hogy éppen annyi kulisszatitkot megosztok, hogy jövünk, és akkor nyilván a hitelesek kérdés föl fogják vetni a srácok, de hogy nekünk tényleg az NKA ügy volt a durva, és akkor így mondtuk, mert kultúra szerető, magas kultúrát, minőségi kultúrát képviselő csapatból jövök én is, van egy kultúrpolitikus, egyházzenész, zenakadémia doktor édesapám, van egy hegedű tanár nagymamám, zongoráztam 11 évig, zongoratanszakon, szolfézsra jártam, zenetőrire jártam, én a magas kultúrában, minőségi kultúrában fejlődtem, és az, bocsánat, hogy Mága Zoltán fotósának a 10 nappal azelőtt bejegyzett cége, vagy nem tudom hány nap azelőtt bejegyzett cége, 500 millió forintot kap, az, hogy Fási Zsüdike 101 millió forintot kap filmkészítésre, vagy mi a jó istenre, az igenis krakként ért engem, és egy olyan családból származva, ami tényleg, hogy mondjam, nem a Győzikére, meg a Fási Ádámra, meg a Mága Zoltánra van felépítve, hanem mondjuk a Cseh Tamásra, a Charlie-ra, a Szmerecsányi Boldira, mint képzőművészeti alkotó, vagy a Munkácsira, vagy ilyesmire. Tehát bocsánat, ez
1: 12-e óta elborzasztott titeket a kulturális elit lezűlése, most idézek, hogy Makovec és Cseh Tamás helyett győzik, a Kisgrófé és Fási Ádám áll a békemenet első
2: előtte
1: sorában.
2: Ugye
1: ez április 13-a óta jelentek meg
2: előtte
1: ezek az arcok.
2: Előtte is elborzasztott.
1: Und?
3: Hát de most ezt szerinted, de most tényleg ezek a...
1: Nem, csak ti akartok hitelességet építeni, tudod? És akkor ezért kérdezem, hogy 12-e előtt Ők hol voltak?
4: Ugye, bocsánat, ez telekötekedésnek dőhet, vagy amit most így itt összehozunk.
1: Nem, de a szempontot. A mezei választó ezeket a kérdéseket fogja föltenni.
4: Tehát, hogy tényleg ezzel fogtok küzdeni.
2: De jó a visszajelzésetek. Ezért vagyunk itt, hogy válaszoljunk már.
4: Sőt, mi szerintem kimélő üzemmódban vagyunk abszolút.
3: Nem tudom, hogy például egyébként Vitézi Dávid mennyivel hitelesebb egyébként, aki úgy ment hülekedni a karmelitába, mint hogyha életében a kolyát volna először,
4: Vitézi Dávid itt elfogadta a közönség. Jó, nektek el kell fogadtatnok magatokat a közönséggel.
3: Vitézi Dávid sokkal nehezebb helyzet. Nekünk is teljesen más a közönségünk, ez tök mindegy.
1: Most ez mit mondasz, hogy Vitézi is hiteltelen, meg ti is? Vagy most ebben mi a
3: nem azt mondom, de ez az egész, de tényleg amúgy gondolkodjunk már egy kicsit értelmiségi módjára, hogy most tényleg Magyarországon akarunk a hitelességről beszélgetni állandóan, a hitelességről.
2: 22-ben a karmelitában vették az államtitkári megbízó levelét a Dávid.
3: Bocsánat, az elmúlt 30 x évben mondja egy olyan hiteles ember, aki tényleg, amit mondott 30 éve, ugyanazt mondja most is. Mondj egy embert.
4: Nem tette 30 éve azért április 12 óta.
3: De most igen, nem Magyarországon.
1: Csak itt történt egy 12-ének törés.
3: Magyarországon mondj egy olyan embert, akinek nem változott meg, nemhogy nagyon, de egy kicsikét is egyébként sok mindenről a látásmódja, és sok mindenről a
1: mondok egy példát, de mondok egy példát, Vona Gábor, aki megjárta a teljes spektrumot, vagy Orbán Viktor, de annak volt egy érése. És én azt mondom, hogy mind a kettő lehet őszinte, nem mondom biztosra, mert azt egyedül ők tudják, de nekem mind a kettő hitelesnek tűnik, hogy liberálisból.
3: Okay, még egyszer elmondom, amit elmondtam egyébként az adás elején.
1: Csak nálatok az a probléma, hogy 11-én délig, vagy estig mondtatok át, és most megmondtok
2: szemellenzőség, tehát egy politikai kampány volt, amiben mi egy politikai közösség de részeként.
1: Akkor nem a véleményeteket mondtátok 11-én még?
2: De ezt tehát egy politikai közösség részeként, bocsánat, azért ne legyünk szemellenzősek, hogy a tiszások gondolom a fideszesekre appelláltak, a fideszel szimpatizálók, és akár tényleg a minden hibája ellenére egyébként azt jobb ajánlatnak tartók, pedig úgy voltak, hogy akkor a tiszát akarták szembesíteni a vélt vagy valós bűneivel. Mert voltak vélt bűneik, mint egyébként az adóterv, tényleg azt benéztük, és tényleg nem tudom, melyik a kamerám legyen az, bocsánatot kérek, nem voltam a tudatában, hogy ez kamu, de valószínűleg kamu volt, és ez rohadtul sikerült benézni, zárója bezárva, de egyébként való bűnök is. Bocsánat, Magyar Péter stílusa ma is milyen, amit Sólyog Tamással az állami vezetőkkel szemben megenged magának, amit egyébként a parlamentben kifejt és mutat az Abszolút Filmszínházban. Okay. Ezt számtalanszor kritizáltam úgy is, mint Magyar Péter régi ismerőse, hiszen én a miniszterelnök urat, majdnem azt mondtam, hogy a Péter, ne legyünk beteljesek, én azt hiszem, hogy 5 éve ismerem. És tudom, hogy milyen ember. És ezt morális alapon is, nem csak politikai alapon véleményeztem, hogy nem biztos, hogy ő alkalmas miniszterelnöknek, és nekem ez egy belső drive-on volt. És azért hadd ne arról szóljon egy politikai kampány, hogy mi vállaltan deklaráltam egy politikai közösség részeként, egyébként akkor folyamatosan azt mondjuk, hogy hát oké, akkor nem beszélünk a Tisza pártról, aminek egyébként a kormányzását mi problémásnak tartanánk az ország számára, hanem akkor mi csak a Fidesz belső hibáiról beszélünk.
1: De abban ilyet kiállított.
2: Abban valóban van igazság.
1: Az a szalmabáb érvelés, amit most csinálsz, ezt senki nem mondta, ne beszélj erről is, és arról.
4: Szerintem lehetne röviden zárni. De
3: én csak akarom mondani, hogy
4: de még én sem, tehát ha már akkor így egy ide egy oda. Nem jó az a két vendég már, de legközelebb csak egy.
1: Három.
4: Túljuk
1: a
4: film. Szóval, hogy szerintem ezt egy kicsit roppant jó, egyszerűen rövidre lehet zárni, és nekem, mint ugye ős árulónak, tehát hogy azért...
3: Nem, az a Fodor volt, nem? Én úgy hallottam
4: a Fodor. Jó, de a médiában én vagyok az egyik ilyen nagy áruló, ugye? Mm. Szóval, hogy...
1: Szemben elmondja.
4: Azért egyszerű ezt rövidre zárni, mert azt kell mondani szerintem, hogy én azt mondanám most, hogyha ilyen helyzetben lennék, amiben hasonlóban voltam, ugye én az MT-ből jöttem el, és akkor nem dumáltam, mit tudom én, évekig semmit a közmédiáról. Hiába kérdeztek, mondtam, hogy nem. De hogyha kérdeznének akkor, vagy kérdeztek volna akkor, és mai fejemmel reagálnék, akkor azt mondanám, hogy figyelj, paramigáz dolgokat csináltam. Tényleg, tehát, hogy fú, ezt nem kellett volna, azt nem kellett volna. Egy volt a csapat, mentünk előre, meg kellett élni valamiből, de közösség tagjának gondoltam magam, csomó minden nem tetszett, de nem volt olyan a szituáció, hogy bele lehetett volna állni, most már bánom, kár, hogy nem tettem meg, de tényleg azért olyan dolgok vannak itt a hátam mögött, hogy az hát kemény, de mostantól megpróbálok valami mást.
3: Hogy annyira fiatalok vagyunk, hogy én nem is emlékszek arra, hogy te, szóval én nem úgy nem
4: de miért nem mondjátok ezt, érted? Tehát ez hogy a, nem csak a belső fórumon, meg izét.
2: Mi a hibáival együtt hittünk nincs. Ebben István.
4: Na,
2: érted?
4: Ez már alakul, érted? A hibáival szóval együtt mondom, hittünk hogy te, ebben ez. Már van valami.
2: Számtalan hibája volt. Tehát, hogy nagyon sok értékes embert ez a közösség partvonalra helyezett. Nagyon sok hozzám közel álló, tudjátok, jó, most nem leszek szemező, sosem szoktam róla beszélni, de hozzám családilag is közel álló embert is partvonalra helyezett ez a közösség. És számomra nagyon fontosnak tartott választókerületi elnököket, barátaimat partvonalra helyezett ez a közösség. Nagyon komoly György Lacit, kiváló gazdaságfejlesztési szakember, innovációs szakember, úgy rúgtak ki Csák János, ahogy röpült, mint a győzelmi zászló. Elsimon Lacit, aki hallatlan, fantasztikus kultúrszakember partvonalra helyezett ez a közösség egy ilyen hülye LMBTQ váddal. Tehát nagyon sok fájdalom volt.
1: Amikor kiszúrtak édesapáddal, akkor nem volt meg bennetek az, hogy akkor viszontlátásra?
2: Nem Orbán Viktorra haragudtam, hanem Csák Jánosra.
3: Igen, és a másik az, hogy tényleg, hogy amit láttunk, amit én tapasztaltam a tisztás politikusokkal, és ugye én riporterként volt, ugye te többet voltál véleményműsorban,
2: igen.
3: Inkább riporterként dolgoztam, de hogy úgy voltam vele, hogy még így is jobb, ennyi hibájával egyébként a Fidesz, hogyha marad még 4 évig, mint Magyar Péter. Mert én azt gondoltam, hogy ez a csávó, ez elárulta a családját, ez a csávó, ez elárulta a politikai közösségét, ez hirtelen most úgy gondolta, hogy akkor most ő megsértődött, mert nem kapott fizetést, nem kapott munkahelyet, akkor most ő kiszáll. És ez igen, ez egyébként én sportoló voltam, élsportoló voltam, 6 évig vízlabdáztam, olyan neveltetést kaptam, hogy te nem árulod el a családodat, nem árulod el, nem árulod el a barátaidat, hanem te a végsőkig kitartasz.
4: Azt csak utána mégis megtetted, látom.
3: De még egyszer mondom, szóval szerintem most egy újra rendeződés kell, és egy újra, most nem a tüntetések időszaka jön. Most nem annak van az ideje, hogy most kezdje el mindenki szidni Magyar Pétert, hogy na akkor most már bukjon a kormány. Hanem ennek van egy kifutási ideje.
2: Nem tudtak még alakítani.
3: Van egy munka, van egy belső átrendeződés, szerintem mindenkiben saját magában, van egy közösség, és szerintem aki most pattog, vagy most előadja magát, hogy ő most ilyen ordinári módon megnyilvánul egyébként ezeken a különböző tüntetéseken, mert látunk ilyen embereket is, azok a közösséget pusztítják még jobban. És igen, valahogy rá kéne arra jönni egyébként a Fidesz vezetőségének is, hogy miért van az, hogy nem tud megmaradni egy bizonyos szinten a százalék is, hogy a közvéleménykutatásoknál az állás nem zuhan be, és mi erre teszünk egy kísérletet, hogy azért ácsi, szóval legyen már ennek a közösségnek valami újragondolása, gondolkodjunk közösen, legyen valami új. Csak most szerintem a tervezési időszaka van, és még hónapokig szerintem.
4: Melyik ez a közösség?
1: Saját hang kellene.
4: Én abszolút egyébként ilyen kísérletként nézek rátok, mert mint hogy nem én kísérletezek veletek itt a műsorban, hanem hogy ezt most én, hogy ti hova fogtok lőni, úgy, kire fogtok célozni, mármint jó értelembe vélt, el nem tudom képzelni, hogy ott lenne bárki is.
2: Ezt deklaráltuk.
4: Nagyon kevés. És még egyet, hogy szerintem, és ez megint csak saját tapasztalat, ez tök jó, ez olyan, mint egy ilyen áruló akadémia. Szóval, hogy...
2: Össze akarsz dévényizni minket. Én ezt látom. Össze akarsz dévényizni minket.
4: Hogy szerintem még baromi messze vagytok attól, hogy így szembenézzetek azzal, hogy mi is van hátatok mögött. És tudom, hogy ilyenkor az ember így felmenti magától. Hát az a cikk nem volt ilyen, az a megszólás nem volt olyan. De amíg szerintem azt nem, azon az úton nem mentek végig.
2: Fél órája erre faggattak minket, és szívesen válaszolunk.
4: Akkor nem lesztek hitelesek.
3: Akkor mit csinálok, akkor menjek ki a Kossuth térre, és akkor megyek föl.
1: Felkészültetek rá, mint a
3: nénibe ilyek, hogy akkor megyek föl zsákruhát, öntsek a fejemre, ha múlt és sétek, mert elpusztul a házunk, mert akkor
2: valami.
3: Nem, egy kicsit ezt érzem, hogy ezt várja el egyébként az a közösség, vagy az a közönség, akinek egyébként szinte soha nem kommunikáltunk, vagy soha nem úgy éreztem.
1: Szerintem őszintességet várnak. Tehát ha mondjuk megkérdeznek titeket arról, hogy 60 puszta, vagy Mészáros Lőrinc, ezek a jól ismert témák, amik szerintem, én azt gondoltam, hogy a kampányban sehova nem vezetnek majd, és nem tudjuk ennek a hatásfokát, hogy ez mennyire szólt bele a végső eredménybe. Lehet, hogy egyébként, hogy semmennyire. De hogy amikor erről mondjuk őszintén megkérdeznek titeket, akkor rá tudjátok-e vágni, hogy igen, itt valami rohadtul büdös, és Orbán Viktor miatt büdös. Hát akkor mindegy, most felteszem kérdésként.
3: Hát figyelj, ez
1: a... Mészáros, Tiborc, 60 puszta.
2: Szerintem, amikor a kapásból a választás után az általad szerkesztett Csat című műsorban megérkeztem, és a mesés gazdagodásról beszéltem, abban mindenki kiki a saját fantáziája szerint hozzá tudja rendelni azokat az eseteket, amiket az elmúlt 4-8-16 évből hallhattunk.
1: Igen, de nem ilyen balladai homályba burkolózó tanmeséket szeretnének hallani az emberek, hanem mondani valami kemény ítéletet, és akkor onnan tudják azt például, hogy hiteles vagy, hogy tényleg a saját véleményedet mondod, vagy még mindig egy ilyen hatalomtechnikai játék, hogy oké, nem volt jó az eddig irány, elmegyünk egy picit más irányba, másokhoz próbálunk szólni, de azért vannak olyan témák, ahol azért összezárjuk.
3: Nem csak tudod, azt érzem, hogy nem hallottad meg azt, amikor kétszer elmondtam, hogy van egy ilyen, van egy közösség, ami most nem tudom, másfél millió embert jelent?
2: Hát nem kettő is felett.
4: Nem tudjuk.
2: Ezért is kaptam a számra.
4: Tendencia, igen.
2: Ezért is kaptam a számra, de biztos nem annyit. Győzteshez húzás van.
3: De hogy valahogy, mondom még egyszer nekünk, nekem nem az a célom, hogy és most be is mondom, nem az a célom, hogy 10-es szavazót. Én bármikor is megszólít, csak mert nekem nincs a 10-es szavazóval dolgom, mert a 10-es szavazónak a nagy része a szektással
2: nincs.
3: Na, a szektás 10-es szavazó, de a szemlistáknak is a Fideszből kiábráduló. Nem úton elkezdtünk járni, és ezekben az adásokban, ha követnek minket, akkor láthatják, hogy ezekről a dolgokról hogyan fogunk vélekedni. De akkor hagyjátok meg azt nekünk, hogy ez a saját platformokon tegyünk meg, és ne...
2: Egy korrekcióval hadd éljek, hogy a mérsékelt tisztásokhoz tök szívesen szólunk, és nagyon
3: de azt mondom, hogy szektáshoz nem, igen.
2: Igen, pontosan.
3: Azt nem meggyőzni.
2: Nagyon sok úgynevezett kényszer tisztás írt nekünk YouTube kommentben, Facebook kommentben, személyes üzenetben, hogy én nem vagyok fideszes, és egyébként a Tiszára szavaztam 12-én, de látok jó körvonalakat, és adok nektek egy esélyt az első videóitok alapján, mert egyébként tökre tetszik ez a vonalvezetés, és várjuk a további videókat, és van ilyen hangra szükség, feliratkozó vagyok, támogató leszek, tök jó. És pont volt, minden mutattam neked egy kommentet, hogy nem is, hogy igeforrásnak nevezett, de hogy ahhoz hasonló kifejezést használt, hogy szintén deklaráltam, hogy kommenterő nem fideszes, de nagyon jónak tartja, amit csinálunk, és amilyen hangot próbálunk megütni, és követni fog minket, és kíváncsian kísérje munkásságunkat.
1: Csak amíg
2: az emberekhez szívesen szólunk szintén.
4: De amíg a régi rutin működik bennetek. Az,
1: mi
4: a
1: régi rutin? Most mondtam, 60 puszta, nem, az, Mészáros,
4: Amíg a régi rutin működik bennetek, tehát, hogy Orbán Viktor szent és értetetlen, miközben Orbán Viktor az eredője a NER-nek, és a NER-en keresztül a Fidesz szétrohasztásának, de róla nem tud, róla csak a tisztelet hangján, addig semmire nem fogtok jutni. Tehát az addig nincs
3: teljesen. Akkor még egyszer mondom, hagyjátok meg azt, most készül elég sok adás, mert most egy dömpingre készülünk.
2: Bejelentjük a Spirit FM-en, hogy a Körülutas Hangpróba című műsora adás dömpingek készül a Fidesz kongresszus előtt, nem titkolt céllal üzenve a Fidesz kedves közösségének, illetve pártvezetésnek is, és hogy milyen irányok lennének jók. Igen. Szerintünk ezt a általunk meghívott vendégekkel fogjuk filmjelezni, a Spirit FM nézőinek, hallgatóinak is ajánljuk figyelmébe.
3: És amikről te kérdezel, meg amit te mondasz, ezeket mind a következő napokban is ezeket meg fogjuk vitatni, csak ezt higgyétek már el, hogy egyébként nem veletek akarjuk ezt megvitatni, nem nektek akarunk kiventelni, hanem sokkal jobb lenne mondjuk egy korábbi pártvezetőnek ezeket nekünk elmondani a saját műsorunkban, és ezeket feltenni, ezeket a kérdéseket, és megvitatni. Orbán Viktor fog bejönni hozzánk.
2: Egy van, amire még hadd reflektáljak.
4: Tomi
2: meg Pista egyébként még egy fontos dolog bennem ragadt, hogy a kampányban kritika vagy sem, akkor mondok egy revideáló gondolatot, és akkor kicsit hamut szórok a fejemre. Lehet, sőt, biztos, hogy újra kell gondolni, hogy az általunk preferált politikai közösséget lehet kritizálni a kampányban. És ezt a kultúrát most úgy fogjuk elkezdeni, hogy holnap, ha minden jól megy, és a vágási munkátok is úgy fognak jönni, egy általunk nagyon tisztelt és nagyon szeretett politikus fog érkezni a Különutasnak a műsorába, viszont...
1: Gyurcsány. Nem?
2: Bajnaira gondoltam, de mindegy, most elcseszted. Tehát a lényeg az, hogy általunk kedvelt politikust egy kritikus kérdésnek a vonalvezetésen keresztül fogjuk a műsorban szerepeltetni. Tehát nem körbe fogjuk nyalogatni, hanem kritikus kérdéssel indítunk be, és ezen a
4: vonalvezetésen ha Orbán Balázs lenne, azt nagyon szívesen megnézni, de nyilván nem ő lesz.
3: Hát meg szemben se jönne hozzánk.
2: Nem tudom, hogy be akar már jönni azok után, hogy elmondtuk a kampányról vélemény.
4: Na, hírezzünk. Azt hiszem, abból is kiderül majd úgyis.
1: De Zsoltán, kezdhetünk.
4: Aha.
1: Majd megtanuljátok, milyen az, hogy valamit kérdeznek, és akkor egy politikai kibeszélő műsorban, és akkor így jön a válasz. Nem az, hogy erről beszélhetünk? Nem beszélhetünk? Mit mondhatok?
4: Amúgy jó érzés.
2: Bármiről beszélhetünk.
1: De jó lesz. Higgyétek el. Eljön majd a ti időtök is. Vicceltem, no, nem csak
2: na, most nem tudom, azért mondom, a Boros is furkál a csökörsítek egyébként, mert bír minket, csak ezt emberi bevallani.
3: Ha lehet, ezt látja anyukám, bevallom. Akkor már nem fog téged szeretni, és nem fogja nézni az
1: ott a mondom a kamerába, én amúgy tökre bírom őket, mind a kettőt. Jobban vagyunk?
4: Köszönöm.
1: Ez egy elvi kérdés.
3: Először menjünk el vacsorázni.
4: Négy tisza kétharmadot kell túlélni, és utána megint.
2: Egy maradhat?
4: Hírezzünk.
1: Na.
2: Jó van.
4: Melyik
3: Bede Zsolt, azt mondtátok.
1: Igen, beszéljünk a Bede Zsolt ügyről, hát vagy a Bíró Ferencről, mert ugye az a legfrissebb, de akkor megígérjük, hogy arról még egy picit beszéljünk, fog majd az utolsó.
4: De etapot. Melyik a Bede Zsolt, ugye
3: a magyar? Én azt későn kaptam ezt a Bíró Ferencet, és bevallom, hogy nem, én most mondtad nekem ezt a...
1: Én sem nagyon tudtam készülni.
4: Igen. Összefoglaljuk majd.
1: Semmi új.
4: Hát meglehetősen kevesen vettek részt ugye a Sándor Palota előtti tüntetésen, azért 400-nál több volt, én a több kollégámat kérdeztem, azt mondták, hogy ilyen 3-4 ezer fő.
2: Én is úgy hallottam.
3: Na Kuruzdani is azt írta ki, hogy a rendőrség adatok
4: szerint 3-4 ezer fő, azért ezt lássuk be, hogy nem egy béke menet, meg hát ahhoz képest, hogy milyen téttel volt meghirdetve ez a demonstráció, ahhoz képest kifejezetten kevesen voltak, és ugye még Orbán Viktor is, bár virtuálisan, de beleállt.
1: És akkor a provokati állítás, én megfogalmazom, Kuruc Dani felháborító, hogy Bede Zsoltot elküldte.
4: Van ennél jobb is. Kuruc Dani liberális beszivárgó.
2: De mi is azok vagyunk, nem tudtátok?
4: Igen.
1: Ezt
4: nem én mondom, mert Tóth Roland, ugye a narancskommandós Tóth Roland, ő azt mondta, hogy amikor Bede Zsoltot a szervező kidobja a fideszes tüntetésről, és amikor Balogh Péternek, aki megafonos, ugye azt mondják, hogy álljon hátrébb az MP1B pólója miatt, miközben Skrapszky Fuzsina Puzsért barátjának nevezi, akkor kezdem el megérteni, hogy megújul a Fidesz. Jövő héten ezek a lipsik, ezek a libbantak, akik beszivárogtak Fideszbe, jövő héten Orbán Viktort küldik el. Ébresztő, a lipsik beszivárogtak a Fideszbe.
2: Úristen, nem akarok plexibőkni, de hogyha egy ilyet tudtok idézni tőlünk az elmúlt egy évből, akkor egy kartonsörre a vendégeim voltok, csak a stílusról, meg az irányvonalról.
3: Meg az egész, szóval nem voltunk ezen a tüntetésen, egyrészt azért, mert egyik kedvenc külföldi zenekarunk volt, és ott volt az első ilyen külnútas csapatépítő bulika, egy nagyon jó koncert volt, Empire of the Sun. Ismered?
4: Nem, de milyen csapatépítő? Hány vagytok?
3: Hárman. Van egy segítőnk, aki barátiból segít nekünk. A család?
2: Mindenki barátból. Mindenki baráti segítségből segít nekünk.
3: Eddig
4: jó, csak ilyen ötös sztorik után az ember már így ugrik, hogy csapatépítő meg ilyenek, hogy itt valami.
3: Csapatépítő az, hogy vetünk 3 koncertjegyet?
4: Nem, csak hogy
2: a csapat még a fizunkból vett.
4: A csapatépítéséhez.
3: Akkor volt fizunk.
4: Nem, csak maga kifejezés, csapatépítéshez kell ugye csapat, és ezért ilyenkor az ember hirtelen az
3: gondolja,
4: amikor feltűnik egy ilyen új fideszes, volt fideszes, prefideszes, pótfideszes, nem tudom, posztfideszes, bármilyen alakulat, akkor vajon ki tolja majd oda a pénzt.
2: Szóval az egész Dani jól nyomja szerintem, hogy visszatérünk a lényegre.
4: Fideszes, bármilyen alakulat, akkor vajon ki tolja majd oda a pénzt.

0: Mert hogy lejárt az idő, ebben az etapon. De van még egy etapunk, van még egy etapunk, illetve még utána még több.
1: Hosszú ez a műsor?
0: Hát ez nagyon hosszú. Hát, de legalább jól megfizetjük, nem?
1: Nem. Én taxit küldetek.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a meleg nyári idő. Ukrajna újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren, továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julija Svyridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van aszbesztszennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az építési vállalkozók országos szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban legkevesebb 32-en meghaltak, és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt, és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8 erősségű földmozgás miatt néhány órára a cunami riadót rendeltek el a térségben. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Nem, most már mindegy.
3: Még jó, hogy mondtam, hogy a mikrofont bekapcsolom, és ti meg elkezdtetek beszélni, de hát srácok, profik vagyunk, én még nem indítottam el a felvételt, úgyhogy minden a legnagyobb rendben, nem, de nyugalom, élőben megyünk, és akkor rögzítünk minden. Hol is tartottunk? Súlyog Tamásnál?
4: Igen.
3: Figyelj, én lerövidíteném a monológodat, bár biztos érdekes lesz, de hogy a végén...
4: Hát remélem, azért hívtam meg minket, hogy érdekeseket mondom.
3: Persze, csak a végén szeretném hallani, hogy te mit gondolsz. Te személy szerint nem az, hogy hatalom stratégiai szempontból mi lenne a jó, nem te mit gondolsz, Súlyog Tamásnak le kell mondania, vagy nem?
4: Kezdjünk csújlappal teljesen. Szerintem nem kérdés, és hogy most valaki letiszásodik, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, hogy én leszek a kormánypárti, meg ezek. Nem. Azt mondta az emberek jó nagy többsége, hogy a vezető emberek, akik a Fideszhez közel állnak, azok mind mondjanak le. És ugye a megújulásnak az is egy része szerintem, hogy akkor jó, akkor legyen ez, akkor mondjanak le azok az emberek, akik szerint a többség nem való arra, és nem méltó arra a helyre, és a többség szerint ezt így kell csinálni, akkor ezek mondjanak le, és akkor kezdjünk mindent új lappal. Akkor tényleg legyen egy teljesen új lap, és akkor legyen egy teljesen új helyzet, amiben már ugye lehet kezdeni a párbeszédet.
3: Ennek ellenére, hogy értem, hogy...
4: A Kuruzdalinál is mondom a köztérben.
3: Oké, de én most akkor másképp is kérdezek, és akkor erre is szeretnék választ, aztán majd meglátod, hogy te saját személyes megélésed szerint jó köztársasági elnök volt-e Súlyog Tamás, és ilyen típusú köztársasági elnök kell-e úgy bármikor is az országnak?
4: Hát csendes volt.
3: Igen.
4: Én nekem Novák Katalin, amíg nem történt ez a borzalmas eset, addig nekem ő volt a kedvencem, és én nagyon nagy csalódás.
3: A fideszes fülbevalóval?
4: Nem, amit csinált köztársasági elnök.
5: Nem, az ENSZ felszólalásával, az orosz agresszió elleni kiállásával, a nemzeti liberális külpolitikájával, a saját arcérével, a Sámit leviszek a faluba, és oda megyek az emberekhez megkérdezni
4: a problémájáról,
5: a pápával négy nyelven beszélek, vagy nem is tudom, két nyelven minimum beszélek, és viszek neki sajtostanglit, és egyébként emberi léptékkel kezelem a politikát államfőként is, és egyébként aktív vagyok.
4: Ez
5: tök jó. Ez tök jó volt, de a kegyelmű ügye nyilván szerte foszott, tehát hogy ez...
6: Na, figyelj, most az a baj, menjünk vissza a múltba, mert így nem fogunk vitatkozni, mert még lehet, hogy radikálisabbak lesznek nálunk.
3: Igen, egyre durvábbak.
6: Mi az az MP1B?
5: Hát nyilván bizás, most nyilván, nem leszünk szemellenzősök. És nyilván alpári, pont.
4: Igen, ez ugye, és akkor ezt nem értem, hogy nem tanulunk tényleg abból, és tényleg én nem értem. Szóval én borzasztóan utáltam azt, amikor jártam ki még akkori ellenzéki tüntetésekre, és ilyen O1G-s emberek voltak. Meledítélem, mert ne hívjuk már miniszterelnöket
5: gének.
4: És ez is undorító. Most mi, ez a tényleg, ez a radikális szárny, ami szerintem borzasztó, hogy átvette így a vezetést a jobb oldalon.
3: De miután Orbán azt mondta, hogy neki a vadhajtások az ige forrás, akkor
4: hiba most... volt. És nem volt jó.
3: Oké, és lemondjon Orbán.
6: Miről?
4: De most mi vagyunk, mi érted, hogy
5: nem vagyunk Fidesz tagok se, mi csak partvonalról kiabálunk.
4: Az bevallom, ez itt az fájt, és ezt bevallom, ez az fájt. Amikor ezt mondta, igen. Amúgy, és az is fájt, hogy egyébként odaült be, ahova, mert szerintem nem oda kellett volna elmenni.
6: Amúgy ezzel de szerintem ez még az Orbán Balázsi kampánynak a ilyen utórezgése, hogy a Trump is így beült, igen, és akkor ezt kell csinálni.
5: Voltak olyan információk is, hogy ez Orbán Balázs
3: nyomás volt a szituáció.
6: Hogy szóval egyébként ezzel a MP...
5: Hát hangpróba egyébként a műsorunk címe a különutáson, ugye ez se véletlen.
4: Ez senkinek nem esett le még eddig?
6: Szóval...
4: Azért hangpróba, mert...
6: De, miért nem esett le?
3: Persze, hogy leesett.
4: De,
3: nekem ne esett volna le.
6: Szóval
3: az
6: MP1B-vel. Szóval az MP1B-vel szerintem a Fidesz
3: nem meghallgatta.
6: A maradék hitelességén is üt egy nagyot. Mert hogy nagyon hányszor hallgattam én is az ötbe, meg tőled is. Tényleg tőled is, hogy az O1G koalíció, és hogy ezen
5: na, itt
6: meg kéne haladni, és hogy, ez, és hogy ez mennyire nem jó ez az O1G, csak ez tartja össze, és erre jön a Fidesz, nek a mit tudom én, melyik része egy ilyen MP1B-vel. Tehát, hogy még azt a kevéske kis hitelességét is elveszti ezzel a Fidesz, de tényleg. Ez attól függ persze, kik fogják hordani. Amíg Bede Zsolt hordja.
5: De is értitek, hogy mi a bajunk az április 12. autóeltett időszakkal? jobboldali emberként, akik nem tiszások, de ezt, amit a Fidesz művel 13-a óta, azt hát elég nagy arányban kritikának tartjuk. Tehát, hogy ezt fideszesként, nem is tudom, hogy definiálom magunkat Fideszre szavazottként, ez fájdalmas látni.
3: De igen, csak előtte is volt egy Bajer Zsolt, egy Lentulai Krisztián, tudod, akik vállalhatatlan tesztszégyenítéssel, és mi nem tudom, mivel éltek.
5: Hát ahogy Orbánt is dagadgészték a tiszások. Tehát,
3: természetesen.
5: Tehát egyik van, se jó. Van, egyik se jó.
3: Hát hogyne, hogyne. Csak most lett vele de gondunk.
6: De Lentulai mikor volt ilyen?
3: Hát most egy tiszás képviselőre is mondta, hogy ha hogy néz már ki. Vagy valami ilyesmit írt ki, hogy nézel ki?
6: Nem csak mert
3: nálam előfordult.
5: Jó, most akkor a tiszásoknál nem leszek egyébként népszerű. Egyébként a Krisztiánnak meg a Zsoltnak is nagy szíve van. Az, hogy néha elszabadulnak, az egy dolog, de egyébként mindegyik, hogyha
3: de vannak... De biztos nagy szíve van.
5: De azért nyugalmi állapotban ők nyugisak. De most mindegy, ezzel egyetértünk, amiket mondtok.
3: Én ezt nem, hát tőlük rengeteg kultúr meg szólalást hallottam, és én azt gondolom, hogy barom intelligens emberkék, csak ők is építették azt a fajta gyűlölet kommunikációt, maguk részét hozzátették, amivel, mondom még egyszer, 12-e előtt nem nagyon hallottam a Fidesz berkein belül, hogy bárkinek problémája lett.
4: De most látszódott április 12-én, hogy ezekkel a dumákkal ártottak a közösségnek, és még olyan ártottak, hogy ez...
6: Amúgy nagyon béna volt a tüntetés. Tehát én végignéztem. Nem volt
4: te voltál?
6: Nem, de végignéztem az élő közvetítést. Nem fogok elmenni szélső jobbos tüntetésre, mert főleg ebben a hangulatban. Nem, mert búbánat,
4: a tüntetésnek még nincs itt az ideje. Azt mondjuk el, hogy mi úgy láttuk, hogy neked ott kint a cigizés közben elmondtam.
6: Ja, nem, a műsor elején elmondtam.
4: Ott nem mondtam a tüntetésre.
6: Dehogy nem, a műsor elején elmondtam. Dehogy nem. Hogy az ellenzék mikor kezdett. De ezt nem, hiszem, hogy elmondtam.
4: Kint mondtam. Figyelj, neked.
6: Megszavaztatjuk.
3: Ilyen kinek. Beszéljetek.
6: Na, béna volt a tüntetés, akkor majd erre reagálva mondd el még egyszer. Béna volt a tüntetés.
4: Nem mondtam.
6: Egyedül a Huth Gergely volt önazonos. Tehát irgalmatlan kupacot hozott össze. Verbálisan, de ő legalább önazonos volt. Mondjuk neki könnyű, mert ő a Fidesztől eddig is, mindig is inkább a vadhajtások felé tartott, és nem a centrálisnak
5: ne
6: nevezett, akármilyen erőtér felé.
5: A Orbán Viktort, amikor igen, forrás nem eszem a vadhajtásokat. Nem
6: mindegy, fekete és fehér pista. De a Huth Gergely, de. Ő önazonos volt, viszont abban is önazonos volt, hogy egy ilyen gigantikus hazugsággal lepte meg kapásból a közönséget. Tehát kiáll, és azt mondja, hogy milyen felháborító, hogy már is felfüggesztették a határtalanul programot, és diákok százai nem juthattak el Csíksomjóra. És nem volt ilyen, nincs felfüggesztve a program, nem volt ilyen történés. És tudod, így nézem, hogy mi a terv, mi a cél? Tehát miért még mindig ez? Miért nem lehet, na mindegy, ez az ő volt. És ami a Fuzsinának a felszólalása, én megsajnáltam közben, mondom őszintén, mert ő azt hitte, hogy ez a saját Facebook oldala. Ahol
4: ott is kap szegény hideget, meleget.
6: Igen, de ott fogod is ki tud törölni, tehát hogy itt meg ott áll veled szembe a nép.
4: Az undorító volt, és az bocsánat, az undorító volt. Szóval én ki is írtam, elnézést, csak ezt én kiírtam Facebookra, hogy...
6: De nem biztos, hogy mindenki tudja. Tehát ugye Fuzsina arról beszélt, hogy volt egy közös kezdeményezésük, ez a megbékélés menete, ahol Puzsér Róbert őt is többek között felkérte, hogy majd mondjon beszédet, és akkor igen, mondott már, hogy Puzsér Róbert a barátja, és akkor itt puty.
4: Na.
6: Elpattantak az húrok, és hát...
4: Igen, és ez egy nem...
6: Csúnyán fütyültek.
4: Ez nem gusztustalan volt, mert ugye...
6: Meg csúnyákat kiabáltunk.
4: Hát ez gusztustalan volt, egyrészt egy nővel így nem beszélünk, meg nem ordítunk. Másrészt meg, amit a Skrapski Fuzsinak kapott az elmúlt időszakban, akár Magyar Pétertől, akár a tiszásoktól, le a kalappal az előtt a nő előtt. Én nagyon szeretem a Fuzsit, nagyon jókat mond, ő tényleg az a mérsékeltebb irány, és az, hogy ez a csürherésze a tömegnek így kifütyülte, és így kiugatta, és ilyen undorítóakat mondott rá, az elfogadhatatlan. És ezzel a részével, ezzel szerintem senki nem akar, semmilyen jó érzésű ember nem akar azokkal az emberekkel közösséget vállalni, akik a Fruzsinát undorító szavakkal és undorító módon kifütyülték, kiröhögték, és bekiabálásokkal meg akarták zavarni. Ezekkel az emberekkel nem lehet egy platformon lenni.
6: Hát nekik Huth Gergő kellett. Tehát, hogy ennek a tömegecskének, ennek Huth Gergő kellett, és az kellett ez, amit ő tolt. Ez már az új IGE forrás felé vezető egyenes út. Sőt, ez már autópálya.
5: Hát mi épp azért a magunk is szerint módján a polgári közepet szívesen erősítenénk. Hello, körülutas.hu, Facebook, YouTube, minden.
3: Nézzétek. Akkor ti 2 RK-sok lesztek, ha jól értem.
5: Jó, ez jó volt. Tehát, hogy ez provokatőr állításnak jó duma volt. Nem, nyilvánvalóan nem.
3: Miért? Hát ők a polgári közép, akik hosszú évek óta kritizálják mindkét oldalt. Tehát megtették azt, amit ti nem.
4: Egyébként jó, csak nekem a 2RK mindig is szintelen szaktalan társaság. Hát bocsánat.
5: Ha valaki nagy utat tett meg, ilyen, akkor
6: az ilyen az a középen levés. És ezt most irónia nélkül mondom. Tehát középen lenni baromi.
3: Ez ennyit tud jelenleg Magyarországon.
4: Szerintem hatodjára mondom el. A politika változó műfaj. Uh-huh, ki tudja, hogy ezzel a szintelen szaktalan dologgal, amit ti egyébként most azt mondjátok, hogy ez középen való levés, ez, vagy akár mérsékelt jobb közép, ez a következő 1-2-3-4 évben, vagy akár 8 év múlva, hova fog vezetni. Ezt
5: van
4: nem
5: a
4: tudhatjuk,
5: mert
4: ez a csodálatosabb az egészben szerintem.
5: Csak el lehet nyomva.
4: És én ezért szeretem olyan a politikát, és szerintem ezért szereti mindenki, aki ebben foglalkozik. Ez egy változó, folyamatosan változó dolog, és mindig van valami meglepetés, meg új dolog, ami bejön, és akár felborít, vagy akár megerősít dolgokat.
6: De be van a Fideszben olyan aktív politikus, és nem a Bükk-Ábrányi képviselőtestületben, nem bántom a Bükk-Ábrányiakat, tudjuk, hogy
5: most soroljam?
6: Nekem minden. Igen.
5: Navracsics Tibor, Balaidz Zoltán, Cserpalkovics András, György László.
3: Hát. Navracsics Tibor volt az, aki a Partizán interjúban azért a rázós kérdéseknél, ahol árthott volna, teszem hozzá itt az ártást, tegyük egyenlőségjelbe a változással.
5: Elsimon László, a valódi.
3: És ott mismás volt, azt mondta, hogy ő nem kíván válaszolni, illetve másképp fogalmazta meg, de.
4: Választási kampány volt. És azért egy pártnak a vezető arca és politikusa szerintem öngyilkosságot követne el mind magával, mind pedig a párttal szemben.
3: Akkor mit keres abban a pártban, ahol nem mondhatja el a véleményét?
4: De nem erről, de tényleg, de Tamás, olyan érzésem van, mintha te most szembesülnél azzal, hogy milyen nem. Az a kampányban, amikor egy párt összezár, vagy egy pártnak a közösség összezár.
3: Igen, de akkor még egyszer felteszem kérdésként. Akkor milyen párt az, ahol nem mondhatja el a saját véleményét, mert máskülönben kivágják onnan?
4: De ez
6: átlagos.
3: Átlagos?
6: Sajnos igen.
5: De erről is beszéltünk.
6: Más a párt.
4: Tarz Zoltán maga mondta, hogy nem beszélhetünk erről, mert különben megbukunk.
6: De más a párt, és más a pártnak a közege szerintem. Igen. Tehát, hogy a párt...
3: Hát, még megfogalmazhatjuk, hogy ez egy abnormális működés.
4: A pártlogika... De akkor az összes párt a világon abnormálisan működik.
3: Hát nem az összes.
4: De pártlogika az olyan...
3: Nem. Vannak olyan pártok, Németországban is vannak olyan pártok, ahol vannak különböző frakciók a párton belül, és ők vitáznak egymással nyilvánosság.
4: Ez olyan érvelés, akkor Nagy Márton azt mondta, hogy most fogadjátok el, hogy stagnál a gazdaság, mert Németországban is stagnál a gazdaság. Ez kicsit nekem olyan érvelés volt.
3: Jó. Oké. Okay. Következő téma.
4: Hát most itt vagyunk Magyarországon, itt a párt logika, meg az összes párt, az így gondolkodik.
3: De most ti jöttetek be egy olyan térbe, ami lényegében nem is létezik, nincs itt oxigén. Én már csak tudom.
4: Csinálunk.
6: A vízből. Még egyszer a vízből veszik ki az oxigént, de csak a régen fogják.
4: De bocsánat, de miért nem adjátok meg azt az esélyt nekünk, hogy most egy úgy tök új dolog jön, egy tök új világ, egy ilyen tök változó és kísérletezős világ, amiben szerintem, amiben még senki nem volt.
6: Nem, de abszolút megadtuk. Hát pont ezt mondom, hogy én tök érdeklődéssel szemlélem, hogy ki lesz az érdeklődésségetek. Fogom, mert nem tudom elképzelni.
4: Aki marad a posványos helyzetben, meg aki marad az eddigi gondolataiba zárva, és az eddigi dolgaiba zárva, az nem tud egyről a kettő jutni. Hogyha nem változol, és nem csinálod, és nem keresel új dolgokat, nem változtatsz az eddigi megszokott feladatokon, dolgokon, akkor nincs értelme csinálni. Meg kell újulni, csinálni kell, változni kell, hallját csináljuk.
5: Igen, tehát mondjuk ma már nem az ékírás világában vagyunk, hanem vannak notebookok, meg vannak, nem tudom, okostelefonok. Tehát ha mondjuk ékírással akarunk hozzáállni egy problémához, akkor kicsit nehezen fogunk egyről a kettőre jutni. Kicsit a politikai, meg a média struktúráknak a megmerevédése is, a jobb oldalon is akár, hogy mondjuk a friss levegő beengedése, az talán nem káros az ablakon. Van, aki azt hiszi, hát akkor annak megszétterjük a kezünket.
3: Oké, okay. Van még valaki, aki
6: igen, mert ha már így a médiával
3: most együtt meccseltek, hogy
6: leginkább itt a következő provokatív állítás. Deák Dániel az egyetlen hiteles jobboldali influencer.
4: Csak elfogyott a vizet.
6: Köszönjük a
3: véleményt. Hozunk, és akkor elmondhatod
6: Deák mindent értünk.
5: Az a vicces, hogy pattogunk, mert a turbofideszeseknek és a turbotiszásoknak ilyen pingpong labda effektusként vagyunk unszimpatikusak, tehát most akkor a turbotiszások jönnek megint a sorban. Mi egyébként mindketten a Danit nagyon kedveljük.
4: Abszolút, és ezt akartam mondani, hogy mi ez a szemhúzás?
3: Hát akkor mi volt ez a torokköszörülés?
4: Mert tényleg szeretnék vizet kérni, mert
3: figyelj,
4: itt megy a klíma, én gyűlölöm a klímát, és kiszállod a torkom.
3: Kedves kollégás, kimegyek és hozok neki
4: és
3: vizet.
4: És nincsen víz, de
5: a Danit élőben, a boros élőben.
4: Na, úristen. És újra hárman leszünk.
6: Itt hagysz velük, tudod. Figyelj,
4: megköszönöm.
6: Megvárjuk
4: mindig. Lehet, hogy kész vizet?
5: De figyelj már.
4: Jó, egy csokit is szeretnénk kérni, hogyha van esetleg kávét.
5: Delegalja.hu.
6: Ja. Na, végre beszéltünk őszintén.
4: Végre őszintén
5: beszéltünk. Elment a boros.
6: Szóval ott tartottuk, hogy Deák Dani.
4: Igen, Deák Danit. Egyébként én évek óta vele nagyon jó barátságban vagyok. Én nagyon szeretem a Danit. Emberileg egy barom jó arc csávó. Szerintem nagyon jó politikai meglátásai vannak. Egyébként nagyon nagyra tartom azt, hogy bocsánatot kért Hall Endrétől. Azt abszolút egy... Ó, köszönöm szépen.
5: Fontos volt, mert...
4: Köszönjük.
3: Igen, jó az a víz. Várjál,
6: csak nem közbeszólva, csak majd a jó politikai meglátásai vannak, oda majd menjünk már vissza, és keressünk egyet.
4: Hát olvastál elemzéseit, meg hallgattad hát, csatban, meg ilyenek.
6: Volt hozzá szerencsére.
4: Ja, te, basszus, most esik le, hogy te mondtad. Az az ikonikus adás. Az a te voltál vele.
3: Fogd be.
4: Tényleg, fogd be, Dani.
3: Fogd már be, Dani.
4: De durva. Ezt el is felejtettem.
5: És akkor Viktor kitiltott a Tamásnak a engedélye nélkül. Igen. Nem tudom, nyilvánvalóan a Daninak voltak erős trekkjei a kampányban, aminek szerintem jelentős részért ő bocsánatot kért, illetve a, hogy mondjam, a szembenézés önkritika esetét azt ő megtette részben, egészen biztosan. Most egy szilenciumot is fogadott az elmúlt hetekben, és most már megpróbál valami tényleg sajátot csinálni, ugye mondta, hogy már nem a Megafonnak, meg a 24. század intézetnek a tagja.
3: Felmondott mindkét helyen.
5: Hanem, yes. Hát szintén zenész, üdv a klubban, vagy nem is tudom.
3: Társulhatnátok. Akkor igazából ő nektek versenytárs, nem?
4: Szerintem tök más izé.
6: Ami nem lesz influencer, nem?
4: Tök más.
6: Ami könyvet ír a...
3: Ne, az lesz, dehogy nem.
4: Tök más. Persze.
6: Ne, azt mondta, politikai jellemző lesz.
5: Hát én drukkolok neki, hogy árnyalatokat ő is lásson. Látok erre utaló jeleket is, látok nem erre utaló jeleket is, de bízom
3: meg. Mi a nem erre utaló jel?
5: Hát van egy-kettő, április 12-e előttihez hasonló kommunikáció, de van olyan is, ami tényleg inkább gondolatébresztő, és nem feltétlenül pacekba megmondó véleményvezéri izé, és azok pedig tök jó hangokat Danitól, és Dani egy nagyon kreatív ember, egy nagyon okos ember, sokan egyébként megkérdőjelezik az ő intellektuális képességét, szerintem nagyon okos a Dani, és szerintem meg fogja találni annak a módját, hogy akkor ő hogyan váljon újra mértékadóvá.
6: Csak nála aztán tényleg az van, hogyha egy ilyen vödörben elképzeljük azt a tartalmat, amit úristen. Ő összehozott az elmúlt 4 évben, és így tetszőlegesen belenyúlsz, és azt fogod mondani, hogy vállalhatatlan. Dehogy nem, hát miket nem
4: most ott
6: lobogtatta a tízi.
3: Természetesen igen.
6: Lobogtatta a Hahn Endrétől ellopott részizét.
3: Ebben teljesen igazad van.
6: Nyomta a legdurvább ilyen összeesküvés.
3: Nemrégiben interjúztam vele, és mondtam, hogy a karaktergyilkosságnál ott most hiába kér utóbb bocsánatot Hahn Endrétől, hogy ő egészen más számokról tudott, mert ez nem így működik. Hanem ő azt egy politikai céllal tette, és utána pedig apró betűben megjelenik. Ha nem lett volna egyébként nyilván ez az eredmény, akkor meg megdicsőül, így viszont egy olcsó karaktergyilkossági kampányban vett részt.
6: De milyen jó meglátásai voltak? Is, és ebben semmi személyes kérdés. Milyen jó meglátásai voltak?
3: Péniszéletet megjegyzéseket egyébként külpolitikai télen, most nem mondjuk már azt, hogy minden szava hazugság, mert akkor mi is propikká válunk.
6: Nem István, azt mondtam, hogy minden hogy szava hazugság, olyan... azt mondtam, hogy vállalhatatlan.
5: Azt mondtad, hogy nem nagyon volt jó meglátása, és várod, hogy van egy jó meglátása.
6: Nem, én azt nem mondtam, hogy nem volt. Én azt mondtam, hogy mondjatok.
5: Van egy darab jó meglátása.
6: Igen, ez volt az ironikus provokáció, de mondjatok.
3: Európai Uniós kritikájában.
4: Nem tudtatok vele mit kezdeni az ikonikus adásban, hogy mind a ketten úgy felcsesztétek, te is meg a Viktor is úgy felcsesződtetek, hogy nem tudtátok ott megfogni, hogy ott abban az adásban szerintem barom jó felkészült.
6: Nem. Pont ez volt a...
4: Na, hát én meg így gondolom.
6: De
4: hát,
6: pont ez volt, amire ott elszakadt a húr, mert nem az volt a téma.
4: De te meg nem mondhatsz ilyet, hogy volt fogd be, Dani. Érte, nem mondhatsz.
6: Volt egy ilyen téma, és ő meg elkezdett a turizmusról beszélni. És ezt nyomta 10 percen keresztül. Egyébként ennyi szálloda épült, miközben totálisan nem ez volt a téma. És mivel nekünk is, vele is van ugye ilyen személyes izé, mert sőt, még volt közös műsorunk is.
5: Én leszek az idő hajnalán. Én leszek a időpítő. Azóta beszéltek ti a Danival?
6: Itt egyszer összefutottunk, igen.
4: És volt egy készfogás?
6: Volt. Hát, húha! Azért ez a civilizációs...
3: Meg is alálték egymást.
5: Ez a civilizációs minimum. Akkor most alapító társa megkérdezése nélkül felvettem neked. Nem.
3: Kibésítő show az csak itt lesz a spiritem. Mielőtt bármi eszembe jutott volna.
4: Jöhetsz ide a felével békülni.
6: Csak hogy ezt tisztázzuk. Nyomta.
5: Azért a lóf. Csak is van vége.
3: Bocsánat, nyomta, látjuk, amit láttunk.
5: Bocsánat is.
6: De nem láttunk, amit láttunk, hanem ugye mondom, nekünk volt közös műsorunk is, mert csináltuk azt még régebben.
5: Időkarnál,
6: hogy zárt körű volt, tehát hogy az volt, hogy... Nem volt közvetítve.
5: Mi az a zárt körül?
6: Nem volt közvetítve. Jött a közönség, beültünk egy pubba, és ott mi ketten vitatkoztunk a dolgokról.
5: De ez mikor volt? Ez ilyen őskőkorszak?
6: Hát ez vagy
5: mamutok már
6: voltak. 3-4 évvel ezelőtt.
5: Mamutok.
6: Engem öregeszhez, de akkor Danit is lerántottál.
5: Hát, szegény
3: Dani. Nem, kérdezek még a fiúktól, hagyjuk ezt a műsort.
4: Pedig olyan biztos jó lesz.
3: Hadd kérdezek még itt a végén egyet. Deák Daniel azt mondta, hogy rendben volt. Oké. Mondjatok nekem légy szíves egy olyat nevet, ha már most már függetlennél váltatok, akik a megafonos körből az elmúlt hónapokból, vagy akár a kampány alatt azt mondták, hogy úristen, hogy őt aztán tényleg partvonalon kívülre kéne tenni, mert csak árt a politikai közösségnek. Egy se volt ilyen?
4: Kik voltak? Jó, sok megafonos volt.
3: Trombitás, Kristó, Kopaszoszt. De most ez mit jelent?
4: Például azt nem kellett volna bemondania, szerintem ez egy gáz dolog volt, amikor azt mondta, hogy a szegénység elmaradt. Vagy érdeklődés.
6: Igen.
4: Az nem, fú, az gáz volt.
3: Bogos Csaba üldözte.
4: Az gáz volt.
3: Édesapád, pedig jó ismerőse.
5: Hát engem is nagyon szeret. Engem is nagyon szeret.
3: Hát igaza volt a Csabának. Nem kapott rá értelmes választ, az valóban furcsa volt. Oké, rajta kívül bárki, aki...
4: Azt mondod, egyet mondjak, te mit mondasz?
5: Én leszek titokzatos, én beszéltem a Megafontól azóta távozott, vagy hát csoportos részemleépítés miatt elbocsátott emberrel, aki azt mondta, hogy önmagát megnevezni nem kívánok, bocsássatok meg, de azt mondta, hogy ezek után egyébként hogyan találok munkát, hogy tényleg jó katonaként én beleálltam ebbe az egészbe, és a leghülyébb üzeneteket is, vagy a leglesarkítottabb üzeneteket is elmondtam, és most pedig itt vagyok ebbe, és itt vagyok hagyva az útszélén, és akkor most vége van a résznek, de arról egy külön részt tudnánk szentelni, hogy a senkit nem hagyunk az útszélén politikája.
6: Innen
5: az
6: folytatjuk.
5: Hogyan
6: holnap innen folytatjuk.
3: Holnap beszélünk róla.
4: Mi? Jöjjünk be ide holnap?
3: Aha. Légy szíves. Ő még nem vágja. De azt
4: mi?
3: Is ma veszik
4: fel. Mi? Te veled
5: nem. Holnap folyt. De várjál, hadd nézzük már meg a
6: hizéket. Zárd be le a műsort, hogy
3: utána, lezárom, hogy... Aztán elmagyarázunk majd nekik, elnézést a kedves nézőktől. Kicsit resadás lett itt a végére. Hát. Nem ígérhettünk mást. Köszönjük szépen, köszi fiúk, hogy itt voltatok.
5: Köszönjük szépen a lehetőséget.
3: És akkor majd innen folytatjuk, viszontlátásra.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Katona dolog. Bevetés, kiképzés, toborzás, önkéntes szolgálat. Földön, vízen vagy levegőben. Minden, ami a Magyar Honvédség életében fontos. Katona dolog. A stúdióban Mogyarák Anikó.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Még lehet jelentkezni az acélkocka tiszti képzésre, hogy ez pontosan mit akar, mik a jelentkezés feltételei, és akik már végeztek, mit csinálnak. Erről is fogunk a mai adásban beszélgetni. Lássuk, hogy kikkel. Itt van velünk Csájéné Horváth Csenge őrmester, aki az MH anyagellátó raktárbázisánál van most, és az egyik végzős, hogyha minden igaz, köszöntöm. Józsa Gergely őrmester, aki az MH Kis József 86. helikoptertandárnál van, és szintén egyébként ugye végzett ezen a képzésen, és majd elmeséli a tapasztalatait, és Zsíros Tamás is itt van velünk, aki vezénylőzászlós, és majd rögtön elmeséli, hogy összességében egyébként ez az acélkocka képzés, ez mit jelent, és talán induljunk innen, és aztán beszéljünk majd arról, hogy ki miért jelentkezett, és egyébként most éppen mit csinálnak.
2: Üdvözlöm. Ugye ez két dolog miatt érdekes. Egyrészt ugye a Magyar Honvédség vezénylő zászlósaként felelős vagyok az acélkocka hadtiszt képzésért. Másrészt mielőtt ebbe a beosztásba beültem, azelőtt én voltam az acélkocka hadtiszt képzőközpont, tulajdonképpen az hadtiszt képzőközpont parancsnoka, és a kezdetektől 2019-től miután átültünk erre az hadtiszt képzési formára, azóta benne vagyok ebben a rendszerben, úgyhogy eléggé képben vagyok, hogy éppen mi történik. Igazából ez az acélkocka hadtiszt képzési forma egy gyakorlatorientált képzési rendszer. Az acélkocka a civilből bejövőkre szokták érteni, de alapvetően ez egy komplett rendszer. Az őrmester képzéstől, a legénységi képzéstől egészen a vezető altiszt képzésig minden magába foglal. Most leginkább arra törekszünk, ugye a vendégek is ugye a úgynevezett kiskocka rendszerben szocializálódtak, tehát a civil életből bejött acélkocka altiszt képzésen vettek részt. Ez három részből áll, egyrészt az alapkiképzésből, másrészt az alapaltiszti felkészítésből, ez egy 14 hetes vezetői képzés tulajdonképpen, ahol megkapják azokat a vezetői ismereteket elég gyakorlati orientáltan, ugye a 14 hétből több mint 12 hét gyakorlati foglalkozás van, pontosan azért, hogy a gyakorlati körülmények között, a viszontagságos körülmények között képesek legyenek döntéseket hozni. Majd ezt, hogyha ezt elvégzik, akkor a következő, az utolsó része pedig a szakmai képzés, ami a különböző alakulatoknál történik. Ez attól függ, hogy van egy beosztás, egy pályaválasztási rendszer, a képzésüknek, illetve a tanulmányi eredményüknek megfelelően, és ennek megfelelően kerülnek az előképzettségük alapján a különböző alakulatokhoz. Lásd, az egyik ugye Szolnokra, a másik egy logisztikai területre a szakmai képzettségének meg a eredményei alapján, és ez alapján fog kiderülni, hogy a szakmában mit fog elérni, és mit fog tapasztalni. Azért a szakma képzi őket szakmailag, mert ugye így az alakulatnál megismerik az ottani rendszert, megismerik az eljárásrendet, megismerik a kollégákat, megismerik azt az eljárásrendet, amivel fognak amit tapasztalni fognak, miután kikerülnek, és utána, amikor felavatódnak ugye a hősök terén, utána tulajdonképpen egyből ugyanarra a szakterületre, ugyanahoz az alakulathoz fognak kerülni. Tehát így épül fel a teljes rendszer. Ebben végeztek ugye a fiataljaink.
1: Majd vissza fogom még dobni a szót a részletekért, de akkor picit beszéljünk arról, hogy ha jól értem, a civil életből érkeztek mindketten. Előtte egyébként mondjuk mivel foglalkoztak, és honnan jött az ötlet, vagy honnan jött a hír, hogy van egy ilyen képzés, és miért gondolták úgy, hogy ezen részt vegyenek. Csenge?
3: Na, üdvözlök mindenkit. Én középiskola után tartalékosként vonultam be, ott voltam 11 hónapot, ők elszesként, és az idő alatt kerültem ide föl Budapestre, akkor még katonai közlekedési központ volt, és én onnan leszereltem, és elmentem az Altiszti Akadémiára.
1: Azt mondja, ugye, hogy rögtön igazából iskola után lett tartalékos. Igen. Miért? És akkor nyilván felmerül a kérdés, ami ma már talán nem is annyira divatos, hogy akkor egy lány, ez miért gondolja azt, hogy akkor a hadsereghez bármilyen formában csatlakozik? Szóval önnek mi volt az az indítatás, ami miatt úgy döntött, hogy érdemes bármilyen szinten, akár először tartalékosként belépni a honvédségbe?
3: Rendészeti középiskolában kezdtem, sportoló voltam, élsportoló, és vittek honvédségi versenyekre, honvédelmi országos bajnokságokra, és ott tetszett meg.
1: Gergely, honnan csöppent bele ebbe az életbe?
4: Hát nekem egy kicsit talán szertágozóbb, én közgazdászként végeztem, és a Covid idején sikerült is elhelyezkednem gyakornokként, tehát friss diplomásként, és ott jöttem rá, hogy ez nem biztos, hogy nekem való, hogy egy irodában.
1: Mi a bezártság? Covid alatt mindannyian otthon voltunk.
4: Én ehhez egy kicsit klausztrofóbiás voltam, és igazából mindig is kacérkodtam a katonaság gondolatával. Én is küzdősportoltam, technikailag 10 éves korom óta váltott stílusokban, éppen mi volt az adott lakhelyemen, és akkor úgy gondoltam, hogy itt az alkalom, miért ne? Még elég fiatal vagyok hozzá, hogy rendes karriert építsek itt is akár, és így kerültem így. Így jött a honvédség, és egy rokonom révén hallottam azt, hogy lehetek haltiszt. Ha jól tudom, jól emlékszem, beszéltem egy toborzó tisztel, aki szintén ismerőse volt ennek az ismerősnek, és így jött ez a célkocka.
1: Nem most végeztek, most éppen mivel foglalkoznak, hol vannak, milyen pozícióban?
4: Én a 86-os helikopter dandár előretolt repülés irányító központ repülés irányító altisztja vagyok. Ez egy nagyon érdekes szakma, ég és föld között. Technikailag a baráti erők relatív közelségében hajtunk végre levegőföldtüzeket, tehát légicsapásokat, rácsapásokat, illetőleg koordináljuk az adott légtér minden aspektusát. Beszélek itt tüzérségi tüzekről, drónokról, illetve természetesen a repülőeszközökről, mind merevszárnyas, mind forgószárnyas, tehát helikopterek, vadászgépek, bombázók, drónok, minden, ami repül a mi légterünkben, azért mi vagyunk a felelősek.
1: Csenge?
3: Én az anyagellátó raktárbázisnál vagyok, központi szállító zászlóajnál beosztott altiszként, mint ellátó altiszt. A kis zászlóajunknak én vagyok az ellátója. Ami felszerelés van a katonáknak, azt általában én adom ki, meg még egy-két kollega, hogy fel legyenek szerelve, ha gyakorlatra, vagy éppen közúti kísérésekre mennek ki, akkor a speciális felszereléseik meglegyenek.
1: Két teljesen más helyről érkező fiatal ül itt velünk, és teljesen más területen is vannak. Mennyire sokrétű egyébként a jelentkezőknek az önéletrajza, és utána az, hogy dől el, hogy ki hogyan találja meg azt, hogy mivel fog utána foglalkozni?
2: Az altisz képzés ilyen szempontból nagyon jó, mert a pont nem az, hogy specifikusan csak katonai kollégiumból vagy katonai szakterületről lehet jönni, hanem szerte az országból, a bármilyen középiskolából, legyen ez gimnázium, technikum, ne adj Isten valahol, mint a kolléga is valamilyen szakmát végzett már előtte, és mégis úgy dönt, hogy csatlakozna a hazavédelméhez. Tehát ilyen szempontból nagyon sokrétű. Vannak olyanok, aki 10 évet lehúzott bármilyen másik szervezetnél, bármilyen másik cégnél, és mégis úgy döntött, hogy ő vállalja a a védelmét, mert ugye ez nem egy munka, ez egy hivatás, tehát itt elköteleződnie kell valamilyen szinten az embernek, és ez a legfontosabb. Pont jó, hogy két ilyen szélsőséges, hogy van egy harcoló, aki tényleg a harc támogatására van, tehát olyan feladata, ahol inkább gyakorlati orientáltabb, de ott a másik terület, ami a logisztika, ami nélkül meg egy harcoló alakulat, vagy egy gyakorlatorientált feladatot nem lehet végrehajtani, ha nincs meg a megfelelő támogatás, úgyhogy ilyen széles spektrumban működik az altiszt képzés is, tehát körülbelül 40 különféle szakterület van, ahova mehetnek manapság tényleg az úgymond adminisztratív munkakörtől egészen a különleges műveleti katonai beosztásokig. Természetesen nem egyből valaki oda kerül, mert nem arra születik. Ez ugye, amit mondtam is korábban, hogy az alapkiképzés, az alapaltiszti felkészítés, vagy éppen a szakmai felkészítés teljesítménye alapján kerül valahova, valaki oda. Nagyon-nagyon fontos, hogy nyelvből, szakmailag, illetve fizikailag olyan standardek vannak, ami ha megfelel, egy altisztnek meg is kell, mert tulajdonképpen ez a feladata, ahogy a többiek is elmondták, hogy elég sok gyakorlatra járnak. Emiatt ez a három az alapja annak, hogy valaki jó altiszt lesz, mert ha ezekkel rendelkezik, manapság a fiatalok azért a gimnáziumokból azért valamilyen nyelvismerettel érkeznek, ami nagyon-nagyon fontos manapság. Ha ezeket tovább tudják fejleszteni, akkor különböző területeket az első, a top 10% tulajdonképpen még választhat is, hogy mit is szeretne csinálni az eredményei alapján, ami nagyon-nagyon fontos.
1: A képzés alatt gondolom, hogy máshonnan jöttek, más csinálnak, lehet, hogy más is volt maga a kihívás, tehát mi az, amit mondjuk kihívásként éltek meg? Gondolok itt arra, hogy, és akkor visszakérdezek, hogy az alapkiképzés az mindenkinek egyforma, ugye nem?
2: Így van.
1: Azt jól tudom. Tehát például, hogy mondjuk az volt az, ami kihívás volt, vagy a következő tanulmányok, volt olyan pont egyébként, amit így meg tudnak fogalmazni?
3: Szerintem az első, ami legfontosabb, egy teljesen új helyszínre oda megy egy teljesen civil ember, új közegbe, egy teljesen más napirendi pontokkal felépített rendszerrel, azt azért meg kell szokni.
1: És alkalmazkodni teljesen más.
3: Igen. Nekem például még az, hogy a fizikai része, attól függetlenül sportoló voltam, de egy nőt meg egy férfit, attól függetlenül, hogy a honvédségben nincsen nő meg férfi, a fizikális megterhelés az azért
1: kihívás. Igen. Nyilván. Hiába van egyenjogúság, azért vannak fizikai korlátok. Gergely, meg tud ilyet fogalmazni?
4: Én igazság szerintem a küzdősport az nagyon jó alap volt ugye a fegyelem megteremtésére. Kifejezetten biztonságosnak éreztem azt, hogy úgy van egy ilyen mentális megnyugvás, amikor az ember tudja, hogy jó, akkor most 7:15, következő napi rendi pont az 9:30, és addig ezt fogjuk csinálni. Tehát ez egyfajta ilyen könnyedség is lehet, kinek mi ezek szerint mások a kihívások. Nekem igazából a mostani alakulatomnál volt talán inkább a nagyobb kihívás, hogy ezt a légierős nyelvezetet megtanuljam, mert azért ez egy kicsit más.
1: Speciális.
4: Igen, eléggé. Illetve nagyon sok olyan információ van ebben a szakmában, amit úgy tudni kell ahhoz, hogy ezt el tud végezni. Tehát hatalmas lexikális tudás szükséges ahhoz, hogy irányító lehess. És talán az volt az, ahogy így hopp, hirtelen arcon csapott, hogy itt még nagyon sok mindennek kell tanulni.
1: Amikor jelentkeztek, akkor egyébként már így körülbelül tudták, hogy mi az, amivel majd később, hogyha sikeresen elvégzik ezt a képzést, akkor azzal szeretnének foglalkozni, vagy közben jött az a képzés alatt, hogy mondjuk ez is érdekel, meg az is, de valószínűleg ez az, amiben én jó lennék. Gergely?
4: Hát nálam azért fix volt, hogy én valamilyen harcoló beosztásba szeretnék kerülni. Magáról, erről a szakmáról csak később, tehát már katona voltam, akkor szereztem tudomást, és és aztán jöttek is az alakulattól, minden alegység, és hát pontosabban nagyon sok alegységhoz beszélgető partnereket, akiktől lehet kérdezni, tartanak előadást, és egy ilyen pályaorientációs beszélgetés keretében nagyon sok alegység megjelenteti magát már a Tiszti Akadémián, és egy ilyen előadás után mentem oda, hogy ez amúgy érdekelne, ez érdekesen hangzik, ez mik itt a feltételek, hogy lehet ide kerülni, és igazából azt mondtam, hogy ez tetszik.
1: Mennyire tudatosak a jelentkezők egyébként összességében? Tehát van olyan, aki mondjuk már úgy jelentkezik erre a képzésre, hogy én tudom, hogy na, ezt szeretném, és aztán lehet, hogy közben kiderül, hogy tök vagy nem alkalmas rá személyiségéből, vagy fizikumából adódóan, vagy egy teljesen más dolog tetszik meg neki. Tehát mennyire rugalmas ez a rendszer?
2: Rugalmas ugye a felviteli eljárás során, vagy a pálya választás során azért feltesszük azt a kérdést, hogy egyáltalán tisztában van-e mi az a Magyar Honvédség, tisztában van-e, hol vannak alakulatok, mert azért vegyük azt is figyelembe, hogy eléggé, különösen a Covid után eléggé röghöz kötöttek lettünk, hogy szeretnénk ott valahol a családunk környékén maradni, illetve hogy mégis mit szeretne csinálni, itt van-e valami elképzelése. Ez is elég szélsőséges, valaki tudatosan tudja, hogy na már most én lövész katona leszek, és akkor az lesz. Valakit ugye a filmekből, vagy a gyerekkori, vagy a számítógépes élményeiből azt mondja, hogy már pedig én kommandós leszek, ezzel sincs baj. Folyamatosan a képzés során ugye az értékeléseknél szinte hetente vannak értékelések, kiderül, hogy az, amit ő eltervezett, az mennyire fekszik a Magyar Honvédségnek, illetve mennyire van párhuzamban, vagy pedig olyat ajánlunk neki, hogy lásd mondjuk informatikusként, ő azt mondta, informatikát tanulta a gimnáziumban, de megmondta, hogy őt például az abszolút nem érdekli, és irányítgatjuk arra a területre, ahol végül is most már egyre több olyan eszköz van, ami informatikai alapismeretet kell, hogy biztosítson, akár egy harcjárműnek a technikai berendezései már olyan szinten vannak, hogy mindenkinek újra kellene tanulnia tulajdonképpen. Tehát a szélsőségek ellenére is megtalálja mindenki azt, amit keresne, és utána az alakulatnak a felelőssége, hogy olyan szakmát adjon neki, hogy utána ővelük fog foglalkozni.
1: Milyen további lehetőségeik vannak? És akkor nyilván tudom, hogy terület specifikus lehet ez, de azon túl, hogy lesz mondjuk egy megbízható munkájuk egy olyan területen, ami tényleg hozzájuk passzol, azon túl még mi jöhet karrierben, tanulmányban, nemzetközi küldetésben, bármiben?
2: Most vehetném a saját karrieremet, hogy...
1: Vegyük!
2: 96-ban kerültem a Magyar Honvédséghez, én is az Altiszti Akadémián kezdtem, utána Szolnokra kerültem mélységi felderítő katonaként, ejtőernyősként, és az évek során voltam több misszióban, voltam NATO beosztásban, voltam számos alkalommal különböző külföldi tanfolyamokon, elvégeztem az összes vezetőképző iskolát, ami tulajdonképpen predesztinál arra, hogy ott ülhetek, ahol most, és akár adott esetben valaki eljuthat a legmagasabb rendfokozatig, természetesen megfőszolgálati idővel. Tehát ezen felül azért azt kell mondjam, hogy a mai fiatalságnak óriási lehetősége van a mai acélkocka képzésre jelentkezőnek, nyelvtanfolyamokkal, missziókkal, a külföldi vagy hazai nemzetközi gyakorlatokkal, ahol, amit mondtam is korábban, hogy a nyelv nagyon-nagyon fontos. Most már egyre több szakterület is megköveteli azt, hogy úgynevezett subject matter expert, tehát szakmailag kompetens és tapasztalt emberek legyenek, és most már törekszünk is erre, hogy ezeket a képzéseket megkapják. Tehát olyan tanfolyamrendszer, illetve iskolarendszer van kidolgozva, amivel szerintem más kevésbé vetekszik, még akár egy főiskola is.
1: Nagyon röviden, önök mivel bátorítanák azokat, akik gondolkodnak egy ilyen jelentkezésen?
3: Legyenek felkészültek fizikálisan, mentálisan, és az altiszta avatáson a végén ott a cél, amikor kiabálja mindenki az esküjét, hogy igen, ezt megcsináltuk, és szerintem minden percet megér.
1: Gergely?
4: Mi az, amivel bátorítanám őket? Ez egy jó élet. Artisztként lenni, nem? Tehát, hogy én már próbáltam sok mindent, katona mi voltam előtt, és összességében vannak nehezebb napok, de...
1: De nem tévedtél.
4: De nem tévedtem.
1: Nagyon röviden még mondjuk el azt, hogy milyen feltételekkel, és hol, hogyan lehet jelentkezni, ugye július végéig.
2: Így van, tehát a határidő 2026. július 31-e, a jelentkezési határidő. Ezt követően kétnapos felvételi eljárás lesz Szentendén augusztus 11 és 12-én. Addig a toborzó irodákban a helyös, vagy ugye a lakóhelyhez legközelebbi toborzó irodában kell jelentkezni. Ott elirányítják majd, ugye elküldik majd orvosi vizsgálatra, pszichológiai felvételire, tehát tulajdonképpen ezekkel kell megrendelkezni. Kötelező az érettségi, a büntetlen előélet, a nyelvismeret, illetve a jogosítvány előnyt jelent, tehát ezek is nagyon fontos tényezői, és ahogy fogalmaztak a kollégák, mentálisan és fizikailag fel kell készülni, amit mondtam is korábban, ez egy hivatás, ezt a hazát fogja szolgálni, erre fel kell készülni. Akik felkészülnek, azok pedig ilyen karriert tudnak befutni majd utána.
1: Köszönöm, hogy itt voltak.
2: Mi köszönjük.
4: Köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Úgy érzed ott benn,

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a meleg nyári idő. Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést Szombathely szőlősnél. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel, és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. Robbanás történt egy üzbegisztáni gáztöltőállomáson, hatan meghaltak, öt embert különböző súlyosságú sérülésekkel szállítottak kórházba. A robbanás okozta tűzben négy jármű és két föld alatti üzemanyagtároló tartály rongálódott meg. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren, továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megálló helynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Utazó podcast Mahó Andreával a Spirit FM-en. A mikrofonnál Mahó Andrea.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. Mai vendégünk Varga Miklós, énekes, színész, érdemes művész. Pályafutása során a magyar rock és zenés színházi élet egyik meghatározó alakjává vált, különösen az István a király cím szerepével, amely országos és nemzetközi ismertséget hozott számára. Számos hazai és nemzetközi fesztiválon ért el kiemelkedő eredményeket, többek között első helyezést szerzett az Arany Orpheus Fesztiválon. Szólóénekesként és zenekarával is hosszú évtizedek óta aktív, miközben játszott többek között a János Vitéz, a Jézus Krisztus Szupersztár, az Egri Csillagok, a Mária Evangélium, az Attila Istenkardja és a Hamlet előadásokban is. Munkásságát számos rangos szakmai elismeréssel díjazták, többek között Artisius díjjal, Máté Péter díjjal, a Magyar Köztársaság érdemrend lovak keresztjével, 2025-ben Magyarország érdemes művésze díjjal tüntette ki. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy itt vagy ebben a podcastben.
2: Én köszönöm a meghívást.
1: A vendég mindig választ egy filmet, és ebből a filmből indulunk ki. Te is választottál egyet, egy nagyon szép filmet, Napfivér, Holdnővér című filmet, Franco Zeffirelli rendezésében, amelynek a fő üzenete, hogy az igazi szabadság és a béke nem az anyagi biztonságból vagy a társadalmi elismertségből jön, hanem abból, hogyha az ember hű marad Istenhez és a saját belső igazságához, még akkor is, hogyha ez egy nehezebb út. Beszéljünk egy kicsit a filmről. A film azt mutatja, hogy a legnagyobb változások nem kívül, hanem belül indulnak el bennünk. Ferenc nem egyszerűen más életet választott, hanem teljesen újraértelmezi önmagát és a világot. Neked volt hasonló újraértelmezésed ebben az életben?
2: Hát ugye én idén évvége fele leszek 70 esztendős, ami gombózból is sok, nemhogy évekből. Hogy hányszor kellett újraértelmezni? Valamikor úgy érzem, hogy nap mint nap az ember újraértelmezi az életét, mert egy olyan felgyorsult világban élünk, amihez megpróbálunk idomulni, megpróbálunk benne elhelyezkedni, megkeresni a helyünket, és nem mindig sikerül. És emiatt sokszor újra próbáljuk értelmezni az életünket. Az általad említett film, ez egy csodálatos Zeffirelli film, amit én nagyon-nagyon régen láttam, még ifjú koromban. Én egy dologra emlékszem, hogy ment a film, és amikor eljött, most is áll hátamon a szőr, eljött az a jelenet, amikor nem tudom, hogy hanyadik pápa, az a éppen akkor aktuális pápához elment Szent Ferenc, akkor még nem volt szent, csak Asszisi Ferenc, elment, és a pápa egyszer csak földre vetette magát a Szent Ferenc előtt, és úgy feküdt kiterítve előtte. Én akkor ott megállítottam a filmet, és percekig zokogtam. Akkor értettem meg igazán Asszisi Szent Ferencnek az egész lényegét. Az ott egy olyan üzenet volt, és hogy a Zeffirelli ez képileg hogy meg tudta csinálni, hogy olyan érzelmeket váltott ki belőlem, amit azelőtt még soha. Úgyhogy nagyon hálás vagyok neki azért, hogy úgy tudtam értelmezni ezt a filmet, ahogyan kellett.
1: A természethez való visszatérés, a letisztultság egy mélyebb, tisztább életformát jelképez. A mai ember sajnos egyre távolabb kerül a természettől. Szerinted miért van ez?
2: Talán azért, mert az ember, mint a legfejlettebb lény itt ezen a Föld nevű bolygón, gyakorlatilag nem az, hogy azonosul a természettel, hanem megpróbálja átalakítani, megpróbálja maga képére formálni. Tehát azért van az, hogy itt egy csomó természetes dolognak nekiestünk, átalakítottunk, de egy dolgot az emberiség nem vesz figyelembe, hogy a természet azért nem hagyja magát. Most ezt nevezhetjük Istennek, nevezhetjük természetnek, az ateisták bárminek, nem ez a lényeg, hogy a természetet egy bizonyos fokig át tudjuk alakítani, a magunk képére formálni, de nem végtelenül. Tehát amikor vannak a természeti erőforrásaink, amit mi megkaptunk, örökül kaptunk itt a Föld nevű bolygón, és ezt az, hogy kiaknázzuk, de amikor kizsigereljük, és ugye már szinte élhetetlenné tesszük ezt a Földet, akkor soha nem szabad elfelejteni, hogy magunk számára tesszük élhetetlenné. Tehát a mi képünkre próbáljuk formálni, egy darabig ez mehet, de a természet egyrészt visszaveszi azt, ami az övé.
3: Hogyne.
2: Másrészt pedig addig hagyja magát átalakítani, ameddig nem sérül a természet, az, hogyha az emberiség bármilyen okból kihalna, a természet az továbbra is, a Föld nevű golyó élni fog.
3: A film egy belső töréspontot mutat be, amikor gyökeres változás következik be, ugye Ferenc életében. Volt már neked ilyen az életedben, amikor újra kellett definiálnod magadat?
2: Ahogyan az évek telnek, múlnak, ugye az ember mindig tanul. Holtig tanul, mint tudjuk, és új tapasztalatokat szerez, új élményekkel gazdagodik, és ugye ennek megfelelően éli tovább az életét. Tehát, hogyha voltak is ilyen alapvető törések, vagy ilyen átalakulások, akkor azok inkább ifjabb generációs koromban. Mert,
3: és ez mi okozta, vagy mi volt az?
2: Hát ugye egyrészt a tapasztalatlanság, a rácsodálkozás az új dolgokra, és a természetes alkalmazkodás. Hiszen azért az élet másról se szól, mint alkalmazkodni a körülményeinkhez, az embertársainkhoz, a társadalmi viszonyokhoz. Tehát ez a folyamatos alkalmazkodás egy idő után már az embert olyanná teszi, hogy egyrészt fölkészül olyan változásokra, amik érhetik, másrészt nem fogja már annyira meglepetésként kapni, és egy bizonyos fokig talán alakítani is tudja. Tehát ilyen törések talán ifjabb koromban fordultak elő, ahogyan az ember idősödik, úgy szép lassan belesimul a történésekbe.
3: A bizonytalanság és a változás állandó állapot. Te inkább kontrollálni próbálod a helyzeteket, vagy el tudod fogadni a kiszámíthatatlanságot?
2: El tudom fogadni, de olykor nehezemre esik. Viszont megint csak itt az évek múlására kell utalnom, hogy az ember a bölcsességével ezeket is megszerzi, hogy alkalmazkodnunk kell a világhoz. Persze, főleg ifjúként mindent megpróbálunk a magunk képére fordítani, de, és ez nem megalkuvást jelent.
3: Te egy lázadó voltál különben, fiatal? Milyen típus voltál?
2: Szóval olyan értelemben nem voltam lázadó, hogy én át akartam alakítani mindenképpen a magam képére a világot, de otthon természetesen, hát én nekem apámmal is nagyon-nagyon komoly politikai vitáink voltak. Uh-huh. Aztán az már egy más kérdés, ugye, hogy ugye jó édesapám, aki már jó néhány éve nincs köztünk, azért ő is átment a damaszkuszi úton, mert ő annak idején hithű kommunistaként szolgálta azt a rendszert, és ő tényleg hitt abba a rendszerbe. Aztán jött a rendszerváltás, és akkor egyszer csak ő átment a damaszkuszi úton, és Saulusból Paulus lett, és én ezt úgy fogalmaztam meg korábban, hogy aki már tőle jobbra állt, az már leesett. És ez lett a valóban hithű kommunistából, hiszen ő egy nagyon magas beosztású katonatiszt volt. Nekünk az ő beosztása szerint a rózsadombon kellett volna élnünk. De mi öten voltunk, illetve vagyunk testvérek, mint fiúk, tehát heten éltünk egy kétszobás lakásba, tehát apám soha nem élt vissza azzal, hogy ő megtehette volna, hogy ő elintézi magának, vagy illetve a családjának, hogy sokkal jobb körülmények között éljünk. Ezt én nagyon-nagyon becsültem benne, de hát akkor is már voltak összezördüléseink, de hát ugye melyik családban nincs, tehát Tehát ki az, aki fiatalon fölnő, és ugye mindenben egyetért a szüleivel. Erre talán Churchillnek volt az a mondása, hogy aki 20 pár évesen nem liberális, annak nincs szíve, aki meg 30 felett nem konzervatív, annak meg nincs esze.
3: Ez jó,
2: én azt hiszem,
3: ez
2: hogy
3: jó.
2: Ez egy nagyon bölcs meglátás.
3: És mit szóltak ahhoz, hogy te művész lettél?
2: Ó, nagyon-nagyon nehezen viselték. Nehezen viselték.
3: Ez mikor jött nálad? Vagy mi volt az első jel erre?
2: Nekem nem voltak ilyen jellegű vágyaim. Soha. Hogy mikor is? Hát ugye középiskolás korában, még ma is szerintem nagyon sok fiatal ki akarja próbálni a rockzenét. Kezébe vesz hangszert, elkezd csörömpölni maga körül, és akkor vagy megszokják körülötte, vagy nem. Mi is elkezdtünk csörömpölni, volt egy amatőr zenekar 75 és 78 között, 975 és 78 között, az Esztergomi Glog együttes, ami egy 3 éves rövid, de eredménytelen pályafutás után feloszlott, és 1980-ban volt egy tehetségkutató verseny, és mégis összeálltunk, hogy menjünk el és próbáljuk meg. Elmentünk, ott már ismert zenészek voltak a zsűritagok, akik aztán később nekem mind-mind kollégáim lettek, és akkor ott a zsűri elnöke felfigyelt rám, és engem kiemelt a zenekarból, és próbálta egyengetni az én utamat, úgyhogy így kerültem én az első olyan zenekarokba, amik aztán már később meghatározták az én későbbi életemet, és közben én főiskolai hallgató voltam. Én jártam a kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolára, amit aztán sikeresen el is végeztem.
3: Te választottad, vagy a szüleid?
2: A szüleim arra unszoltak, hogy fiam, az érettségi nem elég, kell valami főiskola vagy egyetemi diploma. És akkor az valóban az ő unszolásuk volt, hogy én menjek mindenképpen valami felsőfokú intézetbe. Én meg is próbáltam. Közlekedési távközlési műszaki főiskolára jelentkeztem, a Ybl Miklós építőipari műszaki főiskolára, ahol mindenhonnan repültem, mint a szárnyas fejvadász, mert matek fizika volt a felvételi, és matekból én jó voltam mindig, de fizikából tök hülye. Tehát ott, amikor én fizikából felvételiztem, átjött a szomszéd szobából a másik vizsgáztató, mert ő még ekkora marhaságot életében nem látott, tehát át akartam írni a fizika törvényeit, és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy lehet, hogy nekem nem ilyen felsőfokú intézménybe kellene megpróbálnom a jelentkezést, ahol matek fizika a felvételi, és akkor gyorsan néztem egy olyat, ahol matek történelem. Na ez volt a kereskedelmi és vendéglátóipari főiskola, ahol a felvételit is gyertem, aztán később el is végeztem, de amikor már a kezembe volt a kereskedelmi üzemgazdász diploma, akkor már eldőlt, hogy én nem üzemgazdász leszek, nem kereskedő, hanem zenész, hiszen akkor én már a P-Box zenekarnak voltam a alapító tagja.
3: És akkor a szüleid ehhez?
2: Szüleim, apám mindig azt mondta, hogy fiam, főleg amikor már a diploma is megvolt, hiszen van rendes diplomád, miért kell ilyen hülyeségekkel foglalkozni, meg lehet ebből élni? Na aztán ez tartott egészen 1983. augusztusáig, amikor bemutatták az István a király című rockoperát, aminek akkor én még csak magyar hangja voltam, csak később vettem át a színpadon is a szerepet. Viszont ez otthon a szüleimnél is egy olyan pálfordulás hozott, hogy onnantól kezdve a szüleim lettek a legnagyobb rajongóim. Aha. Olyannyira, hogy amikor ugye az István a király sikere után jött még az Európa dal, amivel letaroltunk mindent, és akkor olyan rajongói áradat indult el, olyan ilyen levélstócok, volt egy postafiókom, és alig bírtam kiszedni naponta, és nem tudtam rá mindegyikre megválaszolni, és apám felvállalta, hogy akkor szívesen segít ebben. Aztán évtizedekkel később találkoztam ennek a, hát nem hátrányával, hanem ezzel a ténnyel, amikor egy velem körülbelül azonos korú hölgy odajön hozzám, és azt mondja, Miklós, ezt nekem már ezelőtt 30 évvel aláírnád még egyszer? És akkor a kezembe nyomott egy ilyen válaszlevelet, és ott látom apám aláírását. Úgy mondom, akkor most ezt nagyon-nagyon meg kéne próbálni leutánozni, hogy nehogy lebukjak, hogy arra nem is én válaszoltam arra a levélre.
3: És az István a király az hogy jött? Casting volt?
2: Nem. A következő történt, amit én hallottam vissza, ez kettős lécen futott. Az egyik volt a Koltai féle vonal, hiszen a Koltai Gábor volt ugye a rendező, és az ő öccse, a Koltai Gergő pedig a Kormorán zenekarnak a vezetője, és korábban a P-Boxal már voltak közös koncertjeink, és a Gergő ott hallott, látott engem énekelni, és ő ajánlgatotta a bátyjának be. A másik vonal az pedig a Pap Gyuszi, akkor tájt nekem volt egy a Varga Miklós Band nevű zenekarom még régen, ott volt ő billentyűs, közben a Pap Gyuszival csináltunk, illetve ő hozott létre egy svéd-magyar zenekart, a Safarit, ahol egy angol nyelvű albumot készítettünk el, illetve egyik legjobb albuma lett egyébként, és amikor hazajöttünk, akkor a Pap Gyuszi odaadta a Szörényi Leventének, a zeneszerzőnek megmutatni ezt az albumot, csak úgy, hogy hallgassa meg, hogy mi most ezt csináltuk. És akkor a Levente ott hallott engem először énekelni, és akkor ezen a két vonalon futva, egyszer csak Koltai Gábor fölhívott telefonon, és közölte, hogy készül egy rockopera, István a király címmel, aminek a címszerepére engem fel akarnak kérni. Hát én ott köpni jelni nem tudtam, hiszen akkor én két éve voltam úgy komolyabban benne ebbe a szakmába, és amikor fölolvasta, vagy elmondta azokat a neveket, hogy ki mindenki lesz még benne. Nagy Feró, Viki Dál Gyula, Deák Bilgyal, Sebestyén Márti, csak ebből a részéből, aztán Berek Kati, Sörös Sanyi, Szakácsi Sanyi, Balázs Peti, és még nagyon sokan. Tehát a színész szakmának is a krémje, a rock szakmának a krémje, a legendák, és hogy én oda, hát hogy kerülök én oda? Úgy kellett fölmosni.
3: És aztán a színészet akkor innen már automatikusan jött?
2: Aztán ugye nagyon sokan föltették azóta is ezt a kérdést, hogy akkor miért nem én játszottam rögtön az ős bemutatón, és a filmben sem én voltam. Erre az volt a teljesen autentikus válasz, hogy Koltai Gábor, aki azóta nagyon jó barátom, és nagyon-nagyon sok minden dolgot csináltunk együtt, akkor ő nem bízott meg bennem. Tehát nem ismert engem, abszolút én egy sötét ló voltam számára, és nem merte megkockáztatni azt, hogy hogy abszolút címszereplőt egy ilyen pályakezdő zöldfülűvel játszassa el. Aztán az egy másik kérdés, hogy aztán rá egy-két évvel, amikor a Gábor fölkért már színpadi szerepre is, hát meg későbbi István a királyokban is, onnantól kezdve hát a Koltai által rendezett darabok, zenés daraboknak a legtöbbjének már én játszottam a főszerepét. Tehát bőségesen rehabilitálva lettem ezügyben. És akkor hát nyilvánvaló, az István a király sikere, meg ugye amikor később jöttek az újabb felkérések, ezek megnyitották számomra a zenész színház kapuit, és akkor így számtalan főszerepet játszhattam el, sőt, még prózai dolgot is kaptam, hiszen a Julianus filmnek a négy főszerepléből az egyiket, ezt a Gábor rám bízta.
3: És te prózai soha nem szerepet. Tanultad, nem, hanem ez ösztönből jött belőle.
2: Én bent a színházban tanultam meg, amit megtanultam. Nagyon nagy köszönet azoknak a színész kollégáknak, akik ebbe nagyon sokat és önzetlenül segítettek. Tehát egy csomó segítséget kaptam, amit én próbáltam azzal viszonozni, hogy a zenés darabokban pedig én próbáltam nekik segíteni, hogy ezt hogyan kéne másként, vagy bármit, de egy nagyon jó érzés volt belekerülni ebbe a színházi világba, és a mai napig nagyon sok jó barátom. Is van.
3: És az éneklést sem tanultad, hanem az is autodidakta módon jött nála.
2: Abszolút. Én egyszer megkérdeztem Szekeres Kálmán bácsit, aki a Szekeres Tamás gitárosnak az édesapja volt, szegény már ő sincs köztünk, ő volt a Klasszikus Konzervatóriumnak az igazgatója, és megkérdeztem tőle, hogy tud-e nekem ajánlani valami jó énektanárt, mert hát ugye jó pap holtig tanul. És akkor annyit mondott azt, hogy figyelj ide. Én nekem nagyon jó barátom, és ott fölsorolt több neves, nagyon neves énektanárnőt. Ezek mind nagyon jó barátaim. Én mégis azt mondom neked, ne menj oda. Elrontják a hangodat, elvisznek más irányba. Szóval téged a Jóisten megáldott ezzel a tehetséggel, ezzel a hanggal. Menj a színpadra és énekelj. És akkor én megfogadtam a tanácsát. Egyetlen egy kivétellel, mert azért hosszú pályafutásom alatt volt egy olyan időszak, amikor egy kicsit túlhajszoltam magam, és éreztem, hogy itten a hanggal lehetnek problémák. És ezt onnan tudtam meg, hogy Veszprémben játszottam az Anna Karaninába a Levin szerepét. És egyszer csak megszólalt a telefonom, és Pitti Kati hívott fel, az opera énekesnő. Gratulált, hogy nagyon jó voltál, Mikikém, problémád van? kérdezte. Hát mondom, ezt te honnan hallasz? Én opera énekes vagyok és tanár. Hallom. Hát mondom, igen, igen, akad olykor probléma. Azt mondja, jó, gyere föl hozzám egy párszor, és kiavítjuk. És így történt. Tehát a Katihoz fölmentem nagyon-nagyon önzetlen módon, nem volt hajlandó elfogadni semmit, ezért tehát csak szakmai szeretetből rávezetett olyan dolgokra, amire én ezek szerint önmagamtól nem jöttem rá. És azóta gyorsan le is kopogjuk, hogy nincsen probléma.
3: Mindenkinek mást jelent a szabadság és a biztonság. Neked mit jelent?
2: Annyit jelent, főleg a szabadság, mint levegőt venni. Tehát, hogyha nincs, akkor az ember megfullad. Éltem két különböző rendszerben, tehát én pontosan tudom, hogy milyen az, amikor valóban diktatúra van, bár a nagyon-nagyon kemény diktatúrának már én sem voltam részese, hiszen én ugye 56-os születésűként a forradalom után már abban a diktatúrában nőttem föl, ami azért engedett néha levegőz jutni. Tehát az 50-es évek diktatúráját hála Istennek én sem éltem meg. Tehát szép lassan ugye abból a rendszerből, illetve annak a rendszernek is köszönhetően az emberben kialakul egy ilyen ösztönös szabadságvágy, amit mindenáron el akar érni, és azért nem hajlandó megalkudni, hanem azért küzd, ameddig teheti. Úgyhogy a szabadságvágy az egy nagyon-nagyon fontos dolog, a szabadság, és a biztonság is. Sokan ugye mondják, hogy meg ez egy klasszikus közhelyé vált, hogy a pénz nem boldogít. Hát való igaz, az ember nem eszi meg a papírpénzt, nem abból fogja a mindennapi, illetve abból fogja a mindennapi betevőt teremteni. Tehát a pénz önmagában nem boldogít, de amit el lehet általa érni, ott sok boldogságot meg lehet szerezni. De ez nem jelenti azt, hogy akkor nekünk egy dolgunk van, hogy hajszoljuk a pénzt mindenáron. Na, erre is tudnék én itt konkrét példát is mondani, de hagyjuk a múltat. Tehát kerültem én olyan helyzetben, amikor egy olyan biankó szerződést tettek elém, ahol azt mondták, hogy te írod be az összeget. Egy főszerepel. Te írod be az összeget, nem számít mennyit. Ez nem kezdődik rosszul, de az volt egyetlen egy feltétel, hogy én mondjuk a két koltai testvérrel nem dolgozhatok a jövőben. És akkor én azt mondtam, hogy én szeretek reggelente tükörbe nézni, nem szeretném leköpni azt, aki ott szembe visszanéz velem, és hogy a pénz ilyen formában nem minden. Az én életemben biztosan nem. Úgyhogy volt ilyen is. Ez csak azért meséltem el, hogy az érezhető legyen, hogy én most nem vagyok egy ilyen pénzhajhász, aki mindenből ki akar sajtolni mindent, de pénz által az ember nagyon sok mindent meg tud szerezni, de nem kell minden áron.
3: Uh-huh. És mi az, ami igazán boldoggá tesz téged? A zene, vagy az utazás, a gyerekeid?
2: Fordított sorrendben, hiszen én nagyon-nagyon büszke vagyok a gyermekeimre, akik már kirepültek, felnőttek, most készülnek letenni a második diplomájukat.
3: Hiszen a második?
2: Igen, mert abba maradtunk, amit nekem is, tehát a szülői unszolás az ugye megmaradt.
3: Hogy, az nem hogy, baj, az néha nagyon hasznos
2: igen,
3: tud lenni.
2: Igen. Na most az én gyermekeim viszonylag korán úgy döntöttek, hogy ők szintén ezt a szakmát akarják választani. És akkor a feleségemmel együtt mi is eldöntöttük azt, hogy mindenképpen presszionáljuk őket, hogy elmehetnek, tehát hogyha éhen akarnak halni, akkor haljanak éhen, legyen az ő bajuk, de mindenképpen egy diplomát szerezzenek meg, és akkor utána valóban azt csinálják, amit szeretnek, így is menjenek olyan diploma felé, szerezzenek olyan diplomát, ami érdekli őket, tehát nem egy ilyen kényszer diploma. Úgyhogy így mind a ketten megszereztek kommunikációs szakon, az egyikük a Corvinuson, a másik egy másik egyetemen kommunikációs diplomát, és akkor utána azt mondták, hogy ők megpróbálkoznának a Színművészeti Egyetemmel. És akkor mi azt mondtuk, hogy örömmel támogatjuk őket, de ebben én nem tudok segíteni, és arra meg különösen büszke vagyok, hogy mindkét gyermekemnek a felvételiztető tanárai, azok jóval később tudták meg, hogy ők az én gyerekeim. Tehát én ebbe semmilyen formában se telefon, se utánajárás, vagy színész kollégákat megpresszionálgatni egy kicsit, hogy ott van azért lurkom, hogy figyeljetek oda a felvétel. Nem, ilyesmi nem történt.
3: De a szakmában azt nem szabad, szerintem
2: sem. Nem szabad, azon kívül a gyerekeim kifejezetten meg is tiltották. Megint csak egy nagyon jó példát tudok mondani, hogy amikor az Itt élned halnod kell című zenés történelmi játék belet mutatva a Hősök terén, akkor a gyermekeim még egy musical stúdióba jártak. És örömmel mesélték, hogy úgy tűnik, hogy ők menni fognak, mert hogy ott lehetett jelentkezni, statisztálni. És akkor én visszakérdeztem, hogy hát gyerekek, hát ezt a Koltai Gabi nagyon jó barátom rendezi. Szavatokba kerül, hát szólok nekik, és benne vagy. Meg ne próbáld, apa, meg ne próbáld. Tehát el voltam tiltva, és ők saját jogon a musical stúdióval odamentek, statiszta, meg mit tudom én, milyen szerepeket játszottak, tehát semmi közöm nem volt hozzá. Aztán, amikor ez az egész mű elindult egy országos turnéra, és abban én már nem tudtam részt venni, mert későn egyeztettek velem. És akkor fölmerült az, hogy akkor most akkor mi legyen. És akkor a Koltai Gábor fölkérte a fiamat, hogy mi lenne, hogyha ő csinálna meg az én szerepemet. Amit aztán úgy megcsinált, olyan színvonalon, hogy amikor évvégén jött a Budapest Sportarénába egy záró előadás, akkor a Gábor hívott szintén, hiszen mi nagyon régóta jó barátok vagyunk, és ő mindig számított rám, és akkor én már nem kaptam vissza a szerepemet. Tehát a fiam játszotta el, és én nekem egy teljesen más módon tudtam bekerülni abba a darabba, illetve visszakerülni a darabba. Ez a mai napig tart, és nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ők, amit elértek meg, amit el fognak érni, azt nem az én hátamon elrugaszkodva tették meg, hanem az önmaguk saját tehetségüknek köszönhetően.
3: A külvilág sok esetben torzítja az önképet. Téged mennyire befolyásol mások véleménye?
2: Meghallgatom. Mindenkinek meghallgatom a véleményét, hiszen magammal szúrnék ki, hogyha nem tenném ezt. De azért alapvetően én mindig saját magam meggyőződésére hallgatok. Lehet, hogy voltak emiatt tévedéseim az életben, hát kinek nincsen. De ezért én vállalom a felelősséget. Tehát én úgy gondolom, hogy felelősen érdemes élni az életet. Az ember olykor-olykor útelágazáshoz érkezik, vagy valami olyan döntéshez, amikor van benne döntenie kell. És olykor kiderül később, hogy az nem igazán volt jó döntés. Na de erre mondom azt, hogyha valaki hozott egy döntést, azért viszont vállalni kell a felelősséget, és én erre mindig odafigyeltem, hogyha voltak is rossz döntéseim, én azért mindig vállaltam a felelősséget.
3: A társadalmi elvárások és a saját belső hangot között hogyan teremtesz egyensúlyt? Különösen akkor, amikor ezek a hangok egymásnak ellent mondanak.
2: Hát az, hogy társadalmi elvárások... Én azt mondom, hogy az ember elsősorban saját magának feleljen meg. És akkor, hogyha ez belülről jön, és ez olyannyira autentikussá válik, hogy ez hihető, akkor a társadalmi elvárások is ebbe az irányba fognak menni. Tehát magyarán én ne akarjak más lenni azért, mert velem szemben olykor vannak bizonyos társadalmi elvárások. Én nem akarok a társadalmi elvárásoknak megfelelni. Én természetesen engem olyannak fogadnak el, amilyen vagyok, és én azért hosszú pályafutásom alatt, én a mai napig érzem a közönségnek azt a szeretetét, ami miatt én még a színpadon vagyok. Én azt elhatároztam, hogyha nincs az a visszajelzés, hogy érzem azt, hogy az emberek akarják hallgatni azt, amit én tudok nyújtani, akkor nincs értelme tovább csinálni. Tehát sokszor feltették nekem ezt a kérdést, hogy meddig akarod ezt csinálni. Hát egyrészt, amíg az egészségem bírja, de főleg addig, ameddig a közönség részéről érzem azt a szeretetet, azt az igényt, amit nap mint nap megkapok.
3: A történet az őszinteségről szól önmagunkkal szemben. Te hogy látod magadat?
2: Fontos dolog az őszinteség, mert ugye hát ez megint egy közhely, de hát mint ugye minden közhely alapigazságokat tartalmaz. Ugye a hazug embert könnyebben utalulik, mint a sántakutyát. Tehát, hogyha valaki nem őszinte, először is legyünk őszinték saját magunkhoz. Tehát ne
3: hát
2: próbáljuk,
3: ez a legfontosabb, magunkhoz.
2: Ne próbáljuk becsapni magunkat, mert az csak feszültséget jelent, az csak frusztrációt jelent, amit aztán kivetítünk a világra, tehát az emberről sugározni fog, és az emberek érzékelik. Tehát az embereknek vannak olyan jó kis érzékelőik, amivel ezt érzékelik. Tehát az őszinteség, a másik pedig, hogy a külvilág fele is őszintének kell lenni, hiszen ha nem vagyunk azok, és akkor egyszer csak kiderül a turpisság, akkor az minden embernek egy hihetetlen devalvációt jelent. És onnan nagyon-nagyon nehéz visszahozni a hitelességet, hogyha valakit effektíve olyan hazugságon kapnak, amiből lehetett tudni, és lehetett látni, hogy ez egy előre megfontolt, önös érdekből elkövetett hazugság volt.
3: Milyen koncertekben vagy most benne, vagy milyen munkákban? Van-e színház például?
2: Én nekem ugye most már 1983 óta, ugye kettős sínen fut az én pályám, a Zenész Színház és a Rock Színpad. Mind a kettő jelen van az életemben, és hol az egyik dominál jobban, hol a másik. Most éppen a Rock Színpad az, ami jobban beszippant, a színház kevésbé, de hát most is vannak azért színházi feladatok. Most lesz 15 esztendeje, hogy a Komáromi Magyarok Dalszínházzal bemutattuk a Fehér Laposok című rockoperát, ami egy csodálatos darab. Ez a felvidéki kitelepítettekről szól. Mindenképpen egy hiánypótló darab, mert a magyar történelemnek az a szakasza, azok a kényszer kitelepítések, amik ugye a II. Világháború után voltak, azokról nem sok szó esett, a rendszerváltás után sem. Tehát az egy ilyen sötét folt maradt a magyar történelemben, pedig nagyon sokakat érintett. Mi nagyon-nagyon sokat jártuk ezzel, és járjuk mai napig is. Nem csak itthon, hanem a környező országokba. És a környező országokba főleg megtapasztaltam azt, amikor még élő emberek, akik ezt átélték, vagy azoknak a leszármazottai nézték a darabot, és a darab után ugye a zsebkendőjüket így kellett kicsavarni, mert olyan érzelmeket hozott ki belőlük, mert ez ahogy a darabban is elhangzik, hogy az eljövő nemzedék el sem fogja hinni, hogy ami itt történt, az valóban megtörtént.
3: És mi van a koncertekkel?
2: És a koncertek,
3: hova
2: hát a mai napig, ugye létezik a most már a Varga Miklós és a band. Uh-huh. Mindenképpen el akartam választani a régi VM bandet, ami 90-ben alakult, vagy nem, akkor lett vége, igen. 1984 áprilisában alakult, amikor én bemutatkozó koncerten az Uránium moziban egy nagyon jól sikerült koncertet, illetve nem is egyet, mert meg kellett ismételni, sikerült tartanom, és akkor ez egy nagyon sikeres koncert volt, én csak be akartam mutatkozni, hogy ki lehetett az a kvázimódó, akit nem lehetett ugye az István a Király film vászonra engedni. Tehát az egy ilyen bemutatkozó koncert volt, és akkor olyan jól sikerült a koncert, hogy ez megmaradt zenekarnak, és ez 84-től 90-ig tartott a Varga Miklós band. Most a Varga Miklós és a band, ez egyrészt, ez már nem egy ilyen klasszikus zenekar, bár itt is állandó tagok vannak, de azért olykor történik fluktuáció, van, aki jön, van, aki megy. Tehát Varga Miklós és a band, és akkor mellette szóló karrieremet, tehát a szóló énekesként is, ahogy ma már sajnos ez így is dukál, hogy hónom alá veszem a pendrive-ot, és akkor fél playback előadásokat is tartok, hiszen egy csomó helyen nem tudják megfizetni a komplet zenekart. Viszont idén lesz november 21-én egy olyan koncertem a Budapesti Erkel Színházban, ahol lesz a 70 éves.
3: Igen, láttam a plakátot, gratulálok.
2: Koncertet. Nos, ennek 60 évesen már csináltam egy életmű koncertet. Én soha nem voltam egy olyan ember, vagy egy olyan előadó, aki ilyen nagy koncertekben gondolkozott. Nekem az volt az első ilyen nagyobb szabású koncertem a Szimacsarnokban 10 évvel ezelőtt, és közben nagyon-nagyon hamar eltelt 10 év. És akkor gondoltam, hogy mi lenne, hogyha most, ha már ilyen kerek esztendő van, akkor azokkal a zenész barátaimmal, akiket én becsülök és tisztelek és pályatársok, és hogyha itt belefér, akkor azért jó néhány nevet megemlítenék, hiszen ez nem csak az én életmű koncertem lesz, ahol az eddig életművem nagy részét, nem lesz egyszerű, hiszen legalább 150 albumon én már énekeltem, életem során. Körülbelül 20 szólóalbum, számtalan olyan rockopera és musicalnek a főszerepét játszhattam el, amiből szintén valamit ott meg kell mutatni. És olyan pályatársakat hívtam meg, akikkel valami fajta érintőleges közös sorsom is volt. Most remélem, hogy nem hagyok ki senkit. Viki Dálgyuszi annak idején, ugye, hát mikkel. Amikor kezdtük, hát én ő miatt kezdtem el énekelni. Aztán ott lesz Pataki Attila, Nagy Feró, Tóth Reni, Rudáncsó, Kalapács Józsi, Feke Pali, akit megkértem, hogy rendezze is meg, Keresztes Ildikó, Nyerges Attila, Jézusom, csak ki ne hagyjak valakit, Takács Tom. Tehát, és a két gyermekem, akik aha, szintén, és az egykori VM-bendet is meghívtam, tehát nagyon sok zenésztársam és szólista ott lesz, akikkel én valamilyen módon együtt dolgoztam, és valamilyen módon érintkezett a pályánk, és szeretnénk egy emlékezetes, nagyon jó bulit csinálni.
3: Biztos, hogy az lesz, én remélem. Nagyon szépen köszönöm. A végére tartogattam néhány villámkérdést. Nem kell gondolkodni, csak válaszolni kell. Klasszikus vagy modern?
2: Rögtön ilyen nehéz kérdést teszel fel.
3: Hát ezek szerint...
2: Akkor inkább klasszikus.
3: Bátorság vagy túlélés?
2: Bátorság.
3: Szabadság vagy kényelem?
2: Szabadság.
3: Szó vagy tett?
2: Tett.
3: Szív vagy ész?
2: Sajnos szív.
3: Igazság vagy béke?
2: Béke.
3: Harag vagy megbocsátás?
2: Megbocsátás mindenképpen.
3: Egyén vagy közösség?
2: Egyén nélkül nincs közönség.
3: Sors vagy választás?
2: Hát itt nem nagyon látom a kettő között a különbséget, de sors.
3: Örökség vagy újrakezdés?
2: Örökség.
3: Lázadás vagy alkalmazkodás?
2: Lázadás.
3: Erő vagy sebezhetőség?
2: Erő.
3: Jelen vagy jövő?
2: Jövő.
3: Győzelem vagy méltóság?
2: Jó. Hát nem tudom, mennyi időnk van még. Győzelem és méltóság.
3: Oké. Okay. Jó lány vagy rossz lány?
2: Ja, Istenem, már megint milyen provokatív kérdés. Maradjunk a lányoknál.
3: Rendben van. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon nagy sikert kívánok a koncertedhez, köszönöm, de én biztos szépen vagyok benne, hogy az lesz. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm a meghívást.
0: Lemaradtál a beszélgetésről? Az Utazók Podcast Mahó Andreával YouTube csatornán végighallgathatod a teljes interjút.

0: Műsorajánló. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a meleg nyári idő. Izrael és Irán is leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Szolnoknál úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel, és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren, továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállam csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbest mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megálló helynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Tudzson Bence, akkori igazságügyi miniszter arra szólította fel, hogy ne vizsgálja a kormány ügyeit. Ezt az Integritás Hatóság elnöke mondta egy interjúban. Bíró Ferenc Pál szerint családját is megpróbálták megfélemlíteni, és koholt vádakkal indítottak ellene eljárást. Tuzson Bence viszont azt állítja, csak egy jó hangulatú szakmai beszélgetésre hívta be magához miniszterként az Integritás Hatóság elnökét. Bíró Ferenc Pált kérdezzük. Felfüggesztették a devizahiteles ügyek végrehajtását, így döntött a parlament. Szakértők szerint az, hogy az intézkedés valójában mennyire segít az érintetteknek, kb. 1-1,5 év múlva derül ki, amikor vélhetően meghozzák a devizahitelesek helyzetét végleg és pozitívan rendező törvényt. Szepesházi Péterrel beszélgetünk. Az MNB ügyet vizsgáló bizottságról és a kegyelmi ügy felelőseit feltáró bizottságról is ma döntött az országgyűlés. Megszavazták a képviselői fizetések csökkentését, a Fidesz és a Mi Hazánk is igennel voksolt. A miniszterelnök bejelentette, több gyermekvédelemben dolgozó vezetőt is menesztettek, a kormány pedig miniszteri biztost nevez ki a bántalmazási ügyek kivizsgálására. A helyzetet Lendvai Ildikóval és Bakaev Zoltánnal értelmezzük. Rengeteg kritika érte az előző kormányzatot, egyebek mellett a film támogatási rendszer aránytalanságai miatt is. Sokak szerint elsősorban azoknak az alkotásai részesültek támogatásban, akik közel álltak a kormányzathoz. Hogy hogyan kellene átalakítani a jelenlegi rendszert, vagy egy teljesen újat kell létrehozni, azt Kapitány Ivántól kérdezzük.
3: Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. Hát ez egy cifra történet, ami előtt állunk most, illetve amit majd meghallgatunk, gondolom én. Mert hogy Bíró Ferenc az integritáshatóság elnöke a vendégünk. Jó estét kívánok.
4: Szép estét.
3: Aki a Deakció közösségnek adott egy interjút. Ez egy eléggé zárt közösség lenne, hogyha egy ilyen interjú nem robbantaná szét a nyilvánosságot, de hát ez megteszi. Mert hogy ön ott azért nagyon, nagyon komolyan súlyos dolgokat állított miniszterekről, meg az ország működéséről. Kezdjük a végével, azt mondja a Havasi Bertalan, a Fidesz szóvivője, most igen, most ő éppen az, hogy hát egyszerűen csak menekül az igazságszolgáltatás erről, mert ön ellen mindig zajlanak az ügyek. Mi egyszer itt beszélgettünk ezekről az ügyekről, akkor is azt mondta, hogy ön ártatlan és az egész egy koholmány. Gondolom ebben az álláspontja sokat nem változott.
4: Nem.
3: Tartanak még azok az ügyek egyébként?
4: Tartanak.
3: Hát akkor előbb-utóbb ott megtudjuk, hogy mi a valóság.
4: Ott is.
3: Na, de nézzük az ön történetét. Mert hogy mondom, ez a vége volt, ez egy most esti állítása Havasi Bertalannak, de hát az öné pedig visszanyúlik, hát nem mondom, hogy régmúltra, de talán a hatóság működésének elejére, amikor két miniszterrel leült beszélgetni. Hogy volt ez?
4: Hát itt 2024 márciusát írunk, amikor... kaptam egy, most meg nem mondom, hogy én konkrétan személyesen, vagy a titkárság, vagy a, tehát hogy valaki a szervezetből egy meghívót, hogy akkor találkozóra invitál az akkori igazságügyi miniszter, ez ugye Tuzsan Bence, illetve az európai ügyekért felelős miniszter Bóka János. Ennek én egyébként nagyon örültem, mert akkor már viszonylag régóta próbáltam leülni az igazságügyi miniszterrel beszélni, így a hát így az ország állapotáról, az, hogy mit kéne szerintem csinálni, hogyan lehetne egyébként többek között a hatóságnak a jogköreit bővíteni, mi kellene ahhoz, hogy a kondicionitási eljárásban ténylegesen sikeresen tudjon az ország részt venni. Úgyhogy én itt komoly várakozásokkal mentem ebbe a beszélgetésbe.
3: Hogy az előzmények mindenki számára érthetőek legyenek, Európai Uniós követelmény volt az integritás hatóság létrehozása, illetve annak a jogköreinek teljesen szabad felhasználása. Tehát erre elméletileg a kormánynak nem lett volna jogköre hatása.
4: Ezt így nem értem pontosan, bocsánat.
3: Hát önök függetlenül dolgoztak a kormánytól.
4: Ja, hát igen, tehát, de a hatóság az ugye jog alkalmazó, nem jogalkotó.
3: Ez kétségtelen, de nem volt abban a helyzetben mondjuk a kormány, hogy önnek lediktálja, hogy mi a teendője, és mi az, amit nem tehet.
4: Az biztos.
3: Hát ennyi.
4: Ezért ülünk most itt.
3: Hát akkor mondjad.
4: Többek között. Na, mindegy, tehát 2024 márciusában amikor bementem a minisztériumi tárgyalóba, akkor ott volt az igazságügyi miniszter, illetve az európai ügyekért felelős miniszter. Ott, hogy mondjam, így a jégtörő beszélgetés helyett nagyjából az zajlott, hogy észrevettem két ilyen hangfal méretű fekete tárgyat az asztalon, akkor én ezt kérdeztem, hogy ezek micsodák, akkor az igazságügyi miniszter, vagy ex-igazságügyi miniszter azt mondta, hogy lehallgatásgátló szerkezetek, nem biztos, hogy pont a szerkezetek szót használtad, egy ilyen lehallgatásgátló berendezések. Mert akkor ezen úgy meglepődtem, mert nem nagyon értettem, hogy miért van az igazságügyi miniszternek szüksége egyébként ilyenre, meg hogy így mi hangozhat el egy igazságügyi miniszternek a tárgyalójában, amit ott így nem szabad fölvenni. De hát később ezt megtudtam.
3: Mi volt az?
4: Ugye ott verbatim ez konkrétan úgy hangzott, hogy én ne csináljak ilyeneket, és akkor ennek így az intonációjából, a szöveg kontextusából, gyakorlatilag az egész körítésből teljesen egyértelmű volt számomra, hogy itt a hatóság működését szeretné az akkor igazságügyi miniszter befolyásolni. Ezt megelőzte egy vizsgálat konkrétan, ez az Országos Kórházi Főigazgatóságnál végzett helyszíni szemle.
3: Ez volt az ilyenek.
4: És ez volt az ilyenek, igen.
3: Ott mit állapítottak meg egyébként?
4: Hát ott több jogsértést állapítottunk meg, ezeknek egy része ugye a GBH-hoz került kivizsgálásra, egy része szabálytalansági eljárásban ment tovább, és így tovább.
3: Mit akart öntől Bóka úr, aki szintén ugye miniszteri tárcát vitt, ő volt az Európai Uniós tárgyalónk?
4: Így van, ugye ez időben akkor történt, amikor jeleztem az akkori Európai Ügyekért Felelős Miniszternek, hogy küszöbön áll egy brüsszeli látogatásom, és szerettem volna egyeztetni a kormánnyal, hogy mit gondolnak ők, hogy hogy áll a kondicionálási eljárás, mit gondolok én, mit fogok egyébként mondani a bizottságnak, mi az én értékítéletem, már csak azért is, hogy ez ne érje őket meglepetésként. Bóka János akkor azt kérte tőlem, hogy a mérföldköveket ne bántsam. Ez verbatim így hangzott. Ugye mind a két miniszternek, hát hogy mondjam, van egy nagyon rossz szokásom, hogy bizonyos szituációkban nagyon ösztönösen reagálok. Ugye amikor a igazságügyi miniszter azt kérte, hogy a hatóság ne végezze rendesen a dolgát, akkor arra instinktív azt reagáltam, hogy hát így biztosítatom arról, hogy a hatóság az összes rendelkezésére álló eszközt fel fogja használni a működése során. Az Európai Ügyekért Felelős Miniszternek pedig azt reagáltam, hogy hát értelemszerűen van alattam egy objektív szakmai szervezet, ennek van egy saját értékítélete, én ennek megfelelően fogok a bizottsággal beszélni. Hogyha egyébként ez egybeesik azzal, amit ő kér, akkor én ezt külön örömmel fogom képviselni. Igazat megvalva. Volt olyan rész, ahol egybeestek egyébként, tehát hogy így azt tudtam képviselni, és azt tényleg külön örömmel képviseltem, hogy voltak olyan mérföldkő részek, amelyek teljesültek, voltak olyan, amelyek
3: nem. Hát hogy váltak el a két miniszter is? Szinte haragosan, vagy tudomásul vették, és baráti módon, hogy Tuzson Bence most emlékszik erre a történetre, hogy hát az egy baráti beszélgetés volt.
4: Hát nekem nem voltak barátaim. Azt úgy el tudom mondani. Tehát én gyakorlatilag 3 év alatt egy kezemben meg tudom számolni, hogy hányszor beszélgettem komoly emberekkel így itt két kezemben meg tudom számolni, hogy hányszor beszélgettem komoly emberekkel, akár a kormányban, akár a kormány közelében.
3: Amivel ön vádolja a két minisztert, az első hallásra hivatali nyomásgyakorlás, visszaélés, valami ilyesmi. Tett feljelentést?
4: Én egyrészt nem vádolom őket semmivel, én csak elmondom azt a helyzetet, ami velem történt, szerintem ez nagyon fontos. Másrészt meg nem tettem feljelentést. Tehát nem tudom, hogy ezt hogyan kell büntető jogilag értékelni, nem is feltétlenül azt gondolom, hogy az én dolgom, most meg már végképp nem az én dolgom. Ugye az ügyészség az hivatalból el tud járni, hogyha el szeretne járni.
3: Azt várja, hogy ez megtörténjen most?
4: Nem szeretném prejudikálni, hogy mit fog az ügyészség csinálni. Az biztos, hogy 2024-ben, még ha adott esetben úgy értékeltem volna, hogy ez ró maga után egy büntetőjogi feljelentési kötelezettséget, és nagyon erősen meggondoltam volna, hogy hogyan tudok ezzel eljárni.
3: Ma már szabadabban gondolkozik erről?
4: Ma már szabadabban gondolkodom erről, igen.
3: Ha kérik, van bármilyen bizonyítéka, bármilyen nyomásgyakorlásra a kormány felől? Az ön munkájával kapcsolatban?
4: Direkt nincs.
3: Ez így akkor nehéz lesz.
4: Én nem akarok semmit bebizonyítani. Jó, tehát én ezen a ponton el szerettem volna azt mondani, hogy hogyan néz ki tulajdonképpen egy ilyen homéroszi odüsszea 2022-től 2023-tól 26-ig, vagy 26 elejéig Magyarországon, amikor az ember egyszer csak az 50-es évekbe találja magát, és én azt szerettem volna ezzel az egésszel tulajdonképpen elérni. Az egyik, hogy én el tudjam mondani az igazat, másrészt pedig, hogy hát mindenki okuljon belőle.
3: Ugyanis önnel az történt, hogy ezek után hirtelen találtak okot arra, hogy különféle ügyekben meggyanúsítsák.
4: Persze.
3: A múltkori beszélgetésünkkor is azt mondta, hogy ezek teljesen alaptalanok, tehát a felesége vezette a szolgálatú autót, meg hasonló súlyú és méretű ügyek. De közben meg azért ez zajlik most már vagy 2 éve.
4: Így van. Most éppen ez, hogy megválaszoljam a fel nem tett kérdést, ugye ez éppen az ügy maga ott tart, hogy én tettem vallomást az ügyészségen, ez egy ügyészségnek írásban tettem, ez egy 40 oldalas vallomás, körülbelül egy ilyen 20 oldalas okirati bizonyítékokkal kiegészítve. Azt gondolom, hogy így megmutattam, meg el tudtam mondani azt az ügyészségnek, hogy így tulajdonképpen mi történt, hol voltak ők a feljelentésekben félreinformálva, hol voltak megtévesztve, és hogyan fogják tudni ezt az ügyet tulajdonképpen érdemben lezárni bűncselekmény hiányában.
3: Meglátjuk, így lesz. Ott egy másik állítás, az önügyétől függetlenül ez már mindannyiunk közös ügye, egyébként az előző is, mert hogyha ez előfordulat egy társadalomban, az is a közös ügyünk. Ez a 60 ezer milliárd forintnyi veszteség, ami az elmúlt 16 esztendő. Ön azt mondta, hogy ez egy felülről vezérelt, irányított korrupció volt, amiben ez a 60 ezer milliárdnyi becsült vagyon eltűnt. Ez hogy történhetett meg jogászok, hatóságok, hivatalok szeme előtt?
4: Hát itt szerintem most egy ilyen hogy milyen fordulóponton áll az ország. Tehát, hogy így most fog kiderülni, hogy milyen mintát mutatunk meg a következő nemzedéknek és a nemzedékeknek. Hogy azt mutatjuk-e meg, hogy a jog tulajdonképpen azokat védi, akik abuzálták, és akik kihasználták, vagy ténylegesen a társadalmat védi, és ténylegesen fel tudja vértezni a társadalmat egyébként ilyen ragadozókkal szemben. Igen, azt gondolom, hogy ilyen, ugye itt két állítást fogalmazott meg, az egyik ez a 60 ezer milliárd forint, ez a 60 ezer milliárd forint, ez hogy mondjam, tehát ez egy 30 év szakmai munkájából érkező, mondhatnám úgy is, hogy professzionális becslés, vannak erre különböző kutatások, hogy milyen százalékokat kell hogyan alkalmazni, ugye én azt személy szerint azt gondolom, hogy 2010-ben ugye a költségvetési kiadásoknak inkább az 5%-ához volt közel az, ami így különböző korrupciós csatornákon elfolyt, 2025-re pedig ez gyakorlatilag, miután se politikai akarat, se kontroll, sem ellensúly nem maradt az országban, illetve a költségvetés elköltésében, ez sokkal inkább konvergált a 20%-hoz, és akkor ennek van ugye egy exponenciális kockázati növekménye, ez összességében szerintem egy konzervatív 60 ezer milliárd forint így a 16 év alatt. És igen, azt gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem lehetett volna megcsinálni, hogyha ahhoz nincsen megfelelő politikai akarat.
3: Az ön hivatala pont annak szempontjából jött létre, hogy ezeket meglássuk, meg hogy önök ezeket feltárják, és a hatóság, a rendőrség, az ügyészség kezére játsza ezeket a dokumentumokat, hogy el tudjanak indulni. Vannak konkrét ügyeik? Lát konkrét történéseket? Ugye itt van az MNB ügy, ami ott mindenféle vizsgálat zajlik már, de azt hiszem, hogy önök is vizsgálódtak. Itt van a Mészáros Lőrinc féle történet.
4: Elmondok.
3: Szóval, hogy itt azért lenne mit mondani.
4: Hát ugye szoktam azt a kérdést kapni, hogy és akkor tulajdonképpen mit csinált a hatóság ez alatt a 3 év alatt, és így hát talán így először azt fontos elmondani, hogy ez nem egy kész hatóság volt, ugye, tehát hogy fel kellett építeni nulláról. 2022 év végén voltunk ebben a hatóságban konkrétan 5-en, ehhez képest ma vagyunk 150-en. Nem volt egy darab eszközese, nem volt egy darab szoftverese, ehhez képest ma már olyan belső fejlesztési szoftvereink vannak, amelyeknek csodájára jár egyébként a nemzetközi antikorrupciós közösség.
3: Mire jutnak velük?
4: Több mint 1000 milliárd forintnyi EU-s támogatást vizsgáltunk le az elmúlt 3 évben. Van 48 lezárt és 45 futóvizsgálatunk ebben. 48 lezárt vizsgálatnak nagyjából a 90%-ában volt komoly érdemi megállapítás. 100 plusz eljárást indítottunk más hatóságoknál. Több mint 15 feljelentést tett a hatóság. Több mint 20 felülbírálati indítványt adott be. Ezek azért fontosak, mert hogy a politikailag érzékeny ügyek, mint például az atlétikai VB, mint például a Mészáros csoport, mint például a PCR-tesztek, ugye ezek mind elsüllyedtek volna, hogyha nincsen a hatóság. Tehát a hatóság ugye azt csinálta, hogy ezeket az ügyeket, illetve a nyomozó hatóságokat arra kényszerítette, hogy ezeket a nyomozásokat életben tartsák, ne tudják lezárni. Voltak saját ügyeink, lombkorona sétány lomb nélkül, halastó, halak meg tó nélkül, a kazári bölcsőde, ugye ez is ott sikerült, a szabolcsi almacentrum, az eresztop, ugye a szegényeknek a szájából, ahogy kilopták az ételt, ugye ebből volt is egy viszonylag nagy probléma, a gondos órát vizsgáljuk jelen pillanatban, felépítettünk egy integritás akadémiát, nyertünk egy Európai Uniós 600 ezer eurós támogatást, kiépítettünk kapcsolatokat, nagyon jó munkakapcsolatot egyébként az Európai Ügyészséggel, az OLAF-val, az OECD-vel, feltérképeztük a magyar közpénzelosztási rendszert, amelyből egyébként tettünk érdemi javaslatokat, amire, hogyha bárki odafigyelt volna, akkor ez a 60 ezer milliárd forint nem 60 ezer milliárd forint lenne. Megírtuk a vagyonnyilatkozati rendszert, amit, hogyha egyébként én most jól tévedek, nagyjából az lesz bevezetve, valószínűleg némi módosításokkal, de amit a hatóság vett.
3: Jó is, hogy ezt most mondja, kért öntől az új kormány már bármiféle információt, adatot bármilyen ügyről?
4: Még nem.
3: De készen áll rá?
4: Természetes.
3: Hogyha azt mondják önnek, hogy Mészáros csoport, tudna mit mondani?
4: Persze.
3: Eddig senki nem kérdezte soha?
4: Hát fogalmazunk úgy, hogy a hatóság jelzései eddig süketfülekre találtak.
3: Balási Gyula?
4: Balási Gyula, hát a Balási Gyula problémát, illetve az NKO-ház meg a központi beszerző szervek, ez egy külön állatfaj a magyar havárja kellős közepén. Tehát, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, illetve a Digitális Kormány Ügynökség, ez két olyan központi beszerző szerv, amelyekkel nagyon komoly problémákat azonosított a hatóság már nagyon korán. Tehát, hogy ezek a központi beszerző szervek szerepelnek gyakorlatilag az összes éves jelentésében a hatóságnak. Ez azért fontos, mert hogy összességében ez a két szerv, illetve a KEF, ami ugye a központi ellátó főigazgatóság, ezek nagyságrendileg ilyen 3700 milliárd forintot kezeltek 4 év alatt. És ebből kettőnél biztosan kijelenthetjük, hogy nincsenek megfelelő kontrollok. Jeleztük, hogy nincsenek megfelelő kontrollok. Jeleztük, hogy szükség lenne a teljesítménymérésre, szükség lenne a kontrollkörnyezet kialakítására. Erre válaszol, hogy mondjam, tehát hogy egy büntető eljárás kialakítása lett a megoldás, vagy hogy mondjam, amit hogy akkor inkább azzal foglalkozzak a helyet, hogy ezekkel a szervekkel foglalkoznék. Ennek az ügynek az evolúciója azért az hozzátartozik, hogy onnantól, hogy az első jelzést megtettük, tehát hogy a 2025. év januárjában megküldtük az első jelzésünket érdemben összefoglalva szakmailag értékelhetően ezeknek a szerveknek a vezetőjének, onnantól nem hogy a kontrollkörnyezet javult volna, hanem ezeken a szerveken áttolt pénzek nagysága nőtt 50%-kal.
3: Azt el tudja képzelni, hogy ezek az irgalmatlan összegek, azért itt 100 milliárdokról beszélünk.
4: 1000.
3: Igen, végül is. Ha évekre felszorozzuk, akkor 1000. Igen.
4: Bocsánat, azért nem mindegy, mert 1300 milliárd forint, ezt én nem tudom, hogy tudom elmondani. Az, amit mi ránézésre, ez egy, hogy mondjam, megint csak egy szakmai beszélés, úgyhogy kérem szépen, ez nem egy auditálható szám.
3: Mert számoljuk össze a papíralját.
4: Ezen a ponton, de még mindig azt gondolom, hogy ez egy jól vállalható, konzervatív beszélés, azért is mondom. Tehát, hogy ezeken a szerveken keresztül, ugye a DKM meg az NKO-n keresztül, véleményem szerint 1300 milliárd forint volt az, amit túlárasztak. Tehát, hogy nem a teljesítés, hanem azon felül, ami áll.
3: Hát akkor mondjuk ki, ezt elmondták.
4: Hát ez, hát
3: ami túlárasztak,
4: ez pillanatnyilag nem az én dolgom, meg ennek nem most.
3: Hát de valójában ezt mondja.
4: És ez az 1300 milliárd forint, ez, aki még emlékszik a hagyó ügyre, meg a 15 millió forintos nokiás dobozra, 87 ezer nokiás doboz.
3: Volt arra esélye, hogy ezek ügyében feljelentést legyen nyomozó hatóságnál?
4: Igen.
3: Azok mennek, azok az ügyek?
4: Az NKOH-val kapcsolatosan van nyomozás a Nemzeti Nyomozóirodánál, és akkor ehhez ugye vannak még addicionális feljelentések. Tehát, hogy igen, azt gondolom, hogy ezek mennek.
3: Azt mondta az új kormány, hogy önökre nagyon erősen számít a korrupció ellenes küzdelemben, illetve a múlt feltérképezésében.
4: Ennek a hatóság nagyon örül.
3: Készen állnak?
4: Persze.
3: Elnök úr, köszönöm.
4: Köszönöm szépen, hogy itt láttam.

Műsorajánló. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont.

0: FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Felfüggesztették a devizahiteles ügyek végrehajtását, így döntött a parlament. Szakértők szerint az, hogy az intézkedés valójában mennyire segít az érintetteknek, kb. 1-1,5 év múlva derül ki, amikor vélhetően meghozzák a devizahitelesek helyzetét végleg és pozitívan rendező törvény. Szepesházi Péterrel beszélgetünk.
2: Jó estét, ügyvéd úr!
3: Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket.
2: Na most vagyunk fura helyzetben, mert hogy valójában az történik, hogy végre a devizahitelesek örülhetnek, mert felfüggesztik az ügyeket. Na most ehhez képest a jogásztársadalom meg felszíszen, hogy hát ez nem úgy kéne, hogy akkor most mindent felfüggesztünk, hanem ezt úgy kellene, hogy aki akarja, függesztesse fel, aki nem akarja, az meg ne. De miért?
3: De ez aztán így is történt, tehát hál' Isten ezzel a módosítással szavazták meg, a végrehajtási cselekmények automatikusan leállnak, ugyanakkor a pereknél, ha a devizakárosult adós felperes esélyt érez az adott perében, akkor folytathatja, igaz, külön kell kérnie, de hát ez már egy jogtechnikai megoldás.
2: Azt majd az ügyvéddel intézi.
3: Az ügyvédjével megbeszéli, mindig ő dönt, ahogy az orvos sem dönthet a műtétről, mindig a páciens, ugyanúgy az ügyfél is.
2: Itt igazából mik voltak azok a szempontok, amik a legelsők voltak, amikor meghallották, hogy itt mindent fűnyírő elv alapján fel akar függeszteni az új parlamenttel az új kormány. Tehát, hogy ez miért lett volna biztosan rossz egy csomó devizahitelesnek?
3: Mert vannak azért olyan bankok és olyan peres témák, ahol már az adós az esélyes, sajnos ez még mindig csak az ügyek mondjuk 3-4-5%-a.
2: Fú, az nagyon kevés.
3: Nagyon kevés, de ott legalább hadd vigye végig a vállalkozó kedvű devizahitelkárosult. És így ez meghallotta szerencsére a TISZA frakció, és a módosító indítványokkal együtt megszavazták ezt a adós akaratától függő peres felfüggesztést.
2: Hogy lehet az, hogy csak ilyen kevés ügyben kecsegtetik jóval az alpereseket, a felpereseket, bocsánat, tehát hiszen ezekben az esetekben a devizahitelesek, a felperesek. Ugye vannak Európai Uniós döntések már, amikre lehetne mondani, hogy nézzetek rá arra a döntésre, hát ez ugyanaz a történet. Miért nem automatikus, hogy a Magyar Bíróság ezt átülteti? De miért nem valóban?
3: Azt gondolom, hogy az új kormány megalakult, és ennyi idő alatt nem juthatott arra a következtetésre, amire szerkesztő úr nyilván a devizahitellel kapcsolatos műsorai tapasztalati alapján, vagy mi jogi képviselők devizakárosultak, akik már hosszú ideje ezzel foglalkozunk, de azt reméljük, hogy a folyamatnak a vége valamikor jövő év eleje, jövő év közepén a végleges, tehát előtte már társadalmi szakmai egyeztetésen átesett törvény, az már reméljük, hogy pontosan ezt fogja tartalmazni, tehát, hogy az Európai Uniós fogyasztóvédelmi jog szerint az adósoknak van igazuk, és itt a kérdés, hogy milyen százalékban, de kiinduló pontként csak a hitelösszeget ahhoz viszonyítva kelljen még fizetniük, vagy a túlfizetést visszakapniuk. Nyilván ennél egy kicsit kevésbé jó ajánlat az még elmenne, de összességében ennek kellene irányadónak lenni. Úgyhogy az alaphangot mindenképp az adja, hogy ez egy nagy nap, örömteli, elindult valami, természetesen még el lehet szúrni, de reméljük, hogy ezt nem fogja hagyni a társadalom, és be fogja tartani a Tisza az ígéretét, illetőleg, ha szabad úgy fogalmaznom, hogy remélhetőleg addig elolvassa Magyar Péter is nem csak Churchill önéletrajzát, hanem esetleg Adenauer, illetőleg De Gaulle, akik ugye olyan jobboldali politikusok voltak, hogy elosztáspolitikában megteremtették a rajnai jóléti államot.
2: Hát nem tudom, hogy lesz-e ennyi ideje vitorlázni Magyar Péternek.
3: Ez kérdés.
2: Ezek azért nagy művek, nagy kötetek. De mindesetre visszakanyarodunk a devizahitelesekhez, illetve ezekhez a végrehajtásokhoz, akinek végrehajtották az ingatlanját. Most ennek fényében, ami most átment ma a parlamenten, vele mi lesz? Főleg akkor, hogyha ez nem volt jogszerű, így utólag belegondolva.
3: Azt gondolom, hogy ingatlant nagy valószínűséggel a jogbiztonság, az elvben jóhiszemű árverési vevő jogainak védelme miatt nem lehet visszakapni, de az ingatlan értékét azért mondom, hogy talán...
2: Kárkori értékét, vagy mait? Mert a kettő között...
3: Ez is a jövő zenéje. Ez is a jövő zenéje. 100 részletkérdés lesz, nyilván teljes igazságot nem fog kapni a devizaadósi oldal, de ha ez közel lesz a teljes igazsághoz, akkor már elégedettek lehetünk, illetőleg, megint jól rátapintott kérdésében szerkesztő úr, én azt gondolom, hogy az a remélhetőleg minél kisebb része, ahol a törvény nem hoz teljes igazságot, ott nem gátolják a vállalkozó kedvéknek a további pereskedést, a maradék, reméljük csak 10-20% igazságért.
2: Az a fura helyzet állt elő, hogy van néhány pénzintézet, amivel szemben eléggé jól állnak az ügyek, és van néhány pénzintézet, amellyel szemben meg nem. Itt a különbséget mi jelenti, és áthidalható-e, hogyha a devizahitelesek érdekeit nézzük?
3: Hát én azt gondolom, hogy 2020-ban, amikor rájöttek a Kúrián, illetőleg véletlenül a Fidesz az akkori kormány berkeiben, hogy az már nem tartható, hogy szinte soha egyetlen percet se nyernek az adósok, akkor kijelöltek bűnbak pénzintézeteket, és kövezzenek meg, de szerintem a NER-től való távolság döntött. Minél távolabb volt egy pénzintézet a NER-től, annál könnyebben került be a vesztes, tehát a nem jó árfolyamkockázati tájékoztatással rendelkező bankok körébe. De ez annyira mechanikusan ment, hogy 2017-ben ugyanaz a pénzintézet ugyanolyan ügyben, teljes mértékben ugyanazzal a szerződéssel nyert, furra, és mondjuk 2021-ben meg furra nyert az adós ellene.
2: Most azon gondolkozom ám, hogy ez asszisztált a teljes magyar jogrend, hogyha ennek így igaza van, és fölülről valakik ráböktek bankokra, hogy ők vihetik a balhét, ezek meg nem.
3: Igen, a teljes magyar jogrend az talán igazságtalan lenne, akkor is nagyon sok, de nem elegendő bátor bíró volt, de az biztos, hogy az eltorzított kúriai jogegység, aminek egyik főletéteményese Vargazsi András volt, az sajnos működött.
2: Most reménykedik benne, hogy másképp lesz? Hogy a többi pénzintézet sem lesz szentehén?
3: Igen, én ezt remélem, de én egy olyan nézőpontot szeretnék majd látni, hogy ez nem a bankok ellen van, hanem akár még a bankok bizonyos fokig jövőjéért is, és nem biztos, hogy természetesen minden teret nekik kell vállalni, hiszen volt egy bankfelügyelet, amelyik ugyancsak nem működött, volt egy bíróságokat befolyásoló Orbán rezsim, tehát én azt gondolom, hogy helytelen lenne azt mondani, hogy az adósok a bankok ellen küzdenek, az adósok küzdenek a bankok tisztességtelen előnyei ellen, és a múlt rendszer árnyai ellen, és reméljük, hogy most már erősek lesznek a Tisza frakció mai döntése, még egyszer mondom, örömteli.
2: Ügyvéd úr, köszönöm szépen, Szepesházi Péter volt a vendégünk, örülök, hogy itt volt.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Az MNB ügyet vizsgáló bizottságról és a kegyelmi ügy felelőseit feltáró bizottságról is ma döntött az országgyűlés. Megszavazták a képviselői fizetések csökkentését, a Fidesz és a Mi Hazánk is igennel voksolt. A miniszterelnök bejelentette, több gyermekvédelemben dolgozó vezetőt is menesztettek, a kormány pedig miniszteri biztost nevez ki a bántalmazási ügyek kivizsgálására. A helyzetet Lendvai Ildikóval és Bakaev Zoltánnal értelmezzük.
2: Hát itt van mit értelmezni, jó estét kívánok, örülök, hogy itt vannak, itt vagytok. Szóval, hát akkor kezdjük azzal, ami a parlamentben ma a napirend előtti miniszterelnöki beszéd kapcsán felmerült, elhangzott, és ami a következményeket illeti. Ugye ott nagyon konkrétan és hosszan arról beszélt, hogy az áldozatok, a bicskei áldozatok és más gyermekotthonok áldozatai milyen kiszolgáltatott helyzetben voltak az elmúlt években, évtizedekben, ahogy tetszik. Aztán felelősöket is megnevezett a Fidesz platsoraiban, néven nevezett minisztereket, volt minisztereket persze, és aztán felmentette a gyermekvédelem vezetőit. Elég rapid megoldás és elég gyors tempó. Ja, és 1 milliárd forintot meghatározott, mint kártérítést a
3: Fidesz. Nem is nagyon volt más választása. Szakmailag teljes mértékben indokolható ez a döntés, és hát lássuk be, politikai szempontból is nem. Ezt kellett tennie, ezt ígérte a választási kampányban. A Fideszhez fűződő legnagyobb botrány az pont a gyermekvédelem ügye volt, amiből a kegyelmi ügy is kikerekedett. Mondhatjuk, hogy ez a Fidesz Achilles sarka volt, ha úgy tetszik, úgyhogy én ebből a szempontból teljes mértékben megértem, hogy Magyar Péter ezt az ügyet az elsők között próbálja rendezni a számos egyéb ügy mellett, ami egyébként szintén rendezésre vár. Bízom benne, hogy ez tényleg érdemleges javulást fog hozni a gyermekvédelem egészében, mert szerintem mindannyiunknak ez a legfontosabb, hogy ott a dolgok rendeződjenek.
2: Azt mondják, hogy ez nem csak pénzkérdés, pedig egyébként pénzkérdés alapvetően, mert hogy nincs a gyermekvédelemben szakember elegendő. Aki pedig eddig dolgozott a gyermekvédelemben, egy jelentős részük méltatlan arra, hogy gyerekekkel foglalkozzon, ez nyilván pénzkérdés is. Mert meg kell fizetni, és kiemelten meg kell fizetni azokat, akik ilyen áldozatteljes munkát végeznek.
4: Egyértelmű, hogy így van. Pénzkérdés és a rendszer milliójének az ott uralkodó légkörnek is azért a kérdése, mert nyilván nagyon sokan azért nem mentek, mert nem voltak megfizetve egy ilyen tényleg nagyon nehéz és kényes munkakörben. Mások, vagy ők maguk még emellett azért nem mentek, mert a légkör, mint ahogy ezt sok helyről tudjuk, most beszélni kezdő munkatársakról, nem is volt alkalmas arra, hogyha valaki valóban a gyerekekért akar tenni, ne adj Isten szóba hozza ennek ellentmondó jelenségeket, hát akkor annak nem volt ott maradása. Azt mondta, és teljes joggal, hogy szakmailag is indokolt, és politikailag is, hagyd tegyem még hozzá, hogy morálisan is indokolt, hiszen ez a fajta, akkor még egyszer mondom a szót, morális válság volt a jéghegy csúcsa, jó kis képzavar, ami ennek a rendszernek az összeomlásához segített. Szimbolikus ügy, mert leleplezte az álszentséget, ezért annak a mozgalomnak, annak a pártnak, annak a miniszterelnöknek, aki ezt tűzte joggal az ászlójára valóban, ahogy mondja, elsők között kellett valamit mondania. És ha még a politikai okot egy kicsit boncolgatjuk, nem csökkentve a morális és szakmai okok súlyát és jogosságát, iszonyú a sürgető elvárás a bűnösök megbüntetésére általában az országban. És erre mindig el lehet mondani, kell is mondani, hogy majd a bíróság, meg a vizsgálatok, és így tovább. De kell azért, nyilván nem ártatlanokat perbefogva, de kell produkálni a bűn és bűnhődés megjelenését a politikában. Itt nem volt szükség további bizonyításra, mert az ügyek nagy részét ismerjük, ezért ebből a szempontból is érthető, hogy legalább ezen a téren, ahol nem lesz hosszas bírósági eljárás, vagy már nem nagyon van szükség rá.
2: Lehet, majd lesznek majd ügyek még, ahol igen, persze, lesznek, igen, mert most is
4: de ugye, a gesztus friss ügyek robbantak ki. Most meg lehet tenni, ott ezt meg kell.
3: Egyébként ezzel jelentős rizikót is vállalt Magyar Péter, mert ez az egész gyermekvédelem, ez egy nagyon nehezen menedzselhető jól. Tehát ott mindig lesznek szomorú, mindig elő fognak kerülni nagyon szomorú történetek, visszaélések a gyermekekkel, és hiba lenne, vagy dőreség lenne azt várni a Tisza kormánytól, hogy egyik pillanatról a másikra tökéletessé fogja varázsolni ezt az egész intézményhálózatot.
2: De hát ez egy nagy lépés előre, ahogy most hozzáállt.
3: Igen, most megtörténik a nagy takarítás, de a kérdés az, hogy hogyan lesz ebből egy jól működő szisztéma. És ha itt előbuknak olyan ügyek a későbbiekben, ne legyen így, amelyek már a Tisza kormány idejéhez köthetőek, akkor ebből még nagy óraesés is lehet.
2: Viszont most a kormányban vannak olyan szakemberek, akik értenek ehhez a területhez. Ez némi biztonságot jelenthet mindenki számára.
4: Ez annál is inkább, mert ez valóban a rendcsinálás, a takarítás nagyon fontos gesztusa, de amit itt kerülgetünk, vagy nem kerülgetünk, valószínűleg az egész rendszert újra kell építeni, tehát, hogy ez nem csak személyi kérdés volt. Tudunk sok vitát, hogy kis otthonokban, nagy intézményekben büntető ügyhöz tartozzon a javítóintézet, vagy nem oda. Tehát itt, ha úgy tetszik, rendszerszerű kérdések is vannak, ezért jó, hogy van külön kormányzati figyelem és szakember.
2: Nyitjárt Bíró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke mondja, hogy amit ők kidolgoztak javaslatként a vagyonnyilatkozatok tekintetében, most úgy tűnik, mintha ezt venni át a kormány, és ugye tudjuk az országgyűlés új elnökétől, hogy hát kitöltötték a vagyonnyilatkozatot, és hát nevetségesnek gondolta ő maga is azt, amit neki ott ki kellett tölteni. A világon semmit nem ért az eddig sem. Tehát azt lehetett tudni, hogy valakinek van 80 szántója, de hogy aztán miből, az sosem derült ki.
3: Épp ezért én elengedném ezt a vagyon nyilatkozati rendszert, és radikális módon nyúlnék bele ebbe, és a mandátum megszerzésekor, meg a mandátum elvesztésekor mind a két alkalommal, tehát a kezdőpontnál és a végpontnál is egy NAV vagyon vizsgálatot rendelnék el, és ennek vessék alá magukat a képviselők, ezt fogadják el, hogyha képviselővé akarnak válni, ennek aztán ki lehet dolgozni a részletei, de egy teljesen alapos, teljesen méreható vizsgálatot kellene szerintem. Ez lenne a megnyugtatóbb válasz, mintsem, hogy itt most molyolgatunk a vagyon nyilatkozati rendszer, hogy milyen rubrikák kerüljenek be, meg mely családtagokra terjedjen majd.
2: Hát azért itt a Magyar Péter egyfajta molyolgatást ezen túlmenőleg is bejelentett, hogy 20 évre visszamenőleg a családtagok is a vagyonjukkal felelnek a családi gazdagodásért.
3: És a büntetőjogi következményeket is kilátásba helyezett.
4: Ami megint új.
3: Ami teljesen új, igen, igen, igen. Csak ugye erre egyébként van egy bejáratott szisztéma, ez pedig a NAV-nál rendelkezésre áll ez a know-how.
4: Olyan valakiként, aki Isten tudja hány vagyonnyilatkozatot, 20-at legalább, mert 20 évig voltam a parlamentben, töltött ki. Csak igazolni tudom, hogy semmit nem ér. Az ég egy világon, nagyon sokszor úgy töltöttem ki, hogy lapostam, hogy csak ennyit kérdeznek, azt nem kérdezik, hogy akkor mi van a családtagokkal annál bővebben, mint amit rákérdeznek, vagy hogy mi honnan van, nem mintha sok mindenről kellett volna igazolnom, de tényleg nevetséges volt, még én magam is szégyeltem magam, mikor kitöltöttem. Még hozzátennék a javasolt radikális megoldáshoz, amivel egyetértek, itt valódi vagyonvizsgálat kell az elején és a végén. Olyanom is volt, mert egyszer önként kértük valamilyen politikai vitában, hogy akkor mi is kérünk ilyet, az tényleg alapos. Ott az embernek minden számlát, nem tudom hány évre visszamenőleg össze kell kaparni, mindent megnéznek, tehát az más, tényleg akkor nem kéne évente, hanem az elején meg a végén, és a radikalizálódás jegyében, most elkapott a svung maga miatt, még azt is mondanám, lehet, hogy személyiségjogokat sér, de minnyáján töltünk ki adóbevallást. Hogyha bizonyos funkcióban az adóbevallás nyilvánosságra hozása kötelező volna, nyilván családtagoknál ez kérdéses, de ott is megoldható, az megint más.
2: Hát a mai GDPR szabályok közepette, ó, hát az kalandos lenne. Biztos az Európai Unió is mondaná rögtön valamit. Viszont Ildikó, akkor, ha már ennyire radikális, mit szól most, hogy az MSZP politikusokat érintő új korrupciós botrányhoz? Itt van kettő is elméletileg, ugye az egyik új korrupciós botrányhoz.

0: beszélünk arról, hogy ez bizonyított vagy nem bizonyított még.
1: Ezek mondjuk későbbi ügyek, de nem is én vagyok érdekes, meg nem is én akarok most mosakodni, de akkor még nem, mert nyilván nem lehet azt állítani, anélkül, hogy az embernek konkrét tudomása lenne, hogy hasonló ügyek nem lehettek korábban, és ez úgy tűnik, hogy kicsit később kezdődött. Hozzáteszem, hogy van, akiről nem tudom elhinni. De most ezt nem sorolom, mert akkor rögtön azt lehet mondani, hogy miért a másikról. Igen, és bízom benne, de ezt is csak egy alapos vizsgálat derítheti ki, hogy lesz, akiről kiderül, hogy csak folytatólag megkötött egy szerződést, amit az elődje kötött, ezt nem tudom. De ami benne drámai, az nem is csak olyan ember vagy emberek, akikben én megbízom és megbíztam, hanem ez az első, ha a vád igaz, vagy a gyanú igaz, bizonyíték arra, hogy valóban létezett 76.
0: Nem tudta?
1: A 70, ah, jó.
2: 80-20-at tudott, nem?
1: Tessék?
2: 80-20-at tudott.
1: Nagyon örülök, hogy mindenki utálatot.
0: Behúztuk a csőbe rendesen.
1: Hadd mondjam tovább. Természetesen lehetett tudni, hogy vannak összjátékok, hogy olyat mondjak, ami még tényleg az én időben volt, nem önkormányzatban, a Cuslágügy tipikusan ilyen volt, hogy egy az ifjúsági támogatásokat elosztó bizottságban kiderült az összjáték a fideszes tag és a bizottságot vezető szocialista tag között. Tehát nem vagyok egészen hófehérike, tudtam ilyenről.
2: De azt, azért hogy beszélik, hogy az autópálya építéseknél is megvolt ez a visszaosztás.
1: Természetesen hallott az ezelőtt hidakról, erről, persze, arról, tehát nem most hallok ilyet először, de én korábban úgy gondoltam, hogy ez a fixen lekötött arány, ami a dolognak a bejáratottságára mutat, ez azért hát inkább ilyen spekuláció. Még ma sem tudjuk, mert nem hadarom el az ártatlanság vélelmétől.
0: Hát lassan megtudjuk.
1: Igen, nekem ez a drámai, mert akkor fölébred az emberben, hogy ahol gazdasági összjáték van, az is pocsék dolog. Ott előbb-utóbb politikai összjáték is van, mert abban az önkormányzatban nem támadja annyira az ellenzék a kormányzó felett.
2: Ami nekem ebben érdekes, bocsánat, az ezen a ponton válik világossá, hogy Magyar Péter miért mosta össze a régi ellenzéket és a Fideszt. Sokaknak kérdőjel volt, hogy miért kell egy lapon emlegetni ezt a két társaságot.
1: Jó, szerintem mindenkit nem akarok
2: prejudikálni, természetesen én sem, várjuk meg a nyomozás végeredményét és a bírósági döntéseket, de több mint sejthetjük, hogy valóban létezhetett egy ilyen üzleti megállapodás önkormányzati szinteken. És ami sokaknak kétséges vagy nehezen érthető volt, hogy miért emlegeti Magyar Péter a régi ellenzéket hasonlóan bűnösnek, mint a Fideszt. Arányokat tekintve nyilván másról beszélünk, a bűnsúlyát tekintve, de hogy ez most egy tényszerű valami, egy tényszerű helyzet, ami érthetővé teszi Magyar Péternek ezt a politikáját.
1: Azt hagyd tegyem hozzá, hogy éppen ezért dühös az ember azokra, akikről majd kiderül, hogy valóban bűnösök, mert kompromitálnak minnyájunkat. Kompromitálnak egész pártokat, egész eszméket, egész ügyeket, szerintem általánosítás szintjén méltatlanul, de mit mondhatok egy konkrét üggyel szemben, hogy Magyar Péter ezért akarta-e úgymond az új ellenzéket mellőzni, vagy azért, mert Orbánnak alkalmas volt, hogy mindig Gyurcsányra mutogathat, és viszont ezen lehet gondolkodni.
0: Így is, úgy is igaz.
1: De majdnem mindegy.
2: Ez most igazolás nyert.
0: Igen.
2: Ez az én álláspont.
1: Ez a baj, én bízom benne, hogy alakulni fog előbb-utóbb, nem 5 perc múlva, nem ezek után egy olyan új baloldali párt mozgalom, amit hozzáteszem, újak vezetnek. Még csak nem is azok, akik ártatlanok ilyesmiben. Ha egy társadalmi hitel elfogy, akkor azt az adósságot törleszteni kell, nekünk ezzel kell, hogy jöjjenek
2: mások. Biztos vagyok benne, hogy lesz egy baloldali reneszánsz.
1: Igen.
2: Egyszerűen nincs most a politikai palettán baloldali kínálat. Hát, ezt az űrt valaminek be kell tölteni.
0: A szélső jobb oldalon és mondjuk a középen kívül sehol nincs semmiféle kínálat. Ugye nincs

0: liberális, nincs zöld, nincs baloldali. Most minden a Tisza, vagy semmi se, ez nézőpont kérdése. Lendvai Ildikó, Bakaev Zoltán, köszönöm szépen.
1: Köszönjük.
2: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vladimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
2: A Spirit FM híreit hallották.

0: az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.
1: Hello, Geszti Péter vagyok.
2: Sziasztok, itt Péter Fibori. Hallgassátok meg közös dalunkat.
3: Beléd szerettem.
1: Beléd szerettem.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Rengeteg kritika érte az előző kormányzatot, egyebek mellett a film támogatási rendszer aránytalanságai miatt is. Sokak szerint elsősorban azoknak az alkotásai részesültek támogatásban, akik közel álltak a kormányzathoz. Hogy hogyan kellene átalakítani a jelenlegi rendszert, vagy egy teljesen újat kell létrehozni, azt Kapitány Ivántól kérdezzük.
3: Aki filmrendező, bár nagy játékfilmet régen rendezett, örülök, hogy itt vagy, szervusz, jó estét kívánok. Ellenben estéről estére nézik a dolgaidat az emberek, a Gólkirályságtól a Mi kis falunkig számos olyan sorozatot készítettél, ami minden esti program a családokban.
4: Nekem szerencsém volt, mert hogy a játékfilm gyártásból kiszorulván a kereskedelmi televíziózásban végül is találtam munkalehetőséget. Úgyhogy ez történt. De hát ettől még nem örültem nézni a pályatársaimat, hogy azok túl a szakmai gondokon milyen egzisztenciális problémákkal is küzdenek
3: ennek. Ezt szoktam kérdezni rendezőktől, hogyha úgy adódik, hogy van módon beszélgetni velük, hogy vajon miből élnek 2-10 évente elkészülő film között? És a legszínesebb válaszokat szoktam kapni.
4: Hát igen, hát sok mindenből elmennek másokhoz asszisztálni, forgatókönyvekkel próbálkoznak, azokért lehet némi támogatást kapni, ez volt az előző rendszer nagy csapdája, mert pici, ilyen nagyon pici pénzeket adott, de aztán elkaszálta a projekteket.
3: Fent tartott, de el nem tartott.
4: Igen, de nem fenn se tartott, csak éppen annyira adott pénzt, hogyha bejön valaki és azt mondja, hogy én egyáltalán nem kaptam pénzt az intézettől, akkor azt mondja, dehogy nem, itt kapott 1 millió forintot 5 évvel ezelőtt egy filmtervre. Csak hát az mindenki tudja, aki a szakmában van, hogy az nem tétele.
3: Mindig volt az elmúlt 15 évben érve, amivel meg tudta védeni a sajátjai előtt a kormányzat kultúrpolitikája azt, hogy hogyan készülnek és milyen filmek készülnek. Ugye Andy Vajna korszakában voltak sikerfilmek, voltak olyan filmek, amik megjárták Amerikát is, aztán Andy Vajna elhunyt, jött egy új korszak, ott meg egyes filmekre lehetett mindig rámutatni, hát annak is mennyi pénzt adtunk, és még meg is nézték. Ez a dolga a filmes kultúrpolitikának, vagy az, hogy mindenfelé adjon, és egy nagy színes kínálatból döntsön a néző?
4: Hát szerintem ez, amit most mondtál. Tehát, hogy sokrétűnek kell lennie. Először is nagyon fontos lenne, hogy ne egy darab ablakon keresztül lehessen pénzét kuncsorogni, hanem több lehetősége legyen a filmeseknek. Még a szocializmusban is több filmstúdió volt.
3: Réz András Butkor azzal érvelt, hogy azt ő visszahozná.
4: Igen, több lehetőség legyen, többféle ízlés. Hát azért ez a filmezés, ez azért nagyon szubjektív megítélése alásik, már amikor kész egy film. Főleg akkor, amikor még el se készült, és csak egy ilyen papíron próbál valaki eladni valamit, abból mondja meg valaki, hogy remek mű lesz-e vagy nem, vagy sikeres lesz-e vagy nem. Tehát ezért érdemes sokféle ízlésnél kipróbálni azt, hogy ez a terv vajon jól működik-e.
3: Most, miután még nem láttuk, így bátran beszélek Szabó István új filméről, hogy készített egy márai filmet a Gyergyák csokigégnek. És annak a felét külföldi producerek, a felét a magyar filmrendszer biztosította.
4: Azt hiszem nem is a filmrendszer, hanem valahogy a közmédiából került oda az a pénz.
3: De szerintem az is volt.
4: Tehát hát az ugyanaz is, a kalap valahogy.
3: Igen, de valóban igen. És elindult adott egy interjút, és elindult utána a vita az interjú alatt, hogy mi kerül egy filmen 5 milliárd, sőt, 10 milliárd forintba. És szerintem erről azért beszéljünk 2 mondatot, hogy miért olyan drága a filmkészítés, mert szerintem ez az egyik olyan dolog, amit nem értenek az emberek, hogy hát miért nem lehet magánfilmeket készíteni, miért akkor a dolog az, hogy valaki független filmes, és csak 200 millióból készít filmet, tehát mennyi pénz az? Filmes szempontból az semmi.
4: Igen, és megmondom őszintén, még a 10 milliárd forint, az is már egy jelentős összeg, az már azért kint is, de azért az egy középkategóriás filmnek számít, vagy inkább alatta. Tehát az se egy nagy összeg, ez egy drága műfaj, nagyon drága, sok ember kell hozzá, sok napig, sokféle dologra kell figyelni. egy fel kell építeni nagyon sokszor díszleteket, ruhákat kell varratni, sok embernek régi autókkal lezárni utcákat, amivel ugye az őrületbe lehet kergetni a városlakóit, egy csomó minden kell hozzá, és nagyon hosszú ideig húzódik el. És abban a pillanatban ráadásul, hogyha mondjuk sztárok kerülnek bele a produkcióba, az exponenciálisan megnöveli az értékét a produkciónak, és egyben a bekerülési költségét is.
3: Az elmúlt időben voltak olyan független filmek, amik kifejezetten nagy kasszasikerek is voltak, és hát ezzel párhuzamosan egymás nélkül nem megy óriási közönség sikerek is. De ott is elhangzott például, hogy hát a színészek meg a stáb vagy ingyen, vagy alig pénzért dolgozott, hát mert hogy ez a betett értékem, ezt tudom adni neked, hogy filmet készíts.
4: Igen, de hát azért ebből a betett értékből a stáb nagy része nem tud Párizsit venni a közértben. Tehát én szerintem ez egy sokáig nem fenntartható forma. Lehet bizonyos ügyfilmeket megcsinálni így, és lehet azzal rócsózni, hogy ez most egy független film, de ez nem tudom, meddig lesz érték. De alapvetően egy rossz modell, mert nem a piaci értékén kezeli a filmet, a benne dolgozók áron alul dolgoznak, sajnos az árakat meghatározzák az amerikai produkciók, akik itt, illetve nem sajnos, meghatározzák, az amerikai produkciók itt dolgoznak.
3: Bizonyos mértékig még szerencsérés, mert van mihez mérni a valóságunkat.
4: Hát abszolút, és ott csak annyi van, hogy azért egy magyar film nagyon ritkán éri el egy amerikai produkció költségvetését, még egy gyenge amerikai produkcióit is, de természetesen azok a stábtagok, akik mindenhol dolgoznak, azok ehhez mérik magukat, és ők vannak többen.
3: Viszont a magyar film nyilván nem ér el annyi embert, mint egy amerikai alkotás. Ebből a szempontból sosem fogjuk tudni utolérni azt a szuperprodukciót, ami Amerikában dollármilliókból készül.
4: Hát Magyarország ugye egyszerűen a lélekszámánál fogva egy kis közönséget jelent, a nyelvünknél fogva be is vagyunk ebbe a kis közönségbe záródva. Ez azt jelenti, hogy üzletileg alapvetően egy normális költségvetésű film Magyarországon igazándiból nem nagyon tud hasznot termelni. Olyan hasznot, ami a produkción, az alkotóknál is lecsapódik, mert ugye nagyon sokat visznek el a forgalmazók és a mozik ebből a pénzből, tehát azt nem lehet úgy számolni, hogy az a bevétel, az visszajön a produkcióhoz, annak egyébként kis része kerül vissza magához a producerekhez.
3: Mondd ez nálad, hogyan van? Ugye csinálod a filmsorozatokat sorra az elmúlt évtizedben. Mi megnézünk külföldi sorozatokat is. A te magyar filmjeidet is nézik külföldön? Tehát a filmsorozatok piacképesek?
4: A magyar sorozatokat a magyarok nézik külföldön egyébként, de
3: sajnos a nem kevés már.
4: Egyelőre nem tudom, mert ugye azok a sorozatok, amiket én készítek, azok az RTL Klub tulajdonát, vagy RTL, bocsánat, nem szabad klubot mondani, de az RTL tulajdonát képezik, és ő pedig, miután azok értékesek idehaza a saját maga számára, ezért nem kereskedik velük ilyen streaming platformokon, meg egyebeken.
3: Így aztán Grönlandon nem nézik a mi kis falukat.
4: Lehet, hogy néznék. Egyébként az a helyzet, hogy azokat a típusú sorozatokat, amiket mi csinálunk, azok általában licenszálódnak. Tehát, hogy megcsinálja mindenki a saját országára a megfelelő formátumban.
3: Hát a törökök nem ezt az utat járják, ők elárasztják a világot.
4: Hát, de hát az egy másik piac, mert egy másik, erről beszélünk, igen. Hát hány, az egy százmilliós
3: más piac. Más piac is, és más kultúra. Tehát, igen. És milyen érdekes, hogy mégis hódít. Na, ez egy zárójeles rész volt. Mit kezdjünk a magyar filmmel? Állandó vita az, hogy mennyi film kell, mennyi pénz kell a filmre. Hány filmrendezőt bír el egy ilyen kicsi ország, és hát hasonlók. Mit kezdjünk ezzel?
4: Hát csináljunk filmeket, próbáljunk egy több ablakos, igazságos rendszert kialakítani, ahol van egy pici menedzser szemlélet is. Ne menjünk el most abba az irányba, hogy megint kiírtjuk a fele alkotóstábot csak azért, mert itt dolgozott, meg ott dolgozott. Nyilván vannak olyanok, akiktől váljunk meg azért, de...
3: Van olyan, aki rendezett, de méltatlan rá?
4: Én azt gondolom, nem az alkotók, akik méltatlanok rá, mert a rendezők itt most ebben a rendszerben abszolút fügtek a producerektől és a megrendelőiktől. Tehát nem, nyilván vannak témák, amit...
3: Akkor a producerektől, a megrendelőktől váljunk meg?
4: Meg a sugóktól, akik sugták, hogy kinek kell pénzt adni azoktól.
3: Hát ők azt hiszem most hiába súgnak.
4: Hát igen, de mondom, kell egy olyan rendszer, ahol megpróbálnunk a művészfilmeket is, az alkotói filmeket és a közönségfilmeket is valamilyen normális arányban működtetni. Nyilván nehéz lesz, mert senki nem tudja ebben a pillanatban, hogy mennyi az annyi, amiből ezt meg lehet csinálni. Nem lehet egy nagyon igazságos rendszert kialakítani, mert mindig lesznek vesztesei. Ha nem az idén, akkor jövőre. Tehát
3: de
4: valaki
3: kimarad.
4: De törekedni kell rá. És szerintem össze kéne vonni egy csomó mindent azon a szinten, hogy a mozgókép az nem csak a filmet jelenti, hanem a tévéfilmeket, televíziós sorozatokat, egyebeket is. Tehát még ott lenne munka lehetőség, hogyha a köztelevízió bekapcsolódna például a fikciógyártásba, akkor ami a dolga lenne egyébként, hiszen régen rendkívüli mennyiségű tévéfilm és tévésorozat és egyéb ilyen fikciós műsor készült a magyar televízióban.
3: Valójában most abból él, mert azt mutogatja újra és újra.
4: Tehát, hogyha oda ez elindulna, akkor először is nagyon sok munka lehetőséget teremtene nagyon sok alkotó számára. Régen így volt egyébként valahogy, hogy és Amerikában pláne, hogy a televíziós műsorokon, produkciókon szocializálódtak a rendezők, akik aztán ott gyakoroltak, akik kiléptek a nagy közönség elé. Itt se volna ez egy rossz gyakorlat.
3: Te megcsinálnál nagy játékfilmet végre megint?
4: Igen.
3: Legyen úgy.
4: Én is ezt gondolom.
3: Iván, köszönöm.
4: Köszönöm.
3: Kapitány Iván volt a vendégünk. Jegesi András következik, jön az Aktuál. Szervusz, András.
5: Szervusz, Egon, jó estét kívánok mindenkinek. Hamarosan így van, valóban kezdünk, a vendégeink már itt vannak. Én pedig most jól elmondom a témákat, amelyekkel foglalkozunk. Eléggé sűrű volt a mai parlamenti ülésnap is. A miniszterelnök ma sem hagyta ki, hogy jól odaszt mondjon a Fidesznek. Nem késtek a riposztok sem. Így például meg tudjuk beszélni azt is, hogy most akkor mi van ezzel a migrációs paktummal, mert itt nagyon mást mond a Fidesz is, nagyon mást mond a Mi Hazánk is, meg nagyon mást mond Magyar Péter is ezzel kapcsolatosan. Viszont volt olyan dolog is, amelyben a felek, mármint a politikai oldalak egyetértettek, ilyen volt a képviselői fizetéseknek a lecsökkentése, ezt ugyanis mindenki egységesen megszavazta. Ehhez kapcsolódik egyébként a NAP kérdése is, ugye erre voltunk kíváncsiak, hogy önök szerint elegendő mértékben csökken-e a képviselői fizetés. Még várjuk a szavazatokat, hiszen az az adás alatt is változhat. Mint ahogyan a devizahiteleseknek is megváltozhat a jelenleg folyó peres eljárásuk, ugyanis, ugye, hogyha ez fölfüggesztődik, már mint a perek, akkor itt bizony nem biztos, hogy ez a károsultaknak jár elsősorban előnyökkel, hogy egészen pontosan miért, nos, ezt is meg fogjuk beszélni, és hogy kikkel, itt lesz Horváth Gábor, a Népszava főszerkesztő helyettese, I.S. Márton közgazdász, valamint Trencsényi Dávid újságíró. Egy rövid szünet, és már is kezdünk.
3: A szünet előtt meg én még elköszönök önöktől, abban a reményben, hogy holnap este ismét találkozunk, várom önöket holnap is, szép estét, jó éjszakát!

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Jegesi András és vendégei következnek.
2: Önök szerint elegendő mértékben csökken-e a képviselők fizetése? Ez a nap kérdése. Megmutatjuk a válaszokat, hogy milyen arányban oszlanak el. Lesznek bővebb kommentek is, no meg jól megbeszéljük mindezt. Mutatom, hogy kikkel és hogy miről beszélünk.
3: A kormány menesztett több gyermekvédelmi vezetőt, a parlament a vizsgálóbizottságokról is döntött. Kitállott az integritás hatóság vezetője, azt állítja, miniszterek szólították fel, hogy ne vizsgálja az Orbán kormány ügyeit. Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a hétvégén a várban. A miniszterelnök közleményében kínosnak nevezte a tüntetést. A parlament hétfőn szavazott a devizahiteles végrehajtások felfüggesztéséről. Az ügynek 100 000-es nagyságrendben is lehetnek érintettjei. Vendégeink Horváth Gábor, a Népszava főszerkesztő helyettese, I. és Márton közgazdász, Trencsini Dávid újságíró.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Jegesi András.
2: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm önöket és vendégeinket is, nagy szeretettel köszöntöm az Aktuál stúdiójában, köszönjük, hogy itt vagytok. Mielőtt megkapnátok a szót, nézzük, hogy a nézőink hogyan vélekedtek a nap kérdéséről, ami, ahogy adásunk elején elhangzott, az volt, hogy elegendő mértékben csökken-e a képviselői fizetés. 71% elégedett ezzel a mértékű csökkenéssel, 29% viszont úgy tűnik, hogy még többet nyesett volna a képviselők juttatásaiból. Megbeszéljük ezt is, meg azt is, hogy mi történt még a tisztelt házban.
4: Amit a védtelen magyar gyermekek ellen önök az elmúlt években tettek, nem fogjuk. Magyarország nem fogja elfelejteni.
5: A miniszterelnök bejelentette, az új kormány miniszteri biztos nevez ki a bántalmazási ügyek kivizsgálására, feltárására. Bejelentette, hogy több gyermekvédelemben dolgozó vezetőt is menesztettek.
4: A távozik a Slakta Margit.
5: Köztük a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatóját, a Kopp Mária Intézet igazgatóját, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság igazgatóját. Emellett 1 milliárd forintos kártelenítési alap felállításáról is döntöttek, ami orvos és lelki segítséget nyújt majd a bántalmazottaknak. Torockai meghívta az ásotthalmi határkerítéshez Magyar Péter.
6: Természetesen ásotthalomra elmegyek és megnézem a kerítést, hogyha megkívánja mutatni, de szerintem ezt a belügyminiszter is meg tudja tenni. Jelzni.
5: Megismételte, a Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.
7: Kimondom a határozatot, az országgyűlés a javaslatot 143 igen szavazattal.
5: Döntött az országgyűlés a parlamenti vizsgálóbizottságokról is, és megszavazta a parlament a képviselői fizetések csökkentését. Ez utóbbira a Fidesz és a Mi Hazánk is igennel voksolt.
2: Régen láttunk egyhangú szavazást a parlamentben, de mit gondoltok a vizsgálóbizottságokról, illetve a gyermekvédelemről, mint témáról, amit maga a miniszterelnök hozott be ismételten a parlamentbe?
8: Hát rúgdad ellenfelet addig, amíg mozog. De nagyon nehéz másként értelmezni azt, hogy pont ezt a témát hozza be. Pont. Bár igazából abban a formában, ahogy szögezzük le, ez valóban egy nagyon fontos kérdés. Nagyon, hát tényleg életek fontos, minden élet fontos, és életekről beszélünk, gyerekek életéről, olyan kiszolgáltatott emberek életéről, akinek az élete az államra van bízva. Tehát amikor kicsit cinikus vagyok, vagy kicsit politikai köntösben próbálom értelmezni, akkor ez azért mindig benne van, soha nem szabad elfelejteni, hogy ez a téma mindig fontos. De ez a téma a kampánynak volt a része, sőt, magának Magyar Péternek az eredet történetének a szerves része, és egy szégyen volt egyébként. Egy olyan szégyen volt a korábbi kormányok működésén, amit folyamatosan föl fog mutatni, és majd még újabb és újabb szégyenfoltokat fog hozzátenni.
2: Mit gondoltok a konkrét intézkedésekről?
9: Pozitívabban állnék ehhez. Lehet, hogy meg nyilván politikában mindig van politikai tartalma a témaválasztásnak, de ez a téma szerintem éppen a kampány bizonyította be, hogy komoly társadalmi elvárás van, hogy itt történjen is valami. Ezer kampányt láttunk már, amikor valami hangzatos kampánytéma uralta a választások előtti heteket, hónapokat, aztán utána a kormány így szépen, a győztes így szépen félretette ezt a dolgot. És most Magyar Péter azt bizonyítja, hogy ezt már vagy nem teheti meg, vagy nem akarja megtenni. És itt most nagyon konkrét vállalások voltak, személyi konzekvenciák is voltak. Egyébként szerintem nehéz túlértékelni ezt a kártalanítási alapot például. Tehát itt állami gondozásban vannak véve gyerekek, és az állam most először végre felelősséget vállal. Tehát hogyha az Európai Unióban vagy Magyarországon valaki állatot tart, és nem gondoskodik róla megfelelően, akkor felelősségre vonható. A magyar állam nem vállalt felelősséget a rábízott gyerekekért, emberekért. Úgyhogy szerintem ez messze túlmutat a napi politikai csatározásokon.
10: Ugye ezekben a témákban nem tud rosszat húzni. Ez már kiderült. Tehát a gyermekvédelem, meg a felelősségre vonás, a számonkérés, ez két nagyon-nagyon népszerű kampánytémája volt. Gyakorlatilag ezekkel választották meg. És egy kicsit még ennek a lendületét próbálja átvinni a politikára, de azért csak csöndesen megjegyzem, hogy neveztek ki olyan szakembert most a gyermekvédelmi szakszolgálat élére, aki a szakma véleménye szerint részese volt az eddigi politika alakításának. Tehát mintha nem lenne olyan egyszerű a történet. Nem tud fehér köpenyes lovagokat vagy szűzlányokat előteremteni a semmiből Magyar Péter, aki ért hozzá, az idáig is benne volt a dologban, és működtette azt, amit a kormány működtetni akart, az akkori kormány.
2: Ugye lesz egy vizsgálóbizottság is, amelynek az elnevezésében benne van, hogy a gyermekvédelemben rendszer szinten előforduló problémák feltárása, problémák visszaélések feltárása, és ezzel párhuzamosan pedig jelentősen szigorították a parlamenti vizsgálóbizottságoknak a mondjuk így, hogy lehetőségeit a meghallgatásokra vonatkozóan, no meg súlyos szankciókat lengettek be azoknak, akik nem mennek el a bizottsági meghallgatásra. Tehát úgy tűnik, hogy akkor erről még sokat fogunk hallani, csak kérdés, hogy ezzel párhuzamosan a gyermekvédelem helyzetében mikor várható itt érdemi javulás? Mert azt hallottuk, hogy felülről nyitott lesz a gyermekvédelemre szánt pénz, a költségvetése, ami jól hangzik, személyi cserék voltak, jól hangzik, de ugye nyilván az általatok megfogalmazott magas társadalmi elvárás kielégítése nem csak szakmai, hanem politikai cél is kell, hogy legyen. Vagy ti hogy
9: látok? Költségvetési dolog is, mert ugye elhangzott a beszédben, hogy 2000 nevelőszülő hiányzik a rendszerből jelenleg. Hát ez nem véletlenül hiányzik, ez a 2000 nevelőszülő. Tehát ma jelenleg, hogyha egy nevelőszülő 3 gyereket nevel, akkor a minimálbér 90%-át kapja munkadíjként. A gyerek eltartására szánt összeg 129 000 forint, 2015 óta nominál értékben nem változott egy fillért sem. Tehát ma jelenleg a nevelőszülők pótolják ki a gyerek kajáját a saját bérükből. Egyébként 2015-ben, amikor bevezették ezt a rendszert, akkor ez a mediánbér 55%-a volt, ma 43. Tehát ugye el tudjuk képzelni, vajon miért nem mennek nevelőszülőnek, ami egyébként egy elég nehéz hivatás Magyarországon. Kik mennek nevelőszülőnek? A legelhivatottabbakon kívül azok, akik nem számítanak a minimálbérre sem a munkaerőpiacon. Szóval itt olyan rendszer szintű problémák vannak, és ezeknek a főmutató számait vállalja a kormány. Tehát bemondta, hogy 2000 nevelőszülő hiányzik.
8: Ugye az is elhangzott ebben a beszédben, hogy a megoldás nem lesz gyors, mert nem tud gyors lenni. Vannak tűzoltási feladatok, például ez a kártalanítási alap, például az áldozatok azonnali támogatása és segítsége, és vannak rendszer szintű problémák, ahogy te is említetted, nagyon nagy mértékű emberhiány, mind a szervezet minden részében, de ugyanígy el lehet mondani azt, és amikor arról beszél a miniszterelnök, hogy rendszer szintű visszaélések történtek, és a rendszer szintű változtatásra van szükség, ugye elég arra gondolni, hogyha jól emlékszem, akkor talán egy ombudsmani jelentés volt, amelyik az Orbán kormány elé tette azt a több száz fizikai, lelki, szexuális abúzust tartalmazó esetlistát.
2: És ez talán 2021-ben igen, készült, tehát igen. Jó pár évvel ezelőtt.
8: És ott volt a minisztériumok előtt, tehát pontosan tudták azt az előző kormányzat tagjai, hogy milyen rendszer szintű elképesztő válság van a gyermekvédelemben, és ez nem gyermekvédelmi rendszer, hanem majdhogy gyermekbántalmazó rendszerré vált. Enyhe túlzással, de a túlzás valóban csak enyhe ebben az esetben sajnos. Ezt megváltoztatni, ugye látjuk azt minden nap, vagy minden héten jön ki hír arról, hogy éppen hol tartóztatnak le, és visznek el bilincsben abuzáló, a lehetőségeivel, a jogaival maximálisan visszaélő nevelőt, vagy intézményvezetőt. Ez a tűzoltás része. Az egész koncepcionális megváltoztatása, hát arra meg azt tudom mondani, hogy ez nem 16 év bűne, hogy itt tart ma ez a gyermekvédelem, hanem 30-32, hát 50.
2: Még az is lehet, hogy akár több, mert talán a Kádár rendszerben sem volt olyan jó állami gondozottnak lenni.
8: Sose jó,
2: de azért.
10: Igen, de lehet emlékezni, még a nagyon öregek még emlékezhetnek azokra a kékfényadásokra, ahol szó volt arról, hogy kik várták a kerítésen a kiszökő lányokat az intézetekből. Hát szóval nincs új a nap alatt végül is. De azért még valamit érdemes hozzátenni. Ha kiderülne, ki volt Zsolti bácsi, akkor azért az is be lehetne bizonyítani, hogy nem lehet megúszni ezeket a történeteket. Mert most jelen pillanatban a gyerekekkel történt, ami történt, az Orbán kormány megbukott, részben azért kicsit ezért is, na de hát azért az igazi felelősöknek el kéne vinni a balhét.
8: Tehát szerintem azért, ne haragudj, itt ketté kell választani, van egy szakmai válság, és egy szakmai strukturális probléma a rendszerben, aminek úgy tűnik, hogy a személy felelőseit minthogyha elkezdenék feltárni. És nem csak arra gondolok, hogy tényleg hetente visznek el bilincsben jogaikkal visszaélő vezetőket a rendszerből. Maga a kormányzat is, ugye a Tisza kormány váltott most le fontos vezetőket, és valószínűleg ezek a személycserék végig fognak haladni az egész rendszeren. A másik oldalon van egy politikai felelősség, amiről te beszélsz, amire egyrészt azt lehet mondani, hogy április 12-én az emberek elmondták, mit gondolnak a politikai felelősség kérdéséről, de közben azért én nem is Zsolti bácsi történetére hegyezném ezt ki, sokkal inkább a Szőlő utcai történetre, ahol én megmerem kockáztatni, hogy nem lehetett volna ezt az egész prostitúciós hálózatot működtetni egy évtizeden keresztül komoly politikai hátszél, komoly politikai támogatás nélkül.
10: Politikai és lehet, hogy hatósági, tehát rendőrhatósági.
8: Igen, köszönöm. Ennek a feltárása szerintem, vagy számomra sokkal fontosabb, mint ez a politikai szimbólummá vált Zsolti bácsizás.
2: És ennek a feltárása nem is biztos, hogy a nyilvánosság előtt kell zajlania. Ennek a feltárása, ugye szokták mondani, a nyomozás érdekében. Ellenben, ami nyilvános, igen rendszeresen, sőt, gyakran beszédtémát is ad nekünk, az a, ugye a politikusoknak a fizetés, ugye a nap kérdése is ezzel összefüggésben hangzott. Nyilván viszont nem így akartam, hogy mondjam, átugrani ezt a dolgot, csak hogy tényleg fontos az, hogy minden kérdésünkre választ kapjunk, amit te említettél, Gábor, meg az egyebekre is. De ugye a képviselők fizetése szerintem talán minden jól működő demokráciában állandó beszédtéma. És állandóan előjön az, hogy nyilván sok, mert ezt általánosságban szerintem bármelyik, akár jóléti államban is így gondolkodnak róla. Ti hogyan válaszolnátok a műsorunk mai kérdésére? Hogy elegendő ez.
8: Én nem már.
2: Te nem már. Nem elegendő ez a viszonyos.
8: Ugyanis a két válasz volt. Arra kérdés, hogy elegendő ez a viszonyos? Igen, nem. A nem elegendő, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy kevés. Az nyugodtan jelentheti azt is, hogy sok. Tehát én a magam részéről egyáltalán nem értek egyet.
2: Értem.
8: A képviselők és miniszterek fizetésének csökkentésével, miközben értem, hogy ez egy nagyon fontos gesztus és nagyon fontos
2: populista lépés. Ti mit láttok akár az intézkedésben, akár jogosságát illetően?
9: Én az egész csomag, képviselői fizetési csomag részelemeivel voltam elégedetlen nagyon. Artspiritónak tartom azt, hogy albérlet támogatást kapnak képviselők. Ismerek olyan korábbi képviselőt, aki budapesti választókörzetben nyert, átjelentkezett vidékre, aztán felnyalta a 762.000 forintos albérlet támogatást. Nem, ilyet ne csináljunk. Azért kapsz fizetést, hogy kifizesd a lakásodat, meg a benzinedet. Akkor, amikor a magyar állam vegzálja az összes vállalkozót, hogy útnyilvántartást, meg nem tudom, mobilszámlán a magánhívásokat, meg miket, akkor ne adjunk havi 2500 kilométernyi benzinpénzt a képviselőknek. Könyörgöm. A másik, nem kell minden képviselőnek stáb. Pont. Ez nem egy intézmény a képviselő. Lehet egy frakciónak stábja, lehet egy pártnak stábja. Egy képviselő, ne tartson már el 5 embert. Az egész magyar pártfinanszírozása is összefügg. Ugye itt van az elem, hogy a képviselő nem adhatja át a fel nem használt keretét a pártnak. Igen. Miközben ezt egyébként a Fidesz találta ki, hogy a képviselőnek az alkalmazottjait is közvetlenül a ház fizeti, és nem a képviselő az alkalmazója, hanem a tisztelt ház, a házelnök. Ez korrumpálta a ellenzéki pártokat, és ilyen gyerek helyzetbe szorította. Sajnos most ezt még tovább erősítik, amikor azt mondják, hogy nem adhatja tovább a pártjának a fel nem használt keretet. Miközben a párt delegálja a képviselőt. ő döntötte el, hogy fent lehet a listán, vagy sem. Szerintem a munkáltatója a pártjának kellene lennie, a képviselőnek, és nem a tisztelt háznak. Úgyhogy itt rendszer szintű problémák vannak szerintem. Önmagában egyébként messzire vezet az is, hogy a miniszterek fizetését visszavágjuk, mert hogyha én elkezdtem számolni, hogy akkor mennyi lesz az államtitkárok fizetése, a helyettes államtitkárok fizetése, és a főosztályvezetőnél már oda jutottam, hogy hát a piacról nehéz lesz kompetens embert oda csábítani.
2: Gábornak volt egy gondolatod, úgy vettem észre rajtad a stábnál.
10: Igen, az egyéni képviselőknek, akiknek kapcsolatot kell tartani a választókörzetükkel, ott szerintem indokolt, hogy legyenek alkalmazottak. A listásoknál egy teljesen egyetértek. De ugye ez a világon mindenhol hol vita téma, és mindenhol ingadoznak, hogy meg kell fizetni a képviselőket, hogy tisztességesen megérnek. A munka, amit rájuk bíz a társadalom, az egy nagyon fontos feladat. És meg kell őket védeni attól, hogy nekik mindennapi betevő gondjaik legyenek, illetve a zsarolás, vagy a vesztegetéssel szemben is kell egy bizonyos küszöb, hogy ne érje meg nekik. És mindenhol ez van, hogy ha így gondolkoznak, és tisztességes fizetést kapnak, akkor viszont az átlag ember azt mondja, a rohadt életben miért kap ez, csak ott ül egész nap, és nem csinál semmit. És ezt is lehet érteni. Tehát ez egy kínos helyzet, tisztességesen meg kell mondani, hogy az átlag fizetésnek hányszorosát kell adni, vagy milyen szószámot. Csak Magyarországon ugye fölemelték olyan magasra az elmúlt 16 évben, hogy az európai összehasonlításban a magyar képviselők meg miniszterek azok többször, szóval többet kerestek az átlagfizetéshez képest, mint Nyugat-Európában.
8: Egyetlen egy gondolatot csak mielőtt.
2: De nagyon röviden kérlek.
8: Egyáltalán nem értek egyet azzal a logikával, amit mondtál. Az országgyűlési képviselőnek a munkáltatója én vagyok. És állampolgárként rajt ezt a tisztelt házon az országgyűlés hivatalán keresztül tudom megvalósítani, nem a párt a munkáltatója.
9: A országház hivatalára te nem szavaztál, a pártra igen. Te inkább vagy a pártnak a munkáltatója, mint nép, meg mint állampolgár.
2: Ez egy rendkívül érdekes téma, és tényleg mindig ilyenkor sajnálom azt, hogy nincs egy külön adásunk mondjuk az interneten, ahol azt tudnánk mutatni, hogy mit beszélünk a szünetben, de önök is otthon meg tudják beszélni azt, hogy most hogyan kéne szabályozni a politikai fizetését, úgyhogy tartunk egy rövid szünetet, utána pedig jövünk vissza a kommentekkel is, meg egyéb témákkal, mert van bőven.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi.

0: az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Jegesi András és vendégei következnek.
1: Ön szerint elegendő mértékben csökkent-e a képviselői fizetés? Ez a nap kérdéseit mi nálunk az Aktuálban, és az adás elejéhez képest az arányok így változtak, hogy 73-27, 73% egyet ért a csökkenés mértékével, még 27% vitatja azt. No, de lássuk, hogy hogyan fejtették ki egy kicsit bővebben véleményüket azok, akik vették erre a fáradtságot, amit nagyon köszönünk. Marika jóval nagyobb összeget vett volna el a képviselőktől, ugyanis szerinte nem haszonszerzés céljából jöttek, hanem szolgálni a hazát. Zoltán egyetért a csökkenés mértékével, ha titokban nem lesznek jutalmazások ilyen-olyan jogcímen. Péter azt írja, hogy ő egy kis település polgármestere, az elmúlt években minden társadalmi rétegnek nőtt a jövedelem szintje, az övé akkor miért csökkenne? Nem vagyok benne biztos, hogy ez 100%-ban így van, hogy minden társadalmi rétegnek, de Péternek ez a megélése. Csaba a mindenkori nettó átlagfizetés kétszeresét adná, ugyanis ezek az emberek, mármint a képviselők, jó pár más juttatást is kapnak, erről beszéltünk mi is. Erzsébet, ha sosem szól a témához, ha meg sem jelenik, ha nem találkozik a választóival, mármint a képviselő, akkor vonjanak le a fizetéséből, így vélekedett tehát Erzsébet, és Tünde pedig a következőt osztotta meg velünk és a nyilvánossággal. A képviselői fizetések csökkentése önmagában nem jelent nagy költségvetési megtakarítást, de erős jelképes üzenete lehet. Azt hiszem, hogy ezt én is így gondolom, úgyhogy köszönjük szépen, hogy válaszoltak nekünk, és menjünk tovább a következő témára, ami rengeteg embert érint, ez pedig a különböző úgynevezett devizaperek. Ebben is lesz ugyanis változás.
2: Magyar Péter Facebook oldalán közölte, a parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását. Szepesházi Péter ügyvéd szerint az, hogy az intézkedés valójában mennyire segít az érintetteknek, körülbelül egy-másfél év múlva derül ki, amikor vélhetően meghozzák a devizahitelesek helyzetét végleg és pozitívan rendező törvényt. Családtagokkal együtt egyébként szerinte még most is legalább 1 millió ember érintett ma ezekben az ügyekben. A Tisza frakció két képviselője, Hantosi István és Mellétei Barna Márton május 20-án nyújtott be törvényjavaslatot az évtizedekre visszanyúló probléma újbóli rendezésére. A devizahitelesek kálváriája ugyanis a 2000-es évek eleje óta tart, és bár a kilakoltatások ma már jóval ritkábbak, mint a 2010-es években, nem tűntek el teljesen. Az ügyvéd hangsúlyozta, a felfüggesztés ott, ahol a fogyasztóknak semmiük sem marad, óriási segítség. Igaz, a családoknak továbbra is dolgozniuk kell a szükséges adatok és dokumentumok beszerzésén ahhoz, hogy később peren kívül lehessen intézni az eredeti állapot helyreállítását.
1: Volt egy komoly aggodalma a jogásztársadalomnak a tekintetben, hogyha felfüggesztik ezeket a pereket, akkor azok a károsultak, akik egyébként nyerésre állnának. Volt egy vendégünk még május 26-án a Startban, Bihari Krisztina ügyvéd, aki elmondta, hogy az ítélkezési gyakorlat nagyon felgyorsult, és első fokú ítéleteket hoztak ügyfeleinél, 32 milliót ítélt meg a bíróság az egyiknek, 15 milliót a másiknak, és hogyha ezeket a pereket így felfüggesztik, akkor ugye másodfokon sem folytatódhat. Viszont egy olyan módosítást fogadott el ma az országgyűlés, hogy amennyiben a felperes, ami sokszor ugye a károsult, aki indította a pénzintézet ellen ezt a pert, ha akarja folytatni, akkor folytatódik is tovább. Tehát itt igazából úgy tűnik, hogy itt sikerülhetett egy olyan intézkedést meghozni, vagy egy olyan törvénymódosítást meghozni a kormánynak, ami esetleg megint nem csak szakmailag, hanem politikailag is hasznos lehet. Ti hogyan látjátok ezt a kérdést?
3: Én egy kicsit kontextusba helyezném, mert általában devizahitelekről volt szó a bejátszásban, meg a egyéb híradásokban is, amiket olvastam itt műsor előtt. Itt ugye van egy európai bírósági ítélet, amelyik azt mondja ki, hogy ha nem tájékoztatták az ügyfelet az árfolyam kockázatról, akkor az olyan fontos része a szerződésnek, hogy az a szerződés semmis. A magyar bírósági gyakorlat, illetve a 2014-es második devizahiteltörvény pedig azt mondta ki, hogy ebben az esetben, tehát hogyha bizonyított az, hogy nem tájékoztatták a ügyfelet, azért a devizahitelek jelentős részénél, főleg a nagyobb bankoknál erre a nagybankok odafigyeltek. Ugye ez egy, az Európai Bíróságnál ez egy konkrét magyar ügy volt, Lombard Hitel nevű, vagy Lombard Leasing nevű cégnek, már nem létező cégnek az egyik ügye volt. Szóval, hogyha bizonyított is, hogy nem tájékoztatták az ügyfelet, akkor reparálni kell a szerződést. És akkor onnantól kezdve elkezdődött egyfajta alkú folyamat, hogy akkor most ki mennyit fizet, stb.
1: Amivel szintén nem, sok idő elmegy.
3: Nem volt bírósági közös gyakorlat, és ráadásul az elévülési időben is nagyon sokan belefutottak, mondván, hogy hát az már régen volt, az, hogy téged nem tájékoztattak, hát azt már kit érdekel. Most az Európai Bíróság meg azt mondta, hogy nem, az elévülési idő onnan számítódik, ahonnan a ügyfél tudomására jut, hogy neki ehhez joga van. Most én nem vagyok jogász, tehát kicsit ilyen slendriánul fogalmazok. Egy szó mint száz, ez év januárjában a kúria végül is egy félreérthető döntést hozott, amikor azt mondta, hogy a bíróságok vegyék figyelembe az Európai Bíróság ítéletét, de a 2014-es magyar törvényről nem mondott semmit. Tehát most igazából a Tisza kormány azt mondja, hogy amíg nincs egységes magyar joggyakorlat, addig függesszük fel ezeket a pereket. És szerintem ez egy nagyon hasznos lépés volt most már. Mert
4: nekem egy kérdésem van, mert nem vagyok szakértője a dolognak, ezért nem is véleményezni akarom, csak tisztázni valamit. Tehát most az összes folyamatban lévő pert függesztették fel, vagy pedig a végrehajtási eljárásokat, amelyek ezekhez a perekhez, vagy korábbi perekhez kapcsolódnak.
1: Azt is. Ez körülbelül így ezeknek a pereknek, hogy körülbelül az 5-10%-át érinti végrehajtási eljárás, azokat is ebben az esetben.
3: Sőt, igazából ahol már lejárt a per, és hogyha végül az lesz a magyar jog értelmezés, aminek kellene lennie, ami az Európai Bíróságnak az ítéletéhez kapcsolódik, akkor akár újra lehet nyitni már korábban lezárt pereket is.
5: De nincsenek egyszerű helyzetben a kárvallottak, vagy a felperesek ebben az esetben, igen. Mert ugye a kormány kilátásba helyezte, hogy majd egy átfogó rendezést fognak kidolgozni, amihez kell sok idő, hát mondjuk másfél év. Aki most folytatja a pert, úgy dönt, hogy folytatja a pert, az fölvállaljanak a kockázatát, hogy esetleg elveszíti, illetve a per költségeket is rá fogják akkor hárítani. De el kell dönteni, hogy milyen, nyilván mindenki konzultál az ügyvédjével, és el kell dönteni, milyen esélye van annak, hogy megnyeri a mostani eljárás
1: szerint. Valakinek van egy elsőfokú ítélete, amelyben neki adott igazat a bíróság, azért nem egy rossz esély, nem egy rossz kiindulási alap?
3: Magyarországon. Nincs korreláció az első másodfok között.
5: Minden esetre annak is lesz
1: jobbulás.
5: Óvatosan. Az annak is lesz gazdasági hatása, hogyha az a döntés születik, hogy a bankoknak ki kell fizetni ezt a pénzt, a kárvallottaknak, mert akkor viszont a bankok kerülnek olyan helyzetbe, ahol valahol máshol majd ezt a pénzt meg kell keresniük, be kell hozniuk, és akkor lehet, hogy az egész társadalom fogja fizetni ezt, és nem a bankok. Illetve hát szinte biztos vagyok benne, hogy ez lesz a vége a dolognak.
3: Hát itt összességében véve azt hiszem, hogy ami a jövőre nézve fontos tanulsága lenne ennek, és erre lennék kíváncsi, hogy ti ezt hogyan érnétek el, vagy milyen ötletetek lenne arra vonatkozóan, hogy ne kerülhessenek ügyfelek még egyszer ilyen helyzetbe. Én azt megértem, hogy az, hogy őket nem tájékoztatta megfelelően az adott pénzintézet, ezt nyugodtan mondhatja a pénzintézet, hogy, vagy mondta ugye eddig, de hát aláírta a másik. Tehát, hogy itt azt hiszem, hogy ennek az egész devizás ügyeknek ez a legfőbb tanulság, hogy miért nem voltak ezek az emberek tisztában azzal, hogy milyen kockázatot vállalnak.
4: Azt, hogy ezt hogy lehet a jövőre nézést megakadályozni, nem egy évre, hanem generációkra. Ennek van egy kócot tudok mondani, ami ez garantáltan meg tudja akadályozni, hogy még egyszer generációk ilyen helyzetbe kerüljenek. Ezt úgy hívják, hogy közoktatás.
5: Abszolút.
4: Tanítani kell. Tehát ez egy... A mai világunk nagyon más, mint az 1800-as évek végének a világa. Nagyon más tudást, nagyon más információfeldolgozási technikákat és technológiákat igényel az emberek részéről. Ezért kritizálják egyre többen és egyre nagyobb joggal azt a fajta poroszos iskolarendszert, amiben mondjuk mi 3-4-en itt felnőttünk, amit egyébként olyan volt, amilyen, nem menjünk ebbe most vele, de a lényeg az, hogy tényleg a mai világ kihívásaira kell felkészíteni a gyerekeinket, és nem egyszerűen egy lexikális tudás, mert valóban ott tartunk, hogy otthon a keresőmotor, a Google-a, nem tudom.
6: Ez igaz, de azért én egy normálisan működő versenyhatóságot, egy pénzügyi felügyeletet, egy fogyasztóvédelmet is elvárnék. Elvárnám azt, hogyha a kormány mond valamit, akkor abba úgy helyek közben megbízhassak. Ugye itt a devizahitelek csúcspontján volt egy kormányprogram, amelyik azt mondta, hogy 2008-ban euró lesz Magyarországon. Egy átlag polgár 2006-ban az volt a legracionálisabb dolga, hogy felvette a devizahitelt, mert hát 2 év múlva úgyis euró lesz. Hát.
5: És csak 11 néhány év.
6: Milyen árfolyam kockázattal számoljak? Úgy lett átverve a palánkon a teljes magyar társadalom, ugyan, a Gyurcsány kormány gazdaságpolitikája által.
5: Amiről most beszélünk, az a kapitalizmus. És egészen más Hollandiában, ahol 1600 vagy 1540 óta ebben élnek, vagy Magyarországon, akik ugye 90 éve kezdtünk el ismerkedni ezekkel a dolgokkal.
4: Jó, az a logikával, amit most elmondtál, egyáltalán nem értek egyet. Ugyanis lehet, hogy a mi habitusunk, a mi alatt azt a generációt, az enyémet, a szüleim generációját értem, akik még az átkosban szocializálódtak, hogy nem voltunk felkészülve a kapitalista, hogy a kapitalizmus kihívásaira, arra a folyamatos versenyhelyzetre, amire egyébként épül maga a rendszer, és nem kizárólag az üzleti életben, hanem tényleg mindenhol megjelenő versenyhelyzetre. És azt is elfogadom, amit egyébként Tónyesi Péter mond rengetegszer, hogy a magyar társadalom talán pont ezért gyűlöli a versenyt, és sokkal jobban szeret belekényelmesedni olyan 16 években, amikor a versenyhelyzeteket minél inkább kizárjuk, ami aztán megjelenik mindenféle egyéb, és lehet, hogy nem 16 évben kell ezt korlátozni, hanem ennél szélesebb időintervallumot kell megadni. Azt hiszem, számomra az igazság ott van, ahol, amiről te beszélsz, hogy nagyon jól tudna működni Magyarországon is egy szabad versenyen alapuló kapitalizmus, abban az esetben, hogyha a láthatatlan kezet olyan megerősítő mechanizmusok valóban működnének, mint a gazdasági versenyhivatal, igen, mint a pénzpiaci felügyelet, mint egyébként a számunk érhető kormányzati működés, a koherens fiskális és monetáris politika, Igen, edekre borda. Igazad van. Nagyon nagy.
6: Én megértem, hogy nem szeretjük a versenyt, de akkor fogadjuk el, hogy át fog verni a nem versenyző bankunk.
1: Azt hiszem, hogy igen, tehát az, hogyha valaki üzletet akar velem kötni, és ő a saját szempontjai alapján végzi el az egész tárgyalássorozatot, az az ő szempontjából teljesen érthető, és én ugye ez ellen azzal tudok védekezni, hogyha én is fölkészülök, és nyilván...
4: De az, amiről beszélsz, az, hogy te fölkészülsz, és egyébként szerintem mindig azt mondom, hogy nagyon fontos lenne, hogy az ügyfelek, a felnövő generáció közoktatáson keresztül kapjon olyan pénzügyi ismereteket, kapjon olyan eszközöket a kezébe, amivel képes átlátni bonyolult problémákat, vagy hozzáfogni bonyolult problémák felfejtéséhez. Ez a mi saját felelősségem mindenkinek, aki egy ilyen helyzetbe ügyfelként bekerül. De az államnak az állam felelőssége, hogy az egyéni fogyasztónál jóval nagyobb eréllyel, hatállyal, hatalommal, piaci súllyal rendelkezőket rákényszerítse, GVH azokkal a hatóságokkal.
1: No, de ha már a hatóságok jöttek szóba, akkor nyergeljünk át az integritás hatóságra. Ugye a adásunk előtt az egyenes beszédben is itt volt Bíró Ferenc, aki sok mindent mondott, de lássuk, hogy miket mondott korábban, aminek kapcsán itt volt az egyenes beszédben is.
7: 2024 márciusában velem effektíve közölte az akkor regnáló igazságügyi miniszter, az Európai Ügyekért felelős miniszterrel karöltve, hogy ne végezzem a dolgomat.
8: Az integritás hatóság elnöke arról is beszélt, miután kifejezte, hogy erre nem hajlandó, több eszközzel is megpróbálták ellehetetleníteni. A hatósága által vizsgált közbeszerzésekről azt mondta, a NER óriási pénzeket lopott el az államtól.
7: Mennyibe került nekünk az elmúlt 16 év? Konzervatív vestés, 60 ezer milliárd forint. Ez az enyém, tehát hogy így én nagyjából ide számolom.
1: Azért ez egy egészen elképesztően nagy összeg. Nem is tudom, hogy ezt felbírja egyáltalán bármelyikünk fogni. Szerencsére van itt velünk egy közgazdász. Most nem is a...
5: Láttál már ennyi
1: nem tudom, hogy hogyan tud. Igen, vajon akár csak leírva is. Tehát, hogy azért egy
5: zsákba.
1: Ez mennyi körülbelül? Vagy ez nem is az, hogy mennyi, hanem hogy tényleg ez 16 év alatt azért az is évente, most így fejben nem tudom, hogy jól számolom, de ez is azért 7-8 ezer milliárd forint, ha igaz. Uh-huh. Egyáltalán elképzelhető ez szerinted?
6: Tehát ez ugye azt jelenti, hogy néhány évente egy paksi atomerőművet össze lehetett volna dobni ebből. Nem ebbe a 16 évben, hanem mondjuk két évente összejöhetett volna egy paksi atomerőmű. Igen, tehát ez egy elképesztő összeg. Csak hogy ugyancsak a mai napra utaljak, Rétvári Bence ugye azt mondta, hogy a gyermekvédelemre ők már nem tudom, azt hiszem 168 milliárd forintot költenek, és hogy ez milyen sok. Egyébként rossz számot mondott, tehát ennél sokkal többet költött az utolsó időben a Fidesz, de csak hogy a nagyságrendeket lássuk. Tehát a gyermekvédelem az ilyen százas nagyságrend, és 50 ezer milliárd a másik oldalon. Engem csak az érdekel, hogy most itt addig másfél hónap telt el, és több hatóság is elkezdte megmutatni a kis tigris fogait, és az ügyészség elkezd nyomozni. Láthatóan ezt nem az elmúlt másfél hónapban derítettek föl ügyeket, hanem ezek folytak, ezek a dolgok. Az integritás hatóság vezetője az miért stúdiókba jár interjút adni, és miért nem látjuk a jelentéseket? Veszi elő a fiókból, hogy akkor ő ezt ebből az 50 ezer milliárdból konkrétan hányat tárt föl? És teszi le az asztalra, hogy ez az én utazólevelem.
1: Hát mondjuk, hogyha
6: ahogy a népdal mondja, én mert én az ő interjúit nem vagyok hajlandó megnézni. Mert hogy én őt fizetem azért, hogy elvégezzen egy munkát. És látni akarom az eredményt. Nem az interjúját akarom látni, az eredményét akarom látni.
4: Ez a százalosok rázadása. Tehát senki nem felejtse el, a századosok rázadása arról szólt, hogy mundérban lévő emberek, akik bepróbálták járni a hivatali utat, és azzal szembesültek, hogy belülről nem reparálható a rendszer, és ezért kifelé fordultak. Ez az ember egy hatóság vezetője. Én elfogadom, ahogy láttuk azoknál a hatóságoknál, amiknek a működését az előző témakörben számon kértük, hogy azok valóban elkezdtek, mintha elkezdtek volna működni.
6: És hogyha
4: ő figyelembe, miért kezdett el működni?
6: Hogyha figyelembe vesszük azt, hogy ő meg azzal szembesült, hogyha az elmondása szerint, hogy egyik reggel 50 rendőr jelent meg a hivatalában, több mint egy tucat tekes az otthonában, a házkutatáson feleségét és a gyermekét falhoz állították, a felesége nem hívhatott ügyvédet, bűnözőként kezelték, és őt most nem idézem
3: ez,
6: azt,
3: ez, ez hogy... Szörnyű, ez szörnyű.
6: Ez az ő elmondása, de ez az ezt ő, tegyük hozzá.
3: Utána viszont azt mondta, hogy én erre azt állítottam, hogy engem nem lehet megfélemlíteni.
6: Ezt még a, ezt
3: nem
6: azt
3: a választások után a, másfél hónappal akarom tőle hallani, nem szeretném látni a jelentéseket, hogy... Vagy akkor ez tényleg
6: úgy tűnik, akkor ezen megijedte, megijedtél volna, Gábor?
5: Na, hogy, melyikünk nem ijedt volna meg? Teljesen egyértelmű, hogy ő meg... Egyébként, amikor kinevezték erre a hivatalba, akkor sok vélemény volt pro-kontra, azért a többsége a véleményeknek arról szólt, hogy ez egy tisztességes ember, aki el fogja látni a megbízatását, amivel megbízták. És az derül ki, hogy valóban megpróbálta, és óriási erővel próbálták leállítani. Ugye a hivatalhoz köze volt egy civil bizottságnak is, amelyiknek olyan tagjai vannak, akiknek a hitelességét nem lehet megkérdezni, és ők is azt mondják, hogy nem azon múlott, hogy ők ne próbálkoztak volna, hanem azon múlott, hogy ennek az eredményét ugye az ügyészség úgy tette, mint hogyha nem létezett volna, mint hogyha nem jöttek volna elő semmivel. És hát persze könnyen lehet, igen, könnyen lehet, hogy megfélemlítették ezt az embert.
6: Tegyük hozzá, hogy Tuzson Bence, korábbi igazságügyi miniszter, jelenlegi országgyűlési képviselő, meg hát nem így emlékszik erre a találkozóra, és akkor így most finoman fogalmaztam, ő egy kicsit, tehát voltak éppen hát azt állította nagyjából, hogy nem igazán mond igazat Bíró Ferenc.
4: De ez nem számít. Tehát tényleg csak egyetérteni tudok azzal, amit elmondtál. Nem számít az, amit mond. Ő...
5: Melyik a Bíró vagy a Tuzson?
4: Valójában egyik sem. Mert a Tuzson soha nem is számított, a Bíró pedig egy hivatalban lévő hivatali vezető. Én elhiszem, én mindent elhiszek, én olyan naív vagyok. Az elmúlt két évben minden hivatali, az integritási hivatal minden jelentését lesöpörte az ügyészség, és semmiből nem lett semmi. Most tessék lerakni, most tessék nyilvánosságra hozni az összes olyan hivatali jelentést, amit az ügyészség lesöpört. Kettő, amikor arról beszélt, talán az ATV stúdiójában ma este, hogy őt még nem kereste meg senki a Tisza kormányból. Miért kellene megkeresni? Tehát ő egy hivatali vezető. Nincs dolga ilyen módon a kormánnyal. És egyébként, hogyha abban bízik, hogy egy kormányváltás nagyobb szabadságot, mint hogy egyébként a Tisza kormány már, ugye talán ezen a héten be fogják nyújtani azt a törvényjavaslatot, ami kiszélesíti az integritás hatóság jogköreit, tehát akkor lehet, hogy eddig meg volt félemlítve, de április 12-e óta föl kéne ébredni, hogy nem, már nincs mitől félni, és dolgozni kéne.
6: És akkor szerintetek mégis mi motiválhatta őt abban, hogy immáron akkor a második médiumban mondja el ezeket a dolgokat?
5: Hát szeretné elmondani, szemlátomás szeretné, de a jogi környezet az egyelőre még változatlan, és nem vagyok benne biztos, hogy neki olyan intézkedési jogai vannak, amivel közvetlenül fordulhat az igazságszolgáltatáshoz.
6: Hát de a feltárás, az, ha jól értem, amit mondtok, az működhet, és most már ugye félnivalója sincsen, ha hitelt adunk az elmondásának. Tehát, hogy másik az, hogy amit itt egyesek akár felvethetnek, hogy korábban miért nem fordult szerintetek a nyilvánosság elé? Bíró Ferenc.
5: Hát az érdekes lett volna, hogyha bejön az ATV-be és azt mondja április 12-e előtt, hogy a Tuzson engem megpróbált megfélemlíteni.
6: Hát a nézettségnek akkor, nem tett volna rosszat.
4: Akkor visszautalok a századosok lázadására. Tehát azt gondolom, hogy abba a sorba egyébként beleillett volna, hogyha azt mondja egy hivatali vezető, megint, tehát végigjárva, hogy én végig dolgoztam tisztességgel egy ügyet. Odaadtam a megfelelő hatóság az ügyészségnek, és lesöpörték, és a másodikat, és a 12-et, és a 122-et, és azt gondolom, hogy a rendszer belülről nem reparálható, és kiülök, és elmondom, abszolút, hogy ez a helyzet.
5: Teljesen igazad van.
4: Ez volt, olyan, mondom még egyszer, olyan, ez a századosok rázanása. Nem tette meg.
5: Na várj, olyan nagyon sok százados nem láttunk.
4: Hát négyet.
5: Négy az nem azért, kevés, azért de ha 400 négyet, lett volna, az más lett volna.
4: Azért mondom a négyet, mert tehát rendőr, katona, titkosszolga, és én a századosok rázadásához sorolom a GVH-ból kiugró, vagy a GVH-s ügyeket foltáló fiatal embert is.
5: De emlékszel a nabos srácot, aki a zöld mappájában rohangászott, és...
4: Igen.
5: Történt valami? Hát, nem olyan, nem olyan egyszerű a történet.
6: Akkor a történelem kereke is más állásban volt, igen, mondjuk így, igen, talán. Igen. Mit gondoltok egyébként röviden, hogy mire számíthatunk még? Nyilván meg nehéz megjövendölni, mert ez is váratlan volt, hogy az integritás hatóság elnöke bemegy a DE műsorába.
5: A zsinip még nem szakadt át, szerintem. Tehát még egyetlen egy igazán nagy formátumú politikus nem ütötte meg a bokáját, még az Őri Gergely eddig
4: nem tudjuk, hogy milyen akták nyíltak meg a rendőrséget, és az, hogy itt komoly igazságszolgáltatási következményeket lássunk, az nem lesz egy-két hét. Én egy dologban, tényleg egy utolsó mondat, csak engem nagyon megnyugtatott, és nagyon otthonosan éreztem ma magam nézve a parlamenti közvetítést, hogy ismét az a tematika, hogy migráncsok átoperált óvodások hátán erőszakolnak meg magyar nőket, visszatértünk április 11-ébe.
6: Természetesen ez csak egy túlzás és szókép volt. Márton, te mire számítasz a jövőben? Nagyon röviden. Hogy mi lesz?
9: Azt gondolom én is, hogy fognak sorjázni ügyek, és őszintén szóval én inkább attól félek, hogy mi van, ha nem. Mert szükség van arra, hogy tiszta vizet öntsünk minél több területen is a pohárba.
6: Már csak azért is, mert akkor az aktuálban ezeket meg tudjuk mi is beszélni, és önök is tovább gondolhatják ezeket. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ma este is eljöttetek hozzánk. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm, és tegyenek így majd legközelebb is, hiszen ahogyan hallhatták, úgy tűnik, hogy érdekes nyarunk lesz, és nem a foci VB miatt. Viszontlátásra!
4: De, ahogy.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegonddal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad. De jó volna, de jó volna, de jó volna.

a közönségkel, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap új fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába, úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csatász ezernyi mással, a közben a másikat kívánod. Szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbánt minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találodkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év, lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia Fanka, Deli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága, nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit, csak tudj ölelni, gyere, hagyj egy pacsit. Na mi van, ver, ugye így is lehet? Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az apád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jól, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll.

0: se szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Ej, nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másokra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad.
1: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap 2-szer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna

0: helye gondol a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jónak mutató GDP bővülést produkált a magyar gazdaság az idei esztendő első negyedévében, és a korábbi időszakban, áprilisban, illetve márciusban az ipari termelés is valamelyes növekedést mutatott, ami aztán később az áprilisi időszakban megint visszaesett. Mit látunk a számok mögött? Németh Dávid, a KNTH Bank vezető elemzője a vendégem. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Szóval mit látunk? Minek volt köszönhető az, hogy jól alakult az első negyedéves GDP, és mi volt az az ugrás a márciusi ipari adatokban?
3: GDP az elsősorban a lakossági fogyasztás miatt alakul jól, de egyébként ezt már az elmúlt években is láthattuk, hogy elsősorban az az, ami támaszt ad a gazdaság növekedésének, és ami úgy hiányzott és tudott növekedni a GDP az az, hogy kevesebb volt az, ami visszahúzza a gazdaság teljesítményét. Például az első negyedében pont a nagyon jó márciusi ipari termelési adat miatt az ipar az nem esett akkorát, mint az előző év azonos időszakában. Úgyhogy ez például tudta segíteni a gazdasági növekedést, de emellett például a beruházásoknak is a visszaesése az kisebb mértékű volt már az első negyedévben, mint a tavalyi év első negyedévében. Úgyhogy inkább ezek a hatások, amik tudtak lökést adni a magyar gazdaság teljesítményének. Amellett persze, hogy egyébként a fogyasztásban is az első negyedév az egy 5%-os növekedést hozott. Ugye ebben azért sok szerepe volt annak is, hogy a kormányzat elég sok támogatást adott a választások előtt a családoknak, és ezeket részben elkezdték elkölteni fogyasztásra. Úgyhogy ezek, amik segítették a gazdasági növekedést. Ugye iparban pedig már nagyon hosszú ideje azt látjuk, hogy egy ilyen farkasfokszerű mintázat van. Egy jó hónap után egy rosszabb hónap. Azért azt egy kis pozitívumként kijelölhetjük, hogy a visszaesés azért nem volt akkora mértékű. Tehát még mindig, hogyha az első vagy a március-áprilist együtt nézzük, akkor inkább egy növekedés látható, és elindult egy ilyen növekedési dinamikaszerűség, bár ez még nagyon visszafogott, nagyon lassú, és az ipari termelésen belül, ugye ami például márciusban húzta az ipart, a villamosberendezés gyártás, ahol az akkumulátorok is tartoznak, az áprilisban visszaesett. Viszont a járműgyártás, ami márciusban gyengébb volt, az egy picit meg jobb lett áprilisban. Inkább a probléma abból adódott, hogy például az élelmiszeripar, illetve a legtöbb ipari szektor áprilisban egy picit visszaesett, miközben márciusban a legtöbb ipari szektor enyhén növekedni tudott.
1: Ennek a farkasfokszerű mintázatnak az ipari termelés tekintetében vannak olyan részek, amiket még én is értek szezonálisan. Tavasszal jobban megy a csoki nyúl, decemberben meg jobban megy a csoki Mikulás. Ezeket nagyjából értem, de mondjuk egy járműgyártásnál ott miért van az, hogy havonta akár változik a termelés mértéke?
3: Itt attól is függ, hogy egyrészt mondjuk szabadságok időszaka, tehát egy húsvéti időszakban mennyi időre áll a gyár, tudnak-e folyamatosan egy-két-három, milyen hány műszakban tudnak termelni, úgyhogy ezek is szerepet játszanak, illetve mikor éppen hány járművet adnak át, de ezek, amik leginkább befolyásolják, hogy hogyan esnek be a megrendelések, milyen hány műszakban tudnak éppen dolgozni, az ünnepek hogyan befolyásolják, a munkanapok száma hogyan befolyásolja, és ezek...
1: Bocsánat, azokra ez minden évre jellemző, hogy van egy ilyen cikcakos görbéje az ipari termelésnek?
3: Nem ennyire radikális, mert most ez tényleg nagyon régóta látszódik. Azért vannak ilyen cikcakok mindig az ipari termelésben. Ez a egy sima, egy fordított típusú nagyon egyértelmű jel, azért ez nem teljesen jellemző, hogyha sok évre visszamegyünk, de az elmúlt másfél-két évben ez elég gyakori jelenség volt.
1: Az, hogy ezeknek a középértékét, vagy mondjuk egy lokális minimumot, meg a maximumot nézzük, és akkor azt kiátlagoljuk, abból viszont azért egy trend látható.
3: Igen, tehát erre próbáltam utalni, hogy mondjuk 2024-25-ben inkább egy egyértelműen csökkenő trend volt, tehát az ipari termelés az is az év egészében az visszaesett, és valahol ott évvége felé idén, január környékén elérhette a mélypontját, mert most már három olyan adat van egymás után, ami azért egy emelkedő trendet kezd kialakítani, amire részben számítottunk, hiszen a megrendelések a főbb feldolgozóipari alágazatokban, ott már decemberben elindult egy megugrás. És általában azért 3-6 hónapos időtávon ezek a megrendelések azért beérkeznek ugye a gyártó sorra is, tehát le is kell ezeket gyártani. Tehát mindenképpen a megrendelés állomány egyébként azt sugallja, hogy a következő hónapokban élénkülnie kéne az ipari termelésnek. Ugye ami érdekesség benne, hogy egyrészt a külső piacok nem jók, tehát a német iparnál ott a feldolgozóipari bizalmi indexek az megint még gyengébb adatokat mutatnak. A másik pedig, hogyha a GDP-t nézzük, akkor ugye az export oldalon nincs nagy kiáramlás, és leginkább a készletállomány az, ami növekedett, tehát ez azt sejteti, hogy a iparban legyártják, de nem tudják még eladni, és ez is adhat egy ilyen cikcakkozást, hogy ugye legyártanak bizonyos mennyiséget, de amíg nem tudják eladni, addig vissza kell fogni a termelést.
1: Ugye elhangzott, hogy volt egy fogyasztásbővülés, ugye az állami pénzek kiáramlásának köszönhetően. Most, hogy ezt majd hol kell megfizetnünk, például államadóságban vagy máshol, az ebből a szempontból most nálam egy másik kérdés, viszont van egy nagyon erős negatív hatás is, az pedig a Hormuzi szoros, illetve Irán környéke, ami regionálisan mindenképp, de globálisan is negatív irányba mozdította el az energiaárakat, az üzemanyagárakat, ahol bár volt némi korrekció, de még mindig sokkal magasabb szintről beszélünk, mint ahol voltunk akár csak egy esztendővel ezelőtt. Ez hogy jelenik meg?
3: Igen, ez most még részben jelenik csak meg. Ugye Magyarország abból az esetből szerencsés, hogy egy évvel ezelőtthöz képest például a dollár az rengeteget erősödött. Tavaly év elején még azért sokkal közelebb volt a 400-hoz, most meg inkább a 300-hoz. Úgyhogy ez
1: egy... A forint erősödött.
3: A dollár az inkább oldalazgat az euróval szemben. És ez a forint erősödés, ez részben ellensúlyozta az emelkedését az olaj, a világpiaci olajárának. Tehát például, hogyha a benzinkutakon most nem lennének befagyasztva az árak, akkor azért nem 30-40%-kal lennének magasabbak most az üzemanyag díjak, hanem körülbelül 5-10%-kal, attól függ, hogy most gázolajról vagy benzinről beszélünk. Úgyhogy nálunk van egy ilyen pozitív hatása a forint erősödésének, de azért alapvetően...
1: Az exportőrök viszont nem örülnek.
3: Így van, az exportőröknek ez nem jó, de amúgy meg a szállítási költségek a világban azok meg nőnek. És ennek már egy abszolút lesz egy ilyen begyűrűződő hatása. Az ipari termelői árak, azok a világon, azok elindultak fölfelé, gyorsult az ipari termelői áraknak a növekedése, és ez idővel szintén az árakba beépül, ott pedig már a fogyasztásra visszahat. Úgyhogy sajnos ezek a folyamatok, ezek elindultak, még nem látszódnak teljesen a reálgazdasági mutatókban, de nagy valószínűség szerint meg fog érkezni Magyarországra is.
1: Erősödött-e annyit a forint, hogy a kamatcsökkentés az reális legyen a jegybank részéről?
3: Itt sok nézőpont ütközik, mert egyrészt van egy inflációs kockázat, pont az előbb említett költség emelkedések miatt, viszont Magyarországon az erősödő forint ezt részben ellensúlyozza, de azért úgy tűnik, hogy Magyarországon is az infláció az 4% vagy 5% fölé is emelkedhet majd a jövő év elején, tehát ez önmagában egy óvatosságra intheti a jegybankot, illetve ez a nagy bizonytalanság. Nem csak a Hormuz, azért Donald Trump megint a vámokról is elkezdett beszélni, hogy azzal valamit majd még kezdeni fog. Tehát vannak olyan kockázatok a világban, amit azért a jegybank nem hagyhat teljesen figyelmen kívül. Ráadásul ott van az Európai Központi Bank, aki a héten elképzelhető, hogy kamatot fog emelni. Ez is befolyásolja a jegybanki Magyar Nemzeti Banknak a döntését. De valóban előjött ez a elem is, hogy a nagyon erős forint az esetleg már a magyar gazdaságnak összességében kedvezőtlen, és ez elsősorban az exportőr oldalról jön, hogy Magyarországon az exportőrök elveszítik a versenyképességüket, és ezáltal akkor a gazdasági növekedésre negatívan hat. Én ezzel azért még óvatosabb lennék, mert a dinamikája a forint erősödésnek az tényleg nagyon gyors volt, viszont összességében, ha 4-5 évet nézünk, akkor a forint az még mindig a régiós devizákhoz képest inkább alul értékelt, tehát valahogy ezt azért majd kéne kezelnie a magyar gazdaságnak.
1: Nagyon röviden, az uniós források érkezése egyrészt pénzt fog hozni a gazdaságban, vagyis keresleti oldalt, ami, hogyha nagyon klasszikusan nézzük, akkor az inflációs hatást válthat ki, másfelől pedig akár tovább is erősítheti a forintot, vagy például a kötvényhozamok azok egészen máshogy alakulnak, szóval számos hatása van, mire számítsunk.
3: Én abszolút a külföldi tőkebeáramlás, illetve a spekulatív tőkebeáramlás is inkább a forintot erősíteni tudja, úgyhogy ez azért azt jelöli ki a Magyar Nemzeti Bank számára, hogy valószínűleg lesz tere majd kamatcsökkentés, itt inkább az időzítés a kérdés, hogy mikor indulhat el, hiszen az elvált kockázati prémium Magyarországgal szemben az már láthatóan csökkent, csak a jegybank ezt is szeretné látni, hogy ez stabilan tudott csökkenni, úgyhogy én arra számítok, hogy egyébként lesz kamatcsökkentés, illetve az, hogy ezek a külföldi tőkebeáramlások, Európai Uniós forrás beáramlások azért a gazdaságnak is adnak majd egy lendületet. Inflációban majd kérdés, hogy hol jelenik meg, hiszen egy része az már meglévő projektek lesznek, és így inkább a költségvetésnek az egyensúlyát tudják egy picit javítani.
1: Németh Dávidnak, a KNTH vezető elemzőjének köszönöm.
3: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Tudzson Bence akkori igazságügyi miniszter arra szólította fel, hogy ne vizsgálja a kormány ügyeit. Ezt az Integritás Hatóság elnöke mondta egy interjúban. Bíró Ferenc Pál szerint családját is megpróbálták megfélemlíteni, és koholt vádakkal indítottak ellene eljárást. Tudzson Bence viszont azt állítja, csak egy jó hangulatú szakmai beszélgetésre hívta be magához miniszterként az Integritás Hatóság elnökét. Bíró Ferenc Pált kérdezzük. Felfüggesztették a devizahiteles ügyek végrehajtását, így döntött a parlament. Szakértők szerint az, hogy az intézkedés valójában mennyire segít az érintetteknek, kb. 1-1,5 év múlva derül ki, amikor vélhetően meghozzák a devizahitelesek helyzetét végleg és pozitívan rendező törvényt. Szepesházi Péterrel beszélgetünk. Az MNB ügyet vizsgáló bizottságról és a kegyelmi ügy felelőseit feltáró bizottságról is ma döntött az országgyűlés. Megszavazták a képviselői fizetések csökkentését, a Fidesz és a Mi Hazánk is igennel voksolt. A miniszterelnök bejelentette, több gyermekvédelemben dolgozó vezetőt is menesztettek, a kormány pedig miniszteri biztost nevez ki a bántalmazási ügyek kivizsgálására. A helyzetet Lendvai Ildikóval és Bakaev Zoltánnal értelmezzük. Rengeteg kritika érte az előző kormányzatot, egyebek mellett a film támogatási rendszer aránytalanságai miatt is. Sokak szerint elsősorban azoknak az alkotásai részesültek támogatásban, akik közel álltak a kormányzathoz. Hogy hogyan kellene átalakítani a jelenlegi rendszert, vagy egy teljesen újat kell létrehozni, azt Kapitány Ivántól kérdezzük.
2: Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. Hát ez egy cifra történet, ami előtt állunk most, illetve amit majd meghallgatunk, gondolom én. Mert hogy Bíró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke a vendégünk. Jó estét kívánok.
3: Szép estét.
2: Aki a Deakció közösségnek adott egy interjút. Ez egy eléggé zárt közösség lenne, hogyha egy ilyen interjú nem robbantaná szét a nyilvánosságot, de hát ez megteszi. Mert hogy ön ott azért nagyon, nagyon komolyan súlyos dolgokat állított miniszterekről, meg az ország működéséről. Kezdjük a végével, azt mondja Havasi Bertalan, a Fidesz szóvivője, most ő éppen az, hogy hát egyszerűen csak menekül az igazságszolgáltatás elől, mert ön ellen mindig zajlanak az ügyek. Mi egyszer itt beszélgettünk ezekről az ügyekről, akkor is azt mondta, hogy ön ártatlan és az egész egy koholmány. Gondolom ebben az álláspontja sokat nem változott.
3: Nem.
2: Tartanak még azok az ügyek egyébként?
3: Tartanak.
2: Hát akkor előbb-utóbb ott megtudjuk, hogy mi a valóság.
3: Ott is.
2: Na, de nézzük az ön történetét. Mert hogy mondom, ez a vége volt, ez egy most esti állítása Havasi Bertalannak, de hát az öné pedig visszanyúlik, hát nem mondom, hogy régmúltra, de talán a hatóság működésének elejére, amikor két miniszterrel leült beszélgetni. Hogy volt ez?
3: Hát itt 2024 márciusát írunk, amikor kaptam egy, most meg nem mondom, hogy én konkrétan személyesen, vagy a titkárság, vagy a, tehát hogy valaki a szervezetből egy meghívót, hogy akkor találkozóra invitál az akkori igazságügyi miniszter, ez ugye Tuzsan Bence, illetve az európai ügyekért felelős miniszter Bóka János. Ennek én egyébként nagyon örültem, mert akkor már viszonylag régóta próbáltam leülni az igazságügyi miniszterrel beszélni, így a hát így az ország állapotáról, az, hogy mit kéne szerintem csinálni, hogyan lehetne egyébként többek között a hatóságnak a jogköreit bővíteni, mi kellene ahhoz, hogy a kondicionitási eljárásban ténylegesen sikeresen tudjon az ország részt venni. Úgyhogy én itt komoly várakozásokkal mentem ebbe a beszélgetésbe.
2: Hogy az előzmények mindenki számára érthetőek legyenek, Európai Uniós követelmény volt az integritás hatóság létrehozása, illetve annak a jogköreinek teljesen szabad felhasználása. Tehát erre elméletileg a kormánynak nem lett volna jogköre hatása.
3: Ezt így nem értem pontosan, bocsánat.
2: Hát önök függetlenül dolgoztak a kormánytól.
3: Ja, hát igen, de a hatóság az ugye jog alkalmazó, nem jogalkotó.
2: Ez kétségtelen, de nem volt abban a helyzetben mondjuk a kormány, hogy önnek lediktálja, hogy mi a teendője, és mi az, amit nem tehet.
3: Az biztos.
2: Hát ennyi.
3: Ezért ülünk most itt.
2: Hát akkor mondjad.
3: Többek között. Na mindegy, tehát 2024 márciusában amikor bementem a minisztériumi tárgyalóba, akkor ott volt az igazságügyi miniszter, illetve az európai ügyekért felelős miniszter. Ott, hogy mondjam, így a jégtörő beszélgetés helyett nagyjából az zajlott, hogy észrevettem két ilyen hangfal méretű fekete tárgyat az asztalon, akkor én ezt kérdeztem, hogy ezek micsodák, akkor az igazságügyi miniszter, vagy ex-igazságügyi miniszter azt mondta, hogy lehallgatásgátló szerkezetek, nem biztos, hogy pont a szerkezetek szót használtad, egy ilyen lehallgatásgátló berendezések. Mert akkor ezen úgy meglepődtem, mert nem nagyon értettem, hogy miért van az igazságügyi miniszternek szüksége egyébként ilyenre, meg hogy így mi hangozhat el egy igazságügyi miniszternek a tárgyalójában, amit ott így nem szabad fölvenni. De hát később ezt megtudtam.
2: Mi volt az?
3: Ugye ott verbatim ez konkrétan úgy hangzott, hogy én ne csináljak ilyeneket, és akkor ennek így az intonációjából, a szöveg kontextusából, gyakorlatilag az egész körítésből teljesen egyértelmű volt számomra, hogy itt a hatóság működését szeretné az akkor igazságügyi miniszter befolyásolni. Ezt megelőzte egy vizsgálat konkrétan, ez az Országos Kórházi Főigazgatóságnál végzett helyszíni szemle.
2: Ez volt az ilyenek.
3: És ez volt az ilyen, igen.
2: Ott mit állapítottak meg egyébként?
3: Hát ott több jogsértést állapítottunk meg, ezeknek egy része ugye a GBH-hoz került kivizsgálásra, egy része szabálytalansági eljárásban ment tovább, és így tovább.
2: Mit akart öntől Bóka úr, aki szintén ugye miniszteri tárcát vitt, ő volt az Európai Uniós tárgyalónk?
3: Így van, ugye ez időben akkor történt, amikor jeleztem az akkori európai ügyekért felelős miniszternek, hogy küszöbön áll egy brüsszeli látogatásom, és szerettem volna egyeztetni a kormánnyal, hogy mit gondolnak ők, hogy áll a kondicionálási eljárás, mit gondolok én, mit fogok egyébként mondani a bizottságnak, mi az én értékítéletem, már csak azért is, hogy ez ne érje őket meglepetésként. Bóka János akkor azt kérte tőlem, hogy a mérföldköveket ne bántsam. Ez verbatim így hangzott. Ugye mind a két miniszternek, hát hogy mondjam, van egy nagyon rossz szokásom, hogy bizonyos szituációkban nagyon ösztönösen reagálok. Ugye amikor az igazságügyi miniszter azt kérte, hogy a hatóság ne végezze rendesen a dolgát, akkor arra instinktív azt reagáltam, hogy hát így biztosítatom arról, hogy a hatóság az összes rendelkezésére álló eszközt fel fogja használni a működése során. Az európai ügyekért felelős miniszternek pedig azt reagáltam, hogy hát értelemszerűen van alattam egy objektív szakmai szervezet, ennek van egy saját értékítéletén, ennek megfelelően fogok a bizottsággal beszélni. Hogyha egyébként ez egybeesik azzal, amit ő kér, akkor én ezt külön örömmel fogom képviselni. Igazat megvalva, volt olyan rész, ahol egybeestek egyébként. Tehát, hogy így azt tudtam képviselni, és azt tényleg külön örömmel képviseltem, hogy voltak olyan mérföldkő részek, amelyek teljesültek, voltak olyan, amelyek
2: nem. Ott hogy váltak el a két miniszter is? Szinte haragosan, vagy tudomásul vették, és baráti módon, hogy Tuzsan Bence most emlékszik erre a történetre, hogy hát az egy baráti beszélgetés volt.
3: Hát nekem nem voltak barátaim. Azt úgy el tudom mondani. Tehát én gyakorlatilag 3 év alatt egy kezemben meg tudom számolni, hogy hányszor beszélgettem komoly emberekkel így itt a... Két kezemben meg tudom számolni, hogy hányszor beszélgettem komoly emberekkel, akár a kormányban, akár a kormány közelében.
2: Amivel ön vádolja a két minisztert, az egy első hallásra hivatali nyomásgyakorlás, visszaélés, valami ilyesmi. Tett feljelentést?
3: Én egyrészt nem vádolom őket semmivel, én csak elmondom azt a helyzetet, ami velem történt, szerintem ez nagyon fontos. Másrészt meg nem tettem feljelentést. Tehát nem tudom, hogy ezt hogyan kell büntető jogilag értékelni, nem is feltétlenül azt gondolom, hogy az én dolgom, most meg már végképp nem az én dolgom. Ugye az ügyészség az hivatalban el tud járni, hogyha el szeretné járni.
2: Azt várja, hogy ez megtörténjen most?
3: Nem szeretném prejudikálni, hogy mit fog az ügyészség csinálni. Az biztos, hogy 2024-ben, még ha adott esetben úgy értékeltem volna, hogy ez ró maga után egy büntetőjogi feljelentési kötelezettséget, és nagyon erősen meggondoltam volna, hogy hogyan tudok ezzel eljárni.
2: Ma már szabadabban gondolkozik erről?
3: Ma már szabadabban gondolkodom erről, igen.
2: Ha kérik, van bármilyen bizonyítéka, bármilyen nyomásgyakorlásra a kormány felől az ön munkájával kapcsolatban?
3: Direkt nincs.
2: Ez így akkor nehéz lesz.
3: Én nem akarok semmit bebizonyítani. Jó, tehát én ezen a ponton el szerettem volna azt mondani, hogy hogyan néz ki tulajdonképpen egy ilyen homéroszi odüsszea 2022-től 2023-tól 26-ig, vagy 26 elejéig Magyarországon, amikor az ember egyszer csak az 50-es években találja magát, és én azt szerettem volna ezzel az egészet tulajdonképpen elérni. Az egyik, hogy én el tudjam mondani az igazat, másrészt pedig, hogy hát mindenki okuljon belőle.
2: Ugyanis önnel az történt, hogy ezek után hirtelen találtak okot arra, hogy különféle ügyekben meggyanúsítsák.
3: Persze.
2: A múltkori beszélgetésünkkor is azt mondta, hogy ezek teljesen alaptalanok, tehát a felesége vezette a szolgálatú autót, meg hasonló súlyú és méretű ügyek. De közben meg azért ez zajlik most már, vagy 2 éve?
3: Így van. Most éppen ez, hogy megválaszoljam a fel nem tett kérdést, ugye ez éppen az ügy maga ott tart, hogy én tettem vallomást az ügyészségen, ez egy ügyészségnek írásban tettem, ez egy 40 oldalas vallomás, körülbelül egy ilyen 20 oldalas okirati bizonyítékokkal kiegészítve. Azt gondolom, hogy így megmutattam, meg el tudtam mondani azt az ügyészségnek, hogy így tulajdonképpen mi történt, hol voltak ők a feljelentésekben félreinformálva, hol voltak megtévesztve, és hogyan fogják tudni ezt az ügyet tulajdonképpen érdemben lezárni bűncselekmény hiányában.
2: Meglátjuk, így lesz. Ott egy másik állítás az önügyétől függetlenül, ez már mindannyiunk közös ügye, egyébként az előző is, mert hogyha ez előfordulat egy társadalomban, az is a közös ügyünk. Ez a 60 000 milliárd forintnyi veszteség, ami az elmúlt 16 esztendő. Ön azt mondta, hogy ez egy felülről vezérelt, irányított korrupció volt, amiben ez a 60 000 milliárdnyi becsült vagyon eltűnt. Ez hogy történhetett meg jogászok, hatóságok, hivatalok szeme előtt?
3: Hát itt szerintem most egy ilyen hogy milyen fordulóponton áll az ország. Tehát, hogy így most fog kiderülni, hogy milyen mintát mutatunk meg a következő nemzedéknek és a nemzedékeknek. Hogy azt mutatjuk-e meg, hogy a jog tulajdonképpen azokat védi, akik abuzálták, és akik kihasználták, vagy ténylegesen a társadalmat védi, és ténylegesen fel tudja vértezni a társadalmat egyébként ilyen ragadozókkal szemben. Igen, azt gondolom, hogy itt két állítást fogalmazott meg. Az egyik, ez a 60 000 milliárd forint. Ez a 60 000 milliárd forint, ez... Hogy mondjam, tehát ez egy 30 év szakmai munkájából érkező, mondhatnám úgy is, hogy professzionális becslés. Vannak erre különböző kutatások, hogy milyen százalékokat kell hogyan alkalmazni. Ugye azt, én a személy szerint azt gondolom, hogy 2010-ben ugye a költségvetési kiadásoknak inkább az 5%-ához volt közel az, ami így különböző korrupciós csatornákon elfolyt. 2025-re pedig ez gyakorlatilag, miután se politikai akarat, se kontroll, sem ellensúly nem maradt az országban, illetve a költségvetés elköltésében, ez sokkal inkább konvergált a 20%-hoz, és akkor ennek van ugye egy exponenciális kockázati növekménye, ez összességében szerintem egy konzervatív 60 000 milliárd forint így a 16 év alatt. És igen, azt gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem lehetett volna megcsinálni, hogyha ahhoz nincsen megfelelő politikai akarat.
2: Az ön hivatala pont annak szempontjából jött létre, hogy ezeket meglássuk, meg hogy önök ezeket feltárják, és a hatóság, a rendőrség, az ügyészség kezére játsza ezeket a dokumentumokat, hogy el tudjanak indulni. Vannak konkrét ügyeik? Lát konkrét történéseket? Ugye itt van az MNB ügy, ami ott mindenféle vizsgálat zajlik már, de azt hiszem, hogy önök is vizsgálódtak. Itt van a Mészáros Lőrinc féle
3: történet.
2: Szóval, hogy itt azért lenne mit mondani.
3: Hát ugye szoktam azt a kérdést kapni, hogy és akkor tulajdonképpen mit csinált a hatóság ez alatt a 3 év alatt, és így hát talán így először azt fontos elmondani, hogy ez nem egy kész hatóság volt, ugye, tehát hogy fel kellett építeni nulláról. 2022 év végén voltunk ebben a hatóságban, konkrétan 5-en, ehhez képest ma vagyunk 150-en. Nem volt egy darab eszközese, nem volt egy darab szoftverese, ehhez képest ma már olyan belső fejlesztési szoftvereink vannak, amelyeknek csodájára jár egyébként a Nemzetközi Antikorrupciós Közösség.
2: Mire jutnak velük?
3: Több mint 1000 milliárd forintnyi EU-s támogatást vizsgáltunk le az elmúlt 3 évben. Van 48 lezárt és 45 futóvizsgálatunk ebben. 48 lezárt vizsgálatnak nagyjából a 90%-ában volt komoly érdemi megállapítás. 100 plusz eljárást indítottunk más hatóságoknál. Több mint 15 feljelentést tett a hatóság. Több mint 20 felülbírálati indítványt adott be. Ezek azért fontosak, mert hogy a politikailag érzékeny ügyek, mint például az atlétikai VB, mint például a Mészáros csoport, mint például a PCR-tesztek, ugye ezek mind elsüllyedtek volna, hogyha nincsen a hatóság. Tehát a hatóság ugye azt csinálta, hogy ezeket az ügyeket, illetve a nyomozó hatóságokat arra kényszerítette, hogy ezeket a nyomozásokat életben tartsák, ne tudják lezárni. Voltak saját ügyeink, lombkorona sétány lomb nélkül, a halastó, halak meg tó nélkül, a kazári bölcsőde, ugye ez is ott sikerült, a Szabolcsi Alma Centrum, az Eresztop, ugye a szegényeknek a szájából, ahogy kilopták az ételt, ugye ebből volt is egy viszonylag nagy probléma, a gondos órát vizsgáljuk jelen pillanatban, felépítettünk egy integritás akadémiát, nyertünk egy Európai Uniós 600 ezer eurós támogatást, kiépítettünk kapcsolatokat, nagyon jó munkakapcsolatot egyébként az Európai Ügyészséggel, az OLAF-val, az OECD-vel, feltérképeztük a magyar közpénzelosztási rendszert, amelyből egyébként tettünk érdemi javaslatokat, amire, hogyha bárki odafigyelt volna, akkor ez a 60 ezer milliárd forint nem 60 ezer milliárd forint lenne. Megírtuk a vagyonnyilatkozati rendszert, amit, hogyha egyébként én most jól tévedek, nagyjából az lesz bevezetve, valószínűleg némi módosításokkal, de amit a hatóság vetett.
2: Jó is, hogy ezt most mondja, kért öntől az új kormány már bármiféle információt, adatot bármilyen ügyről?
3: Még nem.
2: De készen áll rá.
3: Természetes.
2: Hogyha azt mondják önnek, hogy Mészáros csoport, tudna mit mondani?
3: Persze.
2: Eddig senki nem kérdezte soha?
3: Fogalmazunk úgy, hogy a hatóság jelzései eddig süketfülekre találtak.
2: Balási Gyula?
3: Balási Gyula, hát a Balási Gyula problémát, illetve az NKO-ház meg a központi beszerző szervek, ez egy külön állatfaj a magyar havárja kellős közepén. Tehát, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, illetve a Digitális Kormány Ügynökség, ez két olyan központi beszerző szerv, amelyekkel nagyon komoly problémákat azonosította a hatóság már nagyon korán. Tehát, hogy ezek a központi beszerző szervek szerepelnek gyakorlatilag az összes éves jelentésében a hatóságnak. Ez azért fontos, mert hogy összességében ez a két szerv, illetve a KEF, ami ugye a központi ellátó főigazgatóság, ezek nagyságrendileg ilyen 3700 milliárd forintot kezeltek 4 év alatt. És ebből kettőnél biztosan kijelenthetjük, hogy nincsenek megfelelő kontrollok. Jeleztük, hogy nincsenek megfelelő kontrollok. Jeleztük, hogy szükség lenne a teljesítménymérésre, szükség lenne a kontroll környezet kialakítására. Erre válaszol, hogy mondjam, tehát hogy egy büntető eljárás kialakítása lett a megoldás, vagy hogy mondjam, amit hogy akkor inkább azzal foglalkozzak, ahelyett, hogy ezekkel a szervekkel foglalkoznék. Ennek az ügynek az evolúciója azért az hozzátartozik, hogy onnantól, hogy az első jelzést megtettük, tehát hogy a 2025. év januárjában megküldtük az első jelzésünket érdemben összefoglalva, szakmailag értékelhetően ezeknek a szerveknek a vezetőinek. Onnantól nem hogy a kontrollkörnyezet javult volna, hanem ezeken a szerveken áttolt pénzek nagysága nőtt 50%-kal.
2: Azt el tudja képzelni, hogy ezek az irgalmatlan összegek, azért itt 100 milliárdokról beszélünk.
3: 1000.
2: Igen, végül is, ha évekre felszorozzuk, akkor ezer, igen.
3: Bocsánat, azért nem mindegy, mert 1300 milliárd forint, ezt én nem tudom, hogy tudom elmondani, az, amit mi ránézésre, ez egy, hogy mondjam, megint csak egy szakmai beszélés, úgyhogy kérem szépen, ez nem egy auditálható szám.
2: Ne számoljuk össze a papírral.
3: Ezen a ponton, de még mindig azt gondolom, hogy ez egy jól vállalható, konzervatív beszélés, azért is mondom. Tehát, hogy ezeken a szerveken keresztül, ugye a DKM meg az NKO-n keresztül, véleményem szerint 1300 milliárd forint volt az, amit túlárasztak. Tehát, hogy nem a teljesítés, hanem azon felül, amilyen...
2: Hát akkor mondjuk ki, ezt elmondták. Hát ez, hát, ami túlárasztak...
3: Ez pillanatnyilag nem az én dolgom, meg ennek nem
2: most. Hát de valójában ezt mondja.
3: És ez az 1300 milliárd forint, ez, aki még emlékszik a hagyó ügyre, meg a 15 millió forintos Nokia-s dobozra, 87 ezer Nokia-s doboz.
2: Volt arra esélye, hogy ezek ügyében feljelentést legyen nyomozó hatóságnál?
3: Igen.
2: Azok mennek, azok az ügyek?
3: Az NKOH-val kapcsolatosan van nyomozás a Nemzeti Nyomozóirodánál, és akkor ehhez ugye vannak még addicionális feljelentések. Tehát, hogy igen, azt gondolom, hogy ezek mennek.
2: Azt mondta az új kormány, hogy önökre nagyon erősen számít a korrupció ellenes küzdelemben, illetve a múlt feltétkében.
3: Ennek a hatóság nagyon örül.
2: Készen állnak?
3: Persze.
2: Elnök úr, köszönöm.
3: Köszönöm szépen, hogy itt láttam.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 16,4 milliárd euró, vagyis nagyjából 6000 milliárd forint, ez persze változik a forint-euró árfolyamtól függően. Ekkora költség, ekkora összeg szabadulhat fel az Európai Unió és Magyarország között lefolytatott tárgyalások nyomán. Abban az esetben persze, hogyha augusztus 31-ig nagyon sok feltételt teljesít még az ország. Mit fog ez pontosan jelenteni? Egyáltalán ezek az összegek elkölthetők, leköthetők, melyik szót használjuk rá, vagy van szükség akár valamilyen fajta kreativitásra is ezzel kapcsolatban. Kis Gábor Ferenc fejlesztéspolitikai szakértő a vendégem. Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Na szóval, egész pontosan hogy állunk?
2: Egész pontosan úgy állunk, hogy a forrás mentés 24. órájának 60. percének körülbelül az utolsó másodperceiben, de úgy néz ki, hogy sikerül megtenni azokat a szükséges lépéseket, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy ahogy az ön is által említett 6000 milliárd forintos költségkerethez Magyarország hozzáférjen. Számos feltételnek kell még teljesülnie, de elindultunk azon az úton, hogy ez megtörténjen.
1: Itt, mivel nagyon szorosak a határidők, sok esetben augusztus 31, vannak olyan kohéziós források, ahol 2029-ig el lehet húzni, legalábbis van időbeli mozgástere a magyar kormánynak, de van, ahol nincsen, csak egy most már nyárnak a jó része még, de már nem az egész nyár.
2: Igen, személy szerint nagyon sajnálom egyébként, hogy van, ami nem változik április 12 óta, ez pedig az, hogy a két tábor teljesen más narratívával közvetíti azokat az objektív tényeket, amik ezen a területen történtek. Itt két nagy forrás...
1: Mi viszont megengedhetjük magunknak azt a luxus, hogy az objektív tényekről beszélünk.
2: Két nagy forrás, vagy két finanszírozási eszközről beszélünk. Az egyik ugye a kohéziós alap, aminél egy valamivel hosszabb megvalósítási időszak áll rendelkezésünkre, a kritikus az a helyreállítási alap, illetve hogy az RRF források, ahogy közismertebb talán.
1: Ez a 10 milliárdos csomag.
2: Ez a 10 milliárdos csomag, és egy gyakorlatilag évvégéig a bizottságnak is le kell zárni a programot, ami azt jelenti, hogy Magyarország augusztusig kell, hogy teljesítsen olyan úgynevezett szupermérföldköveket, amik szükségesek ahhoz, hogy később majd

0: jogosítsák részünkre ezeket az összegeket.
1: Jó, tehát augusztus 31-ig nincs más dolgunk, mint a jogalkotás?
0: Ahogy azt a miniszterelnök úr is bejelentette, gőzerővel történik most a jogalkotás. Egyébként nem új feltételekről beszélünk, ez fontos hangsúlyozni, a helyreállítási alapforrásaival kapcsolatos 27 szuper mérföldkő az Magyarország vállalása még 2022-ből, így hát nem arról van szó, hogy valamilyen új feltételekkel állt volna elő az Európai Unió, hanem egész egyszerűen az történik, hogy az elmúlt években nem teljesült feltételeket végig kell vinni augusztus végéig ahhoz, hogy a forrásokhoz hozzájussunk. Egyébként hangsúlyozottan itt már folyamatban lévő jogalkotás is van, tehát például a bírói függetlenség terén egyébként a bizottság már korábban is szabadított föl forrásokat. A helyreállítási tervhez mind a 27 szuper mérföldkő teljesítése kell, erre kell még augusztus 31-ig energiát fektetni.
1: Ja, azt mondja Vitézi Dávid, hogy az a helyreállítási terv, amelyet korábban bemutatott Magyarország, illetve az előző kormány, az mostanra már vagy teljesíthetetlen, vagy elavult, vagy eleve rossz volt, tehát ezt is újra kell írni, még a jogalkotási feltételek mellett. Szóval amennyire én látom, itt két dolog párhuzamosan fut, és egyikben sem nagyon lehet az időt húzni.
0: Igen, párhuzamosan ugye szakpolitikában is kell előre haladni, újra kell ezt a tervet írni. Egyébként ez nem szokatlan, tehát a tagállamok folyamatosan az elmúlt 4 évben újra tervezik.
1: Hát csak nem a lejárati határidőt 3 hónappal.
0: Ez kétségtelen, hogy Magyarország ebben most nem élenjáró, sőt mondhatni, hogy leghátul kollogunk. Egyébként sokáig abban is lehetett reménykedni, hogy talán valami időbeli derogációt vagy kedvezményt kapunk, de úgy néz ki, hogy a bizottság szigorúan tartja magát az éven belüli záráshoz. Úgyhogy valóban újra kell tervezni a tervet is, de ennek elsősorban azért, vagy amiatt van oka, hogy el tudjunk számolni még programokat, beruházásokat, hiszen ahogy beszélünk is róla, idén zárni kell, tehát új beruházásokat már nem tudunk megvalósítani, kreatívnak kell lenni, hogy elszámolhassa Magyarország a forrásokat.
1: Ennek a kreativitásnak a része az, hogy a Magyar Fejlesztési Bankban tőkeemelés történik az EU-s forrásokból, ahonnan meg majd aztán pályázati úton lehet hozzájutni a pénzekhez. Tehát ott van az MFB-ben a pénz, és ezzel megvalósult tulajdonképpen egy adminisztratív feltétel, aztán a többi az meg majd megy a maga útján.
0: Pontosan ez az egyik kreatív megoldás, amivel élhetünk. Egyébként a lengyelek ugyanezt csinálták tavaly előtt év végén, ugyanígy a Lengyel Fejlesztési Bankba helyeztek át forrásokat, tőkeemeléssel egyfajta reformot végrehajtva, és a későbbiekben így, ahogy a lengyel példa is mutatta, itthon is lehetőség lesz arra, hogy a fejlesztési bank hirdessen majd pályázatokat, fejlesztési beruházások onnan legyenek finanszírozva, és ez már így elszámolható lesz, hiszen a bizottság elfogadja majd a fejlesztési bank tőkeemelését, mint forrás felhasználást, így van.
1: Ezekből a forrásokból van olyasmi, amit már előfinanszírozásként a magyar költségvetés elköltött, több mint 2 milliárd eurónyi összegről van szó, talán több mint 2,5 milliárd euró, akárhogy is veszünk, nagyjából csak nem 1000 milliárd forint jelen árfolyamon számolva is. Ez azt jelenti, hogy megérkeznek az Európai Uniós források, és tulajdonképpen azt a lukat lehet egy részéből betömni, amit a költségvetésen ütöttek a korábbi kifizetések?
0: Így van, tehát ugye az elszámolás ezeknek az uniós forrásoknak most függetlenül attól, hogy kohéziós alap vagy helyreállítási terv, alapvetően bizottság utófinanszíroz. A helyreállítási tervnél némi előleget kaptunk csak a program elején, de azóta gyakorlatilag az összes kihelyezett forrás, amit a magyar állam odaadott a magyar pályázóknak, kedvezményezetteknek, vagy akár saját magának kiemelt projektek keretében, ezeket a magyar költségvetésnek elő kellett finanszírozni, úgyhogy valóban, hogyha a helyreállítási alappénzeihez hozzájutunk, akkor az a magyar költségvetés számára egy nagy könnyítést fog jelenteni a következő években.
1: Mekkora forrásvesztés történik a legjobb esetben?
0: A legjobb esetben, ugye most beszélünk egy nagyjából 6000 milliárd forintról, tudni kell, hogy még maradtak felfüggesztett források a kohéziós alap keretében, a helyreállítási alap összegei teljes mértékben megmenthetők, aztán, hogy a későbbiekben hogy tudjuk felhasználni, az kérdéses. Ugye az említettük a Magyar Fejlesztési Bank feltőkítését, mint egyfajta megoldás, ezen kívül még van arra lehetőség, és ezért is írják újra az új kormányzatban, az új adminisztrációban a helyreállítási alap stratégiáját, vagy tervét, hogy korábban már megvalósult beruházásokat számoljunk el a helyreállítási alap terhére, tehát amit mondjuk akár kohéziós forrásokból, vagy akár magyar saját forrásból finanszíroztunk, azt most mégis betegyük az RRF felszámolásba, ez megint csak kikönnyítheti a magyar költségvetést, tehát a helyreállítási alap forrásai megmenthetők, a kohéziós alapnál még maradtak nyitva kérdések, de ez, ahogy említettük is a beszélgetés elején, erre van egy kicsit több idő, úgyhogy én most azt látom, hogy a magyar kormány is abszolút a helyreállítási alapra koncentrál, és az ezzel kapcsolatos jogalkotói és szakpolitikai munka zajlik.
1: Na most pusztán csak azért, mert a magyar menekültügyi szabályozás az nem felül meg az EU-s jognak, és nem azért, mert hogy nem engedünk be migránsokat illegálisan, ezt meg lehetne tenni, az EU-s joggal összhangban nem így történik. Napi 1 millió euró a bünti ezért, illetve volt, ha jól tudom, egy egyszeri 200 millió eurós felfüggesztés, amit nem kaptunk meg, és ez a kohéziós alapok terhére megy. Ez már amennyi összegyűlt csak ebből a büntetésből, az nagyjából 1 milliárd euró környékén jár, jelen állapotban is, vagy jelen helyzetben is. Tehát ezt már ilyen formán mindenféleképpen elveszítettük, nem?
0: Ez így van, a kohéziós alap terhére sajnos már voltak olyan szankciók az elmúlt két évben, ami nem megmenthető. Itt említi most a migrációs kérdést, egyébként szerintem fontos tudni, és ezért is mondtam az elején a narratíva kérdését, hogy önmagában a migráció, illetve az azzal kapcsolatos bizottsági agályok, az egész kohéziós alap, illetve a teljes rendelkezésünkre álló forrás mindössze 0,1%-át blokkolja, és valóban vannak bírságok a migrációs paktumhoz való nem csatlakozás miatt. Tehát itt nagyon sok dimenzióban, nagyon sok témában vannak viták, vagy zajlik szankcionálás, nehéz valóban átlátni, de tény és való egyébként, hogy a kohéziós alap esetében vannak már olyan összegek, ami nem megmenthető a korábbi évek szankciói, illetve a elmúlt két év végén végleg elveszített források esetében. Itt van az N+2-es szabály, nem akarom mutatni a nézőket, de ugye van egy olyan időablak, amin belül a kohéziós forrás pénzei is elvesznek.
1: Kis Gábor Ferenc fejlesztéspolitikai szakértőnek köszönöm, örülök, hogy itt volt.
0: Nagyon szépen köszönöm.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Felfüggesztették a devizahiteles ügyek végrehajtását, így döntött a parlament. Szakértők szerint az, hogy az intézkedés valójában mennyire segít az érintetteknek, kb. 1-1,5 év múlva derül ki, amikor vélhetően meghozzák a devizahitelesek helyzetét végleg és pozitívan rendező törvény. Szepesházi Péterrel beszélgetünk.
2: Jó estét, ügyvéd úr!
3: Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket!
2: Na most vagyunk fura helyzetben, mert hogy valójában az történik, hogy végre a devizahitelesek örülhetnek, mert felfüggesztik az ügyeket. Na most ehhez képest a jogásztársadalom meg felszíszen, hogy hát ez nem úgy kéne, hogy akkor most mindent felfüggesztünk, hanem ezt úgy kellene, hogy aki akarja, függesztesse fel, aki nem akarja, az meg ne. De miért?
3: De ez aztán így is történt, tehát hál' Isten ezzel a módosítással szavazták meg, a végrehajtási cselekmények automatikusan leállnak, ugyanakkor a pereknél, ha a devizakárosult adós felperes esélyt érez az adott perében, akkor folytathatja, igaz, külön kell kérnie, de hát ez már egy jogtechnikai megoldás.
2: Azt majd az ügyvéddel intézi.
3: Az ügyvédjével megbeszéli, mindig ő dönt, ahogy az orvos sem dönthet a műtétről, mindig a páciens, ugyanúgy az ügyfél is.
2: Itt igazából mik voltak azok a szempontok, amik a legelsők voltak, amikor meghallották, hogy itt mindent fűnyíró elv alapján fel akar függeszteni az új parlamenttel az új kormány. Tehát, hogy ez miért lett volna biztosan rossz egy csomó devizahitelesnek?
3: Mert vannak azért olyan bankok és olyan peres témák, ahol már az adós az esélyes, sajnos ez még mindig csak az ügyek mondjuk 3-4-5%-a.
2: Fú, az nagyon kevés.
3: Nagyon kevés, de ott legalább hadd vigye végig a vállalkozó kedvű devizahitelkárosult. És így ez meghallotta szerencsére a TISZA frakció, és a módosító indítványokkal együtt megszavazták ezt a adós akaratától függő peres felfüggesztést.
2: Hogy lehet az, hogy csak ilyen kevés ügyben kecsegtetik jóval az alpereseket, a felpereseket, bocsánat, tehát hiszen ezekben az esetekben a devizahitelesek, a felperesek. Ugye vannak Európai Uniós döntések már, amikre lehetne mondani, hogy nézzetek rá arra a döntésre, hát ez ugyanaz a történet. Miért nem automatikus, hogy a Magyar Bíróság ezt átülteti? De miért nem valóban?
3: Azt gondolom, hogy az új kormány megalakult, és ennyi idő alatt nem juthatott arra a következtetésre, amire szerkesztő úr nyilván a devizahitellel kapcsolatos műsorai tapasztalati alapján, vagy mi jogi képviselők devizakárosultak, akik már hosszú ideje ezzel foglalkozunk, de azt reméljük, hogy a folyamatnak a vége valamikor jövő év eleje, jövő év közepén a végleges, tehát előtte már társadalmi szakmai egyeztetésen átesett törvény, az már reméljük, hogy pontosan ezt fogja tartalmazni, tehát, hogy az Európai Uniós fogyasztóvédelmi jog szerint az adósoknak van igazuk, és itt a kérdés, hogy milyen százalékban, de kiinduló pontként csak a hitelösszeget ahhoz viszonyítva kelljen még fizetniük, vagy a túlfizetést visszakapniuk. Nyilván ennél egy kicsit kevésbé jó ajánlat az még elmenne, de összességében ennek kellene irányadónak lenni. Úgyhogy az alaphangot mindenképp az adja, hogy ez egy nagy nap, örömteli, elindult valami, természetesen még el lehet szúrni, de reméljük, hogy ezt nem fogja hagyni a társadalom, és be fogja tartani a TISZA az ígéretét, illetőleg, ha szabad úgy fogalmaznom, hogy remélhetőleg addig elolvassa Magyar Péter is nem csak Churchill önéletrajzát, hanem esetleg Adenauer, illetőleg de Gaulle, akik ugye olyan jobboldali politikusok voltak, hogy elosztáspolitikában megteremtették a rajnai jóléti államot.
2: Hát nem tudom, hogy lesz-e ennyi ideje vitorlázni Magyar Péternek.
3: Igen, ez kérdés.
2: Ezek azért nagy művek, nagy kötetek. De mindesetre visszakanyarodunk a devizahitelesekhez, illetve ezekhez a végrehajtásokhoz, akinek végrehajtották az ingatlanját. Most ennek fényében, ami most átment ma a parlamenten, vele mi lesz? Főleg akkor, hogyha ez nem volt jogszerű, így utólag belegondolva.
3: Azt gondolom, hogy ingatlan nagy valószínűséggel a jogbiztonság, az elvben jóhiszemű árverési vevő jogainak védelme miatt nem lehet visszakapni, de az ingatlan értékét azért mondom, hogy talán...
2: Kárkori értékét, vagy mait? Mert a kettő között...
3: Ez is a jövő zenéje. Ez is a jövő zenéje. 100 részletkérdés lesz, nyilván teljes igazságot nem fog kapni a devizaadósi oldal, de ha ez közel lesz a teljes igazsághoz, akkor már elégedettek lehetünk, illetőleg, megint jól rátapintott kérdésében szerkesztő úr, én azt gondolom, hogy az a remélhetőleg minél kisebb része, ahol a törvény nem hoz teljes igazságot, ott nem gátolják a vállalkozó kedvéknek a további pereskedést, a maradék, reméljük csak 10-20% igazságért.
2: Az a fura helyzet állt elő, hogy van néhány pénzintézet, amivel szemben eléggé jól állnak az ügyek, és van néhány pénzintézet, amellyel szemben meg nem. Itt a különbséget mi jelenti, és áthidalható-e, hogyha a devizahitelesek érdekeit nézzük?
3: Hát én azt gondolom, hogy 2020-ban, amikor rájöttek a Kúrián, illetőleg véletlenül a Fidesz az akkori kormány berkeiben, hogy az már nem tartható, hogy szinte soha egyetlen percet se nyernek az adósok, akkor kijelöltek bűnbak pénzintézeteket, és kövezzenek meg, de szerintem a NER-től való távolság döntött. Minél távolabb volt egy pénzintézet a NER-től, annál könnyebben került be a vesztes, tehát a nem jó árfolyam kockázati tájékoztatással rendelkező bankok körébe. De ez annyira mechanikusan ment, hogy 2017-ben ugyanaz a pénzintézet ugyanolyan ügyben, teljes mértékben ugyanazzal a szerződéssel nyert, furra, és mondjuk 2021-ben meg furra nyert az adós ellene.
2: Most azon gondolkozom ám, hogy ehhez asszisztált a teljes magyar jogrend, hogyha ennek így igaza van, és fölülről valakik ráböktek bankokra, hogy ők vihetik a balhét, ezek meg nem.
3: Igen, a teljes magyar jogrend az talán igazságtalan lenne, akkor is nagyon sok, de nem elegendő bátor bíró volt, de az biztos, hogy az eltorzított kúriai jogegység, aminek egyik főletéteményese Vargazsi András volt, az sajnos működött.
2: Most reménykedik benne, hogy másképp lesz? Hogy a többi pénzintézet sem lesz szentehén?
3: Igen, én ezt remélem, de én egy olyan nézőpontot szeretnék majd látni, hogy ez nem a bankok ellen van, hanem akár még a bankok bizonyos fokig jövőjéért is, és nem biztos, hogy természetesen minden teret nekik kell vállalni, hiszen volt egy bankfelügyelet, amelyik ugyancsak nem működött, volt egy bíróságokat befolyásoló Orbán rezsim, tehát én azt gondolom, hogy helytelen lenne azt mondani, hogy az adósok a bankok ellen küzdenek, az adósok küzdenek a bankok tisztességtelen előnyei ellen, és a múlt rendszer árnyai ellen, és reméljük, hogy most már erősek lesznek a Tisza frakció mai döntése, még egyszer mondom, örömteli.
2: Ügyvéd úr, köszönöm szépen, Szepesházi Péter volt a vendégünk, örülök, hogy itt volt.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Pénteken úgynevezett civil kezdeményezésre a Kodály Körönttől a Kossuth térig vonultak 1-2 ezeren talán a különböző számokból leszámozható ki, amit közöltek a különböző érintettek. Ott ugye a migrációs paktum elutasításáért tüntettek, ami azért nehezen érthető, mert ezt 2 évvel ezelőtt elfogadták az Európai Parlamentben, illetve az európai döntéshozásnak a különböző szintjein. Szóval ez most már van, és vasárnap pedig a Sándor Palota előtt volt tüntetés, ott is voltak sok százan, vagy 1-2 ezeren, talán ott az alkotmányos pozíciókban ülő megbízott vezetők maradásáért tüntettek. Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgetek. Jó reggelt kívánok!
2: Jó
1: köszönöm,
2: reggel.
1: Hogy eljött hozzánk. Úgy tűnik, hogy most van akkor 2 téma, amivel a Fidesz vagy a Fideszhez köthető nyilvánosság tud foglalkozni. Ezek mennyire erősek?
2: Hát a 2 tüntetést végignézve nagyon nem erősek, hiszen ugye az egyikre, ez a tegnapira maga Orbán Viktor is felszólította a híveit, hogy menjenek el, tehát magas szintű volt a kezdeményezés, és megjelent jó néhány fideszes vezető politikus, Gulyás Gergelyik felmenőleg, aki talán most a leginkább arca a Fidesznek, mint a Fidesz frakcióvezető. Most ehhez képest azért ez a néhány ezer ember és az egésznek ami kijött belőle, azért az inkább engem a 2023-as ilyen ellenzéki pártok tűnt ilyen című történetre emlékeztet. Tehát ott tart most a Fidesz, legalábbis ezeknek a képeknek alapján, mint amikor valamikor a 23-ban Magyar Péter megjelenése előtt a ellenzéki pártok tartott, talán emlékszik még szerkesztő úr, amikor a kegyelmi botrány kellős közepén tüntetés szervezett. Ezek a 6 parlamenti ellenzéki párt a parlament elé néhány száz ember részvételével, hogy akkor közvetlen elnök választást, ez volt a legfontosabb. Így érzem most magam ezeket a képeket szemlélve.
1: Hát ugyanakkor azért ezek témák, nyilván a migráció kérdése az a Fidesznek központi témája már nagyon régóta, és akár majd ejthetünk pár szót is arról, hogy ez a migrációs paktum, ez mit tartalmaz, illetve Magyarországra nézve mi az, milyen feladatot ró, de itt a közjogi méltóságként Sőjök Tamás köztársasági elnök, aztán Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, Varga Zsé András a kúria elnöke, Vindis László az állami számvevőszék elnöke, a gazdasági versenyhivatal vagy az adatvédelmi hatóság vezetőjéért történő kiállás, ez mennyire lehet ezt építeni? Ezt a témát a továbbiakban.
2: Hát itt van egy óriási igény arra, hogy legyen változás. Itt tényleg az a kérdés, jó helyen kapizsgál, ritka nála ez, amikor azt mondja, hogy nem rendszerváltás volt, hanem csak kormányváltás Magyarországon. Mondja a köztársaságnak, ezért lehet neki maradnia, ez az ő értelmezése. Na, és ez tényleg egy értelmezési vita, úgy tűnik a magyar társadalom nagy-nagy többsége úgy gondolja, magam is ezek közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy ez egy rendszerváltó jellegű változás, amit éppen átélünk. Ennek következtében azt kell mondanom, hogy nem maradhatnak helyükön azok a politikai szereplők, akik egy előző rendszer, Orbán maga mondja 2010-11 tájékán, hogy rendszerváltás, fülkeforradom, ahogy ő nevezte, ugye történt Magyarországon. Ennek a rendszernek a leváltása is egyfajta rendszerváltás, és akkor nem maradhatnak helyükön azok, akik az előző rendszert szolgálták ki, akik asszisztáltak annak a rendszernek a kiépítéséhez, stabilizálásos működéséhez. Egyszerűen ez
1: politikai értelemben ezt lehet mondani, és ez egy legitimálítás. Másfelől viszont a rendszerváltást onnan nézzük, hogy közjogi értelemben történt a rendszerváltás, vagy a gazdaság szerkezetében történt a rendszerváltás, akkor olyan, mint 1990-ben, hogy az állami típusú gazdaságból áttérünk a magángazdaságba, hogy az egypártrendszerből áttérünk a többpártrendszerbe. Ilyen szintű változás nem történt. Talán a politikai magatartásban, vagy annak ígéretében.
2: Hát én azért úgy látom, hogy amit a Fidesz kiépített, az egy nagyon erőteljes egypárti, állampárti rendszer. Tehát hasonlítható, sőt, elnézést, talán a durva a kifejezés, a Kádár rendszer lefele ment, egy gyöngülő, széteső állampártot láttunk itt, meg egy erősödő, ereje tejében lévő állampártot, ami ténylegesen mindenre rátette a mocskos kezeit, és hogyha a gazdaságról beszélünk, hát az a gazdaság, ahol tényleg csak a politikai kapcsolat számított, ahol azért lehetett megszerezni nagyon jelentős tendereket egyébként a magánszférában is. Hiszen látjuk Balázs Gyula történetét, hogy a magánszféra is igazodott a politikához, tehát hogy kitől kell megrendelni a reklámfelületeket, és itt a nagy magyar monopóliumok is, tehát a nemzetközi monopóliumok is úgy gondolták, hogy nekik igazodni kell. Hát mi ez, ha nem egy állampárti rendszer? Most akkor nem beszélek a korrupció mértékéről. Itt tényleg arról van szó, hogy Orbánik elfoglalták ezt az országot. Egy kisebbség uralkodott ezen az országon, és ennek ettől való felszabadulás az én értelmesen rendszerváltás olyannyira, hogy én 90-ben részese voltam az akkori rendszerváltásnak, ha nem is a csúcsán, szerencsére az országnak, részese voltam, és akkor nem éreztem azt a fajta örömöt, lelkesedést, elkötelezettséget az Isten adta nép részéről, mint most. Tehát bizonyos értelemben, ha a tömegeket nézem, az utcán lévő tömegeket, a kapcsolódást, ahogy fölment 4,4 millióra ma már a támogatottsága a Tisza pártnak, tehát az ország messze nagyobbik fele áll a Tisza mögött. Ezek mind olyan elemek, ahogy elvárják, hogy legyen végre következmény. Ugye 90-ben nem volt következmény tulajdonképpen, hogy megúzták az előző rendszer képviselői, az előző rendszer ügyeskedői, a spontán privatizáció és egyéb folyamatok következtében azt az időszakot. Most nagy kérdés, hogy most is így lesz-e. Tehát én ezt nem tudom másnak minősíteni, mint egy rendszerváltás kezdetének. Az egy külön történelmi kérdés lesz, majd remélem, majd fölteheti ön nekem egyszer, hogy megtörtént-e ez a rendszerváltás. Ez egy nagy kérdés, de hogy ez az igény, hogy erre vállalkozott a Tisza, abban bizonyos vagyok. Magyar, amit tesz, a Tisza párt, amit tesz, az mind megígérték. Tehát nem a légből kaptak, erre kaptak kétharmados, messze kétharmados felhatalmazást, hogy menjenek Orbán, ne csak Orbán menjen, hanem az emberei is menjenek. Erre közjogi értelemben van felhatalmazásuk, mert a magyar, parlamentarizmus, a magyar parlamenti demokrácia kétharmaddal, szerintem ez egy hiba, magam ott voltam az ellenzéki nemzeti kerekasztal munkájában, elrontottuk ezt, túl könnyűvé tettük, mert nem gondoltuk azt, hogy ilyen könnyű lesz kétharmadot szerezni, ebben már a Fidesz keze is benne van természetesen, vagy nem természetesen.
1: 10 választásból 90 óta 6-szor volt.
2: Igen, azt gondolom, hogy elszúrta az akkori ellenzék, másképp gondoltunk a többpárti demokráciára, mint ahogy egyébként a nyugati világban, akár Hollandiát, Belgiumot sorolhatom az országokat, most is így van, hogy tele vannak pártokkal a parlamenti patkók. Tehát,
1: jellemzően egyébként az arányos modell díj, nálunk meg a többség, aminek ugye az volt a magyarázat, hogy a kormányzó képesség így biztosítható.
2: Talán túl kompenzáltak az akkori politikai hatalom, ezt is a Fidesz erre ráerősített, tulajdonképpen a saját dugájába dőlt, mert a mostani kétharmad, mostani nagyon erőteljes felhatalmazás, az többek között azért van, mert a Fidesz hozzányúlt a választójogi törvényhez.
1: A migrációs kérdés az mennyire lehet olyan téma, amit a Fidesz tovább tud építeni? Ugye itt most a migrációs paktumról van szó, ez június 12-én életbe lép, 2024-ben fogadták el. Három lehetősége van, ez egy hosszú összetett dokumentum egyébként, de a lényeget, hogyha kiemeljük belőle, három lehetősége van egy országnak. Vagy és ez sem befogadás vagy letelepítés jelent, hanem az menedékkérőknek, az menedékkérelemnek az elbírálásáról dönt, ebben segít azoknak az országoknak, ahol nagyon sokan vannak ilyenek. Ugye Orbán Viktor politikai szövetséges, Giorgia Meloni az, aki a leginkább támogatja ezt az elképzelést. Erre azt mondja Magyarország, mondta ezt már Orbán Viktor is, hogy nem. Vagy fizet azoknak az országoknak, ahol nagyon sok a menedékkérő, mert hogy azokat el kell látni, papírmunka van velük, enni kell nekik adni, takarót, orvosi ellátást, egyebeket, ezért fizetünk, vagy harmadik, tehát ezek nem és, hanem vagy kategóriák, vagy pedig felszereléssel, technikai eszközzel, élőerővel, más módon segítünk azoknak az országoknak, amelyek frontországok, tehát a határvédelemben részt veszünk. Ez is pénzbe kerül, de egyébként nem kell fizetnünk a menedékkérők ellátásért, és nem kell az ügyeikkel foglalkozunk, nem kell idehozni közülük egyet sem, még addig sem, amíg kiutasítjuk őket esetleg az Európai Unió területéről. Magyar Péter koncepciója, amit eddig hallottunk, az mindenben egy az egyben megegyezik azzal, amit a Fidesz mond, azzal az egyetlen különbséggel, hogy nem mondja azt, hogy egy Európai Uniós döntést nem hajtunk végre.
2: Orbánék sem mondták azt, hiszen elfogadták ezt a migrációs paktumot, erről hallgatás van, hogy tudomásul vették, annak idején megakadályozhatta volna Orbán ennek a létrejöttét.
1: Ugye ellene szavaztak a parlamentben nagyon sokan, igen. És voltak bizonyos részek, ahol nagyon szűk többséggel ment csak át, ez nagyon megosztó Európa
2: szerint. Így van. Azt gondolom, hogy itt az Orbán rendszer felépített egy bődületes hazugságot, egy gyűlöletkeltő hazugságot, egy idegen gyűlölő, az egész magyar társadalom, hogy mondjam, lelki békéjét megkérdőjelező hazugságot. Magyarország számára ez a migrációs paktum nem jelent valódi kihívást. Miközben részesei vagyunk egy közösségnek, ahol természetes az, hogy a közösség problémáiból valamennyit mi is vállalunk. Ahogy ön ezt elmondta, legalább három útunk van, egyik sem azt jelenti, hogy tömegével akár ezeres létszámban kerülnének 1,6%-nyi, ami Magyarországra esik ebből az egész problémakörből. Tehát még ha az első utat választanánk, hogy ide jön 500 ember is, meg kell nézni évente, hogy ténylegesen menekültek-e, vagy pedig hogy migránsok, tehát gazdasági menekültek, ha úgy tetszik. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt egy fideszes 100 milliárdokból felépített hazugságnak a védőbástyáit látjuk. Magyar nehéz...
1: Működik ez? Úgy tűnik, hogy eddig sem, a választási eredmény tekintve legalábbis nem volt
2: egy eredmény. De ugyanakkor meg a kutatások azt bizonyítják, hogy elképesztő idegen ellenesek lettünk. Tehát föl lehet korbácsolni. Fut a pénze után a Fidesz az én értelmezésemben, megpróbálja azt, amit megépített, azt a durva, végtelenül cinikus és hamis beállítást, hogy itt egyrészt tömegesen akarnak idejönni, nem akarnak idejönni, át akarnak menni Magyarországon, félértés ne essék. Nem célállomás Magyarország a menekültek számára, nem csak azért, mert gazdaságilag nem vagyunk abban a helyzetben, azért is, mert ez az idegen gyűlölet lerakódott a lelkekben, érzi ezt az itt egyébként élő menekült jó néhány száz, jó néhány ezer, akik egyébként most is itt vannak. Tehát nem igaz az, hogy ez egy valódi veszély. Én megmondom őszintén, nem értem magyart. Van annyi támogatottsága szerintem, hogy fölvállalhatná ennek a tisztázó beszélgetését, ahogy erről mi is beszélünk most.
1: Lannert Judit oktatási miniszter a Balzac ifjúsági médiaműhelynek adta első miniszteri interjúját. Ez számomra egyébként már önmagában szimpatikus, hogy fiatalokkal beszélgetett. 6 és 8 osztályos gimnáziumoknak annyi az értelme, hogy az elit kiszelektálja magát és biztosítja a helyét a társadalomban, mondta ezt Lannert Judit. Aztán utána Gulyás Gergely azt mondja, hogy utoljára a kommunizmusba gondolkodott valaki, úgy, mint ahogy a jelenlegi oktatási miniszter, aki erre válaszolt tegnap késő este, és azt mondja, hogy nem betiltásról vagy ilyesmiről beszélt, hanem arról nyissuk ki erről a vitát. Ön mit gondol erről?
2: Nagyon fontosnak tartom, hogy erről legyen érdemi vita, még ha én nem is értek egyet Lannert Judittal, akivel sokszor volt módom szakmai vitát folytatni a múltban ezekről a kérdésekről. Én magam hiszek a 6 osztályos gimnáziumokban, szerintem szerkezetváltásra van szükség a magyar oktatási rendszerben. Nem az elitnél kell ezt betiltani, hanem mindenhol ezt a folyamatot kell megvalósítani. Ez szerintem az a modell, ami felé kell menni. De ezek a fontos szakmapolitikai viták. Erről kell beszélnünk. Nem nem azt mondja a Lannert, amit Gulyás hazudik, elnézést a durva kifejezésére, azt mondja, hogy vitatkozzunk erről, tegyük azt arra. Örömmel vettem én is azt, hogy a Balzaknak nyilatkozott, egyébként a Balzak diákcsapatnak egy része, én iskolámban, a közgazdasági politechnikumban járom, egy hatosztályos gimnázium. De ez nem mentség, csak tényként mondom. Úgyhogy szerintem...
1: Az új elit.
2: Szerintem jó lenne, hogyha erről lenne vita, én szívesen vitatkoznék erről hosszasan is, mert azt gondolom, hogy ez egy kitörési pontja a magyar közoktatási rendszernek.
1: Horth Gábornak, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökének köszönöm.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az MNB ügyet vizsgáló bizottságról és a kegyelmi ügy felelőseit feltáró bizottságról is ma döntött az országgyűlés. Megszavazták a képviselői fizetések csökkentését, a Fidesz és a Mi Hazánk is igennel voksolt. A miniszterelnök bejelentette, több gyermekvédelemben dolgozó vezetőt is menesztettek, a kormány pedig miniszteri biztost nevez ki a bántalmazási ügyek kivizsgálására. A helyzetet Lendvai Ildikóval és Bakaev Zoltánnal értelmezzük.
2: Hát itt van mit értelmezni, jó estét kívánok, örülök, hogy itt vannak, itt vagytok. Szóval, hát akkor kezdjük azzal, ami a parlamentben ma a napirend előtti miniszterelnöki beszéd kapcsán felmerült, elhangzott, és ami a következményeket illeti. Ugye ott nagyon konkrétan és hosszan arról beszélt, hogy az áldozatok, a bicskei áldozatok és más gyermekotthonok áldozatai milyen kiszolgáltatott helyzetben voltak az elmúlt években, évtizedekben, ahogy tetszik. Aztán felelősöket is megnevezett a Fidesz padsoraiban, néven nevezett minisztereket, volt minisztereket persze, és aztán felmentette a gyermekvédelem vezetőit. Elég rapid megoldás és elég gyors tempó. Ja, és 1 milliárd forintot meghatározott, mint kártérítést a
3: fiúknak. Nem is nagyon volt más választása. Szakmailag teljes mértékben indokolható ez a döntés, és hát lássuk be politikai szempontból is, nem, ezt kellett tennie, ezt ígérte a választási kampányban. A Fideszhez fűződő legnagyobb botrány az pont a gyermekvédelem ügye volt, amiből a kegyelmi ügy is kikerekedett. Mondhatjuk, hogy ez a Fidesz Achilles sarka volt, ha úgy tetszik, úgyhogy én ebből a szempontból teljes mértékben megértem, hogy Magyar Péter ezt az ügyet az elsők között próbálja rendezni a számos egyéb ügy mellett, ami egyébként szintén rendezésre vár. Bízom benne, hogy ez tényleg érdemleges javulást fog hozni a gyermekvédelem egészében, mert szerintem mindannyiunknak ez a legfontosabb, hogy ott a dolgok rendeződjenek.
2: Azt mondják, hogy ez nem csak pénzkérdés, pedig egyébként pénzkérdés alapvetően, mert hogy nincs a gyermekvédelemben szakember elegendő. Aki pedig eddig dolgozott a gyermekvédelemben, egy jelentős részük méltatlan arra, hogy gyerekekkel foglalkozzon, ez nyilván pénzkérdés is. Mert meg kell fizetni, és kiemelten meg kell fizetni azokat, akik ilyen áldozatteljes munkát végeznek.
4: Egyértelmű, hogy így van. Pénzkérdés és a rendszer milliójének az ott uralkodó légkörnek is azért a kérdése, mert nyilván nagyon sokan azért nem mentek, mert nem voltak megfizetve egy ilyen tényleg nagyon nehéz és kényes munkakörben. Mások, vagy ők maguk még emellett azért nem mentek, mert a légkör, mint ahogy ezt sok helyről tudjuk, most beszélni kezdő munkatársakról, nem is volt alkalmas arra, hogyha valaki valóban a gyerekekért akar tenni, ne adj Isten szóba hozza ennek ellentmondó jelenségeket, hát akkor annak nem volt ott maradása. Azt mondta, és teljes joggal, hogy szakmailag is indokolt, és politikailag is, hagyd tegyem még hozzá, hogy morálisan is indokolt, hiszen ez a fajta, akkor még egyszer mondom a szót, morális válság volt a jéghegy csúcsa, jó kis képzavar, ami ennek a rendszernek az összeomlásához segített. Szimbolikus ügy, mert leleplezte az álszentséget, ezért annak a mozgalomnak, annak a pártnak, annak a miniszterelnöknek, aki ezt tűzte joggal az ászlójára valóban, ahogy mondja, elsők között kellett valamit mondania. És ha még a politikai okot egy kicsit boncolgatjuk, nem csökkentve a morális és szakmai okok súlyát és jogosságát, iszonyú a sürgető elvárás a bűnösök megbüntetésére általában az országban. És erre mindig el lehet mondani, kell is mondani, hogy majd a bíróság, meg a vizsgálatok, és így tovább. De kell azért, nyilván nem ártatlanokat perbefogva, de kell produkálni a bűn és bűnhődés megjelenését a politikában. Itt nem volt szükség további bizonyításra, mert az ügyek nagy részét ismerjük, ezért ebből a szempontból is érthető, hogy legalább ezen a téren, ahol nem lesz hosszas bírósági eljárás, vagy már nem nagyon van szükség rá.
2: Lehet, majd lesznek ügyek még, ahol igen, persze, lesznek, igen, mert most is
4: de
2: ugye,
4: a gesztus friss ügyek már, robbantak már most ki. Meg lehet tenni, ott ezt meg kell.
3: Egyébként ezzel jelentős rizikót is vállalt Magyar Péter, mert ez az egész gyermekvédelem, ez egy nagyon nehezen menedzselhető jól. Tehát ott mindig lesznek szomorú, mindig elő fognak kerülni nagyon szomorú történetek, visszaélések a gyermekekkel, és hiba lenne, vagy dőreség lenne azt várni a Tisza kormánytól, hogy egyik pillanatról a másikra tökéletessé fogja varázsolni ezt az egész intézményhálózatot.
2: De hát ez egy nagy lépés előre, ahogy most hozzáálltak.
3: Igen, most megtörténik a nagy takarítás, de a kérdés az, hogy hogyan lesz ebből egy jól működő szisztéma. És ha itt előbuknak olyan ügyek a későbbiekben, ne legyen így, amelyek már a Tisza kormány idejéhez köthetőek, akkor ebből még nagy óraesés is lehet.
2: Viszont most a kormányban vannak olyan szakemberek, akik értenek ez a területhez. Ez némi biztonságot jelenthet mindenki számára.
4: Ez annál ebben. Is inkább, mert ez valóban a rendcsinálás, a takarítás nagyon fontos gesztusa, de valóban a rendcsinálás, a takarítás

0: javaslatként a vagyonnyilatkozatok tekintetében. Most úgy tűnik, mintha ezt venni át a kormány, és ugye tudjuk az országgyűlés új elnökétől, hogy hát kitöltötték a vagyonnyilatkozatot, és hát nevetségesnek gondolta ő maga is azt, amit neki ott ki kellett tölteni. A világon semmit nem ért ez eddig sem. Tehát azt lehetett tudni, hogy valakinek van 80 szántója, de hogy aztán miből, az sosem derült ki.
1: Épp ezért én elengedném ezt a vagyonnyilatkozati rendszert, és radikális módon nyúlnék bele ebbe, és a mandátum megszerzésekor, meg a mandátum elvesztésekor mind a két alkalommal, tehát a kezdőpontnál és a végpontnál is egy NAV vagyonvizsgálatot rendelnék el, és ennek vessék alá magukat a képviselők, ezt fogadják el, hogyha képviselővé akarnak válni, ennek aztán ki lehet dolgozni a részletei, de egy teljesen alapos, teljesen méreható vizsgálatot kellene szerintem. Ez lenne a megnyugtatóbb válasz, mint sem, hogy itt most molyolgatunk a vagyonnyilatkozati rendszer, hogy milyen rubrikák kerüljenek be, meg mely családtagokra terjedjen majd.
0: Hát azért itt a Magyar Péter egyfajta molyolgatást ezen túlmenőleg is bejelentett, igen, hogy 20 évre visszamenőleg a családtagok is a vagyonjukkal felelnek a családi gazdagodásért.
1: És a büntetőjogi következményeket is kilátásba helyezett.
2: Ami megint egyébben, új.
1: Ami teljesen új, igen. Csak ugye erre egyébként van egy bejáratott szisztéma, ez pedig a NAV-nál rendelkezésre áll ez a know-how.
2: Olyan valakiként, aki Isten tudja hány vagyonnyilatkozatot, 20-at legalább, mert 20 évig voltam a parlamentben, töltött ki. Csak igazolni tudom, hogy semmit nem ér. Az ég egy világon. Nagyon sokszor úgy töltöttem ki, hogy lapostam, hogy csak ennyit kérdeznek, azt nem kérdezik, hogy akkor mi van a családtagokkal annál bővebben, mint amit rá kérdeznek, vagy hogy mi honnan van, nem mintha sok mindenről kellett volna igazolnom, de tényleg nevetséges volt, még én magam is szégyeltem magam, mikor kitöltöttem. Még hozzátennék a javasolt radikális megoldáshoz, amivel egyetértek, itt valódi vagyonvizsgálat kell az elején és a végén. Olyanom is volt, mert egyszer önként kértük valamilyen politikai vitában, hogy akkor mi is kérünk ilyet, az tényleg alapos. Ott az embernek minden számlát, nem tudom hány évre visszamenőleg össze kell kaparni, mindent megnéznek, tehát az más, tényleg akkor nem kéne évente, hanem az elején meg a végén, és a radikalizálódás jegyében, most elkapott a svung maga miatt, még azt is mondanám, lehet, hogy személyiségjogokat sér, de minnyáján töltünk ki adóbevallást. Hogyha bizonyos funkcióban az adóbevallás nyilvánosságra hozása kötelező volna, nyilván családtagoknál ez kérdéses, de ott is megoldható, az megint más.
0: Hát a mai GDPR szabályok közepette, az kalandos lenne. Biztos az Európai Unió is mondaná rögtön valamit. Viszont Ildikó, akkor, ha már ennyire radikális, mit szól most, az MSZP politikusokat érintő új korrupciós botrányhoz? Itt van kettő is elméletileg, ugye az egyik az, ami ügyében most már letartóztatások történtek, ez a kertészet kérdése, a másik a gyermekjelentés.
2: Volt régebben egy ügy. Most tényleg azt várja tőlem, hogy mosolyogjak, és azt mondjam, hogy hű, de boldog vagyok. Hát
0: én ezt nem várom.
2: Nem, amilyen szerencse, akkor csak gonoszkodni akart legalább.
0: Nem, arra vagyok kíváncsi, kérdés, hogy ha ez ott zajlott önkörül, már pedig ezek szerint ez valahogy ott zajlott. Ez mennyire volt az MSZP-n belül tudható, hogy itt vannak furcsa ügyek? És akkor most nem is beszélünk arról, hogy ez bizonyított vagy nem bizonyított, még
2: ezek mondjuk későbbi ügyek, de nem is én vagyok érdekes, meg nem is én akarok most mosakodni, de akkor még nem, mert nyilván nem lehet azt állítani, anélkül, hogy az embernek konkrét tudomása lenne, hogy hasonló ügyek nem lehettek korábban, és ez úgy tűnik, hogy kicsit később kezdődött. Hozzáteszem, hogy van, akiről nem tudom elhinni. De most ezt nem sorolom, mert akkor rögtön azt lehet mondani, hogy miért a másikról. Igen, és bízom benne, de ezt is csak egy alapos vizsgálat derítheti ki, hogy lesz, akiről kiderül, hogy csak folytatólag megkötött egy szerződést, amit az elődje kötött, ezt nem tudom. De ami benne drámai, az nem is csak olyan ember vagy emberek, akikben én megbízom és megbíztam, hanem ez az első, ha a vád igaz, vagy a gyanú igaz,